0: Szájra öröklődik. Nem feltétlenül van leírva, hogy pontosan hány gram lisztet vagy hány kanál fűszert kell használni. A fiatalabbak gyakran úgy tanulják meg ezeket az ételeket, hogy figyelik az idősebb családtagokat, majd később maguk is elkészítik ugyanazt a fogást. Ezáltal a recept mellett egyfajta tudás és családi örökség is továbbadódik. A roma főzéshez gyakran hozzátartozik a vendégszeretet. Ha vendég érkezik, sok családban természetes, hogy étellel kínálják. Egy nagy fazék étel elkészítése ezért nem csak a család ellátását jelentheti, hanem azt is, hogy legyen mit megosztani másokkal. Az étel ilyen módon a szeretet, a gondoskodás és az összetartozás kifejezésévé is válhat. A közös étkezéseknek ünnepi alkalmakkor is különleges jelentőségük van. Lakodalmak, keresztelők, családi összejövetelek és más fontos események alkalmával gyakran nagy mennyiségű étel készül, amelyből mindenki részesül. Ilyenkor a főzés maga is az ünnep részévé válik.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romákra. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem, köszöntelek téged.
4: Isten áldjon mindenkit, örülök, hogy folytathatjuk a mai napon az Istennek a dicsőségére a bizonyságtételt.
3: Tehát többen segítettek neked abban, hogy hogyan evangélizálj, hogy indulj el ebbe a szolgálatba, mit csináljál, tanítványoztak téged. Nagy Józsiról, akiről beszéltél, ő már volt itt a rádióban, nagyon szeretik őt a hallgatóink, egyébként jó visszajelzések
4: is. Egy erős evangélist is, jó tanító, és segítőkész nagyon az emberek felé, Józsi.
3: Igen. Tehát ők tanítványoztak téged,
4: és igen, aztán... hallgattam őket, ahogy ugye tanítanak, ahogy elmentek evangélizálni, részt vettem benne, néztem őket, tehát imádkoztak, kézrátétel. Ez nagyon fontos, mert nem mindegy, hogy ki imádkozik az emberért, és amikor imád kértem, én hiszem, abban nagyon nagy erő van. Tehát olyan változások jöttek például, mikor Nagy Józsi imádkozott értem Szolnokon, egy ilyen evangélizáción, hatalmas változások történtek. Elkezdtek olyan ajándékok, olyan talentumok, azért emelem ki, mert ez az igazság, olyan talentumok működni, amik előtte nem működtek. És nagyra tartom a szolgálatokat nagyon, és tényleg hasznosnak tartom. És utána ugye volt egy nagy lépés, mikor ugye Öcsödről, ami így a szolgálatommal kapcsolatban volt, ugye van ennek egy ilyen anyagi háttere is, ugye Öcsödön voltunk, nem voltunk egy nagy gazdag emberek, nem voltunk egy ilyen bármilyen nagy tehetős emberek, és ugye elkezdtük szolgálni az Istent, és Isten szólt hozzám, hogy ki kell, hogy lépjek, és hogy el kell jöjjek Öcsödről, és ugye, hogy el kell költöznöm, el akar hozni engemet Isten is, és hittel ki akar ugye vinni. És mondta az Úr, hogy nyissak egy missziós központot, egy missziós házat, ott legyek a családommal, stb. És ugye a családnak ezt elmondtam, nagyon nagy, tehát ez egy olyan óriási volt nekik, hogy mondták, hát Nándi, most itt vagyunk a biztos házba, Öcsödön, ha most kimegyünk. De mondtam, hogy hív az Úr, tehát Isten nem akar, tehát nem akarja azt, hogy Isten mit maradjunk, mert azt érzem a szívembe, hogy Isten elhívott engem nem csak itt Magyarországon, hogy ugye hirdessem az evangéliumot, hanem érzem azt, hogy ugye határon túlra is hív, és tényleg majd ugye, hogy most folytatni fogom, akkor majd hallani fogjátok, hogy mik történtek. És akkor ugye az volt a lényeg, hogy hitáltal mi kiléptünk onnan Öcsödről, és elindultunk, béreltünk egy helyet, és ugye ott tartottunk ima alkalmakat, Isten tiszteleteket, összejöveteleket, ugye Szolnokon egy bérleménybe, és elkezdtük az Istennek az evangéliumát hirdetni, de ez olyan alkalmak voltak, amik ilyen felekezetközik voltak, tehát mi nem úgy volt, hogy most gyülekezetet akarunk alapítani, hanem hívtuk a szükségben lévőket, hogy jöjjön mindenki, aki bárhova jár, minket nem, tehát felekezet függetlenül, jöjjön, hogy imádkozzunk érte, hogy megszabaduljon, hogy segítsünk nekik. Tehát amikor mi elmegyünk szolgálni, mi mindig, tehát ugye így ebben a misszió szolgálatban, tehát nem szűrjük, hogy most csak ez jöhet ide, az jöhet ide, hanem aki akarja, ugye, és az evangelizációkban is úgy van, amikor ugye kimennek, ugye most is 30 gyülekezet kint volt ugye Budapest városába, vagy amikor például Nyíregyházán most volt tavaly ugye Georgis meg Nagy Józsi szolgált, ott minden túlzás nélkül 3000 ember volt, ott volt Pünkösd, ott Golgota, ott mindenki volt, és ugye szolgáltak az emberek felé, imádkoztak, tehát egy nagyon nemes dolognak tartom. Hogy elindultunk ebben is, kézzel, és mondják a gyerekek, hogy apa, hát most nekünk mindig így kell leélni az életünket ebben a nagy épületben, hát a családi házunkat ott hagytuk, stb. És Isten olyan kaput nyitott, dicsőség az Úrnak, meg az államnak is, hogy ő támogatásokat adta, hogy a Csokkong is keresztül is, hogy Szolnokon ugye egy megyei fővárosba az Isten segítségével állami támogatásokból, meg azokból, amit eladtunk az ingatlanokat, egy új ingatlant adott. Tehát felemelt nem csak ugye így szellemileg bennünket, hanem anyagilag is felemelt bennünket Isten, és hogy elkezdtünk adakozni ugye az időnket, a pénzünket, meg mindenünket, és ugye a misszió munkába belekezdtünk, Isten belenyúlt az életünkbe, és most jelenleg egy ötszobás ingatlanban lakunk Szolnokon, és egy gyönyörű ház, ugye egy kertes ház, kertes lakás, és ugye mindent megváltoztatta Isten, nem csak a szellemi életünket, hanem az anyagi életünket is megváltoztatta Isten, és belenyúlt az életünkbe. És amit így kiemelnék, utána volt egy olyan ilyen nemzetközi szolgálat, hogy lehetőség volt akkor ugye Ráki Tamáson keresztül, hogy Dél-Afrikába ki lehetett menni a Kriszpásztoréknak a dél-afrikai gyülekezetébe, és ugye ott többször voltam, a Londonban is kint voltam, meg Dél-Afrikában is kint voltam, és azért egy meghatározó állomásnak veszem, és azért szeretném ezt elmondani, hogy amikor kimentem Indiába, akkor nagyon nagy veszélybe kerültem bele. És hogy elkezdtem hirdetni az evangéliumot, akkor ugye felszólítottak engemet ott a pásztorok, hogy hagyjam abba, mert ugye ebből probléma lehet. Tehát, hogy én ottan Jézus Krisztusról, az egyélő Istenről beszélek, itt nagyon sok vallás van, mondták, ne mondjam, hogy csak egy Isten van, mert ez nagyon nagy baj ott Indiába, politikailag is itt fogságba kerülhetek, bebörtönözhetnek, és tehát nagyon nagy ára volt annak, hogy haza tudtunk jönni, tehát ott telefonkikapcsolás, tehát szó szerint haza kellett szöknünk onnan Indiából, hogy hirdettük az evangéliumot, és én ott elgondolkoztam, és azt mondtam Istennek, hogy Istenem, én nem csak Magyarországon, hanem szerte világra, mindenhol menni akarok, és hirdetni akarom az evangéliumot, mondom, más országokban meghalnak az evangéliumi, mondom, itt üldöznek, mondom, Indiában üldözik a keresztényeket azért, mert elmerik mondani, hogy egyetlen egy Isten van Ábrahámnak, Izsáknak, és Jákobnak Isten, és Jézus Krisztus, a megváltó, a szabadító, mondom, és itt Magyarországon már milyen könnyen hirdethessük, és egy még nagyobb odaszánást adtam Istennek, és onnantól kezdve az Úr olyan kapukat nyitott, hogy ugye ott kint, ugye Indiába, meg ugye Afrikába, összebarátkoztam olyan szolgálókkal, akik Amerikába, Dubajba, az ország minden területén egy erős ugye pásztorok és misszionárusok, és ezáltal én belekerültem, de én nem magamtól mondtam azt, hogy mától kezdve én szolgáló leszek, és én szolgálni fogok, hanem ugye én belevitt Isten egy olyan kapcsolati rendszerbe, ami által belekerültem egy ilyen nemzetközi missziós szolgálatba. És ezáltal most olyan kapuk nyíltak ki, hogy Indiában, Dubajban, tehát különböző határon túl Szlovákiában, meg több településekre, meg több országokba, ugye tudunk menni, hirdetni az evangéliumot, és ugye most ebben a szolgálóban vagyunk, jelenleg ott tartunk, hogy egy ilyen missziós szolgálókkal vagyunk egybe, és ugye így járjuk az országot, járjuk a városokat, és evangélizálunk, és ezt végezzük a családommal.
3: Hú, hát ezek nagyon nagy utazással járnak.
4: Nagyon
3: sok mindennel, és ezért te, bocsánat a kérdésért, kapsz fizetést?
4: Nem.
3: Ez teljesen ingyen és bérmentve Istenért csinálod, és mindez mellett, emellett a rengeteg munka mellett, amit itt sorolsz, meg utazás mellett, el is kell tartanod a családodat.
4: Így van.
3: És sikerül? Van elég energiád rá? Van erőd ehhez?
4: De az az igazság, hogy 2018-ban én vállalkozó voltam, építkezési vállalkozó, és húsfeldolgozóba ugye dolgoztam. Ugye Isten fölemelt, hogy mondtam, csak nem tértem ki rá, hogy mikor ugye egy segédmunkás voltam, meg egy úgymond öcsödön ott voltam a közmunkán, programban, mikor ugye hogy belevezettek a gyülekezeti szolgálatba, meg a rendbe, meg a valódi ugye követésbe, és onnantól kezdve Isten tehát nagyon fölemelt, tehát vállalkozó lettem, tényleg az Isten megáldott nagyon sok anyagi javakkal, és hogy ugye ugye növekedett a vállalkozás, növekedett a munka, de növekedett a szolgálat is. És volt egy olyan pont 2018-ban, amikor Isten azt mondta, hogy meg az emberek is, ugye, hogy ugye a vállalkozók, akikkel ugye együtt dolgoztam, hogy el kell, hogy döntsem, hogy vagy a misszió munkát csinálom, vagy a vállalkozást csinálom, mert egyszerre nem megy a kettő. Tehát nem lehetek egyszerre egy nagy cégnek, meg vállalkozásnak vezetője is, de egyszerűen hiába akartuk bárhogy csinálni. Volt úgy, hogy például megosztottuk a munkát, vagy rábíztam másokra, elvették a munkát, tehát onnan kitúrták az embert. Tehát ezt nagyon sokan mondták, lehet ottan attól a vállalkozónak, stb., de hogy én nem tudtam megtenni, mert ugye vagy lenyúlták a munkát, vagy becsaptak, ahol nem voltam jelen, ott ugye gondok voltak. És akkor, hogy Indiából hazajöttem 2018 márciusban, és hogy hazajöttem, és ott olyan, tehát olyan pont került az életemre, és azt mondtam, hogy Uram, én téged választalak.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink, hogy mi történt otthon veled, amikor hazajöttél Indiából. Továbbra is Suki Nándor lesz a vendégem, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, tartsatok velünk.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolj Karmandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtétel hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Isten áldjon mindenkit sok szeretettel. Örülök, hogy a mai napon is folytathatjuk az Istennek a bizonságtételét. Tehát ott fejeztem be előzőleg, hogy ugye amikor Indiából hazajöttem, és Indiából mikor hazajöttem, akkor egy olyan tehát annyira megterhelt a szívemet, hogy láttam azt, hogy egyszerűen Jézusért meg lehet halni. Tehát ugye Magyarországon nem veszik annyira komolyan sokan úgy az evangélium hirdetés, hogy mennyire nagy kegyelem, tehát ilyen könnyen lehet hirdetni, mert itt legfeljebb elzavarják az embert, hogy hagyd már abba, minket nem érdekel ez az evangélium, vagy bármi. De ugye itt kint, amikor kint voltam ugye Indiába, és mondták, hogy hagyjuk abba az evangélium hírt, és ne beszéljünk Jézusról, ne beszéljünk, hogy egyetlen egy Isten van, mert több Isten van, meg hagyjuk abba, mert stb. És ugye ott elmondták, hogy milyen következményei lehetnek, meg ugye kikapcsoltuk a telefont, órákig menekítettek kifele bennünket, ott Punébú, Bombéba, mire a reptér értünk, 5 óra hosszán keresztül 160-nal vittek bennünket a reptérre, 5 órán keresztül, és nem tudtuk, hogy most követnek bennünket, nem követnek bennünket, és ugye egy ráadásul ugye a pásztor, aki kim volt velünk Indiába, az nem mert velünk jönni, nehogy véletlenül bajba kerüljön, mert ugye ő ott maradt, nehogy ugye lássanak vele, és képzeljétek el, ami nagyon nagy volt, hogy egy taxis, egy iszlám taxis volt, aki iszlám vallású taxis volt, meg azt a vallás volt, meg hindú, azok hoztak el bennünket, azok menekítettek a másik országba, és akkor, ahogy ott imádkoztam, de Uram, mondom, tényleg meg kell áldani mindenkit, mert most egy iszlám taxis vallásút használt Isten arra, hogy engem most elvigyen Punéból, Bombéba. És ugye, hogy áldja meg az Úr az autót, az együttlétünket, hogy megyünk, és ugye hazajöttünk Magyarországról, nem tudta, hogy mi menekülünk, csak hát ugye taxiába ültettek bele. És ugye, ahogy jöttünk haza, és ugye ez nagyon nagy, tehát egy olyan meghatározó dolog volt nekem, és akkor azt mondtam, hogy innentől vége, és akkor nem csináltam tovább a vállalkozási munkát, ugye az imaházban laktam akkor már bent.
3: Ja, tehát ez volt a döntő neked, hogy ott hagyod a vállalkozást, és
4: így
3: Isten
4: van,
3: munkáját
4: és Isten
3: választom.
4: Munkáját választom, így van. És utána sajnos, hogy ugye ez márciusban volt, és áprilisban elköltözött az Úrhoz édesanyám. Most édesanyám az, ugye befogadta az Urat a szívébe, be is merítkezett, bűnvallás megrakta, tehát hiszem, hogy az Istenné van. És ugye nem elég volt, hogy ez a nagy bizonyság, ugye bizonyosság bennem volt, hogy nekem hirdetni kell az igét, mert ez nagyon drága ez az ár, mert valahol meghalnak érte, és én nekem olyan lehetőséget adott Isten, hogy ilyen országban, ilyen európai szinten, még ha nem is megyek olyan országból üldözik, de mennyi embert meg tudok menteni, milyen könnyen tudok menni és választani, nem terhem le magam a világnak a dolgaival. És ugye április 21-én 2018-ban az Úrhoz költözött édesanyám, és képzeljétek el, hogy ami nagyon-nagyon nagy volt, hogy az egész családot összehívtuk, tehát ott én a bátyámon ott voltam, még akkor élt a bátyám, és akkor ott az onokák, a menyek, ott az egész család ott volt. És hogy beszélgettem anyámmal, és mondtam neki, hogy anyám, hiszem, hogy az, mondták, az orvosok már nem tudják megmenteni, neki is megmondták, és hogy ott ugye az utolsó óráiban volt ott, hát dicsőség az úrnak, hogy nem szenvedett, és hogy itt kinyitott a szemét, és már nem szólt hozzánk, és egy hangosan kiabáltam az, hogy hallasz engemet? És az utolsó szava hozzám volt, hogy igen, tehát igen, igen, így hozzám szólt, és hogy így fölnézett a falra, ennyit mondott, hogy várjatok már, még ne vigyetek. Tehát olyan érintést kaptam, hát egyszerűen úgy megérintett Isten, és olyan jelenlét ott volt, tehát van egy barátom, egy csógorom a családban, ott volt, ő nem nagyon gyakorolja, hogy ő gyülekezetbe jár, de hisz Istenbe, meg elfogadta, tehát ő nem bírta lábán megmaradni, szó szerint ott az ágynál belém kapaszkodott, mert összeesett, olyan isteni jelenlét leszállt. És ugye, hogy a szemem láttára lehelte ki a lelkét, és mondta, hogy várjatok már még, ő már nem velünk volt a túlvilággal, egyszerűen olyan változás hozott, és azért mondom el, hogy és mert olyan változás hozott az életemben, hogy egyszerűen ez ennyi, hogy az ember egyszerűen csak itt van a kórházba, egyszer csak megröngelezik, bocsánat, de ez a baja, két héten belül csak úgy eltűnik innen a földről, ki előtte még egy héttel semmi baja nem volt neki. És hogy milyen könnyen el lehet menni, meg hogy milyen valóságos, hogy jönnek, érted? És maga az, hogy India, maga az, hogy elköltözött onnan édesanyám az úrhoz, és maga az, hogy megszólította, nem hozzánk beszélt, elkezdett ott, várjátok már, még nem megyünk, hogy a Biblia, hogy angyalok jönnek, értünk, meg visznek az úr elé, meg megyünk az úrhoz, hogy milyen valóságos, milyen igaz. Ezt nekem nem a könyvekbe tanították meg, hogy bemagolták, meg hogy vedd magadba, meg vald meg hittel, hanem a két szememmel láttam. És ugye dicsőség az úrnak, hogy mondtam, tehát több személy hatással volt az életemben, így a szolgálatokban, és ugye rengeteg olyan csodákat, rengeteg olyan hatalmas gyógyulásokat láttam, megtéréseket, meg olyan, tehát annyira a Szent Szellemnek a munkáját olyan szinten megtapasztaltam 2018-ban, hogy kiléptem a munkának a világából, és teljesen Istenre bíztam magamat és a családomat. És onnantól kezdve Isten belegyúlt és elindult az életünkbe, és tehát hatalmas módon ugye megáldott bennünket a feleségemmel, és ráadásul az, hogy engem nagyon megérintett, meg nagyon örülök neki, hogy ugye a négy gyermekünk van, és a gyerekeinket is ugyanúgy megragadta Isten. Mert ott van a nagyobbik lányom, ő is gyakorolja Istennek az Isten tiszteletet, az Istennel, tehát megtértek, bemerítkeztek mind a még csak a legkisebbik, nem ugye az négy éves Salomé, és a lányomat is fölemelt az Isten, a gyerekeimet is ugyanúgy az értelmekkel, a tanulással, a tanulmány eredményekkel. Most ugye a nagyobbik lányom az jelenleg ugye az LTM-en lediplomázott, ő kínai tolmács, most csinálja a mestervizsgát, és Pekingbe fog utazni szeptemberbe, majd ugye le fog doktorálni, és az Istennek szolgálja. A fiamat is azt is nagyon megáldott az Isten, leérettségiztek, több nyelven beszélnek, a középső lányt is, ő is tényleg tovább tanulnak, érettségi vannak, a gyerekek is, egy olyan légkör teremtett Isten számunkra megtérésünk után is, oda vezetett bennünket, hogy őt választottuk 2018-ba, és ebben a 6 évben úgy megáldott bennünket szellemileg, és nagyon nagyot kaptunk Istentől, tehát egyszerűen olyanokat elértünk, meg olyan dolgokat, amit Isten nélkül nem tudtunk volna elérni, tehát ide Isten kellett. És a család nem csak engem áldott meg, a feleségemet, hanem a gyerekeimet is ugyanúgy a tanulással, a látással, és ugye a gyerekeimnek ugyanez a látása, ami nekünk a Bibliában, hogy ugye a szeretet, a megtérés, az életünknek való Istenre bízás, hogy Isten rendezze, mert ugye mi magunktól nem tudjuk lerendezni az életünket, magunktól nem tudunk megváltozni, magunktól nem tudunk jók lenni, és tudják azt, hogyha az életbe bármit el akarnak érni, az a természet feletti módon Isten tudja megcselekedni az életünkbe. És hogy így itt tartunk most jelenleg, hogy ugye a gyermekek még velünk vannak, még mind a négyen, most ugye 2 már ugye befejezte a tanulmányait, most már így elkezdtek dolgozni, ők majd ugye önállóak lesznek hamarosan, ugyanúgy szolgáljuk az Istent, meghívásoknak eleget teszünk, a Salomon misszió, amit ugye én vagyok az országos vezetője neki, több helyen jelen vagyunk, ugye meghívnak szolgálni bennünket, evangélizálni, és tehát rengeteg segítséget nyújtunk az embereknek szellemileg, úgyhogy több településre járunk evangéliumot hirdetni, több gyülekezeti munkálatokban benne vagyunk, úgyhogy itt tartunk most jelenleg.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést, és továbbra is Suki Nándor lesz az én vendégem. Tartsatok velünk!
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Isten áldjon mindenkit, örülök, hogy újra folytathassuk az Istennel való beszélgetést és a bizonyságtételt.
3: Nos, ott hagytuk abba, hogy Isten nagyon megáldotta az életeteket, és hogy itt tartotok most jelenleg, tehát elérkeztünk a mostani ponthoz, ugye, hát elég koránról kezdtük a gyermekkorodról, és egészen a mai napig jutottunk az Istennel való kapcsolatodhoz. Most a család utazgat veled, amikor te így mondjuk nemzetközi színekre evezel, mondjuk el kell utaznod, most csak mondok egy példát, Romániába, vagy Szlovákiába, Csehországba, akkor ők mennek veled? Családostul mentek?
4: Na most Magyarországon családostul, tehát a gyerekek azok az autóban ültek fel, azok ott tanultak, ott ettek, ott ittak, tehát kis gyerek, tehát a 6 hetesek, meg 4 hetesek voltak a gyerekek, hogy elkezdtük a szolgálatot, autó, tehát minden gyerek az autóban ült föl is. Magyarországon végig a gyerekek azok, tehát reggeltől estig azért nem egy településen voltunk jelen, meg több 100 kilométereket mentünk Borsod megyébe, Szabolcs megyébe, és tényleg nagyon messze mentünk, tehát a legmesszebb szolgálatom az Nagyatádon volt, ugye Szolnok, meg Öcsöttő, azért Nagyatád az nem itt van, és a gyerekek ott ültek fel az autóba velünk. És ugye, hogy már kezdtek önállóak lenni, meg nem féltek ugye otthon lenni, meg ugye tanulni kellett, meg hogy ugye pihenni, amikor már ugye nagyobbak voltak, akkor már nem annyira ugye volt szükség ránk sem, mert ugye egyedül nem hagytuk otthon őket, és ugye ott láttuk el őket az autó, meg a, volt ugye elmentünk istentiszteletbe, hátulról tanultak, ott írták a leckét, az autóba aludtak, tehát hazamentünk, megvacsoráztak, lefőrettek, reggel keltek, mentek iskolába, és Isteni a dicsőség, hogy ugye bírták, mert ugye ezt nem úgy csináltuk, hogy megbeszéltük elő, hogy így lesz, ti jöttök velünk, akkor így, hanem ez egyszerűen ez természetes módon így jött össze minden nap. Mert hogy indultunk, mi is megyünk, nem maradunk itthon, mi veletek akarunk menni, tehát ők is vágytak erre, hogy jöjjenek velünk. És ez így jött össze, mert ugye nem azért, mert felelőtlenek voltunk, hogy ugye mindenhova visszük őket, és akkor fáradtan menjenek iskolába, tehát megoldották ők az alvást, a pihenést, amíg voltunk. És ugye ez addig volt, míg ugye önállóan otthon nem tudtak maradni, és amikor önállóan valamelyik gyerek, például a nagyobbik lány otthon maradt, akkor a nagyobbik, ők otthon maradtak, tanultak, de egy héten egyszer-kétszer mindig velünk jöttek azért így a gyülekezetbe, meg a missziós úton, de a feleségem az mindig velem tartott Magyarországon. És amikor ugye határon túlmentem, akkor ugye mindig egyedül mentem, akkor ugye tolmáccsal mentem, ugye legtöbbször mondjuk Indiában a Szakálcsaba testvérrel voltam, aki a Daniel Kolentának a tolmácsa, a Reyhán Bonkiknak volt, ő volt velem, kindi angollal fordított, tehát ugye ő volt a szolgálatomban benne, ő segített, és akkor ugye, tehát és a gyerekek most meg azt lehet mondani, hogy úgy felnőttek, most is jönnek velünk, de most már úgy jönnek, mint felnőttek velünk, és amikor ugye van olyan, hogy külföldön is szolgálunk, vagy külföldiekkel itt Magyarországon, akkor pedig már dicsőség az Úrnak, hogy most tartunk ott, hogy az idén már, hogy a Kriszti lányom, ő fordított, és ő tolmácsolt ugye angol nyelven, ugye a szolgálatban is részt vesznek, ugye segítenek nekünk ugye a tanulmány eredmény által.
3: Na, ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy ebben nevelted fel a gyermekeidet. A jövőbeli terveid, ez továbbra is ez, hogy a gyerekeidet ebben neveled fel, a gyerekeidet szeretnéd, hogy keresztény életet éljenek?
4: Így van, nagyon szeretném, és ugye én annyit tudok tenni, hogy imádkozok értük, és ugye hát dicsőség az Úrnak, ugye, hogy a nagyobbik lány az Pesten van, ugye ő a Hitparkba szokott ugye följárni, és ugye, meg, ugye van egy ilyen egyetemistáknak, amik vannak ugye ezek a felekezetközi alkalmak vannak, ugye volt a Golgotában is, volt a Verseny utcában is vannak ezek a baptisták, meg a Golgota, meg ezek. Ő oda is ugye jár.
3: Ez ifjú alkalom,
4: ugye? Ő abban is ugye benne tartozik, meg megy. A gyerek az velünk van mindig, ugye a nagyobbik fiú, meg a kisebbik. Tehát úgy vagyok fel, hogy ahogy ugye még, akik még velünk vannak, azok jönnek velünk a gyülekezetbe, ugye legtöbbet most a hitcsarnokba járunk fel, ugye, meg Ceglédre járunk a hídgyülekezetébe. De viszont az a célom, meg a tervem, hogy ugyanígy ugye én imádkoztak, értük meg ezt a látást, vigyék ők is, de viszont szabad akaratuk van, tehát ők döntsék el, hogy ők hova járnak, melyik gyülekezetben, milyen munkálatban. Tehát én nem ragasztom, tehát az igazság, hogy Isten országát kell építeni, és nagyon fontos tényleg tartozni gyülekezethez, meg összefogni, meg ugye nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi is táplálkozzunk, meg bemenjünk, mert nem elég csak te adol magadból, hanem kapnod is kell. De viszont a gyerekeimet nem olyan szinten ragasztom magamhoz, hogy már pedig én az apád vagyok, és akkor legyél velem, és az van bennem, hogy az a lényeg Istennel legyenek. Tehát ne én belém ragadjanak most, hanem Istennel legyenek, de az ugye azt látom, hogy dicsőség az Úrnak, hogy ők a misszió, tehát nagyon ragaszkodnak hozzánk, és önszántukból, hogy a missziónk nagyon érdeklőket jönnek felünk, és az a vágyam meg a célom, hogy az egész családdal, ugye a lányai meg a fiam által, hogy jöjjenek ők is, és el tudjuk minél több nyelven is mondani, mert ugye több nyelven is beszélnek, és ugye szoktunk járni, ugye Svájcba, Németországba is szeretnénk majd kimenni, akkor Szlovákiában volt egy csoport, ott is egy 100 fős gyülekezetünk volt, ugye több fele munkálkodtunk, és ez a célom, ez a vágyam, hogy velünk legyenek, de hogyha véletlenül ugye ők még el akarnak menni máshova, vagy gyülekezetre, vagy szolgálóra, belekapcsolja Isten őket egy hídgyülekezetének egy munkájába, egy baptistáknak, vagy egy ilyen nemzetközi, vagy ilyen, hát nyitott az út, menjenek, tehát innentől igaz, hogy nőnek föl, de amúgy nekem az lenne a legjobb, hogyha együtt lennénk, együtt maradnánk, de ez nem, tehát nem muszáj, nem feltétel.
3: Tehát akkor nem kötöd őket, ez nem kötelező őket.
4: Nem.
3: És a megtérésük sem volt kötelesség, nem vagy volt az Istennel való kapcsolatukban szabad akaratuk.
4: Így van, sírtak, hogy ők be akarnak merítkezni. Hát mondom, jó, és akkor bemerítettem őket, a Tiszába volt akkor ilyen bemerítés, Tiszapüspökibe, és mind a három gyerek be van merítve, bemerítettük őket, Szent Szellemmel tel vannak. Az Urat nagyon szeretik, keresik őket, és ugye otthon is úgy van, hogy azt hallom, az egyik szobából a dicséretet hallgassa valaki, a másik a tanítást hallgassa fönnhangon, tehát van közösségük Istennel. És ugye mi nekünk lesz, hogy vedd már lejjebb, halkabban, kapcsol ki, tehát ők maguktól keresik Istent, tehát mi nem előttessük rájuk, de otthon a családi atmoszféra, tehát az erről szól, hogy nekünk Istenről, tehát nem csak vasárnap vagy szombaton vagyunk hívők, hanem ugye a hétköznapjainkban is, és amit elmeséltem, ezek ugye természetes dolgok, természetes, ez nem egy ilyen ránk erőltetett, nem egy ilyen ragaszkodás. Tehát mi nem ragaszkodunk semmik egymáshoz, csak Istenhez ragaszkodunk, és nincs erőszak, hogy te már pedig a gyülekezetbe jössz ide, te ide tartozol. Most valamelyik gyerekem azt mondja nekem, hogy én nem akarok se a misszióba menni szolgálni, se nem akarok bemenni Budapesten a gyülekezetben, se ide, akkor nem, akkor keresd meg ott Istent, ahol akarod. Tehát nincsen ilyen, hogy tehát ők, de dicsőség az Úrnak, hogy minket, tehát oda jönnek, ahol mi vagyunk, de ez nem egy ilyen ráerőltetett dolog, hanem ez egy természetes dolog.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, jó, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést, továbbra is Suki Nándor lesz az én vendégem.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Suki Nándor az én vendégem, köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Isten áldjon mindenkit, örülök, hogy folytathatjuk az Istennek a bizonyságtételét, mindenkit üdvözlök és köszöntök szeretettel.
3: Nos, ott hagytuk abba ugye, hogy eljutottunk már így a történeted végéhez, meg a gyerekekről is beszéltünk, jövőbeli tervekről is, és nagyon sokat említett, hogy megyünk, szolgálunk, evangélizálunk, hirdetjük az evangéliumot. De mit is jelent ez pontosan? Mi az, amit te hirdetsz? Mi a te szolgálatod? Mit csinálsz ilyenkor? Mit mondasz ilyenkor?
4: Tehát a legfontosabb, amit fontosnak tartok, hogy azt mondja az Istennek a beszéde, tehát maga Jézus, hogy menjetek el széles a világra, és mondjátok el az embereknek ugye az evangéliumot. És tehát én saját magam, tehát a szolgálatát, mikor azt mondom, hogy elmegyek evangéliumot, hírok a szolgálatomban vagyok benne, hogy a legelőször évekkel ezelőtt, 10 évekkel ezelőtt úgy voltunk, hogy megyünk ki evangéliumot hirdetni, de úgy menjünk, hogy majd akkor valaki ott pásztorol, majd egy rendszert kialakítunk, majd akkor ott gyülekezetünk lesz, meg ez lesz, tehát egy ilyen rendszerbe akartuk belevinni. És arra jöttem rá, hogy tehát nekem nem az kell, hogy egy rendszert kialakítsak, és egy nagy működő, valami nagy ilyen hengert vigyek végig az országba, vagy a világba, hanem hogy csak azt, amit az Isten én rám bízott saját magam. És a Biblia azt mondja, hogy nem kell nekünk keresni, hanem az Úr elkészíti előre. És ezt is, amit azért mondom, hogy előre ezek vannak benne, és én nem azért mondom el, hogy ide mentünk, oda mentünk, hogy a hasunkra ütöttünk, és ide szaladgáltunk, oda szaladgáltunk, hanem egyszerűen az élettörténetünk, az életstílusunk úgy hozta össze, hogy mindig mentünk. Például otthon voltam, rám ír Facebookon egy hölgy, Isten áldjon, látom, hogy Isten tiszteletet tartotok, kérlek, imádkozz, értem, bajba vagyok. És akkor mondtam neki, mi a baj? Elmondtam, feleségemmel fölvettük a kapcsolatot vele, leutaztunk hozzájuk több száz kilométerre, segítettünk neki imádkozni, azt vettük észre, hogy egy házi csoport jött létre, 8-10 ember ott van, elkezdtünk velük imádkozni, elkezdtünk velük foglalkozni, létrejött egy csoport, és abban a faluban, még a mi gyülekezetünk nem is működött, de akkor ott, akik voltak más gyülekezetek, beépültek oda. És ezzel azt akarom mondani, hogy amikor így mondom, hogy ide megyünk oda, tehát mindig Isten elkészít nekünk olyan helyeket, ahol ugye, hogy elmegyünk, és elmondjuk az embereknek, ez nagyon megérintett a szívemet az ige, hogy az pedig az örök élet, atyám, hogy megismerjenek téged, az egyedül egyik az Isten, a fiadat Jézus Krisztus, és a másik, igen, hogy nincs néktek maradandó városotok, hanem az eljövendőt keressétek. És amikor elmegyünk egy helyre, akkor elmondjuk az embereknek, hogy hát nem ennyi az élet, amit itt a földön leélsz, hogy legyen reménységed abban, hogyha Jézus Krisztus te befogadod a szívedbe, akkor van örök életed. És hogy elmondjuk nekik, hogy Jézus mit tett, hogy az élő Isten, aki teremtette ezeket, teremtette a földet, a világ mindenséget, aki elküldte a fiát Jézus Krisztus, hogy én most elmondtam az élet történetemet, én ugyanúgy elejétől el szoktuk mondani a teremtéstől, hogy van egy Isten, aki megteremtette ezeket és a földet, aki Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, aki elküldte Jézus Krisztus, lejött Jézus a földre, azért, hogy megváltson, azért, hogy a folyt a vér a Golgotai kereszten, hogy te neked a bűneid bocsánatot nyerjenek, hogy meggyógyuljál, hogy megszabaduljál, azért támadott föl, hogy mi is föltámadjunk. Azért jött le a földre, hogy megszerezze az örök életet számunkra. És ugye sorban így, hogy én elmondtam az életemet, hogy elejtő elmondjuk az Istennek a valóságát, Jézus Krisztusnak a bizonyságtételét, mert ugye abban bizonyosodott be, hogy Isten velünk van, hogy Jézus megszületett a földre, és elhozta ugye az Istennek a királyságát a földre, és hogy Istenhez vezessük az embereket is. Nagyon jó működik, mert például volt olyan település, ahol elvittük az evangéliumot, már nem tudtunk lemenni, meg elmenni, mert ugye messze is volt, de azok az embereket látom utána az interneten, hogy beépültek egy másik közösségbe. Volt, amikor Szlovákiába lementem egy teljes fél évet hirdetni igét, utána ugye nagyon-nagyon messze volt, meg havak estek, meg nem tudtuk elmenni utána, de látom utána, hogy Pozsonyba, meg más gyülekezetekbe beépültek. Tehát nem hiába való. És a részemet azért végzem el, és azért én hitáltal megyek, tehát én nem mondom, nem a hasamra ütök, hogy most ide megyünk oda, vagy itt kéne valakinek mondani, meg kitalálgatni, hanem az Isten vezetés által. És Isten mindig, tehát Isten az nekem elkészítette, mert hiszem, hogy ez az elhívásom, hogy én, mint evangélista, szolgáló, hogy menjek mindenhova, ahova Isten elkészíti, így mondom, mindenhova, mondjam el az igazságot, mondjam el a valóságot, és hogy az embereknek ne legyen terhe. És ami még egyszer egy nagyon meghatározó volt a szolgálatom, amikor igét hirdettem, hogy Jézus, mikor ment, ugye a János 14-ben mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek az Istenben, higgyetek én bennem, az én atyámnak házában sok lakóhely van, nem lett volna, megmondtam volna, most elmegyek, helyet készítek számotokra, ugye elkezdtem mondani a tanítványoknak. De miért? Mert ugye a földi dolgokban voltak beleragadva a tanítványok, és nem a mennyei dolgokban, hogy innen nincs vége, tehát innen, amikor elmegyünk, nincs vége. És elkezdtem megnyitni Jézus Krisztus nekik az evangéliumot, ugye az evangélium, hogy nincs vége itt, hanem hogy átmegyünk egy örökké valóságba. És amikor én elmegyek valahova, az történik, hogy elmondom, hogy itt a földön vagyunk egy ideig, utána innen mi sátorbontás van, és megyünk tovább, de nem mindegy, hogy hova mész. Nekünk egy döntés kell hozni itt, hogy Jézus Krisztust elfogadjuk, Jézus Krisztust befogadjuk a szívünkbe, és innentől kezdve, ha én befogadom, ha elfogadom, az Isten beírja az örök élet könyvébe az én nevemet, és örök életem van, és megyek az atyához. És minden embernek ezt szoktuk elmondani, és utána ugye volt olyan példa, ami közelebb volt, ahova elmentünk, ott több évet lejártunk, valóban például 20 éve lejárok, hirdetjük az evangéliumot, beszélgetünk velük, imádkozunk értük, kis csoportok, nem nagy csoportok, de megbecsüljük őket, 15-20 fők, és ugye nem jött létre nagyobb közösség, de mégis szellemileg tápláljuk őket, és tanítsuk őket, és mondtam múltkor, amikor találkoztam Ruf Tibivel a folyosón ott a hídgyűlőben, és mondta nekem, hogy Tibi, mondom, figyelj, amit tanultunk tőled, meg a rengeteg tanításokat, mi is, hogy én tényleg régen 8-10 órákat hallgattam a tanításokat is, mondom, azokat mi elvisszük a legkisebb falvakba, mi bevisszük olyan helyekre, te meg se gondolod, hogy a te tanításod, vagy amit te kaptál, vagy amit elmondol teológiát, vagy amit kapunk, ugye, legyen az Németh Sándor, legyen az Nagy Józsi, vagy Georgis, vagy legyen az bármilyen pünkösdi pásztor, vagy reform, vagy bárki. Tehát amit én tanulok, meg amit olvasok a Bibliából, én magam megragadom, és én azt viszem tovább. És ugye ők is úgy vannak, mert ők is táplálkoznak valahonnan, ők is kapják valahonnan, és adják tovább. És ugye ami életet nekem adott Isten, azért megyünk el, és akkor minden területet elkezdünk tanítani, evangéliumot, örök élet megvan, és ugye akkor elkezdünk tanítani azokról, hogy itt a földön, amíg élsz, akkor a házasságod, az anyagi része, az életed, tehát ahol ugye tovább visz bennünket Isten, ott tanítunk arra, hogy meg is maradjonak. De van, akit például Isten csak annyira hívott el bennünket, például voltunk lent Borsodban, ugye, Mata Szilárd testvéremet ugye megismertem, az interneten keresztül is egy jó szolgáló volt, és akkor mondta, hogy lent van itt Borsodban, nagyon sok megtérők vannak, nagyon sok emberek vannak, és ugye mondta, hogy segítség kellene, ugye menjünk le, és akkor segítsünk szolgálni, és akkor így ilyen szolgálatok történtek.
3: Na hát ezek nagyon csodálatos történek, úgy gondolom, hogy most kezdtél belemelegedni igazán, úgyhogy lehet, hogy még a vendégünkre száll majd itt a rádióban, hogy te bírt fejezni a történetet, mert látom az arcodon, hogy nagyon mondanád még, de sajnos lejárt a műsoridőnk. Zárásul azt csináljuk, hogy mondok neked három dolgot, és csak egy szóval válaszolhatsz rá rögtön, ami eszedbe jut, rendben. Jó. Első, gyülekezet.
4: Jézus.
3: Második, Jézus Krisztus.
4: Az Atya.
3: Harmadik, Suki Nándor.
4: A család.
3: Akkor Suki Nándor, a család volt az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál a mai nap, és bizonyságot tettél.
4: Köszönöm szépen a meghívást, Isten áldjon mindenkit, az Úr áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy lehetőség.
3: Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, Trajó. Sziasztok!
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Rádió Dick. Hallod?

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
1: Hulladéklerakót váltott Szolnokon a Mohó. A polgármester szerint hetekre felhalmozódhat a szemét, írja a Telex. Szolnok és térségének eddigi két pói hulladéklerakója helyett a ceglédi telepre irányította át a hulladéklerakását a MOL Mohó, ami viszont akkora plusz mennyiséget nem képes fogadni. Emiatt napokig vagy akár hetekig állhat a szemét elszállítás a Szolnok városában, miközben a helyzet Cegléden is fennakadást okoz. Erről számolt be hétfőn a Facebookon Szolnok polgármestere Györfi Mihály. A Telexnek azt mondta, a MOL-nak legalább 60 nappal korábban kellett volna értesíteni a városvezetést. Ehhez képest múlt hét csütörtökön döntöttek úgy, hogy augusztus 17-től az év hátralévő részéig 10.000 tonna Szolnokon és térségében összegyűjtött vegyes települési hulladékot a jól működő kétpói hulladéklerakó helyett a ceglédi lerakóba irányítanak át. Szakemberek több mint egy hete megfeszített erővel dolgoznak a Zagyva víz minőségének és ökológiai állapotának javításán, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság honlapján hozzátéve. A túlburjánzott békalencse visszaszorítását civilek által biztosított eszközökkel segítik a folyón. Azt írták, a munkába a Zagyva Mentik civil szakmai szövetség önkéntesei is bekapcsolódtak, a Jászberényi duzzasztónál közösen vesznek részt a kárelhárításban. A Zagyva közös értékünk, vizeink jó állapotának megőrzése és a felelős víz gazdálkodás mindannyiunk közös ügye, emelték ki. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt folytat büntető eljárást a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MTI-t. A büntető eljárásról a Népszava írt. A miniszterelnökség augusztus 11-én közölte, hogy hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa az Orbán Viktor sajtó tanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A szerződést 4-szer hosszabbították meg, és minden alkalommal emelték a megbízási díjat. Tavaly szeptember óta már 86 millió 487 ezer forintot fizettek az 5 embert foglalkoztató cégnek. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a 4 embernek az ügyébe, akiket a Zadar környéki szándékos tűzgyújtásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálják, fennállhat-e a terrorcselekmény gyanúja. Az ügyészség a Horvát Indexnek megerősítette, hogy vizsgálja, vannak-e az ügyben olyan körülmények, amelyek alapján terrorcselekmény gyanúja merülhet fel. Azt azonban nem közölték, hogy milyen adatok alapján vetődött fel ennek a lehetősége. A horvát rendőrség 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zadar megye térségében augusztus 14-15-én.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Di. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Jó estét kívánok, Kökény Anna vagyok, 2024. május 15-e szerda, 22 óra 5 perc van. Rádió Di 100.3 romákról, nem csak romáknak, itt a Roma Szalonban nagyon kellemes estét kívánok, illetve garantálok önöknek, vendégem a stúdióban Lakatos György, hegedűművész. Fogunk beszélgetni izgalmas gyűjteményéről és annak különleges darabjairól, ami nem árulok el nagy titkot, hogy természetesen zenei hanghordozókról van itt szó. Vendégem a Bartók Béla konzervatórium tanára, beszélgetünk oktatási módszereiről, illetve hogy mennyire segíti a kor fiataljait a modern technika a zenetanulásban. nagyon sok szeretettel köszöntelek.
4: Köszönöm szépen a meghívást, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Drága Gyurikám, mert nagyon régóta vártam, hogy tudjunk beszélgetni, mert ugye annak idején elmart előlem Suki András kollégánk, akivel...
4: Ő már csak ilyen, na.
3: Igen, ő volt a gyorsabb. És már nagyon vártam, hogy beszélgessünk. Abban az interjúban, amikor beszélgettél Andrissal, akkor nekem nagyon feltűnt az, hogy meséltél a hanglemez gyűjteményedről, ha én jól gondolom, hogy itt lemezekről volt szó.
4: Arról is, hát sok mindent érintettünk, de természetesen arról is beszélgettünk. Hát nekem viszonylag egy széles paletta van, műfajokat tekintve is. Tehát megtalálható benne a cigányzene, természetesen klasszikus zene, jazz.
3: És ezt mikor kezdted el gyűjteni, vagy ezt már átörökölted a szülőktől?
4: Sőt, mi több, a nagyszülőktől.
3: Na hát.
4: Úgyhogy itt még vannak ilyen orsós, magnós.
3: Nem mondod.
4: De amin először hallottam, a Banyák Kálmán tegedülni. Ugyanis én nem a különböző internetes megosztó portálokon, hanem egy ilyen orsós magnón hallottam őt legelőször. Aki esetleg hallgat minket és nem tudná, nyugodt szívvel mondhatom, hogy a 20. század egyik legnagyobb hegedű művésze volt. Az 50-es években a bostoni filharmonikusoknak volt a koncertmestere, a Frank Sinatra zenekarának is koncertmestere volt, úgyhogy minden stílusban abszolút otthonosan mozgott. A kérdésre visszatérve, szóval volt ez az orsós magna bakelit lemez.
3: Egyébként Banyák felvételihez mennyire lehet hozzáférni? Mennyire maradt fenn a felvételei?
4: Valamennyi fenn maradt, ahol legfőképpen előadási darabokat játszik. De hát nagyon sok híres felvételéről tudok.
3: Igen.
4: Amihez sajnos a hozzáférés már egy kicsivel nehezebb, ugyanis a rádiónak nincs meg.
3: A Magyar Rádióban készült akkor a felvétel, ha jól gondolom.
4: Hát több, mint valószínű, azért itt hát most már jóval több, mint 50 évről beszélünk, úgyhogy elég nehéz lenne szegékeimnek megtalálni.
3: Előkutatni.
4: De hát lehet, hogy még valahol lehet.
3: Igen, nem biztos, hogy mindegyiket digitalizálták, sőt, gyanítom.
4: Sőt, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Hát például azt én a tanáromtól tudom, hogy a Károly kertbe volt egy hát akkor tájt nagyon nagy visszhangot keltő koncert, ahol a Kálmán a Csajkovszki hegedű versenyt játszott.
3: Na hát.
4: És hát mondjuk az jó lenne meghallgatni.
3: És ezt rögzítette a Magyar Rádió.
4: Elméletileg igen, mert ez egy ilyen késő tavaszi, koranyári időszak volt, és abban az időben az teljesen természetes volt, hogy ott
3: külső helyszínen felvételek,
4: külső helyszínen. Hát aztán ki tudja, hogy milyen minőségben, de...
3: De tudom, hogy a klasszikus zene rajongóinak soha nem az számít, hogy mellette milyen minőségű a környezet zaj esetleg, hanem az, hogy hogyan játszott, milyen időt játszott, milyen
4: pontosan,
3: energiát, pontosan. Ugye?
4: Hát ezek a legfontosabbak, tényleg.
3: De eltereltelek téged, tehát van tőle is felvételed, és aztán nagyon sok lemez.
4: Hát ez felsorolhatatlan, tényleg nem tudom. Szóval amióta én a hegedülésre adtam a fejem, hát mondjuk az sem most volt, 9 évesen kezdtem el, én azóta szenvedélyesen gyűjtöttem, hát akkoriban leginkább már CD-k voltak. De hát bakelit lemezen hallottam először idősebb Magyar Imrét, zenekarát, akihez hát van kötődés, mert apai részről az én dédapám nem olyan sokat, több mint 20 évet játszott az Imre bácsival, úgyhogy...
3: Az igen.
4: Mint bőgős. Akkor hát rengeteg jazz előadót, klasszikus jazz előadót bakelit lemezről ismertem meg. Aztán később CD-ket is vásároltam, szóval én nagy gyűjtő voltam egy időben. Utána ugye megjelentek ezek az internetes platformok, és utána már valahogy...
3: 9 éves voltam, amikor elkezdtél hegedülni, de onnantól már rendszeresen gondolom hallgattad a hegedűsöket, hogy azt válogass, vagy kiválaszd, hogy mi a kedvenced. Emlékszel arra gyermekként, hogy ki volt klasszikus zenei kedvenced?
4: Oyszra, Dávid Oyszra.
3: Dávid Oyszra.
4: Az ő játéka, egyénisége, határozottsága valahogy azt sugallja nekem, hogy amit játszik, az csak is úgy lehet játszani, de hát annyira hitelesen adja elő, hogy ez teljesen magával ragadott, és mind a mai napig magával ragad, akár a hegedű versenyekről, vagy Slatofra Viktorral, a szinte állandó kamarapartnerével, a hegedű zongora szonátákról legyen szó, szóval egészen elképesztő. Aztán persze megismertem a többi nagy ágyút is, úgymond Heifetzet, Menuhint, Milsteint, Rabint, de hogy ne csak hegedűseket említsek, nem minden mai napig rajongok Starkerért, Starker Jánosért, aki hát nyugodt szívvel mondhatom a 20. század egyik legnagyobb cselló művésze volt.
3: Nagyon szégyellem, hogy ismeretlen nevet mondtál nekem, de mentségemre
4: nézd,
3: van, hogy azért inkább én a hegedűsöket, meg a nagybőgősöket is.
4: Magától értetődik, nézd oda, hát ő már az 50-es években kiment Amerikába, és inkább ott szerzett magának hírnevet. Aztán a későbbiekben egyszer-egyszer koncertezett itt Budapesten is, de legfőképpen az államokban.
3: Te is mondtad ezt, hogy aztán később. Mert ugye ezt érdemes tudni a hallgatóknak, hogy mindaz, aki klasszikus zenei lemezeket keresett, azért egy ideig, vagy mondhatjuk a rendszerváltásig, leginkább keleti művészek, tehát a keleten élőknek.
4: Igen.
3: Igen, nincs is olyan, aki Dávid Oyszra szerintem hallotta, aki klasszikus
4: hát zenét. Nem sem persze, hát akkor az elérhető volt.
3: Így van, és utána nyílt ki igazából a világ, amikor már lehetett nyugati zenészeket is hallgatni. Én nem vagyok benne biztos, hogy a rádió sem lehetett őket hallani, de nem emlékszem rá, bevallom. De aztán azért már Bécsben ki lehetett menni, Bécsben voltak ezek a hatalmas zeneműboltok. Órákat lehetett témferegni. És hát meg lehetett hallgatni ezeket. Ez nagyon új volt akkor, igaz?
4: Hogyne, persze.
3: Neked a gyűjteményedben van olyan, amit a legértékesebbnek tartasz?
4: Nincs, mert mindegyik felvétel valamiért nagyon kedves a szívemnek. Talán a CD közül az, ahol Ruggiero Ricci játsza Eduard Lalo hegedű versenyét. Hát ez Lalo szimfónia, spanyol szimfónia, de hát tulajdonképpen ez egy öttételes versenymű. Talán amiatt is, mert amikor én zeneakadémista lettem, szinte az első művek közt volt, amit elkezdtem tanulni.
3: Na hát.
4: És hát természetesen nagyon érdekelt, hogy egy komoly hegedű művész hogy adja elő. És akkor tájt azt a felvételt elég sűrűn meghallgattam napjába többször. Hát jó. Hát
3: mondjuk 0-24-ben, én úgy gondolom, nekem ismerős
4: igen,
3: a felállás.
4: Igen, és azt gondolom, hogy az az időszak, amikor az ember úgy keresi magát, és ez nem is baj, mert ezektől a nagy egyéniségektől nem szégyen lopni, csúnya szóval élve, és természetesen utána kialakul az embernek a saját elképzelése zenéről, meg a hegedülésről, de azt gondolom, hogy ez ebbe a tínédzser időszakban abszolút nem probléma. Sőt.
3: Hát persze. Ha figyelembe veszük azt, hogy mennyi tehetséges hegedűs él Magyarországon, a rádió hallgatóknak közben mondom, hogy Lakatos Györgyel beszélgetek a Bartók Béla Konzervatórium egyik hegedű tanárával, de én azt gondolom, akit érdekel a klasszikus zene, annak nem nagyon kell ezt mondani, hogy te ki vagy. Tehát ha azt veszük figyelembe, hogy mennyi tehetséges hegedűs van Magyarországon, én nem vettem észre, de javíts ki, hogyha én tévedek, hogy sorra jelennének meg a felvételek, vagy albumok, vagy CD-k a magyar hegedűsökről. Most ez vagy csak az én figyelmemet valahogy elkerülte, vagy van ebbe valami?
4: Van ebbe valami tulajdonképpen, mert nagyon sok minden megváltozott. Ugye épp az előbb beszéltünk a CD-kről, hát most már nem nagyon készítenek CD-ket.
3: Mert az tehát sem.
4: Nem igazán, nem látnám azt, hogy az a piac működőképes lenne, viszont az internet és különböző videó megosztó portálok annál inkább. és azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal nagyobb a felvevő piaca ezeknek az eszközöknek, mint egy CD-nek, mert hát akár több millióan is világszerte, ha nem nagyobb számban meg tudják ezeket hallgatni. Most vannak olyan oldalak értelemszerűen, ahol fizetni kell, van olyan, ahol ingyenesen, de legfőképpen most erre fókuszálnak, hogy magyarok is, mások is, hogy ezekre a felületekre rakjanak fel anyagokat.
3: Az, hogyha valaki bemegy egy, de nagyon jó pici stúdiót gondolok én, tehát nem egy jól felszerelt, de házi vagy kisebb stúdióba, az felér azzal, mint ha valaki mondjuk a Magyar Rádióban készít egy felvételt?
4: A kérdés az jogos, én egyszer-egyszer megfordultam ilyen helyen, az tényleg a felszereltségtől függ, hogy milyen eszközöket használnak. Egy kis stúdió is lehet jó, hogyha olyan nívós eszközök vannak, amikkel hát egy tényleg, azt mondom, hogy egy igényes felvételt lehet csinálni, akkor nem lesz sok különbség.
3: Tehát ez csak ilyen presztízs dolog, hogy valaki a rádióban készít felvételt.
4: Igen, azt gondolom. Habár én még emlékszem arra a boldog időszakra, amikor a Magyar Rádió a Bródy Sándor utcában volt, és annak volt egy pagoda nevezetű nagyszerű kis helye, ott én gyereknek mondhatom, hogy sűrűn előfordultam. Azt gondolom, hogy akkor még annak igazán volt presztízse, mert nagy színészek, komoly rádiós hangok, klasszikus zenészek, vagy akár cigányzenészek is megfordultak ott. Nagyon jó hangulatú hely volt, de azt gondolom, hogy ez az időszak már elmúlt.
3: Igen, a személyes találkozások már nem annyira, hát hogy mondjam, divatosak, vagy divat kérdése ez, vagy egyáltalán nem kínálja magát a lehetőség?
4: Talán mindkettő. Az emberek most azt veszem is, hogy nagyon gyors életet élnek, és abba sok minden nem fér bele. Hát számomra elképesztő az, hogy a fiatalok tömegközlekedési eszközön, vagy akár egymás mellett ülve is, nem egymásra beszélgetnek, hanem a telefonjukat nyomkodják.
3: Én pont ma számoltam a mozgó lépcsőn, hogy hány ember jön velem szembe, akinél ott a telefon. Hát nem nagyon találtam, hogy akinél nincs.
4: Hát ez az. Jó, ezeket az eszközöket azt gondolom, hogy jó értelembe véve használni szükséges, és ha az ember jóra használja, akkor nincs vele semmi baj. De persze bele lehet feledkezni, mert a lehetőségek tárháza az határtalan.
3: Te pedagógus vagy, te mit gondolsz arról, hogyha egy növendéked otthon rögzítgeti magát, és próbálgatja, hogy ő neki, hogy megy a hegedűjáték?
4: Azt szerintem nem gond. Sőt, szoktunk olyat csinálni, természetesen akkor, amikor már egy mű eljutott abba a stádiumba, hogy vegye föl a telefonjára, és vagy hozza el nekem az órára a felvételt, vagy küldje át valamilyen eszközön, és akkor közösen elemezzük azt, hogy mi volt benne a jó, mi volt a rossz, mi az, amin javítani kéne, és hogyan. Azt gondolom, hogy amikor az ember magát hallgatja, és igényes füllel hallgatja magát, akkor rájöhet arra, hogy mi az, amit a gyakorlás során elrontoz, és hogyha van rá ideje, energiája, akkor azért azzal érdemes foglalkozni.
3: Tehát ez jó, ez jól tudja kontrollálni magát. Ez
4: persze, én ezt abszolút támogatni szoktam növendékeim körébe. Mondom, abban az esetben, hogyha már tényleg ott tart a dolog, hogy érdemes arra, hogy felvételre kerüljen. Persze, hát most a Covid időszak alatt tulajdonképpen majdnem mindegyik óra így zajlott, és szinte jegyet is így kaptak a növendékek, hogy küldtek magukról egy videós anyagot. Ami azt gondolom nem baj, hát ők sokkal jobban kezelik ezeket a történeteket, mint
3: hát
4: én.
3: Hát igen. Nehéz időszak volt ez? Nehezebb így tanítani?
4: Nem volt egy könnyű időszak, mert vagy a hang késett, vagy a kép jött később, de hát az egyik, az a másik a soha nem volt.
3: Hát igen, ez a zenénél, ez nagyon-nagyon ez nem egy történelem óra mondjuk, hanem egy zeneoktatás.
4: Igen, mert ugye hát nekem, mint pedagógusnak az nagyon fontos, hogy rögtön bele tudjak nyúlni abba, amit látok, hallok, hibaként észlelek, vagy éppen megdicsérem azért a növendéket, mert az előző órához képest valamit jobban csinált, fejlődött, úgyhogy ez mindenféleképpen jó szerintem.
3: Olyan korosztályt tanítasz, akiket azért nem könnyű kezelni. Te szigorú tanár bácsi vagy?
4: Nem. Nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy én szigorú vagyok. Talán sokkal rosszabb vagyok, következetes. És mindenre az esetek 99%-ában emlékszem, hogy mit mondtam el, miért mondtam el, azt miért kell szerintem úgy csinálni. Inkább azt mondanám, hogy következetes vagyok. Én úgy gondolom, hogy az az időszak már egy kicsit elmúlt, amikor ez a poroszos vagy oroszos tanítási modell működőképes. Ugyanis az történt, és talán itt most használhatok egy fejedelmi többes számot, hogy a pedagógus kollégákkal úgy gondoljuk, hogy ez a mai fiatal korosztály már nehezebben köteleződik el. Nem csak a zene irányába, bármi irányába. Ha elköteleződik, akkor viszont nagyon komolyan beleáll ebbe a dologba, és nem nagyon kell noszogatni, hogy gyakoroljon, készüljön erre, arra, arra. De van egy olyan halmaza ezeknek a gyerekeknek, akiket értelemszerűen, jó értelembe terelni kell, és abban mondjuk nem mindig az a legjobb álláspont, hogyha nagyon szigorú az ember. Mert lehet, hogy valami olyan dolog van a háttérben, amire nem is gondol. És az én megközelítésem az inkább egy ilyen ember vagy személyközpontú tanítási modell, hogy hát ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint egy úri szabó, de hát megpróbálom a gyereknek a készségeire, képességeire felépíteni az egész tanítási modellt. És persze minden gyerek más, éppen ezért megpróbálom őket másként kezelni, másféle módon közelíteni hozzájuk.
3: Hát nyilván nagyon jónak kell lenni egy kapcsolatnak a gyerekkel. Művészetről beszélünk, ott pedig az embernek, ha jól csinálja, hát a legintimebb lelki dolgait kell belevinni a játékba. Jó, nyilván nem biztos, hogy ezen a szinten, ahol te tanítasz, de hát biztos a konziba is vannak már nagyon ügyes
4: persze,
3: gyerekek.
4: Hogy nem, hogy.
3: És ehhez kell egy bizalmi viszony nyilván.
4: Igen, az a legfontosabb. Az a legfontosabb, hogy az ember hiteles legyen, vagy próbáljon az lenni, és igen, hogy legyen egyfajta elfogadás a növendék részéről.
3: Mi van most, ugye évvége van a konziban, mi történik ilyenkor?
4: Hát ilyenkor jönnek be a képbe a felvételek, amikről az előzőleg beszéltem.
3: Igen.
4: És akkor most már küldözgetik a gyerekek, és akkor megbeszéljük közösen, hogy mi az, amin javítani kéne. Akkor most már állandóak a zongorás próbák, mert ugye viszonylag sok olyan darab van, ami nem szóló, ugye előadási darab vagy koncert. Én azt szoktam csinálni, hogy ezeket a műveket először szólóba, de hát kettesbe megnézzük zongora kíséret nélkül, és amikor már egy olyan stádiumban van, akkor szoktam szólni az én nagyszerű zongora kísérőmnek, egy japán hölgynek, Sakai Yumikónak, és akkor ő is dolgozik egy kicsit a növendékekkel, és aztán jöhet egy ilyen közös első ijegység, amitől egy kicsit azt hiszem, hogy tartanak, mert én is tartottam, vagy legalábbis furcsa volt, amikor egy előadási darabot vagy koncertet először játszottam zongorával. Ugye hozzászokik a fül, hogy most szólóba játszom. De aztán a második alkalommal már teljesen természetes volt, sőt, sokkal több impulzust, lehetőséget, energiát adott.
3: Mennyire kell egyébként egy zongora kísérőnek alá dolgoznia a szólistának?
4: Nagyon fontos, azt gondolom. Alapjába véve a azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kevés az olyan zongorista, aki olyan módon tud kísérni, hogy az igazi kíséret legyen. Na most ezt én nem sértésnek számom, ugyanis a Zeneakadémia indított egy korrepetitor képzést, mert felismerték azt, hogy ez nem egyenrangú azzal, hogyha valaki szóló zongorista. Ugyanis ez sokkal nehezebb és összetettebb. A kamarazenéhez tudnám hasonlítani, amikor ugye együtt játszom egy vagy több személlyel, most teljesen mindegy, de hát tökéletesen kell ismernem az én szólamomat, meg kell tudnom osztanom a figyelmemet a másikkal, sőt, mi több, mivel itt azért hát még nem teljesen profikról van szó, ha hibázik, vagy mit tudom, egy memória zavara van, akármi ilyen technikai vagy zenei probléma felé, akkor abban a pillanatban azt le kell reagálni, és ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Erre azt mondom, hogy hát megtanulni, igen, talán meg lehet valamilyen szinten tanulni, de ez kell egy olyan antenna, amivel rá tudok hangolódni teljesen a másik emberre. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tényleg kiváló korrepetitorokkal dolgozhattam együtt, és ahogy az előbb fogalmaztam, ez most már egy szakirány a Zeneakadémián, mert tudomásom szerint néhány évvel ezelőttig nem volt az.
3: Jó, hogy ez teljesen új.
4: Viszonylag, azt mondom neked, hogy ez egy ilyen 5-10 éves történet. Mert nagyon sokan rájöttek arra, zongoristák is, hogy lehet, hogy szólóban fantasztikusak és világszinten elismerik az ő tudásukat, de hogyha ne adj Isten, arról van szó, hogy valakit kísérni, egy versenyművet kísérni, ami hát viszonylag ritkán fordul elő egy ilyen zongoristám tekintetében, ott már azért nagyon sok felé kell tudni figyelni. Ez egy teljesen más szakirány, és éppen ezért tartott az akadémia fontosnak, hogy legyen egy ilyen képzés. Ezeket a korrepetitorokat én nagyon-nagyon nagyra tartom, mert egész egyszerűen a repertoár ismeret az olyan széles, hogy teljesen elképesztő méreteket tölt, a másik meg az, hogy ugye egy művet több növendék játszik. És azért minden egyes növendéknek az egyéni dolgait lekísérni, végigkövetni, vele lenni, lelkiekbe, vagy ha akár valamilyen technikai hibát vét, vagy akármit csinál, ez egy nagyon-nagyon összetett dolog.
3: Hát igen, nyilván a zenei elképzeléseit le kell tenni egy ilyen kísérőnek, és teljesen át kell adnia magát annak a szólistának, és főleg a gyerekekről beszélünk, de nem biztos, hogy ezek tudatos dolgok még, amit csinálnak, nem biztos, hogy 100%-ban tudatos hát dolgok, és akkor azokat nyilván le kell kísérni, ez biztosan nem egyszerű. Egyébként most ugye azért készülnek, mert hogy a vizsga közeleg, vizsgai időszak. Nagyon félnek a gyerekek, te félsz a vizsga időszaktól?
4: Nem.
3: Nehéz időszak ez?
4: Nem, mert addig nagyon sokat dolgozunk. De hát mire oda kerül a dolog, hogy vizsgáznak, addigra már tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok mindenen átesnek. És akkor már azt gondolom, hogy könnyebben veszik az akadályokat.
3: És akkor már álmukból felkelve is tudják.
4: Reményeink szerint.
3: Aztán majd ezután jönnek a jegyek, hogy mennyire álmukból felkelve is. Érzékeny témához érkezem most. Remélem partner leszel bennem. Ugye arról beszéltünk, hogy a szólista és a zongora kísérő. Ha van egy kotta, ha le van kottázva egy darab, és már nagyon sokan eljátszották, és nagyon sok előadásban hallottad, akár híres egyedi művészektől is. Mennyire van neked szabadságod, vagy kötelességed abban a stílusban, abban a tempóban, abban a zeneiségben játszani? Gyakorlatilag az a kérdésem, hogy egy klasszikus zenésznek, szólózenésznek mennyire van szabadsága abban, hogy egy lekottázott darabot eljátszon?
4: Én törekszem arra, előadó művészként is és tanárként is, hogy amennyi szabadságot enged a klasszikus zene, annyi igen is legyen benne. A mai világ ez egy ilyen perfekcionista történet, hogy minél tisztábban, legészségesebb hangon, és viszonylag kevesebb érzelmi odaadása. Na most, hogyha játszom valamit, azt gondolom, hogy én már megismertem annyira magamat és az én lehetőségeimet a hangszeren, hogy van egy egyéni elképzelés adott darabokról, adott korszakokról a zenében. Értelemszerűen a tanításban ez úgy nyilvánul meg, hogy megpróbálom ahhoz mérni ezeket a dolgokat, ahol éppen a vendég tart. Egyrészt ugye azért itt 10 éves vagy 20-as évei elején járó gyerekekről van szó, de hát azért az alapokat nem árt nagyon keményen lefektetni abban a tekintetben, hogy azok a axiómák, amiket mindannyian ugyanúgy gondolunk, szerte a világban, a ritmus, a hang, az megkérdőjelezhetetlen legyen, és akkor utána egy kicsit lehet azért egyénre szabni a dolgot, legalábbis én azt gondolom. Például itt van az én kezem, nem mindenkinek jó az az újrend, amivel én ajánlok, mit tudom én, egy futamot, mert van, akinek hosszabb ujja van, rövidebb ujja van, vastagabb, vékonyabb. Nem szabad minden áron ragaszkodni ahhoz egy tanárnak. Szóval ezek a dolgok nincsenek szerintem köbevés, hogy csak is azzal a vonással, és csak is azzal az új rendel. És akkor most mindjárt ellent is mondok magamnak, mert ott vannak például a Mozartok, amikben ezt viszonylag kevés alkalommal lehet megcsinálni, de azért mondjuk egy kadencia ad arra módot és lehetőséget, hogy az ember egy picivel szabadabban mozogjon.
3: Most a diákjaidra értetted ezt a kérdést, és nagyon köszönöm, hogy elmondtad, de ha érett művészről beszélünk, neki mekkora a szabadság?
4: Én azt gondolom, hogy azért van valamennyi szabadság, kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen, mert akkor az egyénisége veszik el. Tehát például nagyon érdekes megfigyelni azt a régi hegedű művészeknél, vagy akár a régi színészeknél, hogy milyen időben beszéltek, vagy milyen időben muzsikáltak. Mert ugye az én beszédemnek és a te beszédednek is van egy ritmusa, a zenének is van egy ritmusa, és attól szép ez az előadó művészet, hogy ebből a ritmusból ugyan nem jön ki az ember, de az időt meg tudja egy kicsit állítani. De hát a színészek szokták mondani, hogy 7-től 10-ig ott akkor semmi nincs, csak én meg a közönség. Hát ennek valahogy így kell lennie, amikor egy ember elmegy egy koncertre, színházba, akárhova, mi előadó művészet, de hát ki kell ragadni a hallgatóságot a térből, meg az időből. Akkor van értelme annak, amit az ember csinál.
3: És szerinted mi annak a trükkje, hogy hallgatóságot kiragadjunk?
4: Azt gondolom, hogy először is nagyon tisztába kell lenni a művel, a műzenei felépítésével, és a klasszikus zenének megvan az a sajátossága, hogy többféleképpen tudhatni a hallgatóságra. például ott vannak Bach művei, amelyek egy olyan világot tárnak a hallgató elé, ami tulajdonképpen nem a világi, valami földön túli, valami teljesen más. Akár ritmikájában is eltér a romantikus beállítottságú művektől. És akkor ott vannak a virtuóz művek, amikkel el lehet varázsolni az embereket. Szóval nagyon, nagyon széles a lehetőségek tárháza, de azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy kezelni kell tudni az időt, és az, amíg megtanulja az előadó művész kezelni az időt, és tud bánni az idővel, hát addig nagyon sok kudarcon és nagyon sok sikeren van túl.
3: És talán lehet, hogy valaki soha nem tudja jól kezelni az időt, hát mennyit?
4: Mert mindannyian mások vagyunk, sokfélék vagyunk.
3: Innen folytatjuk a beszélgetést Lakatos György hegedűművész és pedagógussal. Kökény Annát hallották itt a Roma Szalomban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Holnap 22 óra 5 perctől folytatjuk innen, de ne felejtsék el, hogy a Roma Szalon holnap is 20 órától várja önöket Baranyi Roland Regeneráció című műsorával. Mindenkinek nagyon kellemes pihenést kívánok, aki viszont úgy döntött, hogy még nem hajtja álomra a fejét, az maradjon a Rádiódikkel.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Finyú, baby! Finyú, baby!

telefon, nem veszem fel. Hallom, hogy összejöttél újra az exeddel, de már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod a telefon, nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel, mert már milliókat keresek a zenémmel.

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Főzőversenyen mutatták be a roma fortélyokat. Idén is megtartotta a hagyományos roma napot a paksi roma kisebbségi önkormányzat. A program egészen hajnalig várta a látogatókat az Ürgemezőn. Délután pontozta a zsűri főzőversenyre készült ételeket, amelyek között volt lecsós pörkölt és babgulyás is. A hagyományos roma ételek között számos olyan fogás található, amelyet ma is szívesen készítenek a családok. Ilyen például a különböző pörköltek, húsos raguk, töltött káposzta, lecsó, babos ételek, krumplis fogások, valamint különféle házi tészták és kenyérfélék. Sok helyen kedveltek a tartalmas levesek is, amelyek egy nagyobb család számára is elegendőek lehettek. Az ételek elkészítése gyakran nem pontos recept alapján történik. Az idősebb generációk sokszor érzésre főznek, és a tapasztalatuk alapján tudják, miből mennyi szükséges. A fűszerezésnek szintén fontos szerepe van. A hagyma, a fokhagyma, az őrölt paprika, a bors és más fűszerek segítségével egyszerű alapanyagokból is karakteres, erőteljes ízű ételek készülhetnek. A roma konyha azonban nem egyetlen mindenhol azonos receptgyűjtemény. A helyi magyar, balkáni, erdélyi és más konyhai hagyományok is hatással voltak arra, hogy egy-egy roma közösség mit és hogyan főz. A főzés különösen fontos szerepet tölthet be a családi életben. Egy nagyobb étkezés elkészítése sokszor közös program. Valaki előkészíti a zöldségeket, más a húst készíti elő, közben pedig beszélgetés, nevetés és történetmesélés is megtölti a konyhát. Így az étel elkészítése önmagában is közösségi élménnyé válik. A nagymamák és édesanyák szerepe különösen jelentős a receptek továbbadásában. Sok hagyományos fogás receptje szájról szájra öröklődik. Nem feltétlenül van leírva, hogy pontosan hány gram lisztet vagy hány kanál fűszert kell használni. A fiatalabbak gyakran úgy tanulják meg ezeket az ételeket, hogy figyelik az idősebb családtagokat, majd később maguk is elkészítik ugyanazt a fogást. Ezáltal a recept mellett egyfajta tudás és családi örökség is továbbadódik. A roma főzéshez gyakran hozzátartozik a vendégszeretet. Ha vendég érkezik, sok családban természetes, hogy étellel kínálják. Egy nagy fazék étel elkészítése ezért nem csak a család ellátását jelentheti, hanem azt is, hogy legyen mit megosztani másokkal. Az étel ilyen módon a szeretet, a gondoskodás és az összetartozás kifejezésévé is válhat. A közös étkezéseknek ünnepi alkalmakkor is különleges jelentőségük van. Lakodalmak, keresztelők, családi összejövetelek és más fontos események alkalmával gyakran nagy mennyiségű étel készül, amelyből mindenki részesül. Ilyenkor a főzés maga is az ünnep részévé válik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Jó estét kívánok, Kökény Anna vagyok itt az FM 100.3-on 2024. május 16-a csütörtök, 22 óra 5 perc van. Önök a Roma Szalon kulturális magazint hallják. A következő fél órában Lakatos György hegedű művész és hegedű tanárral folytatjuk a beszélgetést. Engem nagyon érdekel, hogy mennyi szabadsága van egy klasszikus zenésznek, amennyiben figyelembe vesszük, hogy egy lekottázott, leírt darabot játszik, mi a véleménye erről a hegedűművésznek, mennyire szabad egy előadó művész, amennyiben az egyéniségét kívánja megmutatni egy-egy előadási darabban. Könnyedebb vizekre is evezünk, hiszen a hegedű művész mesél nekünk arról, hogy egyik kedvenc elfoglaltsága a főzés. Mesél kedvenc piacáról, ahol bevásárolni szokott, és mi más követhetni a jó evés, ivást, hanem a sport. Természetesen beszélünk arról is, hogy Lakatos György miért tartja fontosnak a rendszeres úszást. A koncerteket járva mindig is kíváncsi voltam rá, hogy a szólistákat kísérő zongoristák mennyiben tudnak alkalmazkodni a művészhez, mennyire kötelességük ez, és hogyan tud jól összecsiszolódni egy előadó, például egy cselló művész, egy hegedű művész, akár valamilyen fúvós hangszeren játszó, illetve a zongorista. Ki lenne alkalmasabb arra, mint hogy ezt megkérdezzem, ha nem egy olyan hegedű tanár, aki főleg így a tanév vége felé közeledve egyre több diákot is készít fel erre a közös munkára, illetve ennek a megtanulására. Hiszen egy szóló művésznek nem elég megtanulnia a saját hangszerén a játékát, hanem bizony meg kell tanulnia azt is, hogyan kell együttműködnie egy kísérő hangszerrel, legyen az egy kamarazenekar, egy szimfonikus zenekar, vagy akár egy zongora. Vendégem a Bartók Béla Zeneművészeti Konzervatórium hegedű tanára.
4: Érzékeny témához érkezem most, remélem partner leszel bennem. Ugye arról beszéltünk, hogy a szólista és a zongora kísérő. Ha van egy kotta, ha le van kottázva egy darab, és már nagyon sokan eljátszották, és nagyon sok előadásban hallottad, akár híres hegedű művészektől is, mennyire van neked szabadságod, vagy kötelességed abban a stílusban, abban a tempóban, abban a zeneiségben játszani? Gyakorlatilag az a kérdésem, hogy egy klasszikus zenésznek, szóló zenésznek mennyire van szabadsága abban, hogy egy lekottázott darabot eljátszon?
5: Én törekszem arra, előadó művészként is és tanárként is, hogy amennyi szabadságot enged a klasszikus zene, annyi igenis legyen benne. A mai világ ez egy ilyen perfekcionista történet, hogy minél tisztábban, egészségesebb hangon és viszonylag kevesebb érzelmi odaadása. Na most, hogyha én játszom valamit, azt gondolom, hogy én már megismertem annyira magamat és az én lehetőségeimet a hangszeren, hogy van egy egyéni elképzelés adott darabokról, adott korszakokról a zenében. Értelemszerűen a tanításban ez úgy nyilvánul meg, hogy megpróbálom ahhoz mérni ezeket a dolgokat, ahol éppen a vendég tart. Egyrészt ugye azért itt 10 éves vagy 20-as évei elején járó gyerekekről van szó, de hát azért az alapokat nem árt nagyon keményen lefektetni abban a tekintetben, hogy azok a axiómák, amiket mindannyian ugyanúgy gondolunk, szerte a világban, a ritmus, a hang, az megkérdőjelezhetetlen legyen, és akkor utána egy kicsit lehet azért egyénre szabni a dolgot, legalábbis én azt gondolom. Például itt van az én kezem, nem mindenkinek jó az az új rend, amivel én ajánlok, mit tudom én, egy futamot, mert van, akinek hosszabb ujja van, rövidebb ujja van, vastagabb, vékonyabb. Nem szabad minden áron ragaszkodni ahhoz egy tanárnak. Szóval ezek a dolgok nincsenek szerintem köbevés, vagy csak is azzal a vonással, és csak is azzal az új rendel. És akkor most mindjárt ellent is mondok magamnak, mert ott vannak például a Mozartok, amikben ezt viszonylag kevés alkalommal lehet megcsinálni, de azért mondjuk egy kadencia ad arra módot és lehetőséget, hogy az ember egy picivel szabadabban mozogjon.
4: Most a diákjaidra értetted ezt a kérdést, és nagyon köszönöm, hogy elmondtad, de ha érett művészről beszélünk, neki mekkora a szabadsága?
5: Én azt gondolom, hogy azért van valamennyi szabadsága, kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen, mert akkor az egyénisége veszik el. Tehát például nagyon érdekes megfigyelni azt a régi hegedű művészeknél, vagy akár a régi színészeknél, hogy milyen időben beszéltek, vagy milyen időben muzsikáltak. Mert ugye az én beszédemnek és a te beszédednek is van egy ritmusa, a zenének is van egy ritmusa, és attól szép ez az előadó művészet, hogy ebből a ritmusból ugyan nem jön ki az ember, de az időt meg tudja egy kicsit állítani. De hát a színészek szokták mondani, hogy 7-től 10-ig ott akkor semmi nincs, csak én meg a közönség. Hát ennek valahogy így kell lennie, amikor egy ember elmegy egy koncertre, színházba, akárhova, mi előadó művészet, tehát ki kell ragadni a hallgatóságot a térből, meg az időből. Akkor van értelme annak, amit az ember csinál.
4: És szerinted mi annak a trükkje, hogy a hallgatóságot kiragadjuk?
5: Azt gondolom, hogy először is nagyon tisztába kell lenni a művel, a műzenei felépítésével, és a klasszikus zenének megvan az a sajátossága, hogy többféleképpen tudhatni a hallgatóságra. Például ott vannak Bach művei, amelyek egy olyan világot tárnak a hallgató elé, amit tulajdonképpen nem je világ, valami földön túl. Valami teljesen más. Akár ritmikájában is eltér a romantikus beállítottságú művektől. És akkor ott vannak a virtuóz művek, amikkel el lehet varázsolni az embereket. Szóval nagyon, nagyon széles a lehetőségek tárháza, de azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy kezelni kell tudni az időt, és az, amíg megtanulja az előadó művész kezelni az időt, és tud bánni az idővel, hát addig nagyon sok kudarcon és nagyon sok sikeren van túl.
4: Aztán lehet, hogy valaki soha nem tudja jól kezelni az időt, hát mennyit?
5: Mert mindannyian mások vagyunk, sokfélék vagyunk, olyan is lehet, ki tudja.
4: Egyébként azért ugye a gyerekkorodtól indultunk, gondolom azért felnőtt korodra már kialakult benned az, hogy végül is neked ki a kedvenc előadód? Ha hegedűről beszélünk, most szigorúan azt
5: szeretném. Igen, kérlek szépen. A kérdés jogos, de mégsem tudok rá egyértelműen válaszolni méghozzá, amiatt, mert mindegyik előadó azért ragad meg, mert valami egészen különleges hangulata van annak, ahogy hegedül. Elfecnek a hangszíne, temperamentuma. Menuhinnak az elegáns mi volt a Scheringnek a kristálytiszta hangja. Oistrachnak, amit említettem, akármit meghallgatok tőle, az az érzésem, hogy hát másképp nem is lehetne elgondolni zeneileg, csak ebben a formában. Szóval talán így egy mű van, amit nagyon szívesen meghallgatok bizonyos előadóktól, de nem tudom neked azt mondani, hogy én csak Heifetzet vagy csak Milsteint hallgatok, hanem már egy ideje nagyon széles lett az a paletta, amit én hallgatok, és az nem csak klasszikus zene.
4: Így, hogy tanítasz, mennyi időd van saját magadra, mert hogy arról beszélgettünk, vagy meséltél itt a rádióhallgatóknak, hogy pedagógusként mik az alapelveid, hogyan tanítasz. Na, de te egy hegedűművész vagy, hát ez a lényegét. És mennyire van időd saját magadra fejleszteni, fellépni, stb.
5: Ugye azt szokták mondani, hogy az embernek arra van ideje, amire akar időt szánni, úgyhogy én majdnem minden nap gyakorlok, sőt, nagyon sokszor vagy magammal viszem a hegedűmet az órákra, vagy ellopom a növendékeimtől, és akkor azon mutatom meg a dolgokat. Meg persze nekem is, ha van koncert, és egy olyan darabot játszom, amit már sokszor játszottam, mindig észreveszem azt, hogy most ugyan a gerince nem változott meg bennem, de nagyon sok apróságot, vagy apróságnak tűnő dolgot már teljesen másképpen gondolok. Uh-huh. Szóval azért hagyok időt magamra, mert az szükségesnek érzem. Akkor tudok a növendékek felé is többet adni az én tudásomból, meg magamból.
4: Szerinted egy művész meddig bírálja felül önmagát? Tehát hány éves koráig normális az, egy zenész állandóan újat és többet akar magából kihozni?
5: Ameddig hegedül. Ugyanis, hogyha ez az érzés elmúlik, akkor szerintem baj van. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy a gyerekek felvételt készítenek, és jön a vizsga. Én is úgy voltam még annak idején zeneakadémistaként, hogy felvételeket készítettem, mert jött a vizsga, ugyan nem telefonnal, mert akkoriban még nem voltak ilyen telefonok. De a lényeg, hogy jobb keresek valamit, meghallgatok egy ilyen felvételt, és érzem, hogy ó, hát ezt én már teljesen másképp csinálom, vagy egyáltalán nem is tetszik az, ahogy hegedülök. De hát én a mondó vagyok, hogyha egy előadó művész azt mondja, hogy na, én most akkor teljes mértékben meg vagyok elégedve magammal, és nincs semmi probléma, és innentől kezdve átradőhetek, és kész, ennyi volt. Hát nem tudom.
4: Nem nagyon létezik olyan. Vagy ez nem jó jel?
5: Vagy ez valami, igen, nem jó jel, én is azt mondanám. Én is azt mondanám.
4: Én tudom, hogy te nagyon szereted az irodalmat.
5: Hát többek közt, igen.
4: Ez honnan jött ez a vonzalmad? Mióta van?
5: Hát nem tudom, nálunk elég sok könyv volt, megvan is, és talán innen szabadidőmben én viszonylag sokat olvastam. Uh-huh. És talán innen meg én iskolában nagyon szerettem. Tehát én inkább humán beállítottságú voltam. Uh-huh. A reál az... Hát finoman fogalmazok, ha azt mondom, hogy nem volt az erősség.
4: Értem. Akkor szerettél olvasni.
5: Én szeretek, igen. Mind a mai napig szeretek olvasni. Most már ugyan annyira időm nincs rá, de hogyha van, akkor nagyon szíves.
4: És kik a kedvencei?
5: Én a nyugatos költőket szeretem. Adit, Kosztolányit, aztán Karintit is. Egy-két hete kezdtem újra olvasni Rejtőnek a regényeit, úgyhogy szeretem ezeket a dolgokat, meg persze megpróbálom, amennyire idő meg módon van figyelemmel kísérni a jelenkornak
4: a kortársak.
5: Persze, az íróit, mert kíváncsi vagyok, ahogy sok mindenre, tulajdonképpen én egy nyitott embernek tartom magam.
4: És a szabadidődben, ha nem zenét hallgat, és ha nem az irodalom, mi az, ami még téged érdekel?
5: A főzés.
4: Komolyan szeretsz főzni? Na, ez most meglepet.
5: Na látod, de tudok én neked meglepetéseket okozni, annak ellenére, hogy az ismerjük egymás pár
4: napja. Valamennyire, igen.
5: Szóval azt hiszem, hogy ennek a dolognak a szeretete az abból fakad, hogy én kisgyerekkorom óta jártam a piacra.
4: Anyuval?
5: Anyuval vagy apuval.
4: Na.
5: És akkor tulajdonképpen azóta ismerek engem az árusok. És és
4: melyik piacon lehet látni Lakatos Györgyöt?
5: Legfőképpen a Fehérvári úti, a Főám téri, hát ez a két hely.
4: Jó helyek.
5: Nem rossz helyek, nekem megvannak a bejáratott helyeim már azért.
4: Előre köszönnek, értem.
5: Igen, igen, általában szokott lenni. Jó napot, Gyurika! Mit adhatok? Kell ez? És akkor megbeszéljük a történéseket. Szóval főzni nagyon szeretek, és aki mondjuk már járt nálam vendégként, az eddig még nem is halt bele. Tehát lehet, hogy még jó is, nem tudom.
4: Van specialitásod?
5: Hát, ahogy most így belegondolok, specialitásom nincs. De hát én nagyon szeretem természetesen a magyaros konyhát, az olasz konyhát, de nagyon szeretem a halakat. Minden evő vagyok.
4: Halakat? Uh-huh. Folyami halakat is feldolgozod, megfőzöd?
5: Van olyan, őket kevésbé, de a tengerieket nagyon.
4: Tehát a lazac?
5: Lazacrák, rákkoktél, lazac, roston, spárgával, szóval na.
4: Kezdem elszégyelni magam, mostanában nem nagyon szeretek már főzni, lehet, hogy kifőztem magamat az elmúlt 20-at évben.
5: Jó, hát van olyan, hogy az ember egy kicsit úgy érzi, hogy ez most nem.
4: Van, amikor nincs az ember, igen.
5: Nincs hozzá kedve, persze, előfordul.
4: Mik a terveid a nyárra?
5: A tervek a nyára nagyságrendileg úgy néznek, hogy a Schneedberger tehetségközpontba fogok kurzust tartani, meg úgy tűnik, hogy több helyre hívnak kurzust tartani, és ez általában úgy szokott működni, hogy van a kurzusnak egy periódus, és van egy záró koncert, ami a tanárok és a gyerekek együtt és külön fellépnek. Úgyhogy nagyságrendileg ez.
4: Egyébként szerinted mennyire hasznosak ezek a táborok?
5: Azt gondolom, hogy egy bizonyos kor után hasznosak, mert ha egy tanár mond egy szót, egy technikai megoldást, valamilyen zenei dolgot, az jó esetben a gyerek magába tudja vinni, és be tudja építeni a szürke hétköznapokba, és az rengeteget tud segíteni, az támogatja az ő pályafutását. Tehát ebből a szempontból biztos, hogy jó, sőt, hát azért közösségben van, a kortársaival meg tudják osztani, akár ugye, akinek milyen lemezei vannak, akár, vagy miket szokott hallgatni, vagy meg tudják mutatni egymásnak a betöltéseiket. Szóval ez jó szerintem.
4: És lehet jobban fel is engednek, mint egy zeneiskolában talán.
5: Én azt veszem észre, hogy igen. Főleg nyári időszakban természetesen.
4: Hogy teljesen szabadabbak. Én valahogy úgy képzelem el, hogy amikor...
5: Szabadabbak, persze.
4: Hogyha nem csak ilyen órai körülmények között tudnak találkozni a tanárral, talán jobb lehet a viszony, és sokkal bizalmasabbá tud.
5: Ez így igaz. Ez
4: ugye?
5: Így van.
4: Neked van szakmai álmod, amit még szeretnél megélni?
5: Tulajdonképpen ha a tanítás veszem, az azt, hogy ezekből a növendékekből azt lássam egy bizonyos idő múlva, hogy beérett a közös munkáknak a gyümölcse, és megtalálták a helyüket szakmailag az életbe. Nem művészi szempontból pedig lán az, hogy minél több embernek tudja örömet okozni a zenéléssel. Meg azt gondolom, hogy tulajdonképpen az egésznek az értelme ez, műfajtól függetlenül. Ha már az embernek van a kezébe, szívébe, fejébe valamennyi készség és képesség, akkor azzal érdemes élni.
4: És van valamilyen álom színpadod, álom zenekarod, ahova szeretnél állni?
5: Az feltétlenül nincsen. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert
6: Ha jól emlékszem, én 2013-ban megnyertem egy nemzetközi versenyt, és ennek apropóján játszottam a Carnegie Hall-ban, New York-ban. Ami persze minden muzsikusnak egy nagy álma, Amerika, stb. Stb. És utána nem sokkal jött egy olyan felkérés, hogy valahová vidékre, itt Magyarországon, már nem emlékszem egész pontosan, talán Galga Kivíz, hogy ott lenne egy zongoristával egy szabadtéri koncert. És nem ment ez a szabadtéri koncert, nem volt benne semmi különös, és egy bő fél évre rá én az egyik budapesti étterembe vagyok, ahol egy svédasztalos menü volt, ott állok a tányérommal, és megbök egy hölgy, és elnézést kérek. Mondom, nincsen semmi gond. Ön a Lakatos György? Mondom, én vagyok. Biztos, hogy nem emlékszik rám. Én pár hónappal ezelőtt ott Galgán, ahol játszott. Mondom, igen, emlékszem, ott játszottam. Nagyon szépen köszönöm az élményt. Nagyon tetszett az előadása. Nekem nagyon sokat jelentett, mert akkor vesztettem el a férjemet, és pont azt a szonátát játszott, amit nagyon sokszor meghallgattunk közösen, és köszönöm szépen. Szóval azt gondolom, hogy ez egy olyan visszajelzés, egy olyan személyes visszajelzés, ami azt mutatja, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hol lép fel, sokkal inkább az a lényeg, hogy tud-e magából, tehát ki tudja-e magából hozni a legtöbbet, és tud-e az embereknek örömet, élményt okozni.
4: De azért abban megérdezhet ezt, hogy a Carnegie Hall az, ahol egy művész, ha fellép, akkor az valamennyire a legnagyobb elismerés.
6: Elismerés persze, természetesen. Hál' Istennek nem én voltam az egyetlen magyar, akinek volt arra módja és lehetősége, hogy azon a csodálatos színpadon játszom.
4: És milyen a terem?
6: Egész jó.
4: Jó akusztikája van?
6: Jó akusztikája van, de talán azt emelném ki, hogy mennyire odafigyelnek a művészekre. De hát hátul az öltözőkben, szóval tényleg mindenre oda van figyelve, hogy az ember, amikor kilép a színpadra, akkor azt érezze, hogy igen, a színpadra lépés előtti időszak az teljesen rendben volt, és önmagamat tudom adni, és az én tudásomat be tudom mutatni a közönségnek. Tehát annyira támogatóak voltak, annyira kedvesek voltak, annyi mindennek készültek, hogy szóval egészen elképesztő volt.
4: Ez olyan a klasszikus zene felé irányuló tisztelet, vagy egyszerűen ilyen a mentalitásuk?
6: Szerintem a mentalitásuk. Én azt gondolom, hogy a mentalitásuk.
4: Hát ez nagyon izgalmas lehetett. Azért neked megváltoztatta ez valamennyiben az életedet, akármit magadban, a személyiségedet?
6: Azt gondolom, hogy a személyiségemet az sokat nem változtatott rajta, legalábbis ez az én személyes véleményem. Sokkal inkább azzal szembesültem, hogy mennyire jó az, amikor odafigyelnek egy emberre. És hát nem csak ott, más színpadokon is, vagy akár ilyen nyári rendezvényeken is. Csak egy egyszerű dolgot mondok, nem kell szólni azért, amit tudom, hogy legyen víz, legyen elegendő folyadék, vagy megkérdezik azt, hogy hát van-e valami egyéni kérés.
4: Tehát figyelem és tisztelet.
6: Igen, mert akkor az ember rögtön egy kicsit másképpen érzi magát tulajdonképpen.
4: Lakatos György hegedűművésszel és pedagógussal beszélgetek itt a Roma Szalomban, és ez a benyomásom így közel egy óra után, hogy egy végtelen kiegyensúlyozott, önmagával és a világban békében élő felnőtt férfi ül itt velem szembe.
6: Ez nagyon megtisztelő. Ezért már érdemes volt bejönni.
4: Mi a te életfilozófiád, Gyuri? Ha van ilyen. És ha érdekel a filozófia, bár én azért megelőlegezem, hogy érdekel.
6: Az életfilozófiám tulajdonképpen az, hogy az ember társaimnak azzal, ami én vagyok, a hasznára tudjak lenni. Tehát ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy ott van a tanítás. Én valamennyire megtanultam hegedülni, talán megvan bennem az a képesség, hogy el is tudom mondani, hogy szerintem azt miért kell úgy csinálni. És a művészi oldalról pedig nem, amit már mondtam, az örömszerzés, de hát ugye beszéltünk itt akár a főzésről, hát attól nagyobb öröm nekem nem is kell, amikor eljönnek hozzám vendégségbe, és ízlik az étel, és megkérdezik azt, hogy szedhetek még a levesből, vagy szedhetek még ebből. Sőt, olyanra is volt már példa, hogy fölhívott valaki, hogy hát ő még ilyen finom vadast nem evett, és lehetne, ha maradt még belőle, hogy adok. Persze, hogy lehetne. És akkor ez olyan jó érzéssel tölt el. De hát én alapvetően szeretek örömet okozni az embereknek.
4: És önmagadnak?
6: Hát, hogyha így veszük, akkor önmagamnak is akár azzal, hogy próbálok jobb lenni emberileg és szakmailag is. Jó, mondjuk ehhez nagyon sok minden hozzájárul. Most csak egy nagyon egyszerű dolgot mondom, tehát én az esetek 99%-ában a tanítás után nem megyek rögtön haza, hanem még teszek egy sétát, és akkor ez engem egy kicsit úgy lenyugtat, és összegzem tulajdonképpen az egész napot. És akkor utána jöhet az este, vagy találkozom egy olyan barátommal, ismerősömmel, akivel már valamilyen oknál fogva rég nem találkoztam, rég nem beszéltünk, az is feltölt, hát én keresem azokat a dolgokat, amik feltöltenek. Például ilyen az úszás. Én megzögzötten, különösen így tavasztól, késő őszig nagyon szeretek úszni. Na és hát. Ide nem messze járok különben.
4: Igen?
6: Igen.
4: Na, milyen úszást képzeljünk? Hát egy gyors úszó vagy? Pilangó?
6: Hát az messze áll tőlem. Gyorsban, mellbe, háton. Ez a három, amin azért tudok úszni.
4: Ez kiskorod óta van?
6: Igen.
4: Ez igen, három, négy.
6: Ja.
4: Na hát, ez nagyon egészséges.
6: Igen.
4: Dolog. Igen. Akkor te figyelsz a lelki, testi, szellemi egészségedre.
6: Megpróbálok. Aztán vagy sikerül, vagy nem.
4: Az utolsó kérdésem, te milyennek látod a klasszikus zene jövőjét? Mert azért a klasszikus zene elég régóta tartja magát fronton. Te mit látsz ebben?
6: Hát ez egy érdekes dolog, mert azt látom, hogy a klasszikus zenét hallgató közönség azért az idősebb korosztályból tevődik össze.
4: Pedig a diákok gyerekek.
6: Igen, de ők is valamilyen hatás nyomán kezdték el ezt az egészet. És én dolgozom azon különben, hogy a klasszikus zenét olyan fiataloknak bemutatni, akikhez valamilyen oknál fogva nem jut el, vagy akár van bennük egy félsz, hogy itt most nagyon komolynak kell lenni, és nagyon szigorú szabályok vannak, amikor elmegy az ember egy koncertre, pedig azért annyira szigorú szabályok nincsenek. Én azt gondolom, hogy ezen kéne elsődlegesen javítani, amit úgy látom, hogy az utóbbi pár évben már a zenekarok és előadó művészek is elkezdtek csinálni, hogy valamilyen módon megszólítani a fiatalokat, mert értelemszerűen
5: jövő záloga. Hát nekünk pedagógusoknak pedig lenne egy nagyon nagy felelősség, hogy olyan embereket neveljünk, akik a társadalom szerves részévé tudnak válni, és mindenki számára hasznosak tudnak lenni az ő emberi és szakmai mi voltjukkal.
4: Hát nem véletlenül halljuk, hogy nagyon sok zenekar itthon és külföldön is elkezdte ugye a filmzenéket feldolgozni egy-egy koncerten, mert a gyereknek mondjuk a Harry Potter főcímdala, elmondjuk neki, hogy ez klasszikus zene, akkor biztosan meglepődik, hogy nem csak az a ijesztő valami szigorú, hanem egy Harry Potter vagy egy Star Wars is.
5: Persze.
4: Ezek szerintem is nagyon jó kezdeményezések. Drága Gyuri, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelted a stúdiónkat. Nagyon jó egészséget, ugyanezt az életkedvet, életörömet kívánom még neked nagyon sokáig, és gyere hozzánk majd máskor is, jó?
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is a legjobbakat kívánom a kedves hallgatóknak.
3: Lakatos György, hegedűművész, hegedű tanár volt a vendégem itt a Roma Szalonban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Roma Szalon legközelebb itt a Rádió Dikken az FM 100.3-as frekvencián hétfőn 8 órakor lesz, amikor is Patai Anna várja önöket. Vendége Tóth Zsolt lesz, a Szindróma Együttes egyik tagja. Majd 22 órától vendégem lesz hétfőn Nótár Ilona, írónő, aki egyébként pedagógus, és természetesen felolvas egy művéből is. Kökény Annát hallották itt a Roma Szalonban. Kellemes pihenést kívánok mindenkinek, aki viszont úgy döntött, hogy még nem hajtja álomra a fejét, az maradjon a Rádió Dikkel.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
7: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dikkben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki hétfőn este élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a következő két nap még kritikus lesz. A legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő Gacsáy Józseffel, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesével, Kádár Pál Dandár tábornokkal, a Védelmi Igazgatási Hivatal vezetőjével és Kótai Lászlóval, akit a védelmi vezetőként mutatott be, közösen állt kamera elé. Azt mondta, az elmúlt másfél napban óriási a haladás, ugyanakkor a következő két-két és fél nap kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, és mindent el fog követni, hogy a magyar állam és a magyar emberek pénzét, vagyonát visszaszerezze, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormány fő a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett, a kormány múlt heti döntése alapján a 4IG cégcsoport minden, az Orbán kormányokkal kötött szerződését tüzetesen át fogják vizsgálni. A vizsgálatok eredményét nyilvánosságra is hozzák, közölte. Azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztesség és a magyar emberek számára előnyös döntés született. De ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merül fel, ott feljelentést tesznek és visszaszerzik a magyar emberek pénzét és vagyonát. A gazdasági versenyhivatal eljárásának eredményeként a Coca-Cola vállalkozás csoportba tartozó cégek átfogó kampány kidolgozását és végrehajtását vállalták, hogy növeljék a PET palackok újrahasznosításának gyakorlati teendőivel kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, közölte a versenyhatóság. A hivatal felidézte 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást cégekkel, köztük a Coca-Cola több vállalkozásával szemben is. A cégek az eljárás során igazolták, hogy az érintett palackok, valamint azok kupakjai és a címkék technikai értelemben valóban 100%-ban újrahasznosíthatóak. A GVH azonban aggályosnak tartotta, hogy a kommunikáció ezt az egyedüli pozitív tulajdonságot kiemeli, de nem térnek ki a termék és a csomagolás környezeti terheire. Így felmerült, hogy a vizsgált kommunikáció a valósnál zöldebb fényben tüntette fel az egész terméket, ismertette a versenyhivatal. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. 12 ember meghalt, 9-en megsérültek, köztük 2-en súlyosan. Őket Miskolcon kezelik, állapotok egyelőre stabil.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek, addig jóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Jó estét kívánok, Kökény Anna vagyok, üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, itt az FM 100.3-as frekvencián 2024, május 22-e szerda, 22 óra 5 perc van. Néhány héttel ezelőtt rendezték meg a kisiskolások szavaló versenyét, amelyen romani nyelven is részt vettek a versenyzők. Alsó tagozatosok versenyeztek, kötelező és választott verssel is. A verseny egyik nyereménye volt, hogy az egyik kisdiák szerepelhet itt a Rádiódikben, sőt, elmondhatja a győztes versét is. Egy igen fiatal vendégem van itt a stúdióban, Én gyanítom, a Rádiódik stúdiójában még nem is volt ilyen fiatal hölgy vendégünk. Az apropója annak, hogy itt van, hogy ő nyerte meg a kisiskolások szavaló versenyét, ami ugye romani nyelven is zajlott, és ezen a versenyen két részre voltak osztva a gyerekek, alsó tagozatos első, második és a harmadik, negyedik osztályosok. Nos, Dorina volt, aki az első, második osztályosok között megnyerte ezt a versenyt, mégpedig Gábor Dorira nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
5: Sziasztok, én Gábor Dorina vagyok. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket.
4: Hát gyönyörű szép hangod van, Dorina. Először is én azt szeretném tőled megtudni, hogy amikor ott voltál a versenyen, és ott volt az a sok többi kis osztálytársad, társad, és akkor kiderült, hogy te mondod a legjobban ezt a verset, milyen érzésed volt, hogy érezted magad?
5: Hát először nagyon izgatott voltam, de utána egy kicsit lenyugodtam, és azután elmondtuk mindannyian a verset a másik osztályból is, és elmondták, hogy mindenki nyert, és azért nagyon megörültem, majdnem sírtam azért, szóval én ilyen érzést keltettem magamba.
4: Tudod, Dorina, ti még nagyon fiatalok vagytok, és nem akartunk különbséget tenni köztetek, én magam is a zsűriben voltam, ugye onnan ismerjük egymást, de én azért nagyon sok gyerekkel foglalkoztam, aki verset mond, vagy színpadon áll, és én azt megelőlegezem így, vagy utólag azt mondom neked, hogy te voltál a legügyesebb a gyerekek között, és szeretnélek egy picit bemutatni téged a rádió hallgatóknak. Melyik iskolába jársz, Dorina, és melyik osztályba?
5: Én a Wesley iskolába járok, és az óvodába pedig a Dangóba jártam. A kedves barátaim is ott voltak. Az egyiknek Antika, a másiknak Arabella, a harmadiknak pedig Georg.
4: Ez a nevük?
5: Igen, és a Wesleyben az első osztályban járok. Nagyon szeretem az első osztályt.
4: Sok első osztály van ilyen, hogy első A, B, vagy csak egy első osztály van?
5: Csak egy. Egy másodikos, egy harmadikos, tényleg? Egy negyedikes, és a negyedik után jön a felső.
4: Nem régóta jársz akkor igazából iskolába, hát ez az első évet, hogy iskolás lettél. De hogy érzed az óvodánál, mennyivel volt neked nehezebb az iskola?
5: Hát nem tudom, nekem ugyanolyan érzés. Minden. Abban is játszunk, az óvodában is tanulunk, ott is ebédelünk, meg még van egy fontos, és az óvodából adják az iskolába a ebédet.
4: Aha.
5: És nálunk nem úgy van, hogy akkor azt kérsz, amit csak akarsz, hogy oda mész, és én azt mondom, hogy most nem kívánom az ebédet, hanem mindenki ugyanazt kapja, és nem úgy van, hogy ki agy akarja, hogy az elsővel kezd, vagy a másodikkal, hanem először a levessel kezdjünk, és akik kérnek, és akik nem kérnek, nem baj, hogyha nem kérsz, csak valamit enni kell.
4: Értem, és szerinted ez fontos?
5: Igen, mert hogyha nem mennénk egyikből se, mert mondjuk hagymaleves lenne, ilyen pici furcsa golyókkal, és a második pedig milánói, amit nem szereted, de én nagyon szeretem, és azután, és abból nem olyan nincs, hogy egyikből sem kérsz, valamit enni kell.
4: Így van, muszáj enni, hiszen akkor éhes maradnál, igaz?
5: Igen, és az nem baj, hogyha nem kérsz az elsőből, de azt meg kell várni, míg aki kért, az tudjon enni, és ne kelljen, ne legyen az, hogy többiek megebédeltek, azt uncsiznak.
4: Aha, értem. Szóval figyeltek egymásra, igaz?
5: Igen.
4: És egyébként az iskolában, ugye most kezdtél el tanulni, gondolom, írni, olvasni, ugye?
5: Igen, de már elég régóta járok az iskolába, és az van, hogy már a
4: G betűnél tartasz?
5: A G betűig tart. Mentünk is, és hogyha valaki kérdezné, hatan vagyunk, és elmondhatom mindegyiknek a nevét?
4: Persze, nyugodtan.
5: Én Dorina vagyok, Arabella, Georg, Anti, Sanyi, Niki, és ennyi vagyunk, és Gréti néni a tanárnőnk.
4: Na és milyen Gréti néni?
5: Azt még nem tudom. Csak úgy hívjuk, hogy Gréti néni, valamikor Zsuzsa nénivel vagyunk, valamikor és valamikor meg Gergő bácsival.
4: Mit szeretsz a legjobban a suliban? Gondolom, akkor tanultok írni, olvasni, biztos van testnevelés óra.
5: A testnevelés nincs, csak foci.
4: Aha, és te focizol.
5: Hát nem olyan foci, meg van tes is. Azok amúgy ugyanolyanok, csak Zsombi bácsival, vagy van egy bácsi, akire már nem emlékszek, mert már nagyon rég volt, De amúgy nagyon jó a tesi.
4: Én azért kérdeztem ezt tőled, Dorina, hogy te táncolni szeretsz, vagy csak szavalni?
5: Hát én nagyon szeretek táncolni is, meg énekelni, szóval meg olyan versenyekre menni, meg mindenhova. És még azt elmondhatom, hogy hova mentünk.
4: Na mesélj!
5: Voltunk egy festő galériába.
4: Na, merre voltál?
5: A festő galériába, csak nem tudom, már
4: a
5: nagyon...
4: A Szent András István galériába voltatok?
5: Igen, az pont abban utcában voltunk.
4: Na hát az nagyon szép.
5: És volt egy nagy plakát, ami ugyanolyan, mint ez a
4: kakas. Csirkés,
5: Csirkés.
4: Ja igen, mert hogy van itt nekünk egy hatalmas plakátunk az épület oldalán, és biztosan ezt említi Dorina. Azért kérdeztem tőled, hogy táncolsz-e, mert hogy nagyon tehetségesnek látlak téged, mint színésznő, bár te elég gyakran hangsúlyozod, hogy nem igazán a színészmesterség érdekel téged legjobban. Szóval, ami engem igazán érdekel, hogy bár hallottam már, hogy fagylajtárus is szeretnél lenni, meg aztán tanárnén is, negyedikes, látod, megjegyeztem. Azért gondolom, te azért valamennyire vonzott ahhoz, hogy egyszer színpadon álljál, és ott verseket mondjál, vagy szerepelj egy színházi előadásban. Van ilyen gondolatod, Dorina?
5: Hát, még nem annyira, de megpróbálhatom, de nem tudom megpróbálni sajnos, mert én elég érzékeny vagyok, és nem nagyon merek 100 ember előtt kiállni. Uh-huh. De már voltunk egy színházba, meg cirkuszba is.
4: Uh-huh. És cirkusz, tetszett neked, Dorina?
5: Nagyon tetszett a cirkus, és az volt a kedvencem.
4: Igyál csak egy korty vizet, okay. Jó? Mert egy kicsit kiszáradt a szád. Valójában azért kérdezgetem Dorinát erről, mert én úgy gondolom, hogy ő nagyon tehetséges, és tervezem, hogy beajánlom valamelyik gyerekszínháznak. Én azt gondolom, hogy ez nem csak arról szólt, hogy egy-egy gyerek milyen szépen tud cigánynyelven verset mondani, ez a verseny, hanem én azt gondolom, hogy valamennyire figyelnünk kell zsűritagként az utógondozásra, a tehetséggondozásra, és én azt gondoltam, Dorina, hogy neked azért olyan képességeid vannak, hogy nem ártana, ha még nem is gyakran, vagy sokszor, de valamilyen közösségben, ahol színészmesterséget tanulsz, esetleg rövid színdarabokat, vagy esetleg csak ismerkedni, hogy bevinnélek valamelyik gyermekekkel foglalkozó színházba. Te mit szólnál ahhoz egyébként, Dorina? Lenne kedved megnézni egy ilyen színtársulatot, hogy dolgoznak, mit csinálnak?
5: Hogyha anyukám megengedi, mert nem nagyon nem olyan nagyon vagyok biztos benne.
4: Uh-huh, de először megnéznéd, ugye? Egyébként te hány éves vagy most, Dorina?
5: 6 voltam, most 7 vagyok.
4: most vagy 7 éves. Te egyébként mivel töltöd a napjaidat?
5: Hát, mondjuk fekvéssel, vagy tévézéssel, telefonnal, vagy nem tudom.
4: Amikor vége van a sulinak, és hazaérsz, van valamilyen játszótér, ahová el szoktatok menni?
5: Hát...
4: Utcán találkozol barátaiddal?
5: Nem.
4: Már nem szokás?
5: De annak nagyon örülök, hogy amikor hazaérek, anyu már ott vár. Csak valamikor van az, hogy még dolgozik.
4: Aha, tehát már szeretsz hazamenni, amikor vége van a sulinak.
5: De amúgy azt is szeretem, amikor már jön a délután, megebédeltünk, megcsináltuk a tanulószobát, és mehetünk játszani.
4: Hát hogyne?
5: Andi nénivel vagyunk, kimegyünk a játszótérre, már a suli mögött, csak az úton kell átmenni, és már ott is, ott rohanunk, hogy kiírj el hamarabb a hintát.
4: De amúgy a hintát szereted?
5: De amúgy nagyon sokat gondolkodok azon, hogy miért kezdték felújítani az is a
4: játszótér?
5: A játszótéret. Amúgy az nagyon jó volt, mert 2 hinta volt homokozó, és nem volt, most meg nincs homokozó.
4: Hiányzik neked?
5: Nagyon hiányzik.
4: És azt gondolod, hogy már befejezték, nem lesz homokozó?
5: Nem, de annak nagyon örülök, hogy a játszótér most már nem olyan, mert akkor még ilyen zsúfolt volt, jobban mondva egy kicsit koszos.
4: Ha így tisztább most, ugye?
5: Igen.
4: Drága Dorina, hát azt nem tudjuk kihagyni, ha már itt vagy velünk, és elmondtuk a kedves hallgatónak, hogy te milyen csodálatosan tudsz verset mondani, hogy akkor mondanod is kell itt a rádióban egy verset, bár egy kicsit náthás, Dorina, én azt hiszem, hogy majd fog nekünk tudni mondani.
5: De most mondhatok.
4: Azt gondolod, hogy készen
5: Igen,
4: állsz?
5: Igen, nagyon készen állok.
4: Hát akkor próbáljuk meg. Na. Tudod a címét a versnek?
5: Igen.
4: Azt is, aki írta?
5: Azt nem.
4: Akkor mondd el a címét, szívem, és hogyha van kedved, kezdve.
5: Ringatlak kislányom, jöjjön gyorsan az árom. Vacsorát kell főzni, apácskádat várom. Mire apácskád megjön a városi vásárból, vacsorát kell főzni, és nem fog zsörtölni.
4: Nagyon aranyos, ezt mondtad, ugye?
5: Igen.
4: A versenyen, a többiekkel együtt.
5: És még volt egy dal, amit most nem tudok elmondani, mert az 2 szereplős, csak 2 ember mondhatja. A címe Benedek Elek, Nagyapóka és Nagyanyóka. Tovább nem tudom folytatni, de azt megtanultam, csak nem tudom folytatni, amiatt, mert kell egy nagyanyóka, és kell egy nagyapóka.
4: És mit szólnál hozzá, hogyha én segítenék neked elmondani, hogy én lennék a másik szereplő?
5: Hát, oké.
4: Benedek Elek, Nagyapóka és Nagyanyóka. Hová, nagyapóka?
5: Ne is kérdezz, nagyanyóka. Nem tudom, mi történt velem, minden délben fáj a fejem.
4: Ó, szegény nagyapóka, látom én ezt már régóta, van annak egy esztendeje, hogy minden délben fáj a feje.
5: Igaza van, nagyanyóka, éppen egy esztendő óta, de a séta, hál' Istennek, igen jót tesz a fejemnek.
4: Nagyapóka.
5: Miért mosolyog, nagyanyóka? Csodálkozok a mosolygásán.
4: És én a maga fejfájásán.
5: Nagyanyóka, lám ezt én nem hittem volna. Máskor fejem, ha megfájdul, úgy megijed nyomdalájul.
4: Igaza van, nagyapóka, de most nem fél, nagyanyóka. Ismerem a széljárását, a nagyapó fejfájását. Fáj a feje, amióta lett magából nagyapóka, és azért van a sétálása, hogy az unokáit lássa.
5: Nagyanyóka.
4: Hallom, nagyapóka.
5: Jöjjön velem, öreg párom, ne csak az én fejem fájjon.
4: Hát ez nagyon aranyos. Hát ez nagyon cuki. Tehát itt nagyapóka meg a nagyanyók a fejfájásról beszélgetnek, és hát azért van fejfájása ennek a nagyapókának, hogy menjhessen sétálni, és meglátogassa a kisunokáját.
5: Igen.
4: Igaz? Hát ez nagyon cuki, és nagyon szépen mondtátok egyébként ezen a versenyen. Te, Dorina, te szoktál egyébként más verseket olvasni, vagy van neked könyved? Szoktad lapozgatni?
5: Nem. De apunak vannak könyve, és mindig azt elveszem, és de az egyiket nagyon szeretem, amiben vannak ilyen számok, és már 101-ig is el tudok jutni, mert 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77.
4: Akkor te jó matekos is vagy?
5: Hát nem annyira jó, mint a Georg, de úgy jó.
4: Uh-huh. Elsőbe kaptok osztályzatokat? Még nem, ugye?
5: Osztályzatokat?
4: Ilyen 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös ilyet kaptok?
5: Nem
4: semmi.
5: Csak mosolygós, szomorú, meg ilyen félmosolygós, félszomorú.
4: Értem.
5: De olyan még sosem volt, hogy félszomorú.
4: Olyan nem.
5: Nem, de lehet, hogy szok történni, mert a félmosolygósnál csak egy kört rajzolunk.
4: Fontos ez neked, Dorina, hogy mosolyt kapsz, vagy félmosolygó?
5: Hát nagyon fontos, azért, mert Gréti néni kitalált valamit, hogy azt megcsináljuk. És először az volt, de volt egy második is, az volt az első, hogyha egyszer összegyűlik tíz, akkor választhatsz a kincses ládából, de abban nem olyanok vannak, hogy kristálygöm, meg rubintkő, hanem érdekes tárgyak, mondjuk csoki szívószált, műanyag törpök, meg ceruzák.
4: Tehát ilyenek minden ilyen gyerekeknek benne való kis aranyos.
5: Igen, de nem kincses láda, hanem egy szatyor, csak úgy hívjuk, hogy kincses láda. De hogyha másodikra gyűlik össze, de nem úgy van, hogy azután már 20 van, hanem azt már letöröljük, és megint újra kezdjük. És a másodiknak már egy órát tartasz.
4: Hogy? Ezt meséltem.
5: Választhatsz egy órát. Én mondjuk választottam, bármit választhatsz, nem csak órát, hanem ilyen kincskeresőt, és én kincskeresőt választottam. Választottam egy kincskeresőt.
4: Dorina, ezt magyarázza nekünk, tehát hogy összegyűlik 20 mosolygós.
5: Nem 20, 10.
4: 10, akkor választhatod azt, hogy te valamilyen programot csinálsz az osztálytársaidnak.
5: Igen.
4: Na hát, és ez a kincskereső is az, hogy te eldugtál dolgokat?
5: Nem, hanem Gréti néni,
4: igen,
5: azaz a tanárnőnk, eldugott valamit, és velem megcsinálta, meg fogja csinálni a kincses térképet.
4: Ó, az igen.
5: De ahol, hogyha már megint letörölték, és harmadiknak gyűlik össze, akkor már egy élményt tartasz.
4: Az mit jelent?
5: Az élmény. Uh-huh. Az olyan, hogy elutazhatunk bárhova, megnézhetünk bármit.
4: Na hát.
5: Meg abban még órát is csinálhatsz. De nincs olyan, hogy mondjuk én azt választom, hogy írj be egy mosolygóst, olyan nem szabad. Meg olyat, hogy én a kincses ládából akarok választani. Mondjuk bármi, amit csak el akarsz képzelni.
4: Értem, tehát minél több mosolygós jeled van, annál több lehetőséged van, hogy bármit választ. Dorina, figyelj ide, én nagyon kíváncsi vagyok le, hogyha lenne egy képzeletbeli kincses láda, és abba az lenne, amit te szeretnél, akkor mi lenne egy ilyen kincses ládába? Gondolkodhatsz rajta nyugodtan.
5: Hát már én kis...
4: minden is lehet.
5: Én
4: jó?
5: Már kis választottam.
4: Na mond.
5: Én a barátaimnak a legszebb vágyukat választhatnám ki.
4: Vagyis teljesítenéd valamelyik
5: igen
4: barátodnak?
5: Igen.
4: De valami
5: tárgyra
4: gondolsz, vagy utazásra?
5: Hát olyanokat, hogyha mondjuk Sanyika azt akarja, mert eltört a GTA 5 CD-je.
4: Olyaj.
5: És mondjuk, mondnám, Sanyi, Elmondok egy titkot, de ezt mindenkinek el fogom mondani. Nyugi, válasz valami, és én azt meg fogom csinálni. Akarom
4: kívni a CD-t. Tehát te teljesítened az ő kívánságát.
5: Igen, és ezt mindenkinek elmondnám sorban.
4: Drága Dorina, még egy valamit szeretnék kérdezni tőled, mert arról nem beszéltünk. Most itt laksz Budapesten, ugye, a 8. kerületben, de te hol születtél? Erről mesélj már nekünk egy picit.
5: Hát, nagyon különleges lett, de én Ukrajnából származok, és Ukrajnában születtem.
4: Értelek szívem. Csak azért jutott eszembe, mert hogy mondtuk ezt a nagyapók, a nagyanyókát, és eszembe jutott, hogy vajon hol lehetnek a te családod. Neked vannak még nagy szüleid?
5: Hát van nagypapám, van nagymamám, vannak unokatestvéreim, az egyiknek az a neve, hogy Erik, a másiknak Olivia, ő a legnagyobb, az Olivia, Erik a középső, a Georg meg a legkisebb abban a családban, és én vagyok a legkisebb a mi családunkban, négyünkben, mert apu, bátya, én és anyunk. Négyen vagyunk.
4: Szóval a nagyszüleid itt élnek, ugye?
5: Igen.
4: Budapesten.
5: Igen.
4: Mindannyian ide költöztette. De anyut látom már, mit segít nekem a stúdióban, hogy nem, mert hogy maradtak ott is rokonok, ugye?
5: Igen. Maradtak ott rokonok, hát mamának a gyerekei.
4: Értem, és hogy tartjátok a kapcsolatot?
5: Hát... De nem annak a mamának, amit meséltem.
4: Igen.
5: Mert ugye nekem három mamám is
4: az
5: van.
4: Igen.
5: Volt három papom, csak az egyik sajnos elment.
4: Értem szívem. Szóval egy másik mamádnak, ugye, a másik mamádnak a családja ott él még Ukrajnában, ugye szívem?
5: Hát azt nem nagyon tudom, hogy papa is otthon van. Ja, anyu már segített, ő is otthon van. Amanda nyennyével, meg Krisztián bátyával, meg...
4: Tehát vannak ott nagybátyád, nagynénéd, nagyszülők, és hogyan tartjátok a kapcsolatot, Dorina?
5: Hát, nagyon jó.
4: Szoktatok írni interneten?
5: Hát, felszoktuk őket hívni.
4: Igen?
5: Vagy valamikor írunk, valamikor messengeren küldünk valamit, vagy valamikor hangüzenetet írunk, meg ilyeneket.
4: És akkor elmeséled neki, azt is elmesélted, hogy nyertél ezen a versenyen?
5: Hát úgy nyertünk mindannyian. Hát úgy nyertünk, adok egy kis időt. Úgy nyertünk, hogy a zsűri nem tudtak dönteni, és így mindannyian nyertünk.
4: És ezt elmesélted szívem? A családtagjaidnak, akik ott élnek Ukrajnában?
5: Arról még nem annyira meséltem, de a Manda nyényének már mondtam.
4: Na hát akkor biztos meg fognak téged hallgatni a rádióban, mert majd meg lehet téged online is hallgatni, akár Ukrajnából is egyébként. Egy kicsit, most befejezzük, egy utolsó kérdésem van hozzád, hogy te első osztályosként mit üzennél a felnőtteknek, vagy úgy a nagyvilágnak? Szerinted mi a jó abban, amit te látsz magad körül az életben, vagy mi az, ami lehetne változtatni?
5: Hát én azon változtatnák, és azon már változtatott valami.
4: Na.
5: Azon változtatott, hogy amikor én elestem a nagy fában, felhorzsoltam egy kicsit a lábam, meg jött is belőle egy kicsit a vér, de azt elmúltattuk, már arra nem is emlékszek, milyen érzés volt. Azóta Niki annyira megváltozott, nem mond csúnyát, senkit nem üt meg, szépen viselkedik.
4: Szóval volt egy Niki nevű barátoddal valami, ami miatt te megsérültél, jól értem, Dorina?
5: De nem a Niki miatt volt, ez a agyam miatt volt. Azért, mert nem figyeltem a lábam elé, és amikor becsöngettek, nem vettem észre a faágat, de amúgy olyan hosszú volt, meg olyan vastag, mert ugye lenyírtak egy fát, meg elvágták. És az volt, azért kellett kivágni, találjátok ki.
4: Nem tudom, útba volt?
5: Azért nem. Azért kellett levágni. Amúgy az a fa teljesen jól volt ott, senkit nem zavart, csak valaminek a csők eltörtek, és azért a mocsár között, mert ott volt egy olyan mocsár, mocsár között egy olyan nagy víz keletkezett, hogy adnak a fának, belement a gyökerébe, és az meggyengült, és valamikor ki tudott volna dőlni a fa, és rádölt volna az iskolára, és ezért muszáj volt levágni.
4: És sajnálod ezt a fát?
5: Hát nagyon sajnáltam, de amúgy nagyon vicces volt, amikor olyanok voltak az emberek, mint a játékok. Felmásztak egy ilyen izére, nem létrám, hanem egy ilyen állványra felmettek. Amúgy nem is kellett kapaszkodni, csak volt ott valami izé, amin kellett, mert ott nagyon magasan voltak.
4: És akkor ők vágták ki a fát, vagy levágták az ágat?
5: Igen, levágták az ágait, a vastagabbakat is, és most már nincsenek ott azok a nagyok, csak a vastagok, amikor már levágták a nagy ágakat, és a széléről a kicsiket levágták, azok maradtak ott, azt a Tamás bácsi pedig majd elviszi tüzelni.
4: Na hát, látod, akkor mégiscsak hasznos lesz ez.
5: Igen.
4: Akkor. Igaz? Drága Dorinám, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nem tudom, hogy majd egyszer meg tudlak-e győzni róla, hogy színésznő legyél, ugye, mert utána azt mondtad, hogy fagylajtárus szeretnél lenni. Vagy van valami más is, amit
5: hát,
4: nem hallottam?
5: Van valami más is, de azon már döntöttem.
4: Na,
5: eldöntöttem,
4: mondd el most
5: leszek.
4: Már. Ez a fagy is, ez az utolsó?
5: Igen. És de az volt az a vágy, a biológia tanár, hogy tanítom, ami a belső testben van. De eldöntöttem, mert az nagyon nehéz, és azt az iskolában nem tanuljuk, szó sem volt.
4: Hát elsőben nem tanuljuk, majd tanulod a felső tagozatban, 5., 6., 7., aztán a gimnázium, meg főiskola. Hát tudod, a picike, hát te még tudod, először csak a betűket tanulod meg számolni, és aztán majd még sok-sok mindent meg fogsz tanulni. Ne félj, addig nem engednek el az iskolából, amíg nem tanulod meg, hogyan dobog a szíved, hogyan tudsz nyelni, mi a gyomrod, a vesséd, a májad. Úgyhogy nyugodj.
5: De amúgy már nagyon sok mindent tudok, és ez egyet el is tudok mesélni.
4: Na, egyet mesélj még el.
5: Olyan, hogy ugye tudjátok, hogy ezek a kék izék...
4: A karodon azok a kék csíkok, ugye?
5: Igen, ezek az erek. És hogyha itt befogom, akkor nem az van, hogy megáll a vérem, és meghalok. Nem az van, hanem az van, mert ugye a fejünkön, a lábunkon, a testünkön, még a fülünk, a fülünkön is van erek, és akkor el tud menni máshova, és még itt is foly, szóval itt is lehet, itt is folyhat a karomba.
4: Tehát azt akarod mondani, hogy attól, hogy a kezünkön egy pici eret letakarunk, leszorítunk,
5: lefogunk,
4: az így még semmit nem jelent, mert a többi érbe szabadon mehet a vér. Ugye
5: igen,
4: ezt akartad mondani? És ez neked tetszik, Dorina?
5: Nagyon tetszik. De amúgy ezen mi semmit nem érzünk. Mi amúgy ezen semmit nem érzünk, mert semmit nem látunk sem. És amúgy én azt nem tudom, hogy mik ezek a lilák.
4: Hát azok a más színű ott a bőröd, más ugyan látod át a vért, képzeld el, ez azért van.
5: Én?
4: De majd fogsz tanulni biológiát, és akkor meg fogod tanulni, ezt megígérem, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon ügyes vagy, nagyon gratulálok a szereplésedhez, és remélem majd máskor is eljössz még hozzánk.
5: Oké, bármikor.
4: Köszönhetsz a hallgatóknak.
5: És még triplát is köszönöm, hogy itt lehetek, és nektek is nagyon köszönöm. Sziasztok! Remélem többször is találkozunk.
4: Gábor Dorina volt a vendége a Roma Szalonnak. az első osztályos kislány egy nagyon sikeres versmondó versenyen való szereplésével nyerte meg ezt a lehetőséget, bár a Roma Szalon továbbra is teret ad minden olyan tehetséges fiatalnak, akik szeretnék magukat megmutatni, akár az irodalom, akár a zene műfajában. Természetesen Gábor Dorinát sem fogjuk hagyni elkallódni, hiszen már felvettem a kapcsolatot egy bizonyos gyermekekkel is, foglalkozó gyermekeket foglalkoztató színházzal, amely egyébként egy roma színház, azért nem mondom még a nevét, mert még nem sikerült összehozni Dorinát a színi társulat igazgatójával, de nagyon fontos feladatnak tartom azt, hogyha tehetséges fiatalokkal találkozunk, akkor igenis segítsünk nekik. Remélem üdítő volt a hallgatók számára ez a beszélgetés ezzel a fiatal pici lánnyal. A szavaló versenyt egyébként a Romano Care, illetve a Romani Institút közösen szervezték. A kisiskolások olyan értékes nyereményekhez jutottak hozzá, mint például ingyenes belépést a Budapesti Növény- és Állatparkba, valamint a fővárosi rendőrség ajándékait, amelynek keretén belül megnézhettek egy vízi rendőrség által tartott bemutatót, illetve a Dik Televízió felajánlotta több versenyzőnek is azt a nyereményt, hogy szerepelhetnek a Dik Televízió műsorában. Ezek a nyeremények csoportos nyeremények, vagyis a gyerekek elhozhatták egész osztályukat ezekre a nyereményekre, ezzel is ösztönözve a többi fiatalt, hogy a következő ilyen roma nyelvű szavaló versenyen minél több fiatal iskolás gyerek vegyen részt. Kőkény Annát hallották itt a Roma Szalonban, köszönöm a figyelmüket, mindenkinek nagyon kellemes pihenést kívánok. Aki viszont úgy döntött, hogy még nem hajtja háromra a fejét, az maradjon a Rádió Dikkel.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dikben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért, mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan, és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg. A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőségé is. A mesekönyvek az identitás szempontjából is fontosak. Ha egy roma gyermek olyan könyvet vesz a kezébe, amelyben saját közösségének történetei, szereplői vagy kulturális elemei jelennek meg, könnyebben érezheti azt, hogy az ő öröksége is értékes, és helye van a könyvek világában. Ugyanakkor a roma mesék nem csak a gyermekek számára fontosak. Más közösségek gyermekei számára is lehetőséget teremtenek arra, hogy megismerjenek egy számukra teljesen kevésbé ismert kultúrát. A roma mesék megőrzésében az írók, mesegyűjtők, pedagógusok és kulturális szakemberek munkája jelentős. A hagyományos történetek összegyűjtése és könyv formájában való kiadása segíthet abban, hogy egy-egy régi mese ne vesszen el, az illusztrációk pedig még közelebb hozhatják a történetek világát a gyermekekhez. Egy jól elkészített mesekönyvben a szöveg és a képek együtt teremtenek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Rádió Dick. Hallod?
1: Hallod? Hallod? Hallod?

Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról,

0: co starszej.
1: Daj nie do nas na wirak nas,
0: daj sokera saszej.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk,
1: neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
7: A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért,

0: Mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan, és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg. A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőséggé is. A mesekönyvek az identitás szempontjából is fontosak. Ha egy roma gyermek olyan könyvet vesz a kezébe, amelyben saját közösségének történetei, szereplői vagy kulturális elemei jelennek meg, könnyebben érezheti azt, hogy az ő öröksége is értékes, és helye van a könyvek világában. Ugyanakkor a roma mesék nem csak a gyermekek számára fontosak. Más közösségek gyermekei számára is lehetőséget teremtenek arra, hogy megismerjenek egy számukra teljesen kevésbé ismert kultúrát. A roma mesék megőrzésében az írók, mesegyűjtők, pedagógusok és kulturális szakemberek munkája jelentős. A hagyományos történetek összegyűjtése és könyv formájában való kiadása segíthet abban, hogy egy-egy régi mese ne vesszen el, az illusztrációk pedig még közelebb hozhatják a történetek világát a gyermekekhez. Egy jól elkészített mesekönyvben a szöveg és a képek együtt teremtenek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
2: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk.
1: Neked.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Volt, bár én ugye óriási nagy Marvel rajongó vagyok, nagyon kevesen vannak, akik nálam nagyobbak, nem szoktam beöltözni, meg ilyenek, úgyhogy de, mégis
3: na
2: vannak
3: jó,
2: nálam nagyobbak.
3: Na jó, nem már, nem szoktál beöltözni, pedig biztos a kedvesed örülne egy Superman jelmeznek, vagy egy Batmannek, vagy valamilyen szuperhíró, aki így megjelenik éjszaka a ágy mellett.
2: Érdekes, hogy embernek
3: de nem. Jó, menő.
2: A régi lakásban nem itt, ahol most lakom már 3 éve, volt Amerika kapitány pajzsom, hát nyilván nem sajnos olyan anyagból, ami az igazi.
3: Ilyen papírmaséból.
2: Ne, hát műanyag, igen.
3: Jól van,
2: igen.
3: Az kínaiba lehetett kapni, né?
2: Nem én vettem, azt kaptam ajándékba, de nagyon jó amúgy, meg tök jól néz ki, úgyhogy azért igen, azért na, szeretem látod? Az ilyen. A kulcstartóm is Amerika kapitányos, úgyhogy én az azért
3: Amerika,
2: szeretem ezeket.
3: Amerika kapitányának mi a szuper ereje?
2: Hát ő szuper katona, úgy őt beoltották egy ilyen kísérlet során, ő volt az alany, hogy...
3: Mit kapott?
2: Hogy, hát az nem derül ki, hát most az
3: COVID
2: nem ment.
3: COVID elleni oltást.
2: COVID elleni oltást kapott, és akkor az ő lett az első szuper katona, és az első és az utolsó is tulajdonképpen.
3: Tehát mert tud aztán repülni, meg ilyesmi.
2: Nem tud repülni.
3: Nem.
2: Emberfeletti ereje van, ugrál jobbra-balra bárhonnan, nem sérül meg.
3: Tehát akkor tud ugrálni.
2: Hát azt tud, ilyen 10. leugrik sérülés nélkül, persze, de nem tud repülni.
3: Bírnád?
2: Hogy ne csipázná. Ja, és van egy vibránium pajzsa, ami a vibránium.
3: Jó, igen, értem. Ennek a nők felkapták a fejüket.
2: Az lehet, de
3: milyen pajzsa van? Wow!
2: De aki követi a Marvel filmeket, az tudja, hogy a Tony Stark apja találta meg a vibránium anyagot, ami Wakandában van, ahol a fekete párducél, és például a Wakandában minden vibrániumból van, ez a legelősebb fém ötvözet.
3: Legerősebb?
2: Erősebb, mint az adamantium, ami a Wolverine-nek a karma van, tudod, akinek innen nő ki, ami most lesz a film, igen. A moziba Deadpool és rozsomák, így fordították magyarul, mindegy, de amúgy farkasként ismertük
3: egyébként
2: eddig.
3: Egyébként a rozsomák az egy fókafajta. Na mindegy, ugye?
2: Nem egészen, nem. A Wolverine angolul az egy olyan állatka, akinek tényleg ilyen hosszú karma van.
3: Na
2: és
3: jó,
2: ilyen.
3: Csak magyarra fordítva, a rozsomák az most vagy egy, vagy nem
2: az
3: fókafaj.
2: Rozsmár. Zsuzsi,
3: nem, de a rozsomák az meg a hódnak valamelyik társállat.
2: Hát megkeresem neked itt, aztán megmutatom. A rozsmár, akire te gondoltál.
3: Na mindegy, egyébként igen, mindegy, nem akarok
2: szóval
3: elkalandozni.
2: Szóval a lényeg az, hogy van az adamantium meg a vibránium, na. És akkor elközben, na így néz ki a rozsomák, szóval, látod? Egy kicsit a medve-szerű
3: jaj,
2: állatka.
3: De fajn tartanék ilyet.
2: És akkor a karja, vagy a kezén, látod itt, látod, ugyanúgy jön ki innen ez a nagy karom rész, mint a Hugh Jackman által játszott
3: szóval,
2: Wolverine-nek.
3: Tehát, hogyha szuper erőt választanál, akkor lennél amerikai kapitány. Vagy hogy mondjuk?
2: Amerika kapitány. Amerika ózdi kapitány. Azt mondja, amerikai kapitány. Ezt tudod, milyen volt támad? Csóró nagyanyám volt ilyen mindig, hogy olyan úgy jegyzett meg dolgokat, hogy ilyen, tudod, ilyen öregbe, tudod, ilyen...
3: Nálam beütött már ez amúgy.
2: Tehát ilyen, mit a Ronaldóra is, ha ő még mondjuk nem nagyon követte Csóró mióta, meg több mint 10 éve meghalt, de arra is biztos más nevet mondott volna. Tudod, mindig az öregek elneveznek valakit.
3: Nálam már jönnek ezek egyébként. Tehát
2: szóval
3: már
2: amerikai kapitány lennék, az nagyon csipáznak, meg amúgy lennék Wolverine,
3: na
2: mint
3: és
2: a Hugh Jackman.
3: Leugrál, tehát hogyha most a 10-ről le lehetne ugrani, akkor leugranál?
2: Le.
3: Nem is lifttel mennél, meg.
2: Nem,
3: ja,
2: ugrálnék.
3: Én is ugrálnék egyébként a negyedikről.
2: Lenne az a vibránium pajzsom, mindentől megvédene, magam elé tartom, mindent elnyel, tehát a hanghullámokat is elnyel.
3: Nekem is lenne ilyen vibrániumom.
2: De amúgy mondom, az adamantium karmok is jók, meg ugye a Wolverine-nek az egész teste adamantiumból van.
3: Tudtam, hogy jó témát kell behoznom neki, hát nézzétek meg, hogy beleéli magát.
2: Sőt, ha fiatalabb lennék, pókember is lennék.
3: Na! Tessék, ez lőnéd a pókhálót, és akkor
2: lőném
3: úgy menni.
2: A pókhálót, csak félek a pókoktól, ez lenne egy irónia benne, ugye?
3: Aha.
2: Tehát lenne egy ilyen érdekesség, egy pikantéria dolog, hogy én vagyok a pókember, de rettegek a pókoktól.
3: Föl tehát, tud a pókember mászni a falon plafonra, tehát föl, hogy egy ilyen szuper képesség.
2: Igen, meg hát őnek is emberfeletti ereje van, ugye van háló, attól függ, melyik verziót nézzük. A régi verziókban rendesen innen a csuklójából lövi a pókhálót, ezáltal nem fogy el, tehát ő termeli a pókháló.
3: Az a menőbb.
2: Az a menőbb, igen. Mert míg az újaknak már a mostani feldolgozásban, mivel a pókembert játszó Peter Parker...
3: Már slime
2: Pókember,
3: van.
2: Tehát nem, hanem a Peter Parker a karakter neve, ugye ő egy tudós gyerek, aki kifejleszt magának egy hálólövő szerkezetet a csuklóira.
3: De ez nem olyan jó. Az az igazi, amikor termeli a szervezetet, igen, a hálót.
2: Igen. És ugye hát gyors, van póköztöne, ugye figyelmezteti a veszélyre. Tehát az is nagyon menő.
3: Embereket behálóz.
2: Igen, nőket. Na.
3: Hát igen, képzeletben azért eljátszunk ezzel, hogy milyen szupererőt választanánk magunknak. Én tudod, mi lennék? Na. Nagyon, milyen szupererőm lenne? Én a láthatatlanságot választanám.
2: Van a Fantastic Four-ba.
3: Jaj, de sok bankot rabolnék ki, Istenem.
2: Ja. A Fantasztikus négyesből a Susan Storm, ő az egyetlen hölgy tagja a Fantasztikus négyesnek, ő ez?
3: Nagyon
2: ő
3: jó.
2: Láthatatlan.
3: Na, te
2: ő így
3: te nem
2: koncentrál rá, és akkor láthatatlanná válik.
3: Na, ez nagyon menő.
2: Szóval ez majd létező.
3: Kihallgatnék beszélgetéseket, bemennék az iskolába láthatatlanul, szórakoznék azokkal a gyerekekkel.
2: Elmenné valami izmos csávó, mikor zuhányzik, hogy izé ott
3: meglesném. Persze, bemennék konditerembe. Hát nagyon bírnám egyébként.
2: Amúgy menő a láthatatlanság, igen, én is úgy gondolom, hogy menő dolog az is.
3: Fú, gondold el, hogy mennyi minden lehetőséged van,
2: de amit
3: amikor láthatatlan.
2: Az nem láthatatlan, tehát nem tudná bankot rabolni.
3: Tényleg? Csak azt látnák az emberek, hogy pakolom a pénzt.
2: Nem, azt látnád, hogy a pénz repül.
3: Repül.
2: Érted?
3: A pénz.
2: Hát, mert nem
3: én egy szellem vagyok!
2: Nem, azt látnák, hogy a pénz így repül magát, és mindenki nézni, hogy mi a...
3: Persze. Érted? Mit csinálnál még, hogyha láthatatlan lennél, lehetnél?
2: Én ezen sose gondolkoztam a láthatatlansága. Mondom, nekem ezek az erő dolgok sokkal jobban tetszenek, mint mondom a Wolverine-nek, meg az amerikai kapitánynak, ahogy te hívtad, de nevezzük Amerika kapitánynak. Illetve mondom, a pókember is jó. Ja, meg hát azért a Thor, ő ugye egy istenség. Uh-huh. Ugye, Chris Hemsworth játsza.
3: Hát te vegyük végig egyébként.
2: Sebezhető.
3: Vegyük
2: sebezhető.
3: Végig. Tehát van sebezhetetlenség. Na,
2: például a Wolverine
3: hozzá?
2: Sebezhetetlen, mert ahogy említettem, az egész teste adamantium, tehát az egész csontszerkezete adamantium, ami azt jelenti, hogy őt megsebzik, akkor össze is forr rögtön. Egyből. Tehát, hogy ő neki a regenerációja.
3: Most gondold el egy fókúzás után. Húzd ki!
2: Na most gondold el, igen, ezt akartam mondani, hogy én azért szoktam magam Wolverine-nek hívni, mert nagyon gyorsan gyógyul rajtam, és sebb, hála Istennek.
3: Fiatal vagy mégis. Még fiatal igen. Sejtjeid még gyorsan odaszállítanak mindent is, ahhoz, igen. Hogy a sebeid gyorsan gyógyuljon.
2: Én akarom azt hinni, hogy azért, mert én is adamantiumból vagyok, de aztán tudom, hogy nem.
3: Tudod mit? Képzeld ezt, jó. Ha neked jobb így. Jó. De egyébként a sebezhetetlenség az jár egyfajta örök élettel is, nem? Mert akkor soha sincsen semmi bajod,
2: van
3: nem
2: egy,
3: lehet.
2: Van a Wolverine-nek egy filmje, amikor a Hugh Jackman akkor már szögre akasztotta a karmokat, ugye ezt mondták, a Logan című film, amiben ugye ő, mint Logan, Logan az eredeti neve, de na mindegyben most nem akarok belemenni, lényeg az, hogy Logan a film címe, és ő ott öreg. És hogy ő is már kevésbé gyógyul, regenerálódik gyorsan, mert öregszik.
3: A megy
2: és
3: ki az a szervezetéből a lítium.
2: Adamantium. Az adamantium rámegy a szívére, és egyre jobban sebezhető. Tehát, hogyha megvágják már, meg meglövik, akkor nem az van, mint régen, hogy kilöki magából golyót is rögtön összefor, hanem már sérült, már vérzik, már tehát az öregsége...
3: Elmegy az idő, látod, mindenki felett, még a szuperhősök felett is elmegy az idő. Szupergyorsaság? Na, azzal tudnál lenni?
2: Hát van ugye a Flash, aha. Ugye? A villám. Igen. Meg a Quicksilver, ugye az egyik az DC, másik Marvel.
3: Flash Gordon volt ilyen 80-as években, ugye?
2: Volt.
3: És az is olyan szuper gyors erővel rendelkezett, szuperhős volt?
2: Nem tudom, hogy az ő-e. A de, Flash
3: de
2: az
3: megvan
2: Flash.
3: Egyébként, hogy Flash Gordon.
2: Igen, de Flash az Flash, ilyen piros színű ruhában van, ami sárga villám van
3: ilyen gyors,
2: ruháján.
3: Most oké, titelezzük fel, hogy nem lehetne választani, hanem kapod. Mondjuk kapsz egy ilyen szuper gyorsaságot, mit csinálsz?
2: Hát,
3: Málen is
2: neki.
3: Vagy Debrecenbe
2: Figyelj, ez télen nagyon jól jönne, nem kéne metrózgatni, meg fázni, ugyanígy rövid nadrágban, még pólóban, mint hogy most vagyok.
3: Csak azt látnánk, és majd vagy.
2: Igen, az értél. Rohadt jó lenne, tehát a 9-es vagy 4-10-es műsorkezdésnél 9-kor kelnék.
3: Jaj, én is, igen.
2: Tehát de jó. Neked lenne így valami célod ezzel? A szuper gyorsaság az amúgy hasznos lenne, de valahogy abban nem érzek olyan nagy potenciált.
3: Ugye?
2: Nekem az nem olyan...
3: Ugye? Gagyi.
2: Nem, azért gagyinak nem gagyi, de akár mikor ott voltak, például a Quicksilver, ugye ott volt a bosszúállók között egy nagyon rövid ideig, ugye az Ultron korán című epizódban, és nagyon sok haszna nem volt.
3: Na,
2: a
3: ez
2: srácnak.
3: Az, látod? Ezt mondom.
2: Mentette az embereket, mert hogy ugye fölkapsz valakit, és így gyorsan biztonságba tudta helyezni. Tehát,
3: mondjuk
2: hogy
3: egy
2: ilyen...
3: hát lehet, hogy egy tűzoltónak be tudnánk állni, érted? Egy égőházból kimenteni ilyen szuperhíró.
2: Meg ugye a lövés elől el tud gyorsan menekülni, mert gyorsabb, mint egy golyó. Így ennyiből jó a buli, de azért legyünk közték, túl sűrű, nem lőnek ránk.
3: Na jó, mondjuk, hogyha én szuper gyors lennék, akkor biztos, hogy rámennék arra, hogy életeket mentsek. Tehát akkor 100%.
2: Igen.
3: De ha mondjuk, hogy láthatatlan lennék, akkor tuti, hogy bankrabló lennék.
2: Én, ha Wolverine lennék, vagy Amerika kapitány, én akkor is mentenék életeket. Tehát én járnám az utcákat, és akkor szépen, aki emberkedik valaki, akkor oda menni, pajzsomat itt dírrá, vagy hogyha Wolverine, akkor nő neki, jön neki a karom a kezemből.
3: De jó.
2: Már vágdosnék fel minden gonoszt.
3: Igen. Repüléssel mi újság? Repülnél?
2: Azt igen.
3: Ugye?
2: Az ugye elsősorban Superman ereje. Vagy vasember. Ugye, akik tudnak repülni.
3: Na jó, mondjuk nem kell hozzá szerkezet.
2: Ja, az a Superman egyedül.
3: Fölpakolnám a családot, tudod, a hátamra. Na gyerünk, és mint egy madár. Kimenni.
2: Azt mondja, a hátamra.
3: Persze. Üljetek a hátamra, lenne ott anyám, bátyám, gyerekek, persze. És már meg nem állnék Dubaig, vagy Törökországig.
2: De mekkora hátad lenne? Nőn a hát is? Háttérfogat is?
3: Hát üljetek föl, ahová csak tudtok,
2: ahova
3: tudod.
2: Csak
3: Bokától Tokáig.
2: Igen.
3: Fősorakozna a család.
2: Hogy... Igen, nem tudom. A repülés is nagyon jó buli lenne, de ez az a gyorsaság valahol összefüggő dolog, hogy annyi, hogy gyorsan odaérsz bárhova.
3: Hát tudod, mi a baj a repüléssel? Az, hogy berepülsz egy olyan térférre, azt akkor ki is lőnek, mert azt hiszik, hogy drón vagy.
2: Igen, meglátnak a
3: kém vagy
2: meglátnak
3: radaron.
2: Az a radaron, igen, köszönöm.
3: Kilőnek.
2: És rögtön abban a pillanatban megy a fejlövés.
3: Lehullasz.
2: Igen, rakétával, igen.
3: Telepátia.
2: Szóval, telepátia, ugye hát az a X-Men professzor, X, professzor X, ez a hivatalos neve, hogy a Charles Xaviernek van ilyen az X-Menbe, illetve Jean Greynek.
3: Igen, de ők X-Men. Olvasni tudnak mások gondolataiba, nem?
2: De, hát a telepátia az...
3: Olvasnál?
2: Nem. És az X-professzornak is nagyon sok baja van ezzel, ugye? Hogy belelát már emberek fejébe.
3: Annyira kellemetlen.
2: De ezzel befolyásolni is tudott, tehát ugye mind az X-professzor, mind a Jean Grey, ugye ezt csinálják az X-menekben, hogy befolyásolják, manipulálják ugye az emberek agyát.
3: Nem jó érzés.
2: Nem ne. Annyira
3: most
2: feltétlenül.
3: Most gondold, de hallanád mindenkinek a gondolatát, hogy mit gondol rólad.
2: Hát néha látom. Úgyhogy... És nem vagyok X-professzor, úgyhogy néha látom így is, úgyhogy nem kell, köszönöm szépen, nekem ez annyira.
3: Na, nekem
2: nem...
3: mit látszik, ha reggel bejövök? Már megint itt vagyok ezzel a...
2: Hát ez... Nem, nálad még úgy nem, de nyilván persze vannak emberek, akiknél lehet leolvasni, tudod, hogy most
3: nálad
2: ki mit,
3: még úgy nem.
2: Ki mit gondol. De nem, ez ugye ez a telepá... Nem, akarnék se befolyásolni gondolatokat. Nem rossz dolog, mert alapvetően most gondolod, de hogy nem mondjad, oda mész a főnökhöz, nem akarok fizetésemelést adni, és itt így ezt rákoncentrál. De akarok.
3: Mindjárt
2: de...
3: milliót adna, érted, zsebből.
2: Szóval az úgy menő, de amúgy meg az, hogy hallani mások gondolatát, az nem.
3: És úgy adnál fizetésemelést itt van, te dögöljél meg.
2: Hetente.
3: De közben meg adná, mert ráveszed telepátiára, és közben elátkoz.
2: Közben
3: érted? Jó,
2: de te
3: van,
2: meg
3: itt
2: hallod.
3: Van, dögöljél
2: te meg hallod,
3: meg.
2: Hogy elátkoz.
3: Persze,
2: szóval nem, a telepátia.
3: Itt van, de mind a topatikába vitt.
2: Igen, telepátia persze. Az nekem, az nem
3: alakváltás.
2: Tetszik. Az is X-Men, az a misztik. Az a kék színű.
3: Olyan modellforma lennék, köcsém.
2: Nem úgy váltalak, hogy te. Jó, mondjuk olyat is lehet.
3: Hát
2: olyat
3: miért?
2: Is lehet.
3: Hát tudom, hogy váltalak, hogy
2: embereknek fölveszi a...
3: levegő, vagy emberek, akár.
2: Nem, csak emberek.
3: Se rossz.
2: Nem, az alakváltás az csak abban merül
3: nézzük.
2: Ki, hogy akit látsz ember, tehát a Mysticnek is ebben van az ereje az X-Menben, hogy akit már látott egyszer, annak úgy olyan föl tudja venni
3: jó,
2: az
3: most
2: alakját.
3: Akkor ne úgy legyen, akkor most legyen úgy, ahogy most én kitalálom.
2: Na, hogy?
3: Mondjuk megnézem az újságban a legszebb top modellt, és
2: jó,
3: akkor
2: az
3: lehet. Legyen így.
2: Az lehet, én az izére mondtam, hogy nem tudnál víz, meg
3: de
2: ilyen.
3: De akkor legyen ilyen is, mondjuk víz alakváltás.
2: Az hülyeség.
3: Ez kiönt a gyerekem a WC-be. Mi ez a víz itt ebben a vödörbe? Próbálgatom,
2: az,
3: tudod?
2: Igen,
3: nézd meg, lányom, hopp, már víz vagyok.
2: De az mondjuk, hogy föl tudnád venni más ember alakját, az menő lenne. Mert most gondold el, mennyi ilyen történet. Ugye az X-Menben is pontosan erről van szó, hogy nem tudják, hogy ez az igazi embere, vagy a
3: misztik. Lennék.
2: Vagy elnök.
3: Ó, világ.
2: Kiadsz egy törvényt, stb.
3: Nem lennék elnök, a káosz lenne.
2: Nem, de ez az alakváltás az menő. az amúgy rohadt menő.
3: És akkor
2: én rögtön
3: egyből
2: Csányi Sándor lennék az OTP igazgatója, rögtön utalnék ki magamnak pénzt, úgyhogy én rögtön egyből Csányi Sándor lennék.
3: Én meg valami hosszú combú modell. Valami jó modell.
2: De utána te is legyél, te meg akkor izé legyél utána, valami te is, mit tudom én, valami nagyon gazdag ember.
3: Persze, Oprah lennék egyből, Oprah.
2: Na, úgy oké. És akkor emberek azt hiszik, mert hogy úgy nézel ki, mert átveszed az alakját, a hangját, minden ez az alakváltás.
3: Mondjuk
2: ugye?
3: Nekem tetszene az is, hogyha ilyen elemekké változik az ember, tehát hogy így víz, növény.
2: Van ilyen, de nem változnak át, hanem azzal a elemet uralják. Tehát például van, aki uralja a vizet, van, aki uralja a tüzet, ez is X-Menben van, ő a Piro, ez milyen érdekes ez a neve, aha, aki uralja a tüzet. Tehát ha van nála egy öngyújtó, akkor abból kiveszi a tüzet, és ő tudja nagyobbá tenni azt a kis öngyújtónyi lángot. Szóval van ilyen képesség, igen.
3: Na időt utaznál? Én nagyon.
2: Fú, az időutazás, igen, de ez nem egy szuperhős képesség.
3: Hát?
2: A Tony Stark a Bosszúállók 4-ben a végjátékban.
3: Jó, most ne a filmekre menjünk rá, hanem most csak így, hogy utaznál az időben. Tehát, hogyha lenne ilyen képességed, és most nincsenek filmek, nincs már.
2: Jó.
3: Lenne képességed, hova utaznál az időbe?
2: Fú.
3: Előre, vissza?
2: Előre? Először, meghesszelném, hogy mi lesz mondjuk 10-15 év múlva.
3: 60 évesen hol fogsz
2: nem,
3: tartani?
2: Nem, 50. Uh-huh. Most vagyok 36, aha, 50 évesen hol fogok tartani.
3: Elkeseredve látnád
2: és
3: egyébként azt, hogy...
2: És hogyha szomorú, uh-huh, akkor visszajönnék, és visszamennék, és előről kezdenék valahogy mást, mert akkor tudnám, hogy ez nem vezet jóra.
3: Na, hova mennél vissza? Tehát honnan mondjuk, indítanád? Nem a cirkuszba mennél át?
2: De oda mennék, de máshogy csinálnék dolgokat.
3: Lehet, hogy rövidebb időre?
2: Rövidebb időre, és próbálnék kicsit. Na minden, nem tudom, 20-as éveim elejére mennék akkor.
3: Aha, vissza.
2: 20-as évek elejére mennék.
3: Vagy
2: erőt vennék magamon, és még jobban visszamennék, és elvégeznék egy mit, orvosit, vagy ügyvéd lennék. Nem tudom.
3: Ez nagyon jó.
2: Néznék ilyen alternatív dimenziókat. Nyitnék ki egy alternatív kaput, ahol, megint kicsit Marvel film, nyitnék alternatív univerzumokat, ahol megnézném, hogy ha ez történik, ha ezt csinálom, ez történik, ha azt csinálom, az történik, akkor
3: jó,
2: hogy alakul
3: csak az idő.
2: Az élet.
3: Tehát akkor visszamész a múltba, és akkor...
2: Időt. Ha lenne időgépem, hát azt csinálok, amit akarok. Az idő nekem dolgozik.
3: Ez izgalmas lenne egyébként az időutazás.
2: A Marvelben van időkő, amit hogyha csak elforgatod, akkor már változik az idő, amit te akarsz. Tehát nem kell gép hozzá minden, hanem az időkő.
3: De jó. Én biztos, hogy visszamennék a múltba.
2: Igen? Hova?
3: Elhunyt szeretteimhez. Például a nagypapámhoz.
2: Igen?
3: Uh-huh. Biztos, igen.
2: De nem változtatnál az életeden? Nem azért menné vissza?
3: Nem, amúgy. Nem változtatnék így az életemen. Nem.
2: De jó. Mm-mm. Vagy érdekes inkább. Igen. Ez, hogy ilyen, hogy mondjam, ilyen...
3: Én tökre elégedett vagyok egyébként azzal, ami úgy ment végig. Nem változtatnék az életemen egyáltalán, mert hogyha változtatnék mondjuk bármin a múltamban, legyen az a mondjuk a házasságom, akkor nem születik meg a Glória, akit ma már a jelenben imádok, és ő az életem legfontosabb szereplője.
2: Világos, de nem azt mondtam, azt mondom, hogy kicserélhetnél olyan dolgokat, amit nem akarnál, igen, hogy a jelenetben legyen, és akkor ahhoz vissza kell utazni.
3: Igen,
2: az
3: de
2: időben.
3: Tudod, mi van, ez a pillangó effektus, hogyha kicserélsz valamit,
2: igen,
3: akkor változik már a jövő, és akkor már nem azok az emberek jönnek be az életedbe, akkor már úgy megváltozik minden, és akkor lehet, hogy el is kerülsz embereket, akik megjelentős szerepet játszanak abban, ami most a jelened, amit esetleg szeretsz.
2: Jó, ott a 10 pont, igen. Szóval, szóval ezek vannak igazából. Itt látom, hogy a cikknek a alján itt le van írva, hogy mik vannak, és akkor
3: van még
2: ki képviseli ezeket a dolgokat. Például, mit tudom, anyagintegráció. Ilyen például a maszk.
3: Aha.
2: Ő nem szuperhős, bár bármit tud csinálni, igen.
3: Igen,
2: tehát ő egy anyagintegráció.
3: Mert nyulánk lesz, meg...
2: Bármilyen anyagot képes elfogyasztani, ugye a maszk is lenyel egy bombát, ugye, hiszen elfogy, és nincs baja. Tehát, igen, hogy ez az anyagintegráció tulajdonképpen.
3: Meg a keze megnyúlik, akarja, szája, tehát mindent is tud a testével,
2: igen,
3: csinálni. Jó pofa egyébként, ő is menő volt.
2: Ami híres, emberfeletti erő, például ugye Hulk. Na de a Hulk, ő egy kísérlet során lett ilyen, ugye radioaktív sugárzás érte Dr. Bruce Bannert, aki a Hulk, és ő valóban sebezhetetlen, mert őt bombázhatják, rakétázhatják, ő neki valóban olyan ember feletti ereje van, ami legyőzhetetlen. Viszont az Amerika kapitánynak is, de a Hulk nagyon megverni az Amerika kapitány. Tehát, hogy más a kettő, azért van ott is különbség.
3: Lézerlátás.
2: Ja, Kyklops, igen, na, most itt olvasom.
3: Nekem az nem vonz egyáltalán, hogy Superman. Most itt gyújtogassak. Ugye?
2: A Kyklops az az X-Menben, akinek piros szemüveg van, és ha leveszi, akkor megy át a lézer.
3: Nem, igen, érdekes. Igen, igen, igen. Éjjellátás. Szereplő képes éjjel látni.
2: Hát, szereplő, igen. Valaki, aki...
3: A hőlátás.
2: Az is
3: A röntgenlátás az jó.
2: Ja, átlátsz a ruhán.
3: Hát, az nagyon
2: mondjuk
3: jó.
2: Mondjuk a szexi.
3: Az nagyon jó.
2: Igen, nézem még, hogy mik vannak itt, ami úgy érdekel. Hát falmászás, igen, hát a pókember persze, hát az most... Igen, ez a gyors öngyógyulás, erről már beszéltünk, ugye a Wolverine, Deadpool, ugye ők, akik híresek, ugye, hiszen az egyikben adamantium van, ugye a Wolverine-ben, a Deadpool meg ő is egy kísérlet során lett öngyógyító, ezáltal bármilyen leesik, levágják neki, volt is a Deadpool 2-ben, levágja a saját kezét, és akkor újra nő neki, ez bolond. De nagyon vicces film, úgyhogy nagyon várom most a harmadik
3: nekem egy kicsit filmen. Véres volt, kicsit sok volt.
2: Direkt
3: véres
2: 18-as,
3: volt.
2: Hála Istennek, én csípem, igen.
3: Hang alapján való tájékozódás? Hát az most is van. Hát ja. Hallom, hogy hol vagy.
2: Izé ilyen a hang alapján, a Daredevil. Magyarul nem tudom, hogy fordították. Igen, a Ben Affleck játszott, a Fene gyerek.
3: Jó, látom, hogy kiderült most Daredevil. Már itt mindenki számára, hogy mert tényleg Marvel rajongó vagy.
2: Igen, ő egy vak ügyvéd, aki ugye a hang alapján tájékozódik, és úgy verekszik.
3: És tudja, mindenkit tud.
2: Fiam, nem tudsz olyat mondani, amit én nem tudom.
3: Na várjál, mondok valamit, ami nagyon-nagyon tetszik nekem.
2: Mond.
3: Emberfeletti szexuális vonzerő.
2: Ja.
3: Lehetetlen ellenállni neki.
2: Emberfeletti szexuális vonzerő.
3: Olyan, hogy mindenki téged akar.
2: Igen, nem.
3: Akarnád?
2: Nem.
3: Nem.
2: Nem már volt. Ja. Várjatok. Kamem, ugye anyukám.
3: Már volt.
2: Nem. Biztos van ilyen amúgy, aki az életében
3: volt,
2: ilyen.
3: Volt ez a Parfüm című film, amikor láttam. Egy olyan parfümöt fejlesztett ki embereknek a bőréből meg halottakból nyerte ki ezt az anyagot, amivel...
2: Gusztusos film volt, emlékszem.
3: Nagyon, amivel egyébként nem tudott neki senki ellenállni, és végül nem volt ez annyira jó.
2: Mert a feromon, ugye a szaglás, ugye az, ami elsősorban vonz minket, és ez tényleg milyen érdekes, nem akarok, úgyis lezárjuk most már ezt a témát, de hogy milyen érdekes tényleg, hogy nekem is régen még randi időszakaimat éltem, találkoztam azért természetesen nem csak, sőt abból volt nyilván kevesebb, tehát a modellnőkből, de hogy találkoztam számomra nem túl arcilag nem túl esetem típusú nővel, de nagyon csinos volt testileg, és olyan illata volt, ami miatt így annyira vonzónak láttam őt, mint hogyha egy Margot Robbie arcú
3: ez
2: nő
3: a kémia,
2: lenne.
3: Ezt nevezik egyébként kémiának, igen. És pluszban még a kémiát azt jelenti, amikor még a csóknál is bejön a kémia.
2: Igen. Kémia. És akkor ugye lököd le a t-shirtöt magadról, ugye mondanom se kell. Na, hát most szuper erőnk hián, nekem annyi a szuper erőm, hogy most tudok nektek küldeni
3: olyan
2: zenét.
3: Olyan zenét küld
2: még nektek. Hozzá egy romantik Superboy klubmixet. Ez az én szuper erőm.
3: Na jó, hallgassuk meg.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottam.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Díkben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány.
0: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
1: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban.
0: 100.3 Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Főzőversenyen mutatták be a roma fortélyokat. Idén is megtartotta a hagyományos roma napot a paksi roma kisebbségi önkormányzat. A program egészen hajnalig várta a látogatókat az Ürgemezőn. Délután pontozta a zsűri főzőversenyre készült ételeket, amelyek között volt lecsós pörkölt és babgulyás is. A hagyományos roma ételek között számos olyan fogás található, amelyet ma is szívesen készítenek a családok. Ilyen például a különböző pörköltek, húsos raguk, töltött káposzta, lecsó, babos ételek, krumplis fogások, valamint különféle házi tészták és kenyérfélék.

0: helyen kedveltek a tartalmas levesek is, amelyek egy nagyobb család számára is elegendőek lehettek. Az ételek elkészítése gyakran nem pontos recept alapján történik. Az idősebb generációk sokszor érzésre főznek, és a tapasztalatuk alapján tudják, miből mennyi szükséges. A fűszerezésnek szintén fontos szerepe van. A hagyma, a fokhagyma, az őrölt paprika, a bors és más fűszerek segítségével egyszerű alapanyagokból is karakteres, erőteljes ízű ételek készülhetnek. A roma konyha azonban nem egyetlen mindenhol azonos receptgyűjtemény. A helyi magyar, balkáni, erdélyi és más konyhai hagyományok is hatással voltak arra, hogy egy-egy roma közösség mit és hogyan főz. A főzés különösen fontos szerepet tölthet be a családi életben. Egy nagyobb étkezés elkészítése sokszor közös program. Valaki előkészíti a zöldségeket, más a húst készíti elő, közben pedig beszélgetés, nevetés és történetmesélés is megtölti a konyhát. Így az étel elkészítése önmagában is közösségi élménnyé válik. A nagymamák és édesanyák szerepe különösen jelentős a receptek továbbadásában. Sok hagyományos fogás receptje szájról szájra öröklődik. Nem feltétlenül van leírva, hogy pontosan hány gram lisztet vagy hány kanál fűszert kell használni. A fiatalabbak gyakran úgy tanulják meg ezeket az ételeket, hogy figyelik az idősebb családtagokat, majd később maguk is elkészítik ugyanazt a fogást. Ezáltal a recept mellett egyfajta tudás és családi örökség is továbbadódik. A roma főzéshez gyakran hozzátartozik a vendégszeretet. Ha vendég érkezik, sok családban természetes, hogy étellel kínálják. Egy nagy fazék étel elkészítése ezért nem csak a család ellátását jelentheti, hanem azt is, hogy legyen mit megosztani másokkal. Az étel ilyen módon a szeretet, a gondoskodás és az összetartozás kifejezésévé is válhat. A közös étkezéseknek ünnepi alkalmakkor is különleges jelentőségük van. Lakodalmak, keresztelők, családi összejövetelek és más fontos események alkalmával gyakran nagy mennyiségű étel készül, amelyből mindenki részesül. Ilyenkor a főzés maga is az ünnep részévé válik.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Fék, ne egyetek túrós palacsintát, mert az nagyon veszélyes ilyen melegben, és csak ennyit hagynék itt erről.
3: Csak így az utókornak.
2: Igen, mert tényleg, szóval a túrós palacsinta az ilyen nyári melegben, szóval figyeljetek oda, hogy mit fogyasztotok így a strandokon, mert veszélyes tud lenni, úgyhogy óvatosan az evése, mert a szalmonella az ilyenkor nagyon szereti kapdosni az áldozatait.
3: Szalmonella?
2: Uh-huh.
3: Igen. De viccet félretéve igaza van a Zsuzsinak, tényleg nagyon figyelni kell ezekre, mert na, hát veszélyes, tényleg az ilyen túró, meg brassói, ugye ezek, ami ugye megmaradt.
2: Az egy ilyen újra feldolgozott étel, ez többnyire, mert mindig ezt hallom, tehát ez ilyen szakácsoktól, meg konyhán dolgozóktól, azt ne egyél.
3: Azt ne, igen.
2: Arról mindig igen. Úgy lebeszélnek.
3: Pedig milyen érdekes, én imádom, amúgy is egyszer úgy rendelnék, de annyira nem merek, még a legjobb
2: inkább
3: helyen
2: csináltasd
3: sem.
2: Csináltasd meg otthon az asszonnyal.
3: Inkább, mert tényleg nem merek, még a legjobb ilyen Liszt Ferenc téri éttermi helyeken sem merek brassóítani, hanem frissen sültet, vagy még a pörkölt, mert a pörkölt eláll. Ja, az se hetekig, de azért azt, hogyha megcsinálták tegnap, nem baj, mert azt ma még meg tudod enni.
2: Erre mindenki tényleg ilyen pincérek, úgy finoman csóválják a fejüket,
3: nem,
2: lesütik
3: a
2: szemüket.
3: Hát a jófejpincér.
2: Igen.
3: Hát a jófejpincér.
2: Egyébként én belefutok mindig ilyen emberekbe. Sőt, hogyha vannak mondjuk ilyen plázabüfék, ahol megkívánok valamit, és akkor néz rám az eladó, és közben csóválja a fejét. Azt nem. Oké, értettem a jelzést. Hát, és tudod erőszakosan mondani, de én azt akarom,
3: de hogy egyem romlott, ja, nem baj.
2: Nem, add ide. Megkívántam.
3: Add ide, megeszem. Igen, hát vigyázni kell, igen, főleg nyáron, de azért ezt ősszel télen is vigyázni kell magunkra ilyen téren, de nyáron ez kifeje hatványozottan igaz, hogy ilyenkor sajnos egy picivel tovább kimarad a napon, van egy ilyen 30-35 fokos nyári meleg, úgy megromlik gyerekek minden, hogy észre se vesszük.
2: Igen.
3: Pillanatok alatt megromlik, mindig inkább törekedni kell a frissen sült dolgokra, a könnyű ételekre, saláta, ilyen halózásokra. Lehet enni pörköltöt, meg ilyen senki nem tiltja. Jó helyen egyétek ilyenkor, erre vigyázzik, vagy otthon csináljátok meg. Ez a két
2: hát
3: opció van. Most ezzel ilyen kifőzdékbe, most pörköltöt enni, meg ilyen nagyon szabad.
2: Tojásos dolgokat.
3: Igen, ezekkel most vigyázni kell. Egy nívósabb étterembe, és nem azt mondom, hogy a Gundelbe, hanem csak egy kifőzdeszerű étterembe, ott azért bátran lehet enni nyugodtan pörköltöt. Párom szülinapján is ugye voltunk a kedvenc éttermünkbe, ami ugye egy nagyon régi már, ugye tudjuk, hogy hány éves étterem, és párom ugyanúgy a szokásos marha pörköltöt tette Nokedlivel, és
2: mondom,
3: tehát, hogy ilyen helyen lehet enni pörköltöt, kifőzdében már necces, tehát
2: na. Na, hát nem akarok egyébként itt családon belül elárulni titkokat, de nem véletlenül mondtam ezt a túrós palacsintát, mert szegény párom éppen ettől volt tegnap nagyon beteg, illetve ma hajnalba, mert a túrós palacsinta az sajnos úgy készül, hogy kisül egyből a palacsinta, és a meleg palacsintára rámerik a túrót, és kész, vége. Tehát ott az a túró meg is megy.
3: Az
2: tehát
3: ennyi volt, igen. Hát a teljes dolgokon nagyon-nagyon-nagyon vigyázni kell,
2: teljes tojásos. Hát nekem például egy ilyen túrós palacsintától a gyerekem már került kórházba. Infúzión volt, mert majdnem a kiszáradás szélén volt.
3: El is hiszem.
2: És nem telt el egyébként 7 óra.
3: El is hiszem. Én főleg most vigyázni is kell az ilyen, most tudom, mindig ízéltek engem, te is, meg párom is, hogy ez a lejárat előtt egy nappal kidobálok dolgokat, de most még párom is azt mondta például, hogy most már újra és elkezdett tenni ugye teljes dolgokat, mi ugye a fokúzás után 4 napig kerülni kell ugye a teljes tejet és a tejtermékeket, és a napokban dobtam ki tojást, pontosan emiatt, hogy úgyse használjuk most, ne álljon ott, ne legyen, dobáljuk, nem szabad, nem. Nyár van, meleg van, mert mondta is, hogy jó lenne ezt egyszer, majd hogyha most már lehetünk ki egyszer csinálni ilyen tojásos ízet, jó, mondom, majd veszünk, akkor hétvégén mondom, itt az időnk, mondom, majd bevásárolunk, azt mondom, akkor megcsinálod, és mondom, megesszük. Tehát mindig, nem az, hogy
2: Én mindig egyrészt hűtőbe tárolom a tojást.
3: Hát, mi is?
2: Mi igen, is. A másik pedig az, hogy mielőtt felütöm, mindig egy külön pohárba ütöm fel, hogy nehogy bekerüljön a, mondjuk a többi egészséges tojás mellé, mondjuk egy záp. Persze. Úgyhogy így mindig ez egy külön poharas történet, ahol meg is szagolom, megnézem, hogy tuti, hogy jó, és hogyha már ilyen kétesnek látom, akkor az inkább kuka.
3: Nem, ezekkel nagyon vigyázni kell, mert megy a vonat, jelezték nekem a bakterok, úgyhogy sziasztok!
2: Na, szóval... Na éppen időben hát indul a vonatot,
3: volt, olyan hangos volt ez a síp itt a fülem mellett, olyan volt, mint a fülem mellett lett volna, de hát azért egy, nem tudom, egy másfél kilométerrel odébb van tőlünk itt a déli pályaudvar, de hát olyan volt, mintha itt a fülem mellett izéltek volna. Gyere már, Gyuzi!
2: Na még, hogy egy kicsit ételről beszélünk, ami még nagyon romlandó és veszélyes tud lenni, az a tésztafélék. Tehát mindig frissen főzzetek ki tésztaféléket, tésztát, legyen az egy húslevesbe, egy cérna, metélt vagy spagetti, ami már benn van a hűtőbe és másnapos, az már veszélyes tud lenni. Sajnos ezzel is volt már rossz tapasztalásom.
3: Tegnap én mielőtt elmentem forgatni, kifőztem estére a rántott húshoz ilyen, ha már ehetünk teljes cuccokat, ilyen tejszínes sajtos tésztát, rátettem a fedőt, és este megettem.
2: Jó, de az aznap volt, nem? Ja, előtte való
3: aha,
2: este?
3: Nem.
2: Az aznap
3: tegnap
2: volt.
3: Tegnap forgatás, mikor olyan
2: az nem baj.
3: Megcsináltam,
2: az nem
3: este 7-kor már ettem.
2: Csak másnapos ne legyen.
3: Ja, hogy másnapos ne legyen. Ne legyen mátó?
2: Ne legyen jó, másnapos. Józanodjon ki előtte, mielőtt megesszük.
3: A kadok neki előtte egy pár feketét, tudod, így expresszókat így. Hogy mondják? Espresso, úgy mondják, bocsánat.
2: Expresso, jó mind, van, expresso.
3: Nem jó, tudom, ez annyian izélnek, volt is erről egy ilyen videó, hogy az olaszoktól, amikor igazi olaszok tanítják, hogy cappuccino, és meg espresso.
2: Tehát ezt szépen tanítják, kell hangsúlyozni.
3: És akkor a magyar meg tudod, espresso.
2: Persze, de jó.
3: És akkor bevágás volt, hogy expecto patronum Harry Potterbe, amikor kimondja egy magyar az espresso. Expecto patronum.
2: Na, és hát nagyon szépen egyébként rá is siklottál a következő témánkra.
3: A félrehallásokra,
2: az ilyen
3: igen.
2: Áthallásos, félrehallásos dalszövegekre, vagy legyen az bármi mondóka, amit mondjuk így gyerekek szoktak többnyire félre hallani, de felnőttként is számtalanszor. Például én nem tudtam megfejteni, ha már megint Marics Peti a került terítékre, akkor én nem tudtam megfejteni azt, hogy mikor a Milán elkezdi a rap részét, hogy oh my god, és utána hason mását, és milyen mását.
3: Milyen mását? Mi az az orosz nő? Tudod,
2: igen,
3: milyen mása?
2: Mása, mi, és annyira nem értettem, hogy mit mond ott, mert hogy ugye el van ez darabolva, hason mását, és csak azt értettem, son mását, csak ezt értettem. Mi az a son mása?
3: Vannak.
2: Mondom, mi az a son mása, és felnőtt vagyok, és megvolt ez az át, és annyira nem értettem, és nem tudtam megfejteni, hogy meg kellett néznem a szöveget, begugliztam, na.
3: Igen, van ilyen, hát figyelj, most főleg így, amióta az Azaria pályán
2: meg
3: van.
2: Meg a másik.
3: Amióta az Azaria pályán van, és tényleg remek zenéket ír, és szólt se róla. De azért ez a magyar és angol szöveg olyan keveredése, hogy...
2: Nem emlékszel, hogy először, amikor itt ültünk, már dolgoztunk a rádióba, és akkor így néztem rá, hogy akkor került így elém a fiú, és mondtam neked, hogy ez magyar? Tehát, hogy nem tudtam, mert mondom, most mi van? Most ez magyarul? Mert egy-két szót el tudtam csípni. Hogy most mondom, ez egy külföldi ember, vagy ez magyar?
3: Az Azariáról nagyon sokan ezt hiszik, és nagyon érdekes az is, hogy tényleg a legtöbb dalszövegében, tehát itt van például az a Formúc, az egyik leghíresebb, ugye, amikor van az a rapapapakolom az úton, a bandokolok az utcán.
2: Nem értek belőle semmit.
3: És előtte ő angolul énekel, tehát, hogy itt teljesen, de bármelyik híres számuk, amit a Dessel is csináltak.
2: De most, hogy így elmondtad, én ezt sose értem, tehát, hogy így... Fú.
3: Ja, hát most én sem tudom pontosan, hogy van, de valahogy
2: így
3: kezdődik.
2: De érted, szóval, hogy nekem ez, pedig hát figyelek meg, hát odafigyelek azért többnyire a dalszövegekre, de valahogy, tehát, hogy nem tudom kiszűrni, mert ez a sommása például, mondom, mi az a sommása, sőt, amikor gyerek voltam... amikor kislány voltam, ó, hát akkor meg mennyiféle kis gyerekdalt értesz félre, tehát rengeteget.
3: Á, rengeteget, rengeteget.
2: És akkor elmesélek még valamit, mielőtt keresed a következő dalszöveget.
3: Jó, igen, csak érdekességként akartam, igen.
2: Készültem egy énekversenyre, kislány voltam, és mindig édesanyámmal beszéltük át, hogy mi legyen, mert kellett vinni egy ilyen könnyű zenét is, volt népdal, műdal, iskolán belül, és akkor vigyünk egy könnyedebbet, választható volt bármi. És akkor Demjén Rózsitól választottam az Elment a Vándor című dalt.
3: Igen.
2: Elment a Vándor, elvitte zsákjában a nyár minden ízét. Igen. Így van a szöveg. És mindig, amikor otthon énekeltem a családnak, akkor volt egy kis unokaöcsém, aki olyan 2-3 éves lehetett, és állandóan elkezdett sírni ennél a résznél, hogy elvitte zsákjában a nyár, és ott sírásba tört ki a gyerek. Nem értettük, hogy mi a baj, jaj, de aranyos, hát meghatja őt ez a szép dal. Nem, azt értette a gyerek, hogy elvitte zsákjába anyát.
3: Ja.
2: Elment a vándor, elvitte zsákjába anyát. Elvitte zsákjába a nyár minden ízét. És
3: igen.
2: Ő így hallott, hogy elvitte zsákjába a nyár. Anyát.
3: Rengeteg ilyen félreallása, rengeteg
2: nagyon
3: ilyen.
2: Jó.
3: Hát nekem is, én imádtam régen, a mi gyerekkorunkban volt ugye ez a kacsamesék.
2: És akkor hagyjad már, ezt most
3: itt az élet hurikán, mert ez Habberg. És akkor mit tudom én, hogy értettem
2: azt. Lézerjack.
3: Én azt úgy értettem, hogy lézerjack.
2: Na.
3: De az lézerpack.
2: Tényleg?
3: Lézerpack és aeroplán.
2: És nézd, én is mit énekeltem? Lézerjack.
3: Na, én is úgy hallottam. Lézerjack és mit tudom én mi, de meg... amúgy aeroplán, ugye, te lézerpack és aeroplán, mert ez Habberg,
2: de ez Dagobert bácsi. De például én ezt az aeroplánt, ezt sosem tudtam megfejteni.
3: Hát
2: mi
3: én
2: sem,
3: hát elijedtett, hogy én sem 6 évesen jöttem rá.
2: Én is felnőtt voltam, hozzáteszem.
3: Ja. Szóval rengeteg ilyen volt. Na, de ha már most mondtad, nem értetted eddig. Ugye a dala úgy kezdődik, az azért, most vegyük ezt a Four Moods dalt, ugye, hogy először angolul énekel végig, és egyszer csak jön ez a rész, hogy already hearing the gunshots, rapa-pa-pa-pa, pakolom a cuccomban, dukolok az utcán, túltoltam az éjjelt, éld a léte te is tagadásban, úgy tudod, minden kicsikét másabb, örökké fiatalon éj, ha az utamon jársz, belevisz a bankó, neked lehet, hogy tény, nekem lehet nem jó.
2: Hallod, a DuckTales-nek a dalamát énekelted már rá.
3: Tényleg? Ja, mindegy. Szóval ez, ha így nincs leírva, és nem mondom el ilyen, tehát lassan csak elizett, ilyen Sinkovics Imre lassúsággal
2: olvastam
3: föl.
2: Kutya nem jön rá.
3: Nem, mert nagyon kemény, hogy ezt nem lehet már kihallani, de ez egy teljesen más dolog, nem félre hallod, nem hallod ki.
2: Hanem gyors. Viszont vannak rapperek.
3: Mert raga nem valami.
2: Igen, de vannak rapperek, akiknél meg tisztán értem a szöveget. Itt van például LL Jean. Vagy LL Junior.
3: Nála én nem értem, Krisztán.
2: Nála én mindig értem. Tehát, hogy a Majka nem repel annyira gyorsan,
3: nem.
2: De a Junior nagyon pörgeti, és ezért mikor így nagyon bepörgeti, akkor nem mindig, de én értem. Tehát őnála például mindig értem. A Majkánál is mindig érteni, de ő nem olyan tempóba repel. Tehát ő egy kicsit nyugodtabb BPM számban szokta a dalait készíteni.
3: Igen.
2: Viszont Juni, az tényleg. De nála meg miért van ez?
3: De Majkának gyors dalai azért, vagy hát valami úgy komolyabb tempó, most nem egy izé, amikor a test törekszik, ami egy direkt lassú szám például.
2: Igen,
3: vagy
2: de maga a rap része nem, tehát az azért érted, mert lassú, lassabb.
3: Mint mondjuk
2: a Juniornál, szerintem egyébként a leggyorsabb rapper Magyarországon, azt szerintem a Junior.
3: Lehet, nem tudom, nem követem az összes rappert, ezt mondjuk tényes való.
2: De annyira
3: való.
2: Tudja pörgetni egyébként. És
3: nagyon pörög, nagyon pörög.
2: Ő beszédjében is nagyon előjár mindig, ő nagyon elől gondolkozik.
3: Abszolút.
2: És ezért nagyon gyorsan beszél is.
3: Igen, nagyon pörgeti a szövegeket általában, és pontosan ezért én nem is értem. És mondom, ellentétben például Majkával, akinek minden dalszövegét, és tényleg zsebből tudom.
2: De azért tudod, mert rágooglizol, és megnézed a szöveget, nem, mert érted.
3: Rengetegszer hallottam a Majkának a majdnem az összes dalát, és értem, és megjegyzem, meg szeretem, meg nem tudom, és akkor könnyen megjegyzi az ember, igen.
2: Egyébként külföldi előadóknál, akik mondjuk angolul énekelnek, és hogyha valaki tud természetesen angolul, és odafigyel a szövegre, nekem a legkomolyabb énekesnőnél, akit mindig értem, hogy mit mond, az a Barbara Streisand. Olyan tisztán ejti ki a szavakat, és olyan...
3: This is the woman in love. És tudod, ilyen izébe artikulál.
2: Még this is. Szóval ő nála tisztán értem az angol szöveget. I am the woman in love.
3: I am in woman in love.
2: Gyerekek, kifogyhatatlan humorforrást jelentenek egyébként az ilyenekben. Például itt van egy példa, Katalinka száján jönnek a törökök, sós rudat esznek.
3: Mi az eredeti?
2: Katalinka sós kútba tesznek.
3: Ja! Miért nehetnének ropit a törökök? Sós rúd, az ropi. Miért nehetnének ropit a törökök?
2: Miért?
3: Én kamázom a török testvéreimet, hagyja gyerek ropi, tehát mi van? Igen.
2: Mondjad ott másikat? Az
3: a tavaszi szélre vannak ilyen több verziók. Igen, ugye tavaszi szél vízet áraszt, ez az eredeti. És van ilyen, hogy tavaszi szél vízelet áraszt. Ez se rossz.
2: Nagyon jó, imádom.
3: Ez se rossz,
2: hát
3: ez se rossz.
2: Nagyon jó. Vizelet áraszt. Tavaszi szél vizelet áraszt.
3: Igen, és egyszer volt egy írja itt ez a cikk, hogy egy kis fiútól, vagy kis lánytól, ez nem derül ki lényegtelen, megkérdezték, hogy mit énekeljünk, és azt mondta, hogy hát a sziszét. És kérdezik, hogy milyen sziszét. Hát, hogy tavaszi szé.
2: Hát a tavaszi szét.
3: Tavaszi szé, igen, igen.
2: Nincs még vége a dalnak.
3: Igen, aztán...
2: Van olyan, hogy tavaszi szék.
3: Tavaszi szék.
2: Tavaszi szék.
3: Az se rossz, az se rossz. Aztán itt van, azt mondják egy másik, hogy évek szállana.
2: Évek szállanak a nyári fák alatt. Van egy ilyen ősinduló volt ez.
3: Ja.
2: Tudod, te, neked megvan ez a dal? Évek szállanak a nyári fák alatt, oly vidám az élet. Na, ezt rengeteg gyerek félre hallotta, és évek szállanak kanyári fák alatt.
3: Kanyár, igen.
2: Hol van kanyár?
3: Ezt én nekem is gyerekkéztem, rengeteg ilyen volt, amikor egybeolvasol betűket, tehát az előzőt így hozzárakod még, és akkor...
2: Főleg, amikor ilyen összetevőket olvasol fel, és akkor mi volt, milyen só, tudod? Vannak ezek, amikor egybeolvasod, nézed, hogy milyen összetevői vannak, és akkor ilyen-e, olyan-e, B12, ez az amaz, és akkor van benne a pácsó. Mi az a pácsó?
3: Ja, pácsó, és akkor pácsó. Igen.
2: Mi az a pácsó?
3: Igen. Akkor van ez a hopjuliska, hopmariska, hogy hopjuliska, hopmariska. De mondjuk azért ezt nem szokták, szerintem ezt mondjuk ezzel nem feltétlenül.
2: Tehát a gyerekeknél bármi előfordulhat.
3: Mert hogy az ott van, hogy hopjuliska, hopmariska. Nem?
2: Jó,
3: mikor a Riska, meg a Liska is végül is, hogy nézzük, értette, igen.
2: Nekem is egyébként a lányom számtalan ilyen félrehallása van, nekem is volt gyerekkoromban, és amikor én például olyan erőszakos gyerek voltam, hogy amikor anyám ki akart javítani, hogy ez nem így van, vagy nem úgy van, szöveg, de az úgy van.
3: De az úgy
2: van. Ez biztos úgy van. Te tudod rosszul.
3: Simán. Aztán
2: a
3: kövi.
2: Vuk. Fürgerók a lábak, illanó kis ágyak. Fürgerók a lábak, surranó kis árnyak.
3: Árnyak, igen.
2: Illanó kis ágyak.
3: Illanó kis ágyak, nagyon jó.
2: Nagyon aranyos.
3: Aztán a kuckó mackó, barna mackó,
2: nyakában. Kuckó mackó, barna mackó, nyakában egy csíkos sál, de nem csíkos.
3: Nyakában egy zsíros tál. Jó. De várjátok, milyen zsíros? Liba zsíros, vagy kacsa zsíros? Nem mindegy.
2: Vagy sertés zsíros.
3: Az nem jó, az nem jó.
2: Nagyon jó, hogy a csíkos sál helyett megkapta a zsíros tálat.
3: Nagyon cuki. Aztán az áhítatosan énekelt sorok közé is néha bekúszik, néha egy-egy vicces mondat, és olykor csak évtizedek múlva derül ki, mit is kellett volna dalolni valójában.
2: Hát például, amikor a templomban van az éneklés, tudod, és akkor együtt megy.
3: Igen,
2: az éneklés.
3: Az eredeti szöveg például, a szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Mármint, hogy ki segít, tehát ő segít. Igen. És ehelyett mondjuk szívem csendben az Úrra figyel, ki segér. Simán benne van, igen.
2: Nagyon jó, nagyon szeretem, mert felnőttnek is simán bejön ez. Mi az a sommását? Hát na, hát simán bejön felnőttként is, de bekúsznak ilyen hülyeségek,
3: nem? Próbáltam egy műzikeles dallamra ráhúzni ezt. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, ki segér.
2: Nagyon jó.
3: Áldás békesség helyett évekig azt énekelte egyik ismerősöm, hogy málnás édesség.
2: Nem bírom.
3: Nagyon jó. Ez jó, ez jó. A vele megelégszem helyett pedig vele legelészem.
2: Aj, de jó ez is. Nagyon
3: szívünk
2: jó.
3: Vígsággalma B-tölt helyett szívünk vígság alma B-főt. Mondjuk ezt nehéz félre hallani, de
2: nem nehéz.
3: Elhiszem,
2: az
3: tegyük
2: a baj,
3: fel,
2: hogy, tudod, ahogy énekli az atya, meg ahogy ott a mindenki ott egyszerre énekli, és hogyha
3: Jézus, mit tudod egyből? A izék, hogy mondják ezt a... Jaj, de hirtelen akartam
2: Kántor.
3: Mondani. Kántor, köszönöm, igen, amikor megáll. Jézus!
2: Nem bírom egyébként, amikor rázendítenek sajnos
3: kegyetlen.
2: Ilyen temetésen a
3: kántorok. Erről akkor jutott ez, és akkor sírtál először, amikor Jézus a szívünkben.
2: Igen. És akkor anyámnak mindig látom a kikerekedett kék szemét, és akkor el kell forduljak, mert nem bírom. De anyám így dikesz, és így meglepődik, hogy na ez mi? Tudod, és így néz körbe. Na, mik vannak még?
3: Azért ilyen orosz dalokban, egykori szovjet himnuszban, mondjuk azt nekünk kell letudni, gondolom oroszul, amikor tanultak ugye a anyáink, akkor ugye ez még izé volt, hogy a népek akarták, micsoda?
2: A népek akarták a kották, amúgy meg alkották.
3: Ja, értem, alkották. Értem.
2: Alkották meg. Ez volt az eredeti szöveg, és akkor azt énekelték, hogy a népek akották.
3: Értem.
2: A népek akarták, akották.
3: Értem. Van egy másik
2: ilyen, hogy ismerjük.
3: Sose hallok olyan gyönyörű nótaszót, amilyet siheder nyikorogna, holott az eredeti sihedernyi koromban.
2: Sihedernyi koromban. Igen, azt a mindenit. Igen. Ez az Ejte bunkocska, te drága című dal. Ez meg van neked?
3: Nem,
2: akkor te már nem tanultad
3: azért
2: ezt.
3: Azért próbáltam így csak tényleg így dalam nélkül felolvasni, mert fogalmam sincs, hogy ez mi, milyen dalocska. De jók ezek, tényleg én nagyon szerettem, mondom, gyerekként ezek nagyon viccesek voltak, amikor felnőttként rájössz. Nem is az, hogy gyerekként volt vicces, mert a gyerekként rohadtul elhitted, hogy ez így van.
2: Nem érdekel, hogy a törökök sós rudat esznek, nem?
3: Törökök hagy egyenek sós rudat, igen.
2: Tehát, hogy... mit csinálnak, mit esznek?
3: És nagyon sokszor mondom, ma meg tényleg az azaria daloknál lehet ezt észrevenni, hogy hiába szereti valaki nagyon, nem feltétlenül hallja ki benne a szövegét, és valamikor én kihal, például egyszer volt olyan, hogy öcsémmel mentünk kocsival valahova, és pont egy azaria szólt, ez a híres Rampapapam című szám, ami nagyon híres, de fel a kezeteket, Rampapapam, az idesi Fly Flow Green Magic Gandalf.
2: Aha, na ez mi?
3: Azi Desi Fly Flow, mert hogy Azaria, Desi és a Fly, a Young Fly, az is velük szokott rappelni,
2: flow,
3: meg énekelni.
2: Igen,
3: a Flow,
2: utaz,
3: azt tudjuk,
2: igen.
3: Hogy mi Green Magic Gandalf, tehát ott inkább a egyéb elfoglaltságokra,
2: igen,
3: amit nem szabad
2: cigaretta.
3: Csinálni, igen, és a Green Magic, ugye a zöld varázslat Gandalf, mert nem tudom, hogy jön oda, úgy ő a Gyűrűk Urában a varázsló. Hát gondolom, hogy ugye egy kicsi mámor.
2: Aha.
3: Érted? Tehát, hogy ez például öcsém nem hallott, és én meg elkezdtem csak magamban, mert imádom ezt a dalt. És elkezdtem ízre, az idesi Fly Flow, Green Magic Gandalf, és akkor öcsém, mi a szöveg itt? Mondom, na. Green Magic Gandalf.
2: Na, hát erre ki és jön nem. Rá, rajtad kívül?
3: Tehát hát az Azaria, aki megírta szerintem. Nem, biztos,
2: te rájöttél
3: sokan...
2: magadtól, vagy erre rákerestél?
3: Nem, én rájöttem magam.
2: Csodálatos.
3: Én kihallottam magamtól,
2: de... menő.
3: Na, hát van ilyen is, de van olyan is, hogy rohadtul nem hallom ki én se. De van ilyen, amikor ki tudod hallani, de nehéz már nagyon. Például. Tényleg a mai dalszövegeknél, akik így nagyon darálják, nagyon félig inglis, félig magyar.
2: Nem tudod megkülönböztetni, hogy mikor angol, mikor magyar. Mi van, most váltott? Ezt kérdeztem tőled.
3: Ja, igen.
2: Most mi van? Most épp elcsíptem egy-két magyar szót.
3: Igen, de például a Des meg ugye, drága szép cigány testvérünknél meg, ott meg... Ott meg az van, hogy ő meg ráadásul úgy is reppel, hogy ilyen, most próbálom leutána, hogy nem fog sikerülni, de a bekábolunk, de nem a szenztől, a best a pillantabból láttam ki farról a render.
2: Tehát ez egy kicsit ilyen ragamofinos
3: igen, és ott meg ezért nehéz kivenni az ő részeiből, hogy ő most mit mondott. Aha. De közben meg nagyon húz a flója, nagyon jó, amit csinál, én nagyon kamázom a Dest, de ott például, na ott nem hallom a dalszövegei javából, tehát a kerekje 67 százalékát nem,
2: ennyi.
3: Nem
2: és
3: nagyon
2: mennyiszer
3: vágom.
2: Voltunk így gyerekként tényleg, amikor ezek a Disney mesék elindultak vasárnapon, te vasárnap
3: persze,
2: még így nézted.
3: Persze,
2: na
3: persze.
2: Hát ott is füleltem, hogy főleg tényleg ennél a kacsameséknél meg...
3: Lézerbek és aeroplán, mert ez
2: a kacsamesék volt, igen.
3: Igen.
2: De volt a másik is, amikor amiben a sziporka játszott, az mi volt?
3: Sziporka, puszed és csuporka, pindulpandúrok.
2: Nem, az.
3: Nem volt dala.
2: Nem az, amiben a sziporka játszik, a csipésdél. Csipésdél.
3: Ja,
2: a
3: csipésdél, de arra nem
2: ott
3: emlékszem a dalára.
2: Oda pottyan, és akkor én mindig azt hallottam, hogy oda rottyan.
3: Oda cool and
2: mondom,
3: gang.
2: Mit csinálnak ezek a kis mókusok, oda rottyantanak? Na hát. Oda rottyan.
3: Csipésdél, oda cool and gang.
2: Persze. Na hát, milyen fingós kis mókusok ezek, oda rottyantanak.
3: Fajinak, igen. Szóval reggel nem is tudom, mi volt még ilyen, a Tom és Jerry ment, de annak nem volt dala.
2: Nem, hát voltak zenék benne, egyébként fantasztikus, amikor így vissza...
3: Hát,
2: hogy ne lettek
3: zené,
2: volna,
3: hát
2: aláfestő zenék.
3: De nem musical-szerű dalszövegek.
2: Hát ott nem volt szöveget, nem énekeltek, nem beszéltek a kis állatok, de...
3: De Disneybe is például, mit tudom, az Oroszlán királyon gondolkoztam most, biztos, hogy ott is biztos, hogy félre hallottam, nem tudom már, hogy.
2: A Disneyben azért
3: itt
2: nem
3: az
2: tudod.
3: Élet az úr, mert ott is nagyon egybe van tolva, hogy itt az élet az úr, az úr.
2: Az úr.
3: Igen, például,
2: de egyébként
3: nem tudom.
2: A Disney mesékben kimondottan figyelnek arra, hogy tisztán érthető szöveget adjanak
3: abszolút,
2: át.
3: Abszolút, még egy gyerekfül.
2: Meg hát
3: nem...
2: a musical éneklés és az operett az arról is szól, hogy azt értsed, mert dalban mondja el.
3: Az a sztori, igen, hát igen. Ott a sztori a dalban.
2: Tehát a musical énekesek nagyon artikuláltan énekelnek, és köszönjük. Nagyon érthetően mondják el a dalt.
3: Igen.
2: Nagyokat nyitnak, tehát hogy nyilván, hogy értsd. És a Disney mesékben meg az operettesek szoktak többnyire énekelni.
3: Régen is így volt, és talán igen napjaimban is.
2: Látod, azokat értettem, de például a Csipésdél, az azt hiszem Varga Miklósnak volt, ő énekelte fel. Tehát
3: tényleg?
2: Igen, tehát ezt nem értettem a Csipésdélt, oda rottyantottak.
3: Oda rottyant, de a lényeg az, hogy most már megtanultad, hogy nem rottyantanak oda.
2: Na meg.
3: Szóval én nagyon
2: az
3: szerettem
2: a dolog,
3: a Disney
2: hogy amikor a lányomnak mutatom ezeket a dalokat, és ő is hallgatja, ő se érti.
3: Hát, nyilván persze, hát 7 évesen mi sem nagyon értettük ezeket. Na, de reméljük, hogy a következő dalszövegeket viszont érteni fogjátok. 11 óra után folytatjuk a heti utolsó süsfellapot. Maradjatok itt az FM 100.3-on.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100 font 3 rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
3: 1000 gyümölcsfát oszt ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a gyümölcsöző kertváros pályázat keretében, írja az ittlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani. A pályázatra Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határidő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki. Augusztus 29-én rendezik meg a generáli OVT Duna átúszást, amely keretében a résztvevők a belváros szívében mintegy 500 méteres távon úszhatnak át Pestről Budára. A rajt a Corvinus Egyetem előtti rakpartnál lesz, míg a célterületet a BME előtti versenyközpontban alakítják ki. A teljes hajózár mellett zajló esemény során az úszókra a Szabadság híd látványa és a 23 Celsius fokos vízhőmérséklet vár. A részvétel előzetes nevezéshez kötött, a szervezők legfeljebb 1000 indulót fogadnak. A hatóság idei ellenőrzési és vizsgálati programjában az egyik legfontosabb terület a szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és a szórakozási célú sporteszközök.

0: közök üzemeltetésének vizsgálata. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdai MT-jének küldött közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Mindenkinek.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek. A szomszéd fűje mindig zöldebb, szokták ezt mondani, és film is született erről.
1: És milyen jó film is volt, de imádtam ugye? Őket. Két öreg, nagyon-nagyon nagy formák voltak.
2: Nagy ellenségek voltak, mert azt hiszem, hogy volt egy nő, akin ment a harc.
1: Így van.
2: Tehát a szomszédok, haverok voltak egy ideig, aztán utána emiatt a nő miatt eltávolodtak.
1: Igen, aztán újra haverok lettek, és amúgy a való életben Walter Matthau és Jack Lemmon, így hívták őket, most eszembe jutott hirtelen, az életben is annyira óriási nagy barátok voltak, hogy meghalt az egyik előbb, nem tudom pontosan melyikük, és rá egy pár évre meghalt, mert a barátját nem, de együtt nőttek fel, és tényleg 80 éves korukban nagyon sokáig éltek, tehát szép kort megélt mind a kettőjük.
2: Igen, és két fantasztikus színész volt. Nem tudtam ezt a történetet, hogy az életben voltak. De kedves.
1: Nagyon fajn volt a két öreg, ahogy nagyon csíptem őket.
2: Igen, ez a film is tökéletesen jól ábrázolja nem a barátságukat, hanem azt, hogy milyen a szomszédi viszony, vagy iszony. Hát nem tudom, hogy viselnek engem a kedves szomszédaim, de azért tőlem nyilván jönnek ki zajok, és most arról fogunk beszélgetni, hogy meg tudod mondani, hogy milyen a szomszédod, amikor zajok érkeznek ki a lakásból. Én egyébként többnyire úgy nem szoktam hallani, lehet, hogy jók a falak, vastagak a falak, az új építésű lakásokban azért ilyen papírfalaknál több mindent áthallasz, de lehet, hogy én vagyok süket, és nem hallom, hogy mi történik a másik lakásban, vagy jó vastag falaim vannak.
1: Vagy még a harmadik, hogy nem zajonganak.
2: Nem, egyébként kétségtelenül nem is zajonganak, nagyon nagy szerencsém van így ezáltal a szomszédokkal. Hát én azért szoktam zajongani, mert azért volt már a példa, hogy nálam volt már próba, én azért szoktam skálázni, énekelgetni, hogyha arról van szó, hogy valami koncertre készülünk, vagy éppen szoktunk zenét is hallgatni, kicsit nagyobb hangerővel, de még emberi időben, tehát nem hiszem, hogy
1: általában, ugye?
2: Természetesen, még a hörgős metált szoktam erőltetni.
1: Hallgatni, szigorúan, igen.
2: Igen, szóval, hogyha hallgatok zenét, akkor az bizonyára hallják a többiek is, de igyekszem azért olyan zenéket játszani az idős korosztálynak, amit
1: ők is örülnek, igen. Jó Apostolt beraksz, Kovács Kati,
2: persze, Cserháti, Zsuzsa, Máté Péter, persze,
1: gondoltam.
2: Nyilván ilyeneket.
1: Várj, Gergely Robi.
2: A szerelem zajára.
1: Persze,
2: haj, régen haj. Dalára. Na, és erről a szerelem zajára, mert most behúztam egy ilyet, erről ma lesz témánk, hogy milyen áthallások vannak zenében, de már szerintem ezt nem ma beszéljük ki, hanem holnap. Na, nézzük a szomszédokról, mit lehet tudni, milyen szomszédaink lehetnek.
1: Hát igen, hát vannak ugye a barkácsoló szomszédok. Ez való igaz, hogy amit mondtál, hogy az újépítésű lakásokban kicsivel vékonyabbak a falak. Viszont valamiért nálunk jobb is a szigetelés, mint nálatok a régebbi házaknál. Tehát valahol ez számomra egy érthetetlen. Én már nem értek a burkoláshoz, de valahol
2: furcsa
1: is.
2: Mert modernebb, tudod, és még a régi házak nincsenek. Hát azért, mert a régi házaknál még nincsen meg az a szigetelő anyag, amit kívülről raknak fel, és sok házban ugye elindul ez a korszerűsítési projekt.
1: Panel program.
2: Igen, az, és sok ilyen régi építésű házhoz még nem jutott el, tehát a szigetelés valószínűleg ezért ergyább.
1: De most nem is ez a lényeg.
2: Hogy a hangban nincsen nagy áthallás.
1: Igen, hát a barkácsoló szomszéd, igen, az nem a legjobb. Egyetlen egyszer volt, rekopogom, remélem nem is lesz többet, 3 éve lakom itt, ahol lakom, és egyszer, már itt lakott nálam párom is, és szombat volt, ez erre kristálytisztán emlékszek, hogy szombat volt, és este 7 óra, tehát nem volt még olyan késő. És elkezdett valaki fúrni, de vagy 5 emelettel lejjebb. Mi a 7-en lakunk, mit tudom, a 2., 3. emelet környéke. Nem tudom, hiszen csak satszoltam kb. Mikor kiálltam az erkére. Mondom, jó van, biztos abba hagyja, csak fölfúr, mondom, egy polcot, hát mondom, most jó van, ezért nem. Hallod, este 9:30 még mindig fúr az ember. Na, mondanom se kell, én ugye Magdi néniként, jó Magdi néniként jelentette be. Hogy mondják? Közös
2: Gondok,
1: képviselőnek.
2: Közös, aha.
1: És azóta ki is került már, hál' Istennek, tábla, hogy este 8 után tilos bármilyen zajt csapni, különben akire jelentik, és akár még rá is hívják a rendőrséget, annak 500 eurós bírságot kell fizetnie. Úgyhogy hála Istennek, ismétlem, lekopogom még egyszer, azóta ezzel nincs gond, és ez is egyszer volt a 3 év alatt, de hát az tényleg az érzésem volt, hogy mondom, most járjam végig, mondom, a házat, mondom, nem hiszem el, hogy mondom, a mellette lévők, mondom, nem szólnak neki, mondom, én a 7-en hallom, hallom, hogy mondjuk a második, harmadik emeleten fúrnak, a második, harmadik, negyedik emeleti szomszédok ezt nem hallják, és nem zavarja őket, és nem kopognak át.
2: Nálunk egyébként most idősebb szomszéd asszonynál, Marika nénnél volt egy olyan, hogy vezetékcserét kellett csinálnia, és csak szombaton, meg vasárnap ért rá az ember, aki végighúzta ezt a vezetéket, elektromos hálózat vezetékelés volt, és nagyon-nagyon szomorúan mondta, hogy hát ne haragudjak, de tényleg ez nagy zajjal fog járni. De hát szólt előre, ki is írta, tehát hogy annyira szépen végigzongorázzák, és tisztelettudóan ott a szomszédok ezt a történést.
1: Mert ti kevesen is vagytok, tudod? Bocsó, szavazba bálunk, de hát...
2: 19 lakás van, igen, abban a négy emeletes
1: házban. 19 lakás tud egymásnak szólni, mert egy lakás szól, akkor csak 18-nak kell szólnia.
2: És nagyon kedvesek is.
1: Nálunk csak egy emeletem van
2: több. Viszont ez a vezetékelés, az tényleg olyan volt, hogy konkrétan százason ment a tévé, és nem hallottam. Tehát annyira durva volt, hogy olyan fúró, nem tudom milyen vésővel, véső volt, nyilván nem fúró, de olyan volt, mintha konkrétan így a fülem mellett ment volna el az a véső, tehát nagyon brutál. De vannak ilyen szomszédok, akik ugye pihenő időben nagyon szeretnek barkácsműhelyt kialakítani az otthonukból, és teljes erőből fúrni, faragni, kalapálni, szóval ez azért nem kellemes egyébként.
1: Nem, valóban nem. Valóban
2: sőt,
1: nem.
2: Nekem volt még egy sztorim, mert a mi házunk az kertesövezetre néz az ablak, és rendszerint, de akkor nagyon, tehát hogy éjszaka dolgoztam, nagyon sokat koncerteztünk romantik idejében, és rendszerint vasárnap délelőtt 8 órakor fűnyírozott állandóan az ember. Akkor még nem volt klímám, nyitott ablaknál érted, akkor is majd meggyulladtam, tehát esélyem nem volt, hogy becsukjam, de ha becsuktam az ablakot, akkor is hallottam a fűnyírót. Na, azt nem bírtam, és ott írtam egy kedves levelet, tényleg kedves levél volt, hogy éjszaka dolgozom, és nagyon szépen megkérdeztem, hogy ezt a vasárnap reggel 8 órás fűnyírást, ezt tegye már át valamilyen 2 délutáni programra.
1: Helyes, hát ezt így is kell. Hát figyelj, én amikor meg oda költöztem, ahol lakom, akkor még a velem erkélyemmel szemközti ház nem állt, ugye terjeszkedik a lakópark, és hát én nekem nem egyszer volt, hogy én is így hétköznap reggel, ugye akkor még nem volt nekem rádió, ugye akkor még csak cirkusz volt, ami azt jelentett, hogy délután kellett csak bemennem, tehát nyugodtan tudtam a igazi művész emberek életét élni, és reggel még nyugodtan 9-ig, 10-ig aludni, na de nem tudtam, mert hogy volt, hogy 7-8 órakor, vagy fél 8-kor arra ébredtem, hogy a betont törnek. Ami azért nem kevés hang, meg hát ugye a fönn az állványon a munkások, mert Béla, hozd fel a kulcsot, a Jocinál van, a Jóci, elment, mindjárt hozzá, és tudod is, hogy kiabálnak egymásnak, és hát én is ugye nyáron, hát természetesen én is nyitott erkélyajtónál.
2: Pufogtál,
1: aludva. Figyelj, figyelmeztetett a tulaj, mondom, akkor költöztem oda. Tehát, hogy annyira nagyon nagy meglepetés nem ért ebben a dologban, reméltem, hogy mi hamarabb felhúzzák, és láss csodát, olyan gyorsan dolgozik ez a cég, nem mondom ki nyilván a nevüket, rengeteg helyen van lakóparkjuk amúgy.
2: De ki lehetett bírni költözés nélkül?
1: Bő, ja, hát látod, ott lakom, úgyhogy abszolút. Na, a következő ilyen még ugye a nymphomán szomszéd. Igen, tehát hogy amikor,
2: hát, amikor
1: hallod
2: olyan
1: a...
2: hangok jönnek ki, amikor
1: Igen. De hát figyelj, én megmondom őszintén, hogy nem találkoztam még ilyen szomszéddal, nem tudom mennyire zavarna. Valószínűleg nem minden este hallanám át a nyögdöső párharcot, de talán ez még egy kevésbé...
2: Azért ez kellemetlen egyébként, kellemetlen
1: inkább
2: tud lenni.
1: Inkább az a kellemetlen érzet, hogy alapvetően minden emberben van egyfajta ilyen...
2: Szégyen érzet.
1: Na, hát más
2: de van, aki
1: kerestem,
2: dicsekszik ezzel egyébként, és van, aki dicsekszik azzal, hogy neki...
1: Prűtséget akartam mondani.
2: Igen.
1: Hogy te úgy érzed magad...
2: Igen. Na most kellemetlen amúgy, mert nekem volt, tehát a lakásom bérbe volt adva, és volt egy olyan lakom, amikor mentem és ellenőriztem a lakást, akkor a szomszéd nénik, bácsi azért úgy mondták, hogy hát azt rendszeresen hallják a nymphomán szomszéd fiatalasszonyt, hogy jól érzi magát.
1: Hogy jó, ezt akartam mondani, hogy épp buli van.
2: Igen, az nagyon, nagyon ciki. Én szerintem ciki. Az
1: igen,
2: nagyon kellemetlen,
1: inkább,
2: amikor kiszivárognak ilyen hangok.
1: Igen, ez inkább azért kellemetlen, mert ezt mondjuk tegyük föl hetente, mit tudom én, 2-3 szó hallod ezt, hogy valaki tényleg a szomszéd asszony hangosan nyögdös és élvezi az estét.
2: Életet.
1: Az életet. És utána másnap reggel összefuttok a postaládánál, és köszöntök egymásnak. Neki is kínos kell, hogy legyen. Ez az én
2: véleményem. Jó volt az este, Gyuszi. Jó volt az este, Gyuszi. Vagy Zsuzsi.
1: Ja, igen.
2: Hát de tudod, hogy... persze, így mennek fel. Na,
1: ja,
2: jó volt.
1: Nem, éppen azt hiszem, kerüli. Nem, szerintem én te megtennéd. oda szólnál valaki hangosan, de így oda mennél.
2: Dehogy.
1: Azért mondom, nem, hanem ott álltok a postaládánál, és tudod, ez a jó reggelt, hello. És
2: figyelj,
1: akkor kínos. Tehát, hogy ez
2: egy kínos
1: dolog.
2: Gyerek voltam, életemben egyszer elmentünk anyámikkal sátorozni egy kempingbe, soha többet, mert rájött anyukám is, hogy ez nem a mi világunk.
1: Nem a ti sportotok, igen.
2: És a mellettünk lévő sátort döngették rendesen, és, és gyerekként voltam 8-9 éves, és nyilván tudtam, hogy most itt miről volt szó, de annyira szégyeltük magunkat, annyira így, hát jó, kuncogtak ott édesanyámék, meg minden, hogy németül ment egyébként a műsor.
1: Na hát ott akkor meg
2: igen. Zseniális, németül, képzeld el, és még mondták ki is a magukét, meg ezt ugye akart. Hangok is szivárogtak ki, hát egy sátorból nyilván.
1: Régi öreg retro NDK-s pornófilmek.
2: Persze. Na én ez gyereknek...
1: ugye akkor.
2: És gyereknek is mennyire kellemetlen, hogy egy gyerek ilyet hal.
1: Igen, igen, inkább ez is. Ezért mondtam, hogy ez a prűdség, ez az emberben benne van, és akkor úgy kicsit van benned egy ilyen szégyenérzet, hogy új, most ezt neked hallanod kell. Nem véletlenül hívják magánéletnek ezt, tehát magán, tehát csak ő rá tartozik.
2: Pontosan.
1: Nem azt mondom, hogy ne élvezze egy páros az együttléteket, nyilván élvezze, de van egy hanglimit, amikor...
2: Van, amikor nem egy oroszlán kiáltásban
1: igen,
2: vagy.
1: Igen, meg nem folytogatják épp, vagy bátor ki, hogy szereti ugye ezt a bizonyos együttléteket, de tehát, hogy nem ölik éppen, hanem jól érzi magát, és testileg együtt van a párjával. Nem biztos, hogy azt gondolom, hogy ennek ez mindenkire tartozik.
2: Főleg, na, hogyha a szomszéd érted, aludni szeretne.
1: Hát nyilván,
2: és közben
1: akkor
2: a hálószobában az ágytámla ütődik folyamatosan a falnak, de
1: nyilván
2: jó.
1: Ekkor igen, igen. Na, a másik nekem a következő,
2: az
1: ahonnan én elköltöznék, de az 100%, ugyanis ezek a sok gyerekes szomszédok.
2: Jó, és na, átéreztem a nyaraláson, nagyon éreztem, hogy
1: hát,
2: mit mondasz.
1: Meg nem voltak szomszédok, amikor én nyaraltam.
2: Figyelj, én akkor nagyon sokat gondoltam rád, és arra gondoltam, hogy Istenem, most a Gyuszi mit művelne itt, biztos, hogy gatyába szaladna ki, és a szomszédba már dübörögne át, mert igen, képzeld el, hogy fél héttől a nyaralásunkon a szomszédban lakott egy 3 vagy 2, nem tudom, vagy 15 gyereknek felelő hangzsivaj volt, és fél hétkor arra keltünk a lányommal, és a lányom is így nézett rám, mi van itt, anya? Mi történik?
1: Ezt mesélted, és én meg erre mondtam, hogy hidd el nekem, hogy tuti, hogy úgy osztják be, hogyha egy nagyobb szobát foglalsz, főleg a családdal mész, hogy tudják, hogy gyerekkel mész.
2: Nagyon átéreztem mi egyébként ezt az érzést.
1: Mi Zamárdiba a folyosónkon konkrétan szerintem ott, ahol mi laktunk, nem hogy gyerekes nem lakott, senki nem lakott. Úgyhogy én
2: igen,
1: ilyen szempontból
2: tudod,
1: nagyon örültem
2: én
1: neki.
2: Én a gyerekemet mindig neveltem. Tehát nekem, én mindig megmondtam, nem pattogtatjuk a labdát a negyediken, mert Kati nénit zavarja. Nem őrjöngünk, nem kiabálunk, tehát nincsenek sikoltozások. Például az én gyerekem kicsinek, tehát ilyen 1,5-2 évesen soha nem sikított. Tehát nem volt benne ez, nem volt késztetése, hogy most őrjöngjön meg sikítson, hanem normálisan tudott játszani normális hangerőben. Tehát egy gyereket nyilván nevelni kell.
1: Hát,
2: és
1: nem árt,
2: te vagy
1: nem
2: a szülő, te szólsz rá, hogy nem háborút csinálunk egy nyaralás alatt egy szobába, hanem hagyjuk a másikat pihenni.
1: Így van, és amúgy ettől függetlenül természetesen érezze jól magát, a medencébe pancsoljon, nyugodtan adjon hangot, tehát nem arról van szó, hogy itt a gyerek full néma csöndbe úszkáljon magának, mint a Michael Phelps, vagy nem tudom, tehát nem erről van szó, de való igaz, hogy én is azt gondolom, hogy az ember az otthonában azt csinál, amit akar, de nekem például...
2: De mégse,
1: a sok gyerekes családos dolog az nálam kizáró lenne. Tehát odaadnák álmaim lakását áron alul, de a szomszédban egy 3 vagy 2 vagy 4 gyerekes család lakna, akinek a gyerekei nem 15 és 16 évesek, hanem 4-3, mit tudom én, 6-10, akkor megmondom, hogy köszönöm szépen.
2: Figyelj, szülőként
1: viszonthallás.
2: Én is így gondolom.
1: Viszonthallás.
2: Volt még egy sztorim, mert hogy ebben a szobában, tehát turnusváltás volt, és előtte meg egy orosz házaspár volt ott a tinédzser gyerekeikkel, és azok meg 7-kor bömböltették a tévét, de nem zenét hallgattak, hanem híreket. Most lehet, hogy az apa volt süket, és nem hallotta a tévét, de a tévé pont egyébként a mi falunkra volt felszerelve, és át kellett mennem. Tehát, hogy megérkeztem, tehát megjött Rász Piusa, és bekopogott, tudod, sorry, és akkor mondtam, hogy nagyon hangos a tévé, valami történjen, mert pihenni jöttem, és fél hétkor már zengett a szobám az orosz hírektől.
1: Igazad van, teljes mértékben. Én azt gondolom, hogy meg kell próbálni, akár egy nyaraláson, de most ugye a szomszédokról van szó, tehát az meg még rosszabb, mert egy nyaralás, ha jól van, ott vagy egy, két, három, négy napig, egy hétig, tök mindegy, hazamész. De hogyha a szomszédod ilyen, na az akkor borzalmas.
2: És volt otthon is ilyen, mert szegény, az... Isten nyugasztalja, már nem él a bácsi, alattunk lakott egy házaspár, és nem hallotta jól a televíziót. És pont a hálószobánkban, uh-huh. tehát úgy van, hogy alattunk is egy hálószoba van, ott nézte a tévét, de zengett. És még 11:30-12-kor a gyerekemmel így az ágyban néztünk össze, hogy mikor fog véget érni ez a háborús film, mert még hallottuk, hogy még lövik le Jörköt, és még ment még a csata nagyon erőteljesen, és minden szótársa.
1: A háború és béke lezajlott, igen.
2: És sajnos ezt is jeleznem kellett, hogy bocsánat, de reggel kelünk, óvoda van, nem tudjuk magunkat kipihenni. A gyerekkel már néztünk össze, hogy most menjek leszólni, vagy ráér majd holnap. Anya, nem tudok aludni, mert hallom. De nagyon durván hallottuk.
1: Elhiszem.
2: Úgyhogy a bácsinak be kellett szerezni a gyerekeinek egy fülest, és onnantól kezdve fülesen már zengett a tévé.
1: Hát figyelj, de ez egy tök normális dolog, hogyha valaki tesz azért, hogyha szólsz. Tehát, hogy addig szem tök normális ez a dolog, hogyha
2: hát
1: valaki...
2: Hát az első reakció nem volt annyira kedves. Tehát úgy hozzáteszem, hogy hát a feleségének szóltam, és a néni nem volt annyira, nem reagálta olyan kedvesen le, tehát olyan nagyon ellent mondott, hogy de hát nem hallja. Uh-huh. Hát jó, mi meg igen.
1: Igen, hát ilyen tulajdonképpen kicsit a következő is, ugye az idegbeteg szomszéd, aki ugye hangosan beszél, örjünk folyton. Hát én azért a 8-ban lakom, azért hát legyünk hallasz őszinték, ilyet. Hogy én hallok azért párat, de az a kedvencem, amikor nem is akarnak ordítani, csak mennek egymás felé, tehát mindjárt találkozni fognak, és tudnának ilyen hangszínben beszélgetni egymással, de messziről szól, hogy Jennifer, jöttök a izébe? És az utca egyik végéből átszól a másikba úgy, hogy körülbelül egy 25 másodperc múlva találkoznak így face to face, és tudnának normál hangerővel beszélni. Én mondom, én ezt is betiltanám, tehát a köztereken való hangoskodást is, és komolyan 20 000 forintos bírsággal sújtanám ezeket az embereket, mert ha valaki meg süket, akkor tessék hallókészüléket fölvenni, és nem kiabálni.
2: Valaki mérővel tudod
1: érni, és túllépte
2: a limitet.
1: Figyelj, fölismered a kiabálást, meg a hangos beszédet szerintem, mert hogyha így mész az utcán, és így beszélgetsz a másikkal, mint hogy most mi beszélünk egymás ilyen hangerővel, azt szerintem nem büntetendő. De az, hogyha messziről így kell beszélni, és hoztál izét, hoztál szódát, nem, mennyi akkor vissza. Na most így, hát miért kell? Tehát, hogy ez, amikor valaki annyira nem foglalkozik a körülötte élő emberekkel, tehát ez is megint neveltetés kérdése sajnos.
2: Pontosan.
1: És ez most bántás, nem érdekel, én ott élek, szerintem ezt mondhatom, én ezt anno a polgármester jelölt úrnak is elmondtam. A 8-ba sajnos nem az elit réteg lakik. Ezt lássuk be, és tegyük a szívünkre a kezünket, hogy ez így van. Tisztelet persze mindenhol a kivételnek, de azért szerintem ezek a kiabálások mondjuk itt a 3. kerületben talán egyel kevesebbszer csengenek fel, mint nálunk ott a 8-ban. Na, a következő meg te vagy, a dalos pasírta. Az te vagy.
2: Teljesen én, igen.
1: Az te vagy.
2: Hát énekelni igen, hát az mindenki éneklő, szeretna.
1: Igen, az éneklő szomszéd, igen, az sajnos tud idegesítő lenni, főleg, hogyha ez napi szintű, és mondjuk este.
2: Jó,
1: mert hogyha
2: ilyen.
1: Délután van egy, tudod, egy szomszédod, mint mondjuk te vagy a szomszéd, vagy bármelyik énekes zenész, akkor az úgy, hogy vele, hogy jó van, délután majd énekel egy-két órát, jó van, nem fontos. De hogyha mondjuk ez este áll neki, mondjuk 9-10 órakor elénekelni a legújabb rock számát.
2: Samantha Foxtól a Touch Me-t.
1: Vagy egy I Will Always Love You-tot elsikít neked a füledbe, félig meddig, ugye, mert szinte olyan, mintha ott lenné mellette.
2: Ha,
1: na az akkor, az nem.
2: Na,
1: az nem.
2: Laktam bent a 13. kerületbe, és akkor a Starban Starra gyúrtam nagyon, és a Samantha Fox Touch Me-t gyakoroltam ki, és ott a szomszéd, ez délután volt ilyen 2-3 óra között, és nem bírta, kész, feladta, és át dübögött a falon, hogy most már elég! Megértem.
1: De azt mondom, hogy figyelj, van ilyen, de hogyha te azért nyilván nem tudlak úgy elképzelni azért, hogy te nekiállsz tényleg este 10 órakor élőzenekaros kísérettel énekelni egy teljes blokkot,
2: fél órán
1: keresztül, telitorokból, persze, jó kiénekelve a magasokat, azokat is jó megnyomva, megvibrátozva, és izé zengetni, és nem tudom.
2: Jó,
1: aki
2: persze.
1: meg ilyen, hát figyelj, az meg jó. Hát.
2: Volt egyébként arra példa, de az történt, hogy hirtelen kaptunk egy felkérést, és a párom gitáron kellett, hogy lekísérjen. És hazaértünk valami koncertről, nagyon késő volt, tényleg ilyen 11:30, fél éjfél, és nagyon-nagyon halkan akkordoztunk, és kísért, és néztük át a dalokat, hogy másnapra képbe legyünk, mert tényleg ez egy hirtelen jött felkérés volt, és nagyon-nagyon odafigyeltünk egyébként tényleg a hangerőre is.
1: De ezt így is kell. Ezt így is kell.
2: És komolyan mondom, halkabb volt, mint bármelyik tévé, tehát ilyen nagyon-nagyon óvatosan lábú legyen.
1: Én is este elkezdünk tévézni mondjuk 7 órakor párommal, vagy 8-kor, akkor nyilván egy picit magasabb hangerőn megy a televízión, az az éppen aktuális műsor. De este 11-kor már, akkor az nyilván lejjebb kerül az a hangerő, mert tudom, hogy ha valószínűleg este 8-kor még nem aludt a szomszéd, de lehet, hogy 11-kor már fog, és ő is például szokott zenét hallgatni, és ez a következő tulajdonképpen a bulizós, zenehallgatós szomszéd kategória, tök normál hangerővel hallgatja a zenét, és mondjuk javarész délután. És nyitva van neki is az erkély ajtója, a milyen kis, ha kimegyek az erkélyre, hallom, de egyáltalán nem zavar. Van úgy, hogy leveszem a cipőt, sarkalok egyet, de nem viccen kívül, tehát egyáltalán nem zavar, mert ő is tök normál keretek között egy csajszi szomszédunk van.
2: Hallgatja a Horváth Pistát.
1: Berakja a Horváth Pistát. Nem, ilyen tök normál, ilyen pop-rock zenéket hallgat, de teljesen amúgy jó zenéket is hallgat alapvetően, meg nem zavaróan, tehát nem bömböl teti, hanem gondolom takarít, vagy nem tudom, valamit csinál, főz, és akkor nyilván berak egy kis zenét. És akkor mi van?
2: Hát igen.
1: Nincs ezzel semmi
2: igen.
1: baj délutánonként. A bulizósokkal már annál inkább, tehát a bulizó szomszédokkal.
2: Én azért tínédzser koromban nagyon üvöltettem a zenét. Jó, mondjuk mi kertesházban laktunk, tehát ott belefért, akár este is, úgy nagyjából, tehát igen. csak ott ablaknál. És hát nekem is lesz azért még tínédzser a lányom. Szóval benne van még a pakliba, hogy azért megküldi a boomboxot, és csőhangerőn fogja hallgatni. Tehát ez benne van. Tehát sajnos vagy nem, ezek életkori sajátosságok, ez elkerülhetetlen.
1: Igen, igen. Tulajdonképpen a többiről beszéltünk, hogy itt a kertészi is, a süket szomszéd, stb. Van itt ilyen, hogy egészségmániás, mondjuk ez nem tudom miért zavaró, ha valaki igen, hogy túlvízgépet.
2: Hogy reggel 6-kor klofolja a húst. Hát... Mondjuk volt ilyen is, hogy reggel 6-kor most... húsklofolás, az se jó. Egyébként meg a turmészgép robotgép.
1: Nem, azért ne viccelj már, azt nem hallod át. Ez most egy kicsit én túlzásnak érzem.
2: De a ti lakásotokban simán. Szóval nálatok szerintem jó egy lehet. Hangosabb, meg vannak ezek a darálós kávéfőzők. Na hát azoknak olyan hangjuk van, hogy komolyan a halottak fölkelnek a temetőbe.
1: De egy darálós kávé, én nekünk is az egy picit hangosabb. Igen, hangosabb a kávégép, de nagyon komoly kávégépünk van. De tudod, meddig szól? 10 másodpercig se.
2: Na jó, de amikor reggel pihennél, a szomszédod meg izé örjöngteti a kávéfizet. Jó, mondjuk ez legyen a legkevesebb.
1: Igen, meg ez nem hiszem, hogy nagyon átalacik. És záróakkord az állatkert, hogyha valakinek nagyon sok állatkája van, például kutya, ami ugye hát legyünk őszinték, azért az tud ugatni, vonyítani.
2: Nekem ez megvan egyébként, és nem a saját kutyám, mert az megvan nevelve, hanem ott a kertes övezetben, oda költözött egy fiatal házaspár, és körülbelül 4 kutyájuk van. És pont amikor altatom a gyerekemet, akkor valamiért, nem tudom mi történik velük, kizárják őket, vagy kint vannak a kertbe, és be akarnak menni, de olyan örjöngésbe kezdenek a kutyusok, hogy és ez egyébként őket is zavarja, mert hallom rendszerint, hogy kimegy a gazda, és akkor így rendre utasítja, fejezd most már, mert már nem bírom. Tehát, hogy hallani, hogy ők se bírják, de egyszerűen nem tudják az állatokat megnevelni, és állatbarát vagyok, kutyás ember vagyok, de elviselhetetlen.
1: Abszolút
2: az elviselhetetlen, az a kutya örjöngése, vonyítása, sírása, szóval nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne normális keretek közé szorítani.
1: Ezt a Cesar Millan tudja, tudod, a kutya tréner tudja, csak hogy ez hogy kell. Nekem olyan emlékem van, hogy kisgyerek voltam, amikor nagyszüleim Mátyásföldön éltek, ugye ott volt nagy kertesház, medencével ott voltunk, ugye unokatesóimmal mindig nyaranta, és ott volt az, hogy éjszakát kisgyerekek voltunk, lefeküdtünk aludni, mit tudom én, 10-kor, mit tudom én, mikor, és nem egyszer keltem arra, hogy ugye óriási kertesházas övezetek, csak kertesházak, és ott a szomszéd kutyája, ha uggatott, vagy vakkantott, vagy izé, azt te hallod. Főleg, ha ugye bizony. Meleg van, akkor még nem volt ilyen, hogy nagyon légkondi, már mint a nagyanyáméknak
2: hát
1: legalábbis.
2: Nyitott ablaknál aludtál.
1: És nyitott ablaknál aludtunk, így van, és akkor azért nem egyszer keltem, hogy itt ez a cirip-cirip hang, az vidéken, vagy nem vidék, hát kertesházas övezetben mindig megy.
2: A tücsök. Hát ez a legjobb, amikor benne...
1: Vagy hogy Paco mondta, a tucsok hang az mindig van,
2: amikor
1: és akkor ez meg...
2: Nálad,
1: de
2: ott húzza
1: a figyelt, a hangszert, persze, a tücsök, persze.
2: Áll az ágyad mellett, tudod, én úgy szeretem az uramat.
1: Ő szigorúan brácsozott, és akkor egy kutyavonyítással, kutyaugatással ez meg volt spékelve, ez a tücsök hang. Nekem ez megmaradt gyerekként, ez nagyon megmaradt.
2: Ez kellemes emlék akkor.
1: Hát ez kevésbé, ez, ha valami, ez kevésbé gyerekkoromból, de felnőttként meg azt tudom mondani, hogy laktam ugye Újpesten is két helyen, laktam itt a belvárosban is, vagy három helyen. Hát ennek nagyon nem volt kutyás szomszédom, most így gondolkozok rajta, hogy van most is kutyás az emeleten, mert halljuk azt, amikor gondolom viszik a lifthez, hogy viszik le sétálni, és gondolom örül a kutyus, és néha vakkant kettőt-hármat.
2: Igen, ezt Happy szokta.
1: Na, de az figyelj, az annyi is. Gondolom örül, hogy viszik le, slussz.
2: Igen,
1: hallok,
2: nekem mondjuk ezt az... jelezték, mert a Happynek szeparáció szorongása van, amikor mi otthon hagyjuk őt egyedül, és akkor szomszéd Marika néni jelezte, hogy hát én nem tudom, hogy mit csinál a kutya, ja, egyszer majdnem kihívták rám
1: mit
2: a
1: csinál,
2: tűzoltókat.
1: Ez sakkozik.
2: Kihívták rám a tűzoltókat, mert azt hitték, hogy én vagyok rosszul, annyira sírt a kutya az ajtóba, és azt hitték, hogy én vagyok rosszul, és nyüszögök az ajtóba. De azt mondja Marika néni, hogy így szerinte azt mondja, a fejét veri az ajtóba. Hát nem a fejét veri az ajtóba, hanem neki ront az ajtónak, és így neki ugrik, mert ki akarja törni az ajtót az 5 kilójával, és bizony ez gondolom nagyon zavaró lehet.
1: Na most erre akkor egy másik sztori, hogy öcsémnek, amikor Sopronba volt, akkor ezért kellett hazahoznia a kiskutyáját, a Bonit, mert hogy ott is a szomszédok jelezték azt, hogy a Boni, amikor elmegy öcsém edzeni, akkor ő bizony sír, nyűszög, és ezt nagyon hosszú ideig nem hagyja abba,
2: ott
1: mert hogy nagyon friss az élmény, hogy elment ugye öcsém onnan, és akkor utána ment a sírás, és hát van úgy, hogy öcsém ugye reggel ment edzeni, tehát nem az, hogy most délután jól van, egy kicsit nyivákol a kutya, hanem mondjuk kora reggel. És ezért sajnos petíció is született ezzel kapcsolatban, úgyhogy a Boni visszaköltözött Budapestre. Hát a Boni mondjuk budapesti kutya, azt tegyük hozzá.
2: Pösti.
1: De ő pösti kutya, de viccet félretéve az öcsémet is az elég szarul érintette meg, hát most ez egy kellemetlen dolog, de közben valahol értem a szomszédoknál. Tehát, hogyha nekem lenne egy olyan szomszédom, egy közvetlen szomszédom, aki elmegy reggel 8 órakor dolgozni, és hallgatnom kéne, mert mondjuk nekem csak később kéne bejönnöm. Ott is az öregek szóltak, milyen érdekes. Mert például én, ha lenne egy szomszédom, aki 8-kor megy dolgozni, és otthon adja a kutyát, kit érdekel? Hát én már itt vagyok, már 7 órakor vekker van, érted? Tehát, hogy kit zavar ez reggel? Aki nem dolgozik.
2: Így van.
1: Tehát erre meg nem tudok mit mondani igazából, hát most...
2: Igen, de most én például nem fogom elköltöztetni nyilván a kutyámat, és ezen felül már nem tudsz mit tenni, tehát egy ilyen sakmat helyzet van, hogyha otthon van, akkor bizony sajnos ez ezzel jár.
1: Igen, sajnos vannak dolgok, de azért próbáljatok meg tényleg ti is, ha legalább ti drága hallgatóink tanulni ezekbe az esetekből, illetve jó szomszédoknak lenni, mert szerintem a jó szomszédi viszony, egy jó lakó közösség, az olyan nyugtató és jó hatása van az emberre, hogy az párját ritkítja.
2: Ez így van, ez így van. Úgyhogy figyeljetek oda a másikra, és ne locsoljátok a házfalát, amikor mondjuk nincs otthon a szomszédotok.
1: Ez nem volt eddig a sztorikban, de igen, mondjuk ez is lesz.
2: Sajnos édesanyám sztoriában ez benne van, úgyhogy szegény nagyon küzd a szomszédaival ilyen szinten, mert a locsoló rendszer úgy van beállítva nekik, hogy folyamatosan a háza falát kapja a víz. És
1: beátázik, hogy mi?
2: És igen, áztatják anyukámnak a házát.
1: Jó, úgy kellemetlen. Azt hittem, nagyon, hogy nem.
2: Én azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy egyszer átmegyek édesanyámhoz, becsöngetek, megfogom a slagot, és már belocsolok a házba. Szóval eljön az a pillanat.
1: Na, ilyen szomszédok se legyetek.
2: Amikor ezt meg fogom tenni.
1: De való igaz, hogy én azt gondolom, hogy próbáljunk meg, tényleg, és nem akarok itt ilyen nagy butha lenni, de tényleg próbáljunk meg békésen, jó lakóközösségben együtt
2: odafigyelni
1: élni.
2: Odafigyelni a másikra.
1: Így van, odafigyelni a másikra, és akkor elvileg nagy gond nem lehet. Na, hát ezzel a bölcsességgel tényleg ennél szebbet úgyse fogok tudni mondani, úgyhogy én búcsúzom, illetve Zsuzsi is búcsúzik tőletek. Köszönjük szépen.
2: Viszontlátásra.
1: Csókolom.
2: Nem, most már tudod, mit tanítanak az iskolába? Jó napot kívánok, és viszontlátásra. A gyerekem már nem köszön el csókolommal.
1: Jó napot kívánok.
2: Jobb
1: is amúgy, mert a csókolom az mindig is egy ilyen fura volt, hogy egy bácsinak is azt mondott, hogy csókolom, az olyan fura. Igen, na mindegy, most ne is menjünk ebbe bővebben bele.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért, mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan, és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg.

0: A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőségé is. A mesekönyvek az identitás szempontjából is fontosak. Ha egy roma gyermek olyan könyvet vesz a kezébe, amelyben saját közösségének történetei, szereplői vagy kulturális elemei jelennek meg, könnyebben érezheti azt, hogy az ő öröksége is értékes, és helye van a könyvek világában. Ugyanakkor a roma mesék nem csak a gyermekek számára fontosak. Más közösségek gyermekei számára is lehetőséget teremtenek arra, hogy megismerjenek egy számukra teljesen kevésbé ismert kultúrát. A roma mesék megőrzésében az írók, mesegyűjtők, pedagógusok és kulturális szakemberek munkája jelentős. A hagyományos történetek összegyűjtése és könyv formájában való kiadása segíthet abban, hogy egy-egy régi mese ne vesszen el, az illusztrációk pedig még közelebb hozhatják a történetek világát a gyermekekhez. Egy jól elkészített mesekönyvben a szöveg és a képek együtt teremtenek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
2: Most indulunk.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódi. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Elkednek ezzel az emberek, hogyha egy bizonyos összeggel megtömött pénztárcát találnak. Elhagynak.
2: Benne vagyunk a kutatásba?
1: Benne leszünk, igen. És az a végeredménye, majd aztán mondom így országokra lebontva, meg minden, de hogy minél több pénz volt a pénztárcában, azt annál nagyobb arányban adták vissza, képzeljétek el. Uh-huh. Tehát minél kisebb volt, azt zsebre tették, viszont minél több volt benne a zseton, annál nagyobb arányban adták vissza.
2: Ezt már inkább, erre biztos szüksége van annak, aki elhagyta, meg bekapcsolt az empátia. Még 1-2 ezer forintnál még úgy voltak vele, hogy hova keressek, hova fussak, most kit keressek meg ezzel.
1: Igen, 1000 forintért, igen.
2: Pont
1: igen,
2: nem
1: igen.
2: Olyan régen, 3 vagy 4 hete volt a tényekben, hogy egy úriember elment vidékre ilyen telket nézni, meg ilyen nyaraló házat. És hát egy idősebb ember volt, és akkor tehát vitt magával azért készpénzt, úgy volt vele, valószínűleg, hogy azért már le is foglalózza, és közben kirántotta a pénzt, és elhagyta. És a becsületes megtaláló úriember, az pedig addig járt, addig kereste, amíg vissza tudta neki adni ennek az idős bácsinak, igen. Úgyhogy meg tudta venni a nyaralót, és erről szólt pontosan ez az interjú, hogy annál a férfinél ez mennyire jó érzést váltott ki belőle, hogy egy pillanatig sem gondolta azt, hogy most ő ezt elteszi, vagy hogy elkölti, hanem ő konkrétan eltökélt szándékkal ment, és megkereste, bevonta a rendőrséget, igen, mert valójában az van, hogyha találsz egy nagyobb összeget, akkor azt a rendőrségnek le kell adni, tehát köteles vagy. Én nem tudom, hogy most így sétálgatnék a Dunaparton, és kisodorna elém egy fekete zsákba egy nagyobb összeget így a Duna. Zsákba. Igen, igen, mert hát hogy valaki menekült, eldobta, igen, és igen. Akkor lehet, hogy ez egy piszkos pénz. Nem hiszem, nem tudom elképzelni magamról, hogy futnék a rendőrségre és leadnám. Egyszerűen bevallom őszintén.
1: Tök jó, hogy őszinte vagy.
2: Nem
1: tök jó,
2: tudom,
1: hogy őszinte vagy.
2: De érted? Mert az, amikor megtalálsz egy háznál, tehát így a házaknál megtalálsz egy pénzt, vagy pénztárcát, akkor tudod, hogy ott járt valaki, ott valami volt, ott, de most kisodor, mert én valahogy ezt így képzelem el, megyek a Dunaparton, és oda kisodródik egy zsák pénz, akkor nem tudom, hogy én azzal szaladnék-e a rendőrség, ezt nem hiszem. Nézd. De ha egy pénztárcát találnék, akkor egyértelmű, hogy igen.
1: Ezt akartam mondani, hogy most egy zsák pénz, amiben nincs se irat, se semmi, azt tudod, hogy mennyi pénz van benne, mert
2: de
1: nem tudod
2: mert
1: megszámolni.
2: Rögtön megszámolod, ha belenézel, azt már így...
1: Jó, hát igen,
2: olyámat.
1: Igen, de hogy így, az hogy megint más, de amikor igen, ott egy pénztárca, amiben vannak iratok, igen. Stb., az úgy megint egy másik történet.
2: Meg mondjuk így a háznál találta meg az úriember, ott nem volt például irat, csak egy boríték. Egy borítékot talált, tehát úgy volt, úgy hagyta el, és hát tényleg ez egy csodálatos sztori, aláírom. Nem tudom, hogy hány ember tudná ezt így higgadt fejjel így visszaadni, hogy találsz egy borítékba pénzt, és aztán olyan több mint 3 millió forint volt abban a borítékba.
1: Nem is kevés pénz.
2: Nem.
1: Nem is kevés
2: igen,
1: pénz.
2: És látod, hogy tényleg a tanulmány szerint minél több pénzt talál a megtaláló, a becsületes megtaláló, annál nagyobb az aránya annak, hogy visszaadják. Igen. Igen.
1: Hát itt pénztárcákat hagytak el a kutatás szerint szándékosan, méghozzá bankokban, szállodákban, színházakban, múzeumokban, postákon, direktetti különböző szegmenseken, és ahogy már mondtam, 17 ezer ilyen különböző intézményben szórták ezt így szét.
2: Volt már valami jó esmi, hogy te találtál valamit? Volt hogy és úgy visszaadtad a tulajdonosának?
1: Volt. Nem is olyan régen volt, most ezen gondolkozom, de ez meg ez kis összeg, meg ott azt láttam, hogy pont ő hagyja el. A Spárból jöttem ki, és előttem ment egy, hát nem is volt annyira idős, de egy olyan 60-as néni, tehát azért nem volt fiatal se, és egy ezres így kihullott belőle, vagy valahogy...
2: Látod a lábadat? ami a földön van, az az enyém.
1: Igen, 3 másodperces szabály tudod, vagy 5 másodperces szabály tudod. Nem, és akkor utána is szóltam, hogy mondom, elejtette. Tehát, hogy most rálam pont nem volt igaz, mert hogy igen, az 1000 forint az kifejezetten egy kicsi összegnek számít.
2: Igen,
1: nagy
2: de
1: dolog,
2: lehet, hogy neki nem az.
1: Érme.
2: Igen, lehet, hogy neki nem az.
1: És akkor, igen, és akkor úgy rögtön, ahogy láttam, hogy így, mert úgy, mint hogyha belőle hullott volna ki valahonnan, gondolom, nem rakta el rendesen, vagy nem tudom mi volt, de persze, volt ilyen.
2: Nekem
1: ilyen,
2: legutóbb hogy... telefon volt, amit találtam színháznak a mosdójába. És ahogy kijöttem kezet mosni, ott oda le volt rakva a mosdóra a telefon, és ahogy megfogtam, abban a pillanatban már csörgette is nyilván a tulajdonosnak, a tulajdonosának a barátja, vagy barátnő, a férje, akárki, és fölvettem, és mondtam, hogy itt van a telefon, mondom, itt maradt a mosdóba, mondom, nálam van, és akkor körülbelül egy ilyen 4 perc múlva már a táskámba volt, és elmentem. De hogy is visszaadtam?
1: Nem, már a töröknél volt, adtad be, tudod, hogy mennyit adsz érte, Hassan? Zsuzsika, nem tudok ezért sokkal. Töltője meg van? Nincs.
2: Doboza?
1: Jó, akkor ne, doboza, akkor 40. Ha lenne töltő, 60, de így nem. De én táskát adtam még így vissza. Na. Vagy hát nem adtam vissza, ott hagyta valaki egy... szabadtéri helyiségben ültem, vagy ültünk, és fölállt valaki, fizetett, ilyen étteremszerűség, ugye, hát a liszten, egész pontosan.
2: Ez nem a Tomi volt, a Baranyi?
1: Neki nem adtam volna vissza. Neki nem adtam volna vissza.
2: Mindenit elhagyja.
1: Akkor szerencséje van, hogy nem ő volt, mert neki nem adtam volna vissza.
2: És... Őt állandóan egyébként így a barátainkkal kontrollálni kell, hogy ne hagyjon el semmiért, persze.
1: Szegény,
2: meg van
1: rossz,
2: mindened?
1: Valaki ilyen.
2: Ő ez a tipikus,
1: rossz.
2: Már indul el tőlem, vagy...
1: Apám ilyen még.
2: Biztos megvan mindened? Persze, Zsuzsikám, mindenem megvan, és közben a telefonja meg ott figyel.
1: Na, ugyanez volt apám. Apám ugyanígy hagyta el a telefonját, még tavasszal, azt hiszem idén tavasszal volt az, hogy volt egy megbeszélésen a Blahánál, hát a legjobb helyen rakta ki a telefonját, persze, tehát hogy nem is értem. És leültek, és kirakta a telefon, nem tudom milyen apropóból, és akkor miután fölállt, elment, és otthon vette már észre, hogy ja, hogy telefon. És akkor így
2: aztán mondom, nem adták vissza.
1: Az hát
2: nem,
1: a Blahán nem szokás, igen.
2: Nem olyanok voltak, mint Blahán, én mondjuk.
1: A Blahán nem szokás vissza
2: pedig
1: dolgokat.
2: Pedig sok mindenre nem mész, mert főleg ezekkel az a iPhone-okkal, tehát hogy hiába
1: apám,
2: találod meg.
1: Nem is iPhone-ja volt, hát egy régi...
2: Nyomógombos,
1: dobos
2: telefon.
1: Egy régi, nem is Samsung,
2: dobos telefonja van apádnak, tudod, cserélhető szimkártyával minden hónapban cserélni a Kozanosztra,
1: szimkártyát belőle. Nem, valami, nem is tudom, Alcatel, vagy milyen, nem tudom, de a régebbi, aztán most már vett egy normálisabbat, mert mondtam is neki, mondom, amúgy se kár érte, és ő is mondta, hogy nem is a telefon értéke, mert
2: persze.
1: Pár ezer forint. Tehát,
2: nyilván
1: hogy most
2: a számok, ami benne van.
1: Így van, pontosan
2: fotók.
1: Ennyi.
2: Fotók.
1: Még az se talán, mert ő is most olyan volt annak a kamerája, érted, hogy az a régi pixeles képeket csinált, érted? Tehát még az se. Nem, inkább a telefonszámok, üzenetek, ez az amat, és akkor emiatt. De hogy a táskára visszatér, vagy igen, hogy ott hagyták, és utánuk szóltam, hogy bocsi, mondom, a tasász itt maradt. Tehát, hogy így vannak ilyen emberek, ezek szerint akkor Baranyi Tomi barátunk,
2: persze,
1: is ilyen, akire rá kell szólni, hogy figyelj már, öcsém, hogy
2: nem,
1: itt hagytad a cuccot.
2: Őre nem rá kell szólni, hanem ő neki segíteni kell ebben. Tehát más az, amikor szólsz, meg más az, amikor segítesz neki összepakolni. Például, amikor voltunk együtt nyaralni, és akkor én rendszereztem a dolgait, így gyorsan összepakoltam, mert ő úgy elkavarodik, tehát hogy így elterelődik a figyelme, meg minden, és hogyha mondjuk nem rakom be neki a cipőjét, vagy a papucsát, akkor ott felejti, és amikor már nem voltam mellette mondjuk a férfi öltözőbe, ott is felejtette a cipőjét, tehát azért vissza
1: Istenem,
2: is kellett menni.
1: Istenem, na most ezért találkozok vele, na most ellopom valamiért ezért cserébe, úgyse tűnik föl
2: nem,
1: neki.
2: Nem, ezt akartam mondani, hogy nem veszi észre. Na, hol tartunk ebben a tisztességben, amikor visszaadunk pénztárcákat?
1: Tévedtem, Magyarországra nem terjedt ki a kutatás. Előbb nagyon rosszul mondtam, bocsánatot kérek mindenkitől.
2: Nincs viszont elnézést.
1: Bocsánat. Viszont azt el tudom mondani, hogy kik végeztek az elején a listának, tehát a legbecsületesebb országok.
2: Japán.
1: Nem tudom, hogy oda kiterjedte a kutatás, de nem. Képzeljétek el, Svájc,
2: aha,
1: Norvégia, Hollandia, Dánia és Svédország. Ők lettek,
2: mindig
1: akik
2: valahogy az északiak mostanában annyira ilyen példamutató ország nagyon, lett, már nagyon. Kezdem haragudni rájuk, hogy már ennyire stréber jók
1: bírnám
2: vagytok.
1: Bírnám a hideget, rohadjak meg, oda kéne költözni.
2: Már haragszom, esküszöm, már utálom őket emiatt, hogy mindig ők élen vannak
1: vállalóan. Finnországra volt, melyik országra volt a legvidámabb, vagy legsokbbet mosolygóbb ország.
2: Persze.
1: Akkor a legnagyobb rend és közbiztonságban is valahol most nemrég Dániát hozták ki, vagy nem tudom, mi volt. Figyeljetek, én bírnám a hideget, kiköltöznék.
2: Szerintem Dániában még annyira hideg nincsen.
1: De meleg se. Meleg se, abban biztos lehet, hogy náluk a nyár az nem 40 fok, mint nálunk.
2: Neked,
1: biztos
2: amikor
1: lehet.
2: Visszaadtad a táskát, akkor volt ebből egy ilyen jó érzés a szívedben? Mert nekem, amikor persze. A telefont visszaadtam, akkor olyan jó érzés volt, és mondtam, hogy nem kell megtalálási díj, tudod, sehol semmi, kutya persze. Nem ajánlott fel, hát én
1: de
2: már
1: jaj,
2: mondtam.
1: Ha tegye csak vissza, mit?
2: Persze, nem kell kifizetni, nem kell. De hogyis, tényleg volt a szívemben egy ilyen nagyon jó érzés, hogy de jó, hogy én találtam meg. De jó, hogy nem más találta meg, és nem tette el, hanem én tudom magamról azt, hogy ha én tényleg találok így valamit, ilyen személyes dolgot, akkor azt vissza fogom szolgáltatni mindig, minden esetben,
1: én
2: nyilván.
1: Én is.
2: Nem, arra törekszem.
1: Meg én hiszek ebbe a karma dologba is, tehát, mm-hmm. Hogy...
2: Elveszi.
1: Nem jó az, és nem tudom, hogy nem szeretnék. Meg igen. Főleg, hogy ilyen pár ezer forintos tételek miatt... megkockáztatni, tehát ezért nem is értem például azt is, most jó, most megint nem akarom bántani az ott lakókat, de tudjuk nagyon jó, hogy a Blaha tényleg nem a legjobb környék, hogy apámnak a telefonja is tényleg ért pár ezer forintot, de tudjuk, hogy az ottani utcán lakók mire fogják költeni annak az árát, hogyha sikerült eladni esetleg, de alapvetően tényleg egy 2-3-4-5 ezer forintos tételért most te kockáztatod a lelki békédet.
2: És 3 millió? Így borítékba?
1: Hát, na látod, az már nagyon necces. Ha nincs mellette név, meg semmi.
2: Mm-hmm. Igen. Elsétálsz a rendőrségig?
1: Hát, nem biztos.
2: De rossz, ugye?
1: Nem, bevallom az őszintét, remélem nem kopogtat mindjárt a tech, de nem. Tehát, ha nincs mellette segítség,
2: igen.
1: Hogy?
2: Igen. Hogy? És már pedig nem volt. És
1: igen, most eladod az ember visszavitte,
2: bevitte a rendőrségre. Aztán valahogy így kikutatták, hogy ki hagyta el. Nagyon kemény, nem? És ha vannak térfigyelő kamerák, vagy ilyesmi, akkor igazad ott lehet, van. Hogy vissza lehet nézni azt, hogy kinél esett ki.
1: Viszont ebben az esetben, meg hogyha attól függ, igen, hogy olyan helyen látok ilyet, ahol van mondjuk térfigyelő, akkor igen, akkor elviszem.
2: Ezért mondtam én a Dunapartot, amikor igen. Kisodorja a Duna, persze, azt a zsákpénz, amit mondjuk van. A kalózok bedobtak menekülés során, vagy elhagytak.
1: Igen. De az úgy más, igen. De nem, hogyha van egy olyan helységben látok ilyet, ahol van térfigyelő, de nincs hozzá semmilyen adat, akkor beviszem, és akkor megmondom igen a rendőrségnek, hogy ezt pontosan itt és itt láttam, hogy van térfigyelő, kérem nézzék vissza, és akkor jegyzőkönyvben is van ez véve, és innentől kezdve én egy becsületes megtaláló vagyok. Tehát úgy igen.
2: Megtaláltad volna azokat az ékszereket, amikor a Lourdes-nál menekültek, kirobolták.
1: Ja,
2: vagy a Louvre.
1: Ja, Louvre.
2: Na, miről beszélek?
1: Az a Louvre. Madonna lánya.
2: Persze. Meg egyébként egy szent szűz volt.
1: Ja, na.
2: Lourdes.
1: Szóval a Louvre-ba.
2: A Louvre-nál, igen, amikor menekültek, és elhagytak koronát, ezt igen, a szamaszti drága
1: igen.
2: Köveket.
1: Azt
2: mondjuk, megtaláltad volna vissza?
1: Meg.
2: Én már ezért ültem volna tiarába.
1: Vissza. Mm-hmm. Vissza.
2: Tehát,
1: maximálisan.
2: Tehát, ilyen műkincseket, ugye, azokat leadja az ember.
1: Azt maximálisan visszavittem volna a Louvre-ba. Főleg, hogyha a párizsi állampolgár lennék, tudnám, hogy mik vannak nagyjából a Louvre-ba. Azért csak elmentem volna egyszer megnézni, hogy mik vannak. És azért úgy, igen, látok a földön egy gyémánttal kirakott Victoria korabeli tiarát. Sejtem, hogy nem a szomszéd Mári nénié.
2: Hazaviszed a feleségednek. Nézd meg, szerelmem, mit vettem
1: hoztam?
2: Neked, igen.
1: És utána meg ránk töri a párizsi teka az ajtót, tudod. Allons-y, on monsieur. Mondjuk vissza tiara.
2: Mi lenne az, amit tényleg nem adnál vissza?
1: Így, amit mondasz például, hogyha igen, tényleg találnék egyszer csak
2: a Dunaparton.
1: Margit hídon. Maradjunk a Dunapartnál, vagy Margit hídne, tök mint a Lánchídne. Találnék egy nem térfigyelő, tehát nem lehetne visszanyomozni. Uh-huh. Mert ahol mondom, ahol látnám, körbe hesszelnék, hogy aha, itt van térfigyelő, tök jó, le tudom adni, szólok a rendőrségnek, jegyzőkönyvben van véve, hogy pontos cím, és ott ezáltal a térfigyelőkön, ez egy könnyebb visszaellenőrizhető történet. De való igaz, hogyha mondjuk a tengerbe, vagy bármilyen helyen találsz valamit, Hát most kihez fordulsz?
2: Igen.
1: Most kihez
2: főleg,
1: fordulsz?
2: Ja, vagy külföldön. Igen, külföldön hát egy tengerpart, igen, vagy bármi. Igen.
1: Hát de igen. Megint más, hogyha mondjuk ugyanezt történik, mondjuk egy tavernában most mondjuk legyen egy ilyen helység, és ott sincs se térfigyelő, se íze, akkor azért ott csak fölállok, és megnézem, hogy ki az, aki keres épp valamit. Uh-huh. Például. Tehát az úgy megint másik történet. De hogyha csak az utcán szembe fúj veled a szél, 50 eurót, most
2: az
1: mondtam egy...
2: Az arcodba belefújja.
1: Hát most nem is kell az arcomba, de hogy mondjuk ott fújja a lábadnál a szél az 50 eurót, körbenézel, hogy nem nagyon van a környékeden senki, hát most mit csinálsz vele? Most 50 eurót le fogsz adni az rendőrségen, hogy elnézést, az utcán fújta felém a szél, lehet, hogy erről a partról, de lehet, hogy a lent 3 kilométerről lent.
2: Igen, vannak azok az élethelyzetek, hát most... amikor az ember könnyed, nyilván az diktálja az épp esze, meg a szíve is, hogy igen, ennek keressük meg
1: a gazdáját,
2: igen, de van, amikor nem tudsz ezzel mit csinálni.
1: Hát most például egy pont ez a szitu, amit most én fölvázoltam, szerintem ez pont egy ilyen szitu, ha az utcán felét fújja a szél, vagy meglátod egy bokorba beakad, most mondtam valami képtelen dolgokat, nyilván nem kezdesz el körbenézni mondjuk itt a déli pályaudvarnál, hogy keresi-e valaki, mert lehet, hogy ez már Moszkva tér óta, nem Moszkva térnek hívják, hogy hívják, Szélkámán térről fújt el, én még Moszkva térnek ismerem, meg szerintem nagyon sokan. Tehát, hogy így honnan tudod, és akkor most tényleg keressél, most mit a 5000 forintról beszéljünk, vagy nem tudom. Tehát nyilván
2: meg lehetne így prenkelni. Dunaparton séta, tudod, ja. Stb. Ott egy fekete zsák benne. Nem mondjuk ki sem merném nyitni. Mert attól félnék, hogy valami emberi testrészeket találok benne.
1: Igen, meg tudja, hogy koszos pénz, ugye? Tehát piszkos, nyilván...
2: Jó, hát nem baj. Nem baj. Hát majd megmosom.
1: Átmosom.
2: Berakom a mosógépbe, azt
1: igen.
2: Átmosom.
1: Amúgy, ha már elmondtam, hogy kik végeztek az elején, mondjuk már el azt is, hogy kik végeztek a legalján ennek
2: a
1: listának.
2: Ki a legalja?
1: Kik a legalja? Mondhatjuk így is.
2: Na?
1: Peru, Marokkó, Kína.
2: Kínaiak.
1: Hát, ki gondolta volna, na, ugye? Uh-huh. Kínaiak azért Ázsia ide, Ázsia oda, nem egy olyan népség, mint mondjuk a japánok, vagy a dél-koreaiak. Kína szerintem, ugye abból kifolyólag, hogy ugye egy elég szegény ország, ugye rengetegen laknak ott, a világ népességének a nem is tudom hány százaléka, az konkrétan a Kína, meg India, ugye ez a két legnagyobb terület. És hogy Kínában ugye valahol érthető módon nem biztos, hogy a becsület az első, hanem ott tényleg valaki talál, mit tudom én, egy 10.000 forintnak megfelelő kínai pénzt, most nem jut eszembe, ilyen, nem, az japán. Mindegy, kínai pénznek megfelelő, vagy 10.000 forintnak megfelelő kínai pénz. Lehet, hogy neki úgy van vele, hogy nagyon
2: most,
1: kell.
2: Most, hogy mi a pénz, nem
1: mindjárt
2: ők.
1: Megmondom.
2: Nézd
1: én.
2: Már meg, mert most ezen kattog az agyam.
1: Igen, az nem volt rossz, amit mondtál, csak az japán.
2: Azt fixen tudom. Tényleg, de mi? Mondjad már. Nem mi? Kínai dollár.
1: Kína, biztos lesz benne, hogy nem.
2: Fú, pedig az a durva, hogy voltam
1: Ausztrál Kínában. Dollár van, meg kanadai igen. Dollár, meg amerikai dollár.
2: Na, mi a pénz, nem ők mondjad?
1: Á, majdnem eltaláltad. J betűs, ennyit segítek.
2: Na,
1: de yuan. Nem...
2: Ja,
1: kínai yuan.
2: Yuan.
1: Ez yuan. Majdnem, de yuan. Nem. Uh-huh. Nem. Kínai yuan, ez a hivatalos pénz, nem. Szóval, hogy ott valahol hasonlít. Emiatt, hogy a szegénység, meg az, hogy nagyon sokan vannak olyan valahol adta magát
2: hát
1: ez nekem, hogy
2: van.
1: Ők vannak
2: hát
1: a lista
2: alján. Nagyon nagy befolyásoló tényező. Bár én azt gondoltam, hogy Brazília, de lehet, hogy őket se vonták be ebbe a kutatásba, tehát hogy itt lehet, hogy csak egy pár országot néztek meg, pedig jó lett volna, azért megnézik hogy a globálisan, hogy kik
1: nem
2: tartoznak.
1: Nem pár országot, de most minket pont nem néztek, de amúgy sok országot néztek, de közvetlen szomszédainkat is nézték, Lengyelország, Románia. Ők ilyen 10x-edik helyen végző uh-huh. országok voltak, úgyhogy eléggé jó.
2: De egyértelmű, igen, hogy azoknál van többségében az, hogy a talált értékeket elrakják az emberek, ahol kétségtelenül nagyobb a szegénység.
1: Igen. Bár mondjuk nem tudom, hogy Marokkó vagy Peru, de ezek szerint ők is ilyen ország lehetnek.
2: Most figyelj, se Svájc, se az északi országokban nincsen mély szegénység.
1: Sőt, Sőt, azért
2: így
1: ott
2: lehet,
1: jó életszínvonal.
2: Így lehet első helyeken végezni, ahol nem gondolkozik el az ember azon, hogy most adok-e a gyerekemnek enni, abból a talált pénzből vagy.
1: Igen, de azért azt is tegyük hozzá, hogy az ember kérdése is, tehát, hogy valamiért
2: de ha olyan helyen szocializálódsz.
1: Persze, csak azt mondom, hogy igen, ezek a skandináv országok, Svájcot leszámítva, mert Svájc nem skandináv, de hogy a többi az mind skandináv volt ilyen szempontból, a fönti szomszédaink, hogy ott azért más a beállítottság az embereknek is.
2: Mert sose voltak szegények. Soha.
1: Lehet, hogy ez is benne van, de azt se képzeljük el már, hogy Dániában ízé kolbászból van a kerítés, tehát azért nyilván ott is van olyan,
2: jó,
1: aki szarul keres, van, aki
2: jobban élnek,
1: keres.
2: Mégiscsak jobban élnek, mint mondjuk a Peru.
1: Ja, vagy mondjuk akár mint mi, nyugodtan mondhatjuk, tehát azért Dánia egyfőre jutó GDP azért magasabban van, mint nálunk, de ettől függetlenül ott is van az, hogy hát, nem mindenki jár ott se Mercedes-szel. Na, tehát, hogy azért
2: sokan
1: ezt tisztázzuk.
2: Sokan vannak előttünk, ez biztos.
1: Az vitán felül áll. Az vitán felül, hogyha nem vagyunk jó példa ilyen szempontból, de azért azt gondolom, hogy azért az emberség is számít, függetlenül
2: meg, tudod,
1: az anyagi
2: mi még?
1: Dolgoktól.
2: Igen, ahogy mondod, hogy emberség az emberség is, meg egy kicsit azért, tehát hogyha valaki egy kicsit istenfélő ember, tehát hogy milyen az identitása annak az országnak, tehát hogyha van egy ilyen keresztény identitása egy nemzetnek, akkor ott többi kevésbé
1: hát látod, hogy ez itt most speciál pont nem biztos, hogy annyira érdekes tud lenni, mert például valamilyen nincs előttem az, hogy Norvégiában ők ugye a vikingek nagy viking istenségekbe hittek, vagy hisznek, talán mai napig nem tudom, biztos ott is vannak keresztények, de hogy ott nem hiszem, hogy feltétlenül ez dominált, hanem inkább a kedvesség, az a életszínvonali helyzetük, hogy az alapján azt mondják, hogy majd én segítek a testvéremnek visszaadni ezt a pénzt, mert a norvég testvéremnek, mert ez nálunk így szokás. Mm-hmm. Vagy nem tudom. Tehát,
2: hát,
1: hogy ez...
2: Mondom azt tényleg, hogy nincsenek rászorulva.
1: De igen, de mondom azért mi magyarok is azt gondolom, hogy többé-kevésbé én azért azt gondolom, hogy mi egy becsületes nép vagyunk olyan szempontból. Én hiszek magunkba olyan szempontból, hogy én magamból indulok ki meg belőled.
2: Persze, ezt úgy kezdtem, hogyha oda sodorna egy zsák pénzt.
1: Az más. Az teljesen más, de találsz egy pénztárcát, te se tartod meg.
2: Nem, de
1: szóval,
2: hogy
1: azért mondom, hogy mi is, becsületesek vagyunk ilyen szempontból, úgyhogy...
2: Találsz ékszert, mit csinálsz vele? Mondjuk így a mosdónál levarakva egy gyűrű, mit csinálsz?
1: Még az is lehet, hogy ott hagyom. Aha. És mit csinálnék egy gyűrűvel?
2: Nem keresnéd a tulajdonosát?
1: Hogy? A WC-be?
2: Aha.
1: Hát nem, mi? Nem tudom, nem. Hát hogy? Nem tudom. Nem, hát mondjuk egy Cinema City mosdójába ott hagyta, hát ki tudja, melyik filmnél volt benne, hol, mikor hagyta ott, hogy.
2: Vagy egy szállodának?
1: Az egyből portára viszem. Aha. Ott egyből, de az könnyű meló. Egyből a recepcióra viszed, az könnyű. Az egy pozitív példa, hogy mennyire könnyű megtalálni majd a gazdiát annak a bizonyos dolog. De most, amit te mondtál, az meg rossz példa olyan szempontból, vagy hogy negatív példa olyan szempontból, hogy mit csinálsz vele?
2: Gyereket találsz?
1: Fölnevelem. Jó,
2: én álmomba találtam gyereket, és hazavittem, igen.
1: Ne.
2: De.
1: Ilyen Maugli sztájlba?
2: Hát valahol egy csecsemőt találtam, és hazavittem.
1: De nagy.
2: Na jó.
1: Na jó.
2: Ezzel a vicces dologgal.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Rubai, GL, yeah. 2019.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
3: Meghalt egy ember abban a lakástűzben, amely kedden dél körül keletkezett egy székesfehérvári 9 emeletes épületben, közölte a Katasztrófa Védelem Facebook bejegyzésben. A közlés szerint a 7. emelet egyik lakásában keletkezett tűz gyorsan terjedt, de a tűzoltók megfeszített munkájának köszönhetően nem érte el a legfelsőbb szinteket. A tűzoltó egységek az oltás közben mentették ki azokat a lakókat, akik nem tudták önerőből elhagyni az épületet. 3 lakót mentőállarcban a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létra segítség. Hoztak ki. Abban a lakásban, ahol a tűz keletkezett, egy ember meghalt, néhány lakó pedig füstmérgezést szenvedett, őket a mentők kórházba vitték. Idén december 31-én lejár az újépítésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfakulcs, és az adómérték automatikusan 27%-ra ugrik vissza, ami jelentős drágulást hoz majd várhatóan a családi házak kivitelezésében. A szakértő figyelmeztet, aki a következő években tervez építkezni, annak már most rá kell kapcsolnia, hogy ne csúszson ki a határidőből. Fontos tudni, hogy a kedvezményes áfa igénybevételéhez nem elegendő az év utolsó napján benyújtani a terveket. Ahhoz, hogy az építtető élhessen az 5%-os áfa lehetőségével, a bejelentési dokumentációnak 2026. december 31-ig meg kell kapnia a hatósági tudomásul vételt is. Szakértők szerint a telekválasztástól a jogerős tervekig tartó időszak biztonságos évvégi befejezéshez az augusztusi-szeptemberi kezdés az utolsó pillanat az egyes szakterületeket tervező szakemberek és a hatóság várható leterheltsége miatt. Augusztus 27-én folytatódik a Határátlépések című programsorozat a Petőfi Irodalmi Múzeumban, amely arra tesz kísérletet, hogy megmutassa, hogyan képesek a különböző műfajok egymásra reagálva egy mélyebb élménnyé összeolvadni, új dimenziókat nyitva a szövegek értelmezésében. Az esten ismert színművészek, kortárs írók és költők műfordításait olvassák fel, miközben Cutor Zoltán egyedi magyar nyelvű feldolgozásai is megszólalnak. Az esemény fókuszában ezúttal két örök téma, a város és a szerelem áll.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Most már egyre többen ezt a jeges ülőfürdőt választják, és az is, majd ezzel külön foglalkozunk majd az egészség
2: percénkben. Sportolók nagyon sűrűn csinálják.
1: Igen. Már nem csak ők, most már tényleg minden, mindenki, aki ilyen, aki sportol, aki nem sportol, már otthonra is.
2: Bújt, aki nem.
1: Igen, otthonra is szoktak így telerakni kádba jeget, és akkor beülnek, mert hogy egy csomó mindenre jó, de majd ezzel majd külön. Jó. Szóval nem véletlen ez, hogy ez dobta be a Gyuszi, mert világsztárjainkból kiderül, hogy nem fürdenek.
2: Igen,
1: gyerekek.
2: Nagyon sokaknál, és nem csak majd jönnek majd inkább fura szokások is, de van itt még, ugye említetted pont az előző óra végén, hogy ugye csak férfiakat mondtam, ugye Robert Pattinson, Matthew McConaughey, Brad Pitt, stb., és hogy nő van-e? Van. Cameron Diazról megy még az a pletyka és hír.
1: Nem bírom, elállok.
2: Sőt, ő nyilvánosan felvállalta, hogy évtizedek óta ő sem, mint hogy Matthew McConaughey, ő sem használ izzadásgátlót, mert szerinte a dezodorok csak elzárják a pórusokat, és büdösebbé teszik az embert. Emiatt a forgatásokon sokszor napokig hordta ugyanazt a ruhát, amin meg is látszottak a foltok.
1: Nem már! Tehát most az, hogy nem kenek a hónom aljára a dezodort, az egy dolog, mert vannak félelmeim, hogy elzáródnak, de az, hogy ruhát se cserélek, hanem ugyanazt a ruhát hordom, amiben beleizzadtam, az azért már durva. És azért ugye? Az már nőként, ráadásul nőként.
2: És a Cameron Diaz egy jó csaj, tehát hogy egy szép szőke csaj, tök jó a stílusa a filmekben.
1: Nagyon sportos. Én nem bírom.
2: Sportos,
1: és
2: jó
1: látszik,
2: csaj.
1: Látszik, hogy jó karban van tartva, tehát látszott jó, egy időben nagyon látszott az is, hogy valamit sportol. Tehát tuti, hogy gyúrt, mert nagyon kockás volt a hasa, le volt szákásítva, karja is mindene, fején is egy kicsit látszott, szóval szerintem még befigyelt egy kis koksz is, mert tényleg nagyon szákás volt, persze nem akarok senkit meggyanúsítani a kokszolással.
2: De azért
1: látszott a bőrminőségén, az arcán azért az, hogy valamit még tol, mert kicsit markánsabbá teszi ezek a adalékanyagok, vagy ezek a cuccok az arcot, és a Diaznak nem volt szép a bőre, pattanásosodott, és azért ezek köztudottak, hogyha valaki gyúr és mondjuk kokszol, akkor ezeknek vannak ilyen mellékhatásai, hogy a bőrödön megjelennek ilyen nagyobb pattanások, nem csak az arcon, hanem a vállon, háton, láttam már gyúros férfiakat, úgyhogy tudom, hogy ez mivel jár, és most képzeld el azt, hogy amikor egy ilyen hormonális kiugrás van, és még valaki rásportol, tehát napi szinten gyúr, és nincs bekenve dezodorral, na ott mi lehet?
2: Hát kandi.
1: Na ott
2: és
1: mi
2: nőnél talán még kellemetlenebb egyen, mert a nőket mindig olyan szépnek, illatosnak, mint egy rózsaszálat, úgy látjuk mi férfiak.
1: Innentől kezdve nem az van benned, hogy meglátod aztán majd filmben, és akkor na, ennek nem illat.
2: Ó, de bulszaga lehet.
1: Nem az illat jön le róla, hanem a hónajszag azt.
2: Igen.
1: Elvette most a kedvemet például Matthew McConaughey-től, akiről pedig azt gondoltam volna, hogy jaj, de baró, meg jaj, mert egy jó csávó, ez jól néz ki az úriemberekben, meg kimondottan.
2: Kifejezett egy jó csávó a Matthew McConaughey, persze.
1: Igen,
2: persze. Mert Cameron Diaz is mondom, jó csaj.
1: Ha nagyon.
2: Jó csaj.
1: Most innentől kezdve meglátod egy filmben, és akkor így már betársul, hogy na, ennek hónaj szaga van.
2: Na jó, mondok én itt még, gyerekek, vannak itt még, majd lesznek fura szokások is, de most még maradjunk a mosdás, vagy a mosdás hiány, a higiénia hiányánál. Orlando Bloom, szerintem ő is sokunknak megvan, hogy kicsoda
1: persze
2: ő.
1: Persze.
2: Őróla Miranda Kerr, korábbi felesége, aki egy modell amúgy, osztotta meg, hogy a színész hajlamos napokig ugyanazt a ruhát hordani mosás nélkül, és a kutyájával alszik egy ágyban. Oh. A Gyűrűk ura forgatásán a kollégái szintén nehezen viselték a közeledését a nem túl friss ruháj miatt.
1: Atya világ! Most gondold már, de hát ott nem kapta a ruhát a
2: stylistoktól. De hát alatt abig lehet, hogy mit tudom én, ugye páncélban, meg ilyen, ugye a Gyűrűk ura az pont, mivel egy ilyen hát nem egy hétköznapi ruhákat hordtak, hanem ilyen páncélok, meg ez az, lehet, hogy alatta a saját ruhája volt, vagy nem
1: Jézusom,
2: tudom.
1: Mi van ezekkel? Hát ez mi? Ez merő igénytelenség.
2: Pont ezt számból vetted ki a szót, csak pont nyeltem, hogy ez a nettó igénytelenség. Tehát ehhez még pénz se kell, hogy te lefürödjél.
1: Dehogy is.
2: Meg hogy tiszta ruhát vegyél föl. Hát most kimosod a 2000 forintos egyszínű pólódat, azt kimosod, azt fölveszed még egyszer, ha annyira ragaszkodsz hozzá. De ha világsztár vagy, hát ez valahogy azért nekem olyan nehezen fér a fejembe.
1: Nekem
2: azért
1: is, meg úgy.
2: És a következő, őróla is hallottam ezt már, és ő is a reklámokban, most például ő a nem mondom ki a márka nevét, de hogy a pokol szónak a angol verziójának az energiaital és hígyeges
1: kávénak
2: a...
1: Csak nem a Monroe fiút mondod, vagy én mindig ja, így hívom, hogy Monroe.
2: Ő a férfi arca, de van egy női arca is ennek a márkának. Igen? Ennek a pokol, csak angolul.
1: Ki a csaj?
2: Megan Fox.
1: Megan Fox.
2: Megan Fox.
1: Na róla mit mondanak?
2: Hogy ő nyilvánosan elismerte, hogy borzalmas lakótárs, és nehéz vele a forgatásokon is, mert rendetlen, szerteszét hagyja a ruháit, és ami a legrosszabb, rendszeresen elfelejti lehúzni maga után a WC-t, még idegen helyeken is. Hát, most ezt hagyok időt, jó? Hagyok időt, hogy ott van Megan Fox, aki ebbe a legutóbbi pokol márkának a reklámozása közben egy világi babagázsi. Tehát, hogy ránézel, és azt mondod, hogy ó, devlamáról le az a drága test, meg a pacek, meg minden, meg a bulkesz, meg ide. És a gázsi gyereke kulázás után nem húzza le a WC-t. Na.
1: Nagyon durva
2: hát,
1: nekem.
2: Hát, hogy bolonduljon meg az a szép feje neki.
1: 7-8 éves gyerek korában a gyerekemet természetesen ellenőriztem mindig, hogy megtanítottam, mert erre meg kell tanítani egy gyerek.
2: Persze,
1: hogy
2: persze.
1: A mosdózás után használja a kefét, és mai napig van úgy, hogy elmegyek utána a mosdóba, és akkor visszahívom, hogy gyere, légy szíves, mert itt hagytál még valamit. És már nem a lehúzásról van szó, hanem arról, hogy a WC kefe használatról, ami szerintem nagyon fontos. És tudjátok, mi a durva? Az, hogy nézzétek meg, a csaj nem húzza le maga után a WC-t, nagyon kellemetlen, és nem csak őnála vannak ezek a kellemetlen szokások, hát ezért számtalanszor van olyan, hogy elmész egy munkahelyen, és a munkahelyen az ajtóra ki van ragasztva, hogy hogyan kell használni a WC-kefét, mert bizonyos embereknek nem tanította meg az anyja azt, hogy WC-kefét használjon. És tudod, én mindig azon gondolkozom, hogy amikor én megfogom a WC-kefét és alkalmazom, használom, akkor mindig azon gondolkozom, hogy én utánam ne takarítsa le senki. De meg az én anyukámat ne szígye senki azért, mert én ott hagytam valamit, bármit.
2: Tehát, hogy amúgy is, hát ne vicceljünk már, igen, hogyha nem egy gyerekről van szó, akinél azt mondott, hogy jó van, elfelejtette, de legközelebb tessék lehúzni, mint egy gyereknél, hát persze. Hát ez, de
1: a gyerekemet állandóan tanítom nyilván hát erre, ezt meg kell tanítani. Mert nem nézel vissza a mosdóba, nem nézel vissza, vagy csak természetes az, vagy megszokta ezeket az önöblítő WC-ket, lehet, hogy olyan van, tudod, ilyen szenzoros WC-je van otthon, és akkor föláll. Az ilyeneknek mondjuk érdemes ilyet otthonra beszereltetni, lehet, hogy ehhez van hozzászokva, de személy szerint én voltam az, most bevallom mindenkinek, aki itt a mosdóba a női WC ajtókra kiragasztotta, hogy a kefét használni érdemes, ha nem akarjátok, hogy az anyukátokat szidják. Igen. Igen, én voltam, mert borzasztó az, amikor elmész, és fölhajtod a WC tetejét, és akkor meglátod az előzményeket, hogy valaki már ott jár.
2: És előzmények törlése, tudod, mint
1: ne haragudj, de a belem kifordul az ilyenektől. Na mindegy, ebéd előtt nem is akarok persze, ebbe persze, belemenni.
2: Megan Foxról ez azért is érdekes, mondom, mert tényleg, ahogy ránézel a szetten, hogy néz ki a gádzsi, legyen az egy reklám, vagy egy filmszett, meglátod persze. Őt, és azt mondod, hogy az oszt, igen.
1: Na, most meglátod.
2: Aztán most meglátod, azt mondod, hogy devlamáról lebolonduljon meg az a szép fejed.
1: Nem, hát nem húzod le magad. Igen, de kellemetlen. Fickója lennél, hogy mondanád neki? Hello! Na, hogy mondanád? Nem is én akarom, mondjad csak. Mézd be utána a mosdóba.
2: Ennyi már, gyere vissza egy kicsit.
1: Ennyi
2: már. Ez itt mi? Mi ez itt? Jaj, bocsi, nincs bocsi.
1: Nem így mondod.
2: 20 óra, jövök
1: angolul
2: be utána.
1: Mondjad, what is this?
2: What's this?
1: Törjed
2: this
1: egy kicsit.
2: This is cool.
1: Hát, What is this shit?
2: Tehát, borzalmas. Na jó, megyünk tovább. Szintén hasonló szépséggel rendelkező ember fog következni, de ő a férfi oldalt erősíti, Zac Efronról van szó. Aki ugye, hát a High School Musical-lel vált világhírűvé, de hát azóta
1: most
2: azért
1: egy
2: ő rengeteg...
1: Most el van maszkosítva. az arca.
2: Hát most úgy néz ki, mint a saját viaszobra, Madame Tussauds-ba. De amúgy ő egy iszonyat jóképű pali, még férfi szemmel is azt mondom, és azért ő be is bizonyított, hogy remek színész is. Tehát ugye láttam őt nagyon komoly filmekben, például amikor ő játszott a Ted Bundy-t, ugye a sorozatgyilkost, ott azért nem viccelődött.
1: Tényleg?
2: Bizonyám.
1: Jó volt? Na, majd megnézem.
2: Hát ugye Ted Bundy-ról is az a hír járt, hogy azért mentek el vele ezek a nők, akiket aztán ugye megölt, mert nagyon jóképű volt, és jó volt a vakerve. Na, hát Zac Efron egy nagyon jóképű, jó kiállású csávó, halálizmos mindig, hát a Baywatch-ba úgy ki van pattintva, hogy sírás. No. Na mindegy, pont azért, hogy ki van pattintva, minden forgatás szünetbe edz, tehát, hogy ő nem megy.
1: Azt akartam kérdezni, hogy bedurrant.
2: Minden szünetbe bedurrant,
1: és százfekvővel.
2: Két jelenet között ő bedurrant, viszont utána nem nagyon zuhanyzik le, hanem ő is, mint Brad Pitt, egy baba törlő kendővel csak áttörli magát, és folytatódik a forgatás.
1: Miért esik nehezére?
2: Ő is egy ilyen pacek csávó, nagyon sokszor ugye olyan karaktert kell játszani, ahol ugye partnernője van, ezáltal ugye az a nő hogy várhatja, hogy megcsokolhatom a következő jelenetben az Zac Efront, és közel megy, és így, öcsém!
1: Érted? Ezt mondják.
2: Hát ezt mondta, hogy öcsém, hát kicsit kandi a hónaj, haver.
1: Csak mert egy hogy babatörlővel mozzanak.
2: Érted? És,
1: ez a bevált náluk. Na, add ide azt a babatörlőt, kicsit áttörlöm a hónaljamat, de rossz.
2: Furimuri. Na jó, a következő.
1: Már el sem tudom képzelni, bocsánat, vissza, hogy a szabadba vágok, az, hogy valaki, aki együtt él egy ilyen fickóval, hogy ezt hogyan lehet tolerálni. Szerintem ez sehogy.
2: Sehogy. Ez már egy következő kör, igen, hogy ezt hogy tudod tolerálni, hogy tudod megtanítani, de igen, ahogy mondtad is, hogy most Megan Fox kapcsán, hogy te megtanítottad a gyerekedet, ergo majd, hogyha a Glóriának lesz férje, neki reményeit szerint nem kell megtanítani azt majd, hogy húzza le maga után a WC-t.
1: Hát igen, majd ő fogja a férjét piszkálni, hogy a WC-kefét nem akarsz használni, édesem. Meg hát a fürdésre is egy gyereket meg kell tanítani. Igen. Hát valószínűleg ezek az emberek, ezek a kisfiúk, amikor mondjuk Brad Pitt vagy Zac Efron kisfiú volt, akkor az anyukája átsiklott a fürdés felett, mert ez szerintem ezek a tisztálkodási, higiéniai dolgok, ezt mind a gyerek az apjától, anyától látja, hogy hogyan, miképp. Hát tükrök vagyunk a gyerekeinknek. Igen. Tehát, hogyha egy családban azt látja egy gyerek, hogy nem fontos a fürdés, és lefekhetsz fürdés nélkül, úgyhogy egész nap rohadtál az iskolába, meg tesi órád is volt, és megengedi anyukád azt, hogy te fürdés nélkül lefekülj, akkor ez lesz a normális. De amikor anyád már az ajtóba leveteti a cipődet, meg az oknidat, hogy te már pedig oda nem mész be büdös lábbal, meg játszótér után, hanem egyből irány a játszótér után a fürdés, akkor ebben szocializálódunk. Ezek szokja meg.
2: Igen, ezek a világsztárjaink, akikből A-kategóriás hollywoodi sztár lett, ők nem ezt tanulták gyerekként. Igen. Vagy ez már csak egy ilyen hóbort lett, tudod? Ez is benne van a pak, de benne lehet a pakiból.
1: Dehogy is, Gyuszi, amikor világéletedben gyerekkorodtól arra, vagy azt szokod meg, hogy szereted a fürdést, meg hogy a fürdés az a napjaid része, a hajmosás.
2: Jó, igazad
1: érted?
2: Van, igen.
1: Érted? Tehát, hogy akkor már kialakul benned az
2: igény,
1: hogy... Nem
2: lesz ez egy hóbort akkor, igen, igazad
1: nem,
2: van.
1: Nem
2: jó,
1: tudsz fölvenni a hóbortot. Nekem például a nyukám, amikor hazamentem suli után, mindig mondta, azonnal vedd át a ruhádat, és az itthoni játszós ruhádba legyél itthon, és ne a szép ruhádba főzögessél meg minden. És ezt mindig így megszoktam.
2: Nekünk is volt otthoni ruhánk, nekem meg öcsémnek.
1: Van egy otthoni ruhád, a normális ruhádat, és amit szeretsz, használsz, azt szépen tedd be.
2: És milyen jó, hogy feleségem is ezek szerint ebbe szocializálódott, mert ő akármikor hazajön télen, és meg nyáron kifejezetten, azonnal bemegy, egy mini cica mosdás, leveszi a ruháját, amiben 8 órát ült az irodába, és fölvesz egy otthonit.
1: Ez a normális.
2: És aztán majd lefürdünk, amikor utána meg már jöhet a pizsama.
1: Tudod, mit nem szeretek még, ha már erről beszélünk? Például azt, hogy meg van ágyazva, és a tiszta ágyneműben mondjuk a gyerekem befekszik egy olyan ruhába, csak így hirtelen befekszik, amiben mondjuk lehet, hogy éppen hazajött a suliból. Uh-huh. De ő nem fekszik be, tehát ő neki például az elsődleges, de közben meg én ezt soha nem csapkodtam ostorral, hogy ez így legyen. Ő hazajön, és ő magától automatán neki a komfortérzetének jót tesz, hogyha az iskola után nemhogy átöltözik, fürdésre kezd.
2: Igen. Helyes, az is jó.
1: fürdéssel
2: az is, a főleg, ha volt tesi óra, rohangált idő, de játszott.
1: A komfortérzetének jól esik az, hogy lefürödjön. Hát úgy látszik, hogy ezeknek a világsztároknak elég a babatörlő.
2: Főleg nyáron, mondom, én ezt nem is tudom elképzelni, hogy valaki nyáron ki tudja hagyni. A gyerekek hónapok óta most már mondhatjuk, egy-két nap kivételével, hogy ilyen bő 30 fok fölött vagyunk folyamatosan. Jövünk, megyünk, még ha csak metrózunk is. Nem mennek a klímák, legyünk őszinték.
1: Meg egy
2: a
1: ilyen meló hát után, hogy van. Forgatsz, hogy most te ott
2: megint,
1: katona vagy,
2: ugrálsz,
1: végig, igen, végig szaladgálsz, ugrálsz, és akkor nem nosol helyet, nem fürdesz le, hát szép.
2: Igen.
1: Na, kik vannak még?
2: Miley Cyrusról, meg azt terjed, képzeljétek el, hogy...
1: Na, mit terjed róla?
2: Imádja az állatokat, de otthonában és környezetében teljes a káosz. Forgatásokra és próbákra is rendszeresen úgy érkezett, hogy a ruháink kutya és macskaszőr, sőt néha kisállat vizelet szagérződött. Emiatt a stylistok és a kollégák is kényelmetlenül érezték magukat. Bemész macska húgyszagúan valahova, igen, csak kellemetlen, még ha te vagy a Miley Cyrus is. De valahogy tessék, látod, most eddig például azt mondtad, hogy például a Matthew McConaughey-nél mondtad ezt, hogy eddig úgy nézted őt a vásznon, hogy jó pasi, olyan biztos, jaj, de baró illat, drága test neki, meg íze, és most már nem úgy nézed. Én a Miley Cyrus-t valamiért
1: piszkosnak
2: kezdetektől
1: láttad.
2: Fogva azt látom, vagy érzem rajta, hogy ő ilyen nagyon rocker, ilyen nagyon szabad, olyan itt-ottam ott kis szőr is van rajta, már mint a sajátja, nem csak ezek szerint kutya és macska, hanem ő ilyen, hogy megvan egy kicsit a hónajszőr, az intimszőr is, tehát, hogy ő ilyen típus, na, tehát, hogy én ránézel, és nekem úgy ő ez a gádzsi típus.
1: És a macskás olyan... nő nem felveszi a macskapisi szagú ruhát, nem a tisztát veszi inkább ki, és nem bedobja a szennyesbe. Aha, van benne
2: nekem,
1: valami.
2: Nekem ő ilyen, tehát nekem ő úgy olyan piázik, olyan picit piaszaga van, tuti, hogy cigarettázik is, tehát, hogy ő nekem olyan az az ekte rocker gádzsi típus, és nem a rockereket akarom bánni, hogy félreértés ne essék, de hogy úgy a Miley Cyrusról nekem, amióta felnőtt, amikor pici kis Disney cuki kis hercegnő volt, akkor nem.
1: De babaszaga volt.
2: Igen, de hogy napjainkban ő ugye egy velem egykorú, vagy nálam talán egy-két évvel fiatalabb nőről beszélgetünk, hogy amióta így köztudatban van, 30 éves korától fölfele, hogy így már felnőtt sztárként, inkább úgy mondom, nekem abszolút ez az meglátásom
1: róla. Ha árad
2: róla
1: a cigi meg a bor, megjössz hozzá, te
2: egy ilyen boros kóla szaga van, tudod, meg VBK, tudod, meg mondom ezt, hogy ő úgy jó, van egy kicsi van hagyva kis hónajkutya, meg egy kicsi ott alul is, hogy jó van az, tehát ez a típusú gágyi, tudod? Ez
1: maximálisan
2: a...
1: így látom én is.
2: Aha.
1: Tényleg.
2: Na, hát igen, de vannak ilyenek. Most egy picit, ja igen, van még, bocsánat, Beneflek.
1: És várjál, Gyuszi, bocsánat, és közben ezek a sztárok parfümöt reklámoznak. Mert jót a Miley-nak is van parfüm. És ez jutott eszembe, hogy azt, amilyen érdekes, hogy megérkezik egy forgatásra, és ott a stylistok már kifordulnak, mert macska húgyszaga van, mert állattartó, oké, és közben parfümöt reklámoz.
2: És drága baró, általunk nagyon kétszer is meggondolt áru parfümöt reklámoz egy olyan nő, akinek igen, picit macska pisi szaga van, és...
1: Meleg,
2: igen.
1: Erős.
2: Ha még Johnny Depp is reklámozik parfümöt. Érdekes, hogy ő nincs itt a listában.
1: Hát
2: nagyon furcsa, mert ezt
1: is
2: tudjuk. Ez szerintem meg egy köztudott dolog. Ez
1: abszolút.
2: Hogy ő egy tipikus, de ő rajta is látszik. Tehát ő nekem azért is többek között nagyszerűen is játszotta, meg nagyon hiteles is volt, hogy Jack Sparrow kapitányként, de ő szerintem tényleg ilyen.
1: Hát őt végig ő szerintem ott halálmátos volt, meg
2: az
1: nem csak szerintem,
2: kérdés,
1: hanem az ott köztudott volt, hogy ott végig itt azt a forgatást, de ettől jól is állt neki a szerep.
2: De hogy maga úgy a karakter, hogy ez a koszos kalóz,
1: Az is rajta maradt.
2: Én abszolút ilyennek látom. Tehát őt,
1: hát nem egyszer látszott a körme, közelről lefényképezték.
2: Akkor a dandó.
1: Fú.
2: Hát a dandó neki kegyetlen gyerekek.
1: Tehát be volt
2: a Johnny Depp, a Johnny Deppnek kajak rohadnak a fogai.
1: Igen.
2: És halálosan tele
1: és
2: van bézzel.
1: Milyen durva már, hogy egy kör, a körme alatt úgy nézett ki a körme, mint egy autószerelő, aki nem visel kesztyűt. És ő már pedig nem autószerelő, és hát ezzel nem az autószerelőket akarom ledegradálni, mert
2: hát
1: rengeteg autószerelő meg alig bírja leszedni,
2: hát
1: és le
2: akarja. Hajléktalan stílusban nyomja a Johnny Depp. Maximálisan
1: komoly.
2: Hajléktalan
1: stílusban
2: nyomja.
1: Hogy nem a pénztől lesznek ezek az emberek igényesek. A pénz nem ad igényt.
2: Nem. Jót mondasz. Bereflekről is megy ez még, ő is a cigaretta miatt, az most annyira nem érdekes, és egy kicsit egy furcsa szokást is, hát ha levezhetjük így záróakkordként, azért tegyünk hozzá, hogy Dwayne The Rock Johnsonról van szó.
1: Na.
2: Ő tiszta, fürdik, minden rendben van vele,
1: aha.
2: Viszont a különösen veszélyes bűnözők, az egy Netflix film, a Gail Gadottal meg a Ryan Reynolds-szal játszanak benne, igen. Amúgy nagyon cuki, nagyon jó vígjáték, ilyen akcióvígjáték, hogy ott annyira feszes volt állítólag a forgatás tempója, hogy ő mosdóba járás helyett vizes palackokba pisilt az öltözőjébe szünetekbe, hogy nem ment már ki WC-re, hanem vizes palackokba pisilt, amit aztán az asszisztenseinek kellett kidobni. És csak úgy itt hagyom, jó?
1: Lusta volt. Egyszerűbb igen. Volt egy izébe, egy kólás flakonba, egy fél literesbe, uh-huh. És ha többet pisilt, akkor gyors csere. Aj, Istenem.
2: Ez van, jó? Ezt nagyon akkor én csak így itt hagyom, jó? Ezt a gondolatmenetet itt hagyom, vagy ezt a hírt pontosabban
1: nem
2: itt hagyom.
1: Nem is tudom, hogy mi a kellemetlenebb. Az, hogy lent húzod le a WC-t, vagy az, hogy flakonba pisilsz. Mert még szerintem akkor is meggondolod, mert miért
2: mind
1: kell?
2: Mind a kettő.
1: Nem, még akkor is meggondolod, érted, hogy flakonba pisil, hogyha az autópályán vagy, és mész 150-nel, és időre kell oda, akkor is félreállsz.
2: Persze. Ráadásul ő a Dwayne The Rock Johnson, tehát hogyha azt mondja most a forgatáson, bármilyen feszített is a tempó, hogy gyerekek, összehudjantom magam, hagyj menjek el pisil, mindjárt jövök, innen folytatjuk. Akkor bárki azt merte volna neki mondani, hogy nem, nekem, mert most jössz. Érted?
1: Nekem ez
2: nem
1: egy picit
2: már.
1: Azért furcsa, mert a lakókocsijába pisilt, és
2: ahol
1: a lakókocsiba
2: van
1: WC. Igen.
2: Ugye?
1: Minden lakókocsiba van WC.
2: Nekem is rögtön ez jutott. Hát nem minden lakókocsiba, de el tudod azt képzelni, hogy a Dwayne The Rock Johnson olyan lakókocsit kap, ahol nincs.
1: Hagyjad már nekünk a Sztárban lakókocsikba öltöztünk itt a magyar kis, mini kis forgatásunkkor, és mindegyikben volt WC, meg tusolási lehetőség.
2: Persze, azért mondom, hogy ez egy ilyen kicsit inkább egy, azért is hagytam a végére, mert ez... Én is azért hagytam a végére, mert ez inkább egy szokás, nem tudom, de
1: vagy
2: hogy...
1: lehet, hogy már megszokta a csávó, hogy állandóan vizeletvizsgálatra jár.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia Hajni!
2: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
1: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
2: Per.
1: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
2: Csak ez a has. Ugye?
1: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Főzőversenyen mutatták be a roma fortélyokat. Idén is megtartotta a hagyományos roma napot a paksi roma kisebbségi önkormányzat. A program egészen hajnalig várta a látogatókat az Ürgemezőn. Délután pontozta a zsűri főzőversenyre készült ételeket, amelyek között volt lecsós pörkölt és babgulyás is. A hagyományos roma ételek között számos olyan fogás található, amelyet ma is szívesen készítenek a családok. Ilyen például a különböző pörköltek, húsos raguk, töltött káposzta, lecsó, babos ételek, krumplis fogások, valamint különféle házi tészták és kenyérfélék. Sok helyen kedveltek a tartalmas levesek is, amelyek egy nagyobb család számára is elegendőek lehettek. Az ételek elkészítése gyakran nem pontos recept alapján történik. Az idősebb generációk sokszor érzésre főznek, és a tapasztalatuk alapján tudják, miből mennyi szükséges. A fűszerezésnek szintén fontos szerepe van. A hagyma, a fokhagyma, az őrölt paprika, a bors és más fűszerek segítségével egyszerű alapanyagokból is karakteres, erőteljes ízű ételek készülhetnek. A roma konyha azonban nem egyetlen mindenhol azonos receptgyűjtemény. A helyi magyar, balkáni, erdélyi és más konyhai hagyományok is hatással voltak arra, hogy egy-egy roma közösség mit és hogyan főz. A főzés különösen fontos szerepet tölthet be a családi életben. Egy nagyobb étkezés elkészítése sokszor közös program. Valaki előkészíti a zöldségeket, más a húst készíti elő, közben pedig beszélgetés, nevetés és történetmesélés is megtölti a konyhát. Így az étel elkészítése önmagában is közösségi élménnyé válik. A nagymamák és édesanyák szerepe különösen jelentős a receptek továbbadásában. Sok hagyományos fogás receptje szájról szájra öröklődik. Nem feltétlenül van leírva, hogy pontosan hány gram lisztet vagy hány kanál fűszert kell használni. A fiatalabbak gyakran úgy tanulják meg ezeket az ételeket, hogy figyelik az idősebb családtagokat, majd később maguk is elkészítik ugyanazt a fogást. Ezáltal a recept mellett egyfajta tudás és családi örökség is továbbadódik. A roma főzéshez gyakran hozzátartozik a vendégszeretet. Ha vendég érkezik, sok családban természetes, hogy étellel kínálják. Egy nagy fazék étel elkészítése ezért nem csak a család ellátását jelentheti, hanem azt is, hogy legyen mit megosztani másokkal. Az étel ilyen módon a szeretet, a gondoskodás és az összetartozás kifejezésévé is válhat. A közös étkezéseknek ünnepi alkalmakkor is különleges jelentőségük van. Lakodalmak, keresztelők, családi összejövetelek és más fontos események alkalmával gyakran nagy mennyiségű étel készül, amelyből mindenki részesül. Ilyenkor a főzés maga is az ünnep részévé válik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítés.

0: tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
1: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick
0: Nóta. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Kerasz Ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Ünnepi szép délután kívánok mindenkinek, aki a Rádió Dikkel tart ezen az augusztus 20-ai napon. Baranyi Tamás vagyok. Szent István az államalapítás és az új kenyér ünnepén az Istvánokat köszöntöm. Minden lehetséges jót kívánva nekik. Nevük a görög Stefanos szóból ered, aminek jelentése koszorú korona. Az idős Szent István király Imre fiának, a leendő utódjának írta az Intelmek című művét, amiben a fiatal uralkodó jelölt elé tárta mindazt, amit ő az igazi kormányzásról, egy ország vezetéséről, annak alaphangoltságáról gondolt. Imre, mint tudjuk, ezt a feladatot sajnos nem tudta betölteni, ugyanakkor az Intelmek ránk maradtak, és most ebből emelnék ki egy mondatot. Szent István azt mondja, a hit nélkül sem jó cselekedet, sem üdvösség nincs. Én itt most a hitet nem is annyira a vallási értelemben, hanem abban az összefüggésben értelmezném, hogy a hit az, amihez tartom magam. A tartásom a hitem, az iránytű, ami a viharban is mutatja, hogy merre van előre. Vagyis nem enged szétfolyni. Azt hiszem, hogy mindannyiunk életében az egy tapasztalat lehet, hogy valami módon érdemes lenne összefogni az életünket, megtalálni azt a célt, értéket, ami mellett újra elköteleződve e köré építhetnénk fel az életünket, mint egy gyönyörű mintázatot, mondjuk egy mandalát. Mert hogy az életnek nem csak értelme, hanem szépsége is van. És talán itt érdemes beléptetnünk azt a második fogalmat, amit István használ, mégpedig a cselekvést. Azt mondja, hogy ennek a kettőnek, hitünknek, az életünkről való elképzeléseinknek és a cselekedeteinknek, vagyis döntéseinknek is összhangban, paralel módon egyfelé kell mutatnia, egy irányba tartania. Azt hiszem, hogy ez az az igazság, amit bizony 1000 év után is megszívelhetünk. És mindehhez rövid eszenciaként vigyük magunk el ezt a gondolatot, ami belül vezet, az kint is megtart minket.

0: is Dave Liszke.
1: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: Ünnepi szép délután kívánok mindenkinek, aki a Rádió Díkkel tart ezen az augusztus 20-ai napon. Baranyi Tamás vagyok. Szent István az államalapítás és az új kenyér ünnepén az Istvánokat köszöntöm. Minden lehetséges jót kívánva nekik. Nevük a görög Stefanos szóból ered, aminek jelentése koszorú korona. Az idős Szent István király Imre fiának, a leendő utódjának írta az Intelmek című művét, amiben a fiatal uralkodó jelölt elé tárta mindazt, amit ő az igazi kormányzásról, egy ország vezetéséről, annak alaphangoltságáról gondolt. Imre, mint tudjuk, ezt a feladatot sajnos nem tudta betölteni, ugyanakkor az Intelmek ránk maradtak, és most ebből emelnék ki egy mondatot. Az édesapa és király így szól fiához. A türelmes királyok uralkodnak, a türelmetlenek zsarnokoskodnak. Vajon mit akar ezzel mondani István? Mitől váltunk türelemről türelmetlenségre, és uralkodásról, gondoskodásról, a jó dolgok kibontakoztatásáról elnyomó zsarnokká? Azt hiszem, talán, hogy amikor türelmetlenkedünk, akkor mindig rövid távon gondolkodunk. Elveszítjük azt az óriási értékünket és érzékünket, amivel egyedül az ember van megáldva, hogy hosszú távon képes gondolkodni, sokkal nagyobb kilátást, távlatot, horizontot tud maga előtt nyitni, mint amire őt egy emberöltő indíthatná. Túllátunk saját magunkon. Látjuk az élet átadását, a gyerekeinket, unokáinkat, és valami módon azt gondoljuk, hogy mi mindannyian egy szövet vagyunk, s teljesen természetes, így már hosszú távon gondolkodva, hogy úgy alakítjuk a cselekedeteinket, amellyel nem rövid távon kizsákmányolni, hanem hosszú távon az életet átadni akarjuk egymásnak. A sietség gyakran nem erőt, hanem bizonytalanságot takar. Aki viszont kivárja azt a néhány percet vagy évet, az teret nyer és nem veszít. A türelem az persze nem lehet egy üres járat a háttérben, hanem inkább egy csendes munka és jelenlét. Aki az időt nem ellenségnek, hanem szövetségesének látja, az már egy csatát mindenképp megnyert. Hello.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Egyeztetést kezdeményezett a MOHU vezetésével Rost Andrea, a Tisza országgyűlési képviselője a szolnoki hulladékszállítási problémák miatt. Györfi Mihály polgármester szerint a városban mintegy 44 ezer embert érintett az elmaradt vagy késő hulladékszállítás, és jelenleg Szolnok több mint felén egynapos csúszás van. A polgármester azt kifogásolja, hogy a hulladékot a kétpói lerakó helyett Ceglédre irányítják. A MOHU ugyanakkor azt közölte, hogy a térség hulladékgyűjtésének feltételei biztosítottak, és a helyi szolgáltatónak kell elszállítania a kihelyezett hulladékot. Rost Andrea az illetékes miniszterrel is tárgyalta a lehetséges kormányzati lépésekről. 100 millió forintos bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az Iváncsai akkumulátorgyárra, mert a gyárban 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették, közölte Nagy Ervin államtitkár. A hatóság szerint 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt levegő szennyezettségmérést, és a nikkel koncentrációja több dolgozónál meghaladta a határértéket. Nem biztosították a megfelelő védőeszközöket sem a Fejérvár megyében található gyárban, és 59 munkavállalónál fokozott nikkel expozíciót állapítottak meg, amelyet a munkáltató nem jelentett. Mohács történelmének egyik legdrámaibb fejezetét viszi színpadra a Budapesti Operettszínház. A Mohácsi csata 500. évfordulójára készült el a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical. A nagyszabású produkció augusztus 29-én Mohácson debütál, majd szeptemberben Budapesten is láthatja a közönség. A rock musical zenéjét és dalszövegeit Szomor György írta, aki maga is szerepel az előadásban. A rendező Humonnai Zsolt, a szereplők között pedig több ismert színész és musical színész is feltűnik, Második Lajos többek között Tasonyi Balázs és Kocsis Dénes alakítja, míg Szomor György Második Ulászlóként lép színpadra, írta a színház.online.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Ünnepi szép délután kívánok mindenkinek, aki a Rádiódikkel tart ezen az augusztus 20-ai napon. Baranyi Tamás vagyok. Szent István az államalapítás és az új kenyér ünnepén az Istvánokat köszöntöm, minden lehetséges jót kívánva nekik. Nevük a görög Stefanos szóból ered, aminek jelentése koszorú korona. Az idős Szent István király Imre fiának, a leendő utódjának írta az Intelmek című művét, amiben a fiatal uralkodó jelölt elé tárta mindazt, amit ő az igazi kormányzásról, egy ország vezetéséről, annak alaphangoltságáról gondolt. Imre, mint tudjuk, ezt a feladatot sajnos nem tudta betölteni, ugyanakkor az Intelmek ránk maradtak, és most ebből emelnék ki egy mondatot. Szent István azt mondja fiának: légy irgalmas mindenkihez, aki erőszakot szenved. Számomra nagyon megragadó, hogy ez az idős király kiemeli fia számára az irgalom minőségét, ezt a tulajdonságot, amit egyébként is a királyoknak tulajdonítunk. Mit is jelenthet az irgalom a sima törvénnyel szemben? Számomra valami ilyesmit, hogy az igazság mellett ott van még a szeretet is. Ott van még annak belátása, hogy mindannyian emberek és mindannyian úton levők vagyunk. Senki sem tökéletes, mindenki halad A-ból B-be, aztán B-ből C-be, és az út során tanul meg nagyon sok mindent önmagáról, a világról, és egyáltalán az életről. Az irgalom időt és helyet ad ennek a lehetőségnek, hogy mindenki jobbá válhasson ma, mint amilyen tegnap volt. Az irgalom erre az emberi képességre épít, vagy legalábbis szerintem. Itt ami még érdekes, hogy behozza István, hogy főként azokkal legyen irgalmas, felhívja figyelmét, akik erőszakot szenvednek. Tehát úgy mutatja föl előtte a királyságot, egy ország kormányzását, mint aminek egyik legnemesebb küldetése megvédeni az erőszaktól a gyámoltalanokat. Mindig ez egy társadalom fokmérője, hogy hogyan is bánik az elesettekkel. Itt lehet látni, hogy valóban igaz, az irgalom királyi erény. A legnagyobbak vannak meghívva rá, és ezzel együtt akkor azt is láthatjuk, hogy szinte már csak egyetlen egy dolog választ el minket attól, hogy királyok legyünk, hogy gyakoroljuk az irgalmat, egymás megértését, mert az irgalom nem érzelemkitörés, hanem egy döntés, hogy nem fordítjuk el a fejünket, látjuk a valóságot és látjuk az igazságot, de mellé oda tesszük az együttérzést, és ettől lesz emberi. Vagyis itt kezdünk el hasonlítani saját magunkra, illetve arra, akik lehetnénk, és akik lehetünk is, ha elhisszük magunkról, hogy királyok lehetünk. És ugyan létezik-e nagyobb királyság a Földön, mint embernek lenni? Kérdezzétek meg a növényeket, a köveket és az állatokat. Az irgalom nem gyengít, hanem megtart bennünket embernek.
2: Ki az, aki tudja, merre fúj a szél? Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? Ha majd rossz napokon fél?

mi rádiónk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Ünnepi szép délután kívánok mindenkinek, aki a Rádiódikkel tart ezen az augusztus 20-ai napon. Baranyi Tamás vagyok. Szent István az államalapítás és az új kenyér ünnepén az Istvánokat köszöntöm. Minden lehetséges jót kívánva nekik. Nevük a görög Stefanos szóból ered, aminek jelentése koszorú korona. Az idős Szent István király Imre fiának, a leendő utódjának írta az Intelmek című művét, amiben a fiatal uralkodó jelölt elé tárta mindazt, amit ő az igazi kormányzásról, egy ország vezetéséről, annak alaphangoltságáról gondolt. Imre, mint tudjuk, ezt a feladatot sajnos nem tudta betölteni, ugyanakkor az Intelmek ránk maradtak, és most ebből emelnék ki egy mondatot. Szent István azt mondja, a hit nélkül sem jó cselekedet, sem üdvösség nincs. Én itt most a hitet nem is annyira a vallási értelemben, hanem abban az összefüggésben értelmezném, hogy a hit az, amihez tartom magam. A tartásom a hitem. Az iránytű, ami a viharban is mutatja, hogy merre van előre. Vagyis nem enged szétfolyni. Azt hiszem, hogy mindannyiunk életében az egy tapasztalat lehet, hogy valami módon érdemes lenne összefogni az életünket, megtalálni azt a célt, értéket, ami mellett újra elköteleződve e köré építhetnénk fel az életünket, mint egy gyönyörű mintázatot, mondjuk egy mandalát. Mert hogy az életnek nem csak értelme, hanem szépsége is van. És talán itt érdemes beléptetnünk azt a második fogalmat, amit István használ, mégpedig a cselekvést. Azt mondja, hogy ennek a kettőnek, hitünknek, az életünkről való elképzeléseinknek és a cselekedeteinknek, vagyis döntéseinknek is összhangban, paralel módon egyfelé kell mutatnia, egy irányba tartania. Azt hiszem, hogy ez az az igazság, amit bizony 1000 év után is megszívelhetünk. És mindehhez rövid eszenciaként figyeljük magunk el ezt a gondolatot, ami belül vezet, az kint is megtart minket.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen.

0: csatlakozz, ne habozz!
1: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
4: A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért, mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg. A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőségé is. A mesekönyvek az identitás szempontjából is fontosak. Ha egy roma gyermek olyan könyvet vesz a kezébe, amelyben saját közösségének történetei, szereplői vagy kulturális elemei jelennek meg, könnyebben érezheti azt, hogy az ő öröksége is értékes, és helye van a könyvek világában. Ugyanakkor a roma mesék nem csak a gyermekek számára fontosak. Más közösségek gyermekei számára is lehetőséget teremtenek arra, hogy megismerjenek egy számukra teljesen kevésbé ismert kultúrát. A roma mesék megőrzésében az írók, mesegyűjtők, pedagógusok és kulturális szakemberek munkája jelentős. A hagyományos történetek összegyűjtése és könyv formájában való kiadása segíthet abban, hogy egy-egy régi mese ne vesszen el, az illusztrációk pedig még közelebb hozhatják a történetek világát a gyermekekhez. Egy jól elkészített mesekönyvben a szöveg és a képek együtt teremtenek.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Ünnepi szép délután kívánok mindenkinek, aki a Rádiódikkel tart ezen az augusztus 20-ai napon. Baranyi Tamás vagyok. Szent István az államalapítás és az új kenyér ünnepén az Istvánokat köszöntöm. Minden lehetséges jót kívánva nekik. Nevük a görög Stefanosszóból ered, aminek jelentése koszorú korona. Az idős Szent István király Imre fiának, a lendő utódjának írta az Intelmek című művét, amiben a fiatal uralkodó jelölt elé tárta mindazt, amit ő az igazi kormányzásról, egy ország vezetéséről, annak alaphangoltságáról gondolt. Imre, mint tudjuk, ezt a feladatot sajnos nem tudta betölteni, ugyanakkor az Intelmek ránk maradtak, és most ebből emelnék ki egy mondatot. Az édesapa és király így szól fiához. A türelmes királyok uralkodnak, a türelmetlenek zsarnokoskodnak. Vajon mit akar ezzel mondani István? Mitől váltunk türelemről türelmetlenségre, és uralkodásról, gondoskodásról, a jó dolgok kibontakoztatásáról elnyomó zsarnokká? Azt hiszem, talán, hogy amikor türelmetlenkedünk, akkor mindig rövid távon gondolkodunk. Elveszítjük azt az óriási értékünket és érzékünket, amivel egyedül az ember van megáldva, hogy hosszú távon képes gondolkodni, sokkal nagyobb kilátást, távlatot, horizontot tud maga előtt nyitni, mint amire őt egy emberöltő indíthatná. Túllátunk saját magunkon. Látjuk az élet átadását, a gyerekeinket, unokáinkat, és valami módon azt gondoljuk, hogy mi mindannyian egy szövet vagyunk, s teljesen természetes, így már hosszú távon gondolkodva, hogy úgy alakítjuk a cselekedeteinket, amellyel nem rövid távon kizsákmányolni, hanem hosszú távon az életet átadni akarjuk egymásnak. A sietség gyakran nem erőt, hanem bizonytalanságot akar. Aki viszont kivárja azt a néhány percet vagy évet, az teret nyer és nem veszít. A türelem az persze nem lehet egy üres járat a háttérben, hanem inkább egy csendes munka és jelenlét. Aki az időt nem ellenségnek, hanem szövetségesének látja, az már egy csatát mindenképp megnyert.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Ünnepi szép délután kívánok mindenkinek, aki a Rádió Dickkel tart ezen az augusztus 20-ai napon. Baranyi Tamás vagyok. Szent István az államalapítás és az új kenyér ünnepén az Istvánokat köszöntöm, minden lehetséges jót kívánva nekik. Nevük a görög Stefanosszóból ered, aminek jelentése koszorú korona. Az idős Szent István király Imre fiának, a leendő utódjának írta az Intelmek című művét, amiben a fiatal uralkodó jelölt elé tárta mindazt, amit ő az igazi kormányzásról, egy ország vezetéséről, annak alaphangoltságáról gondolt. Imre, mint tudjuk, ezt a feladatot sajnos nem tudta betölteni, ugyanakkor az Intelmek ránk maradtak, és most ebből emelnék ki egy mondatot. Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Eddig az idézet. Aki mindig csak magára hasonlítót lát, az könnyen elhiszi, hogy ez a teljes világ. A különbözőség az nem egy hiba a rendszerben, hanem pontosan ellenkezőleg egy tartalék. Abból tanulhatunk, abból erősödhetünk. Megtanuljuk egymástól, különböző nézőpontok alapján, sokkal tágasabban és összetettebben értelmezni az életet. A nyitottság az nem feladása valaminek, hanem egy bővülés, ami egyszerre befogad és megtart, az él tovább. A belterjes gondolatok, érzelmek és hitrendszerek, azok azon túl, hogy csak saját magukkal folytatnak párbeszédet, tehát valójában monologizálnak, mondják a magukét és nem igazán figyelnek a körülöttük lévő környezetre, nem gondolják, hogy nekik azzal dolguk lenne és kapcsolatba kellene velük lépni. Na most az ilyen emberek és közösségek, mint ahogyan láthatjuk előbb-utóbb, elég szépen maguk maradnak. És egyedül maradni egy olyan világban, ami úgy ígérkezik lassan, szerintem nem a legbölcsebb dolog. Igyekezzünk valóban egyáltalán látni egymást olyannak, amilyenek vagyunk, úgy igazán olyannak, amilyen a másik valójában. És igyekezzünk bizony, szedjük össze magunkat, és igyekezzünk rácsodálkozni a másik különbözőségében rejlő szépségnek. Talán épp ez a hozzáállás lesz az egyik kulcsa az előttünk álló jövőnek. Ezzel a gondolattal kívánok mindenkinek további kellemes délutánt és szép ünnepet. Üdvözlettel, Baranyi Tamás.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz!

0: szükség is, mondta Ruszin Szendé Romulus honvédelmi miniszter az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson csütörtökön a budapesti Kossuth téren. A honvédelmi miniszter az esküdtevő honvédtisztekhez szólva köszöntőjében arról beszélt, az eskü szavai nem azon a napon válnak fontossá, amikor kimondják őket, hanem azokon a napokon, amikor nehéz megtartani őket. Ruszin Szendé Romulus azt kérte a honvédtisztektől, hogy amikor döntési helyzetbe kerülnek, jusson eszükbe az eskü, amit most tesznek. Csütörtöktől vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, a fényvédelem és a tűző napkerülése 11 és 16 óra között. Az augusztus 20-i szabadtéri rendezvényeken különösen figyelni kell a kisgyerekekre, idősek és krónikus betegekre. A katasztrófavédelem a vész alkalmazáson keresztül ad valós idejű tájékoztatást. Akár 18-szoros különbség is lehet a magyarországi ötcsillagos szállodák online foglalási folyamatainak digitális lábnyomai között. A webes felületek optimalizálása és a digitális vendégút tudatos tervezése jelentős energia és széndioxid megtakarítást eredményezhet, derül ki a budapesti Corvinus Egyetem és a Carbon.Crane közös vizsgálatából. A kutatásban 43 magyarországi ötcsillagos szálloda 2026 áprilisában elérhető weboldalának digitális vendégútját elemezték. A 43 digitális vendégút modellezett éves kibocsátása 2158 tonna széndioxid egyenértéket tett ki. A képek optimalizálásával ebből évente 393 tonna kibocsátás és közel 1699 megawatt óra villamos energia felhasználás lenne megtakarítható, állapították meg.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Az augusztus 20-ai rendezvény miatt le van zárva a pesti alsó rakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpart is a Margit híd és a Rákóczi út között. Le van zárva a Műegyetem rakpart is, a Pázmány Péter sétány is, a Szentháromság utca és a Tárnok utca, a Zoltán utca, a Szabadság tér és a Nádor utca között, a Nádor utca, a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utca, a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca között. A Széchenyi rakparton is lezárásra kell készülni, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között is lezárták. Le van zárva a Lánchíd utca, a Várkert rakpart, az Apród utca, az Öntőház utca, valamint a Váralja utca is a Dózsa György tér és az Attila út között. Le van zárva a Margit hídon Budára a külső sáv, illetve a híd többi járata is, valamint a Lánchidat is csak és kizárólag a gyalogosok használhatják. Az Erzsébet híd is le van zárva, és gyalogosan nem elérhető az augusztus 20-ai rendezvények kapcsán, illetve a Szabadság hídnál is lezárásokra kell készülni, meg hát értelemszerűen most sorolhatnám napestig, hogy ezt az utcát lezárják így, azt meg úgy az augusztus 20-a miatt, tehát ahogy nagyjából az elmúlt igazából 1026 évben, ma is pontosan olyan ott lesznek lezárások az ünnepélyek miatt, úgyhogy úgy tervezze mindenki a közlekedését, hogy ma egy kiemelten nehéz nap lesz a közlekedése szempontjából, mármint autóval.
1: Időjárás.
2: Az idei augusztus 20-án az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, időnként viszont több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhő, és helyenként egy-egy futó záporocska, zivatarocska előfordulhat majd, viszont a szél sok felé lesz élénk és erős, és hát sajnos déli-délnyugati irányzatú lesz. Nem tudom, hogy ez miben befolyásolja a mai nap folyamán az emberek életét, viszont a lényeg, hogy 31 és 38 fok között várható a mai csúcshőmérséklet.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánságshow a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06

30-30-30 százas telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak akkor hívjatok, hogyha nem vagytok szégyelősök. Én most minden esetre olvasok egy SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Sziasztok, Józsika vagyok, Tatabányáról. Egy jó pörgős zenét szeretnék küldeni Balogh Laci bátyámnak. Rátok bízom, hogy melyiket. Na hát, hogyha a Józsika Tatabányáról egy jó, illetve pörgős zenét is szeretne kérni a Balogh Laci bátyájának, és ránk bízza, hogy melyik dal legyen, akkor én amondó vagyok, hogy elindítom Gabitól az Adunk, Veszünk, Cserélünk című slágerét.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak akkor hívjatok, hogyha nem vagytok szégyelősök. Én most minden esetre olvasok egy SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szia, Vikus vagyok, Patrick Sanyinak szeretnék üzenni. Tudom jól, mennyi lelki fájdalmon megy keresztül. Nehéz neki. Úgy érzi, sose ér véget, de nyugodj meg, hiszen véget fog érni. Várlak, kitartok, tarts ki, te is tudod, hogy szeretlek örökre. A világot jelented 2 éve. Szeretnék segíteni, de nem hagyja Éva se, nem adja át, amiket küldtem neked, nem beszélek vele már, hátba szúrt. Szeretnék egy vidám dallal kedveskedni a szerelmemnek és a barátainak. Kitartást kívánok nekik, nagyon szépen köszönöm, hogy átadod az üzenetemet. Hát, kedves Vikus, nagyon szívesen, Patrick Sanyinak fog szólni akkor egy jó kis dal.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió DJ.

0: Szabi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az augusztus 20-ai rendezvény miatt le van zárva a pesti alsó rakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpart is a Margit híd és a Rákóczi út között. Le van zárva a Műegyetem rakpart is, a Pázmány Péter sétány is, a Szentháromság utca és a Tárnok utca, a Zoltán utca, a Szabadság tér és a Nádor utca között, a Nádor utca, a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utca, a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca között. A Széchenyi rakparton is lezárásra kell készülni, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között is lezárták. Le van zárva a Lánchíd utca, a Várkert rakpart, az Apród utca, az Öntőház utca, valamint a Váralja utca is a Dózsa György tér és az Attila út között. Le van zárva a Margit hídon Budára a külső sáv, illetve a híd többi járata is, valamint a Lánchidat is csak és kizárólag a gyalogosok használhatják. Az Erzsébet híd is le van zárva, és gyalogosan nem elérhető az augusztus 20-ai rendezvények kapcsán, illetve a Szabadság hídnál is lezárásokra kell készülni, meg hát értelemszerűen most sorolhatnám napestig, hogy ezt az utcát lezárják így, azt meg úgy az augusztus 20-a miatt, tehát ahogy nagyjából az elmúlt igazából 1026 évben, ma is pontosan olyan ott lesznek lezárások az ünnepélyek miatt, úgyhogy úgy tervezze mindenki a közlekedését, hogy ma egy kiemelten nehéz nap lesz a közlekedése szempontjából, mármint autóval.
0: Időjárás.
1: Az idei augusztus 20-án az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, időnként viszont több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhő, és helyenként egy-egy futó záporocska, zivatarocska előfordulhat majd, viszont a szél sokfelé lesz élénk és erős, és hát sajnos déli-délnyugati irányzatú lesz. Nem tudom, hogy ez miben befolyásolja a mai nap folyamán az emberek életét, viszont a lényeg, hogy 31 és 38 között várható a mai csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az új autók digitális útlevele a fogyasztási és kibocsátási adatok mellett az akkumulátor állapotát is rögzíti. November végétől fokozatosan bevezetik majd ezt az új autók digitális útlevelét, úgymond az Európai Unión belül. Az Euro 7 szabályozásához kapcsolódó környezetvédelmi útlevél, rövidebben EVP, többek között az adott autó fogyasztási és kibocsátási adatait tartalmazza majd, illetve elektromos és plug-in hibrid modelleknél az akkumulátor állapotára vonatkozó információk is benne lesznek. Ezt a digitális dokumentumot minden járműhöz egyedileg fogják hozzáadni a gyártók, az autóhoz, illetve alvásszámhoz lesz majd kötve. A tulajdonos pedig QR kód beolvasásával, vagy az autó rendszerén keresztül tud majd hozzáférni ezekhez az adatokhoz. Fontos részlet, hogy a környezetvédelmi útlevél nem váltja le, csupán csak kiegészíti a megszokott forgalmi engedélyt. Az útlevélben hajtásmódtól függően szerepelhet továbbá a hivatalos fogyasztási adat, a károsanyag kibocsátás, az elektromos hatótáv és hajtáslánc kezdeti teljesítménye is. Az elektromos és a plug-in hibrid járműveknél pedig az akkumulátor egészségi állapota is lekövethető lesz. Ez hasznos lehet a használt autó vásárlóknak is, mert például egy elektromos járműnél könnyen ellenőrizhető az autónak az akkumulátor állapota, illetve nyomon követhető, hogy mikor degradálódott, úgymond, és mennyit. Az Euro 7 szabályozás olyan előírásokat is tartalmaz, amelyek az elektromos autók akkumulátorának tartóságára is vonatkozik. Egy új elektromos akkumulátornak 5 év vagy 100 ezer kilométer után legalább az eredeti kapacitás 80, 8 év és 160 ezer kilométer után pedig maximum 72%-ig csökkenhet le, úgyhogy ez tényleg egy jó szabályozás, illetve örülök ennek az új rendszernek, hiszen így egyel kevesebb opció lesz a sémléskedésre. Tehát például rengeteg olyan, mit tudom én, 2009-es Porsche Panamerát látok, aminek új típusú rendszáma van, vagy mondjuk olyan 2022 előtti autókat látok, aminek új típusú rendszáma van, 2022 után lett úgymond a magyar nyilvántartás gyártásba bevezetve az a gépjármű. Természetesen mi nálunk a családon belül azért az egyedi rendszám az hát elengedhetetlen egy jó autóhoz, és például, hogyha az autóról lekerül az egyedi rendszám, akkor nyilván egy új rendszámot fog kapni, és mivel 2022 után vagyunk, ezért ilyen AOKEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK importálva egy régebbi autó azért, mert új rendszáma van, de mondjuk az esetek 99%-ában ez sajnos így van, és tökre illúzió romboló, hogy ott van egy tök szép 2014-es BMW, és akkor ilyen újfajta rendszáma van, tehát nagyon nagy valószínűséggel nem magyarországi az autó, nem magyar tulajdonostól lett vásárolva, valószínűleg már mondjuk 10 plusz tulajos itt Magyarországon, és akkor kicsit elkeserítő, és ezzel a rendszerrel egy kicsit azért majd jobban vissza lehet fogni ezt a simliskedést, mert bármilyen autóhoz oda mennék, biztos vagyok benne, hogy azt mondaná a tulajdonos, hogy hát én ezt egy holland bírótól vettem, én ezt egy svájci agysebésztől vettem, én ezt egy német ügyvédtől hoztam be és importáltam, és fogadni merek 100 millió forintba, hogy mindegyik autó garázsban tartott, nem dohányzó, hölgy tulajdonostól, kevés kilométer, gyári kilométer és gyémánt állapotú, de az esetek döntő többségében sajnos ez nem így van, hanem simliskedés volt igazából alkalmazva a haszonszerzés érdekében. Most viszont így például, amikor már trendibb lesz majd a jövőben az elektromos autózás, akkor már egyel kevesebb olyan dokumentum lesz, amit majd igazából könnyen meg lehet így kicsit hamisítani, hogy mondjuk érjen az autó 200 000-re többet.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódik.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak akkor hívjatok, hogyha nem vagytok szégyelősök. Én most minden esetre olvasok egy SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szép áldott napot kívánok neked, Ernő vagyok, kérlek szépen benneteket, hogy szeretnék kérni egy zenét, ami Bobótól a színésznő lenne Amandának. Nagyon szeretem és várom haza a munkából, köszönöm. Na hát akkor, mivel Amanda a munkába van, Ernő pedig nagyon várja haza, ebből az alkalomból kell most meghallgassuk Bobótól a színésznő című slágert, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Amíg szól a dal, várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódik.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk, a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
3: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
4: Per.
3: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
4: Csak ez a has. Mutad, ugye?
3: Per. Igen, per. Igen. Szitjú vászlas esze?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked! Hírek rólunk, neked! A 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Főzőversenyen mutatták be a roma fortélyokat. Idén is megtartotta a hagyományos roma napot a paksi roma kisebbségi önkormányzat. A program egészen hajnalig várta a látogatókat az Ürgemezőn. Délután pontozta a zsűri főzőversenyre készült ételeket, amelyek között volt lecsós pörkölt és babgulyás is. A hagyományos roma ételek között számos olyan fogás található, amelyet ma is szívesen készítenek a családok. Ilyen például a különböző pörköltek, húsos raguk, töltött káposzta, lecsó, babos ételek, krumplis fogások, valamint különféle házi tészták és kenyérfélék. Sok helyen kedveltek a tartalmas levesek is, amelyek egy nagyobb család számára is elegendőek lehettek. Az ételek elkészítése gyakran nem pontos recept alapján történik. Az idősebb generációk sokszor érzésre főznek, és a tapasztalatuk alapján tudják, miből mennyi szükséges. A fűszerezésnek szintén fontos szerepe van. A hagyma, a fokhagyma, az őrölt paprika, a bors és

0: is megtölti a konyhát. Így az étel elkészítése önmagában is közösségi élménnyé válik. A nagymamák és édesanyák szerepe különösen jelentős a receptek továbbadásában. Sok hagyományos fogás receptje szájról szájra öröklődik. Nem feltétlenül van leírva, hogy pontosan hány gram lisztet vagy hány kanál fűszert kell használni. A fiatalabbak gyakran úgy tanulják meg ezeket az ételeket, hogy figyelik az idősebb családtagokat, majd később maguk is elkészítik ugyanazt a fogást. Ezáltal a recept mellett egyfajta tudás és családi örökség is továbbadódik. A roma főzéshez gyakran hozzátartozik a vendégszeretet. Ha vendég érkezik, sok családban természetes, hogy étellel kínálják. Egy nagy fazék étel elkészítése ezért nem csak a család ellátását jelentheti, hanem azt is, hogy legyen mit megosztani másokkal. Az étel ilyen módon a szeretet, a gondoskodás és az összetartozás kifejezésévé is válhat. A közös étkezéseknek ünnepi alkalmakkor is különleges jelentőségük van. Lakodalmak, keresztelők, családi összejövetelek és más fontos események alkalmával gyakran nagy mennyiségű étel készül, amelyből mindenki részesül. Ilyenkor a főzés maga is az ünnep részévé válik.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
2: Az augusztus 20-ai rendezvény miatt le van zárva a pesti alsó rakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpart is a Margit híd és a Rákóczi út között. Le van zárva a Műegyetem rakpart is, a Pázmány Péter sétány is, a Szentháromság utca és a Tárnok utca, a Zoltán utca, a Szabadság tér és a Nádor utca között, a Nádor utca, a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utca, a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca között. A Széchenyi rakparton is lezárásra kell készülni, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között is lezárták. Le van zárva a Lánchíd utca, a Várkert rakpart, az Apród utca, az Öntőház utca, valamint a Váralja utca is a Dózsa-György tér és az Attila út között. Le van zárva a Margit hídon Budára a külső sáv, illetve a híd többi járata is, valamint a Lánchidat is csak és kizárólag a gyalogosok használhatják. Az Erzsébet híd is le van zárva, és gyalogosan nem elérhető az augusztus 20-ai rendezvények kapcsán, illetve a Szabadság hídnál is lezárásokra kell készülni, meg hát értelemszerűen most sorolhatnám napestig, hogy ezt az utcát lezárják így, azt meg úgy az augusztus 20-a miatt, tehát ahogy nagyjából az elmúlt igazából 1026 évben ma is pontosan olyan ott lesznek lezárások az ünnepélyek miatt, úgyhogy úgy tervezze mindenki a közlekedését, hogy ma egy kiemelten nehéz nap lesz a közlekedése szempontjából, mármint autóval.
1: Időjárás.
2: Az idei augusztus 20-án az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, időnként viszont több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhő, és helyenként egy-egy futó záporocska, zivatarocska előfordulhat majd, viszont a szél sokfelé lesz élénk és erős, és hát sajnos déli-délnyugati irányzatú lesz, nem tudom, hogy ez miben befolyásolja a mai nap folyamán az emberek életét, viszont a lényeg, hogy 31 és 38 között várható a mai csúcshőmérséklet.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak akkor hívjatok, hogyha nem vagytok szégyelősök. Én most minden esetre olvasok egy SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szia, Csonka Csabinak és a Pincúrnak, a kettő amatőr térkövezőnek kérnék egy zenét, ha lehet. Köszönöm szépen előre is. Na hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni Csonka Csabinak és a Pincúrnak, a kettő amatőr térkövezőnek egy jó kis dal,

És hát gondolkozok is most, hogy mit indítsak el, én nem szeretnék mellélülni, úgyhogy elindítom Mamukó Berci és Jázmin közös szerzeményét, duettjét, Habadibi.

0: Szenti Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak akkor hívjatok, hogyha nem vagytok szégyelősök. Én most minden esetre olvasok egy SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szia, Anikó vagyok, és szeretnék kérni egy számot a szerelmemnek, aki már nagyon hiányzik, és örülök, hogy van nekem Nyisztor Rolandtól egy zenét. Na hát, nagyon jó volt ez az SMS, igaz, hogy nem tudtuk meg, hogy Anikó élete szerelmét pontosan hogyan hívják, tehát mondjuk legalább egy keresztnevet jó lett volna, hogyha kapok, és nem akarok mindig kioktatónak tűnni, de látjátok, hogy kijön az igazam. Most mennyivel jobb lenne, hogyha bemondhatnám, hogy Anikó sok szeretettel küldi mondjuk Armandónak, csak mondtam egy nevet. Sajnos ezt így nem tudom bemondani, csak szimplán annyit, hogy Rolandtól fogjuk meghallgatni az Érezlek mindenhogy című slágerét Anikó kérésére, mellyel szeretne kedveskedni élete szerelmének.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió DJ-je.

0: Közlekedési hírek.
1: Az augusztus 20-ai rendezvény miatt le van zárva a pesti alsó rakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpart is a Margit híd és a Rákóczi út között. Le van zárva a Műegyetem rakpart is, a Pázmány Péter sétány is, a Szentháromság utca és a Tárnok utca, a Zoltán utca, a Szabadság tér és a Nádor utca között, a Nádor utca, a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utca, a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca között. A Széchenyi rakparton is lezárásra kell készülni, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között is lezárták. Le van zárva a Lánchíd utca, a Várkert rakpart, az Apród utca, az Öntőház utca, valamint a Váralja utca is a Dózsa-György tér és az Attila út között. Le van zárva a Margit hídon Budára a külső sáv, illetve a híd többi járata is, valamint a Lánchidat is csak és kizárólag a gyalogosok használhatják. Az Erzsébet híd is le van zárva, és gyalogosan nem elérhető az augusztus 20-ai rendezvények kapcsán, illetve a Szabadság hídnál is lezárásokra kell készülni, meg hát értelemszerűen most sorolhatnám napestig, hogy ezt az utcát lezárják így, azt meg úgy az augusztus 20-a miatt, tehát ahogy nagyjából az elmúlt igazából 1026 évben, ma is pontosan olyan ott lesznek lezárások az ünnepélyek miatt, úgyhogy úgy tervezze mindenki a közlekedését, hogy ma egy kiemelten nehéz nap lesz a közlekedése szempontjából, mármint autóval.
0: Időjárás.
1: Az idei augusztus 20-án az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, időnként viszont több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhő, és helyenként egy-egy futó záporocska, zivatarocska előfordulhat majd, viszont a szél sokfelé lesz élénk és erős, és hát sajnos déli-délnyugati irányzatú lesz, nem tudom, hogy ez miben befolyásolja a mai nap folyamán az emberek életét, viszont a lényeg, hogy 31 és 38 fok között várható a mai csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A féltékenység néha súlyos tettekre sarkal bennünket, azonban nem árt tudni, hogy egy ártatlannak tűnő megfigyelésért vagy kémkedésért akár komoly árat is lehet fizetni. Nem véletlenül nevezik az illegális nyomonkövetést annak, ami, hogyha a másik tudtán kívül követjük vagy nyomozunk utána valamilyen módon, amint azt a Sona Line egy kaposvári eset kapcsán megírta, akár bíróság elé is lehet kerülni ilyesmiért, sőt, még szabadságvesztéssel is jutalmazzák ezt a cselekményt. Igaz, hogy egyetlen párkapcsolat sem indul alapvető bizalmatlansággal, azonban hát ez a bizalmatlanság szörnyű dolgokra igazából sarkalhat bennünket. A kaposvári járási ügyészség arról számolt be, hogy egy féltékeny férj a házastársa gépkocsiában rejtett nyomkövető készülék segítségével figyelte telefonján felesége járművének mozgását. A Somogy vármegyei férfi még 2023-ban vásárolt egy olyan nyomkövető készüléket, amit okostelefonjával szinkronizálva arra használt volna, hogy a volt párját megfigyelje. Azonban azzal nem számolt, hogy az asszony ugyanolyan márkájú telefonja is felismeri ezt az eszközt. Pillanatokon belül le is bukott, ráadásul a telefon még azt az információt is kiadta az asszonynak, hogy ezt az eszközt a saját férje regisztrálta. A hatóságok tiltott adatszerzés miatt azonnal léptek, a férfi beismerő vallomást tett, és ellene próbára bocsájtást indítványoztak. Mások megfigyelése ugyanis személyiségi jogi problémákat vethet fel, mely akár büntető jogi következményekkel is járhat. Hát igen, viszont a téma sajnos papíron csak eddig tud eljutni, a való életben pedig nagyon sok mindent lehet tenni ez ellen. Tehát például, hogyha mondjuk van egy férj és feleség, megszületik a gyerek, akkor persze, hogy a hölgyet zavarni fogja, hogy mondjuk egy nehéz szülés után a férj elmegy idézőjeles tejfakasztóra, hogy sok legyen az anyatej majd. Hát most attól még miért lesz sok anyatej, hogy mondjuk 5-10-15 férfi úgy leissza magát, hogy igazán magából megszólalni se bír. Ez inkább csak kiábrándító női szempontból szerintem. Sokkal előrébb vezet az életben az, hogyha például nem iszogat a férfi, meg alkoholizál, hanem az anyukával és a kisbabával tölti az első közös éjszakát. Nyilván természetesen ezt egy ilyen átlagos kórházban nem lehet megtenni, de mondjuk egy magán szülészeti klinikán kiemelt figyelemmel, külön szobával elkülönítve szállodai minőségben, ott már ez nyilván létrehozható, és hogyha belegondoltok, hogyha az emberek úgy állnának a dolgokhoz, hogy mondjuk nem a tejfakasztón jár az agya, már mikor kiderül, hogy mondjuk várandós a felesége, hanem azon jár az agya, hogy akkor jó, akkor hogy kéne a lehető legjobb körülményeket biztosítani a szüléshez, akár egy magánklinikára. Értitek? Akkor már egyből nem kell féltékenykedni, meg nézegetni az asszony tekintetét, hogy mikor hova néz, mert az asszony is biztonságba érzi magát, és szeretve érzi magát. Vagy mondjuk például, hogyha a férfi nem a kocsmába megy, meg pecázni a haverokkal a tónál, hanem mondjuk elviszi a kedves párját egy wellness hétvégére, vagy igazából nem is kell pénzt költeni, elég csak a közös program meg a szeretve lenni és a szeretni érzést biztosítani, akkor semmiféleképpen nem kell aggódni, sem a kinézetünk miatt, sem az anyagi helyzetünk miatt. Egy nőnek mindig az a fontos, hogy szeretve érezze magát és biztonságban, és akkor nem kell féltékenykedni, mert eszébe se jutna máshova menni. Na most, hogyha én nekem van mondjuk egy luxus autóm, akkor miért kéne azon gondolkozzak, hogy hogy vegyek egy 1000 éves ledugott Smartot mondjuk, vagy egy 1000 éves ledugott Skoda Octaviát. Hát, hogyha jó a kocsim, akkor eszembe se jutna venni egy rosszabb autót. Viszont, hogyha az én kocsim csak kívül jó, belül meg már rossz, akkor persze, hogy mindig nézegetni fogom a szembe jövő autókat, hogy hú, de jó lenne egy ilyen kocsi, vagy hú, de jó lenne egy olyan kocsi. Ezért mondom, hogy nem tudom ezt már jobban kifejezni nektek, ha valaki féltékeny, akkor fölöslegesen féltékenykedik, magába kell keresse a problémát, nem pedig a másik félbe.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, illetve miért szeretnétek küldeni. Természetesen csak akkor hívjatok, hogyha nem vagytok szégyelősök. Én most minden esetre olvasok egy SMS-t, melyet nemrég kaptam, így szól. Szia Csabi, szeretnék küldeni a világ legszebb anyukájának, a Kozák Évinek és a lányoknak egy zenét az Arany Szemektől, kitartás nekik ebbe a melegbe, Carlos és a Sandy. Na hát akkor Carlos és a Sandy kérésére nagyon sok szeretettel a világ legszebb anyukájának, tehát Kozák Évinek, illetve természetesen a csajoknak fog szólni egy jó kis Arany Szemek. Igen, a Habibit fogom elindítani, jól halljátok, ezzel szerintem nem lehet mellélülni, valahogy ez a zene szerintem tökéletes,

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Ünnepel az ország, napközben a Várkert, Bazár és a Clark Ádám tér környéke a Magyar Ízek utcájának ad otthont, míg a Budai Várban a Mesterségek ünnepe zajlik egészen vasárnapig a hagyományos aratókoszorús felvonulással és kenyéráldással. Az egyházi programok este 6 órakor folytatódnak a Bazilika előtti téren tartott szentmisével, amelyet az országos Szent Jobb körmenet követ, az esti főműsor tervezett kezdése 21 óra, amikor egy filmszerű összművészeti látványshow veszi kezdetét a Duna Margit híd és Szabadság híd közötti szakaszán. A látvány gerincét 1500 drón koreográfiája és a fényfestés adja, amit egy körülbelül 10 perces tűzijáték és 2-5 perces görög tűz egészít ki. A főváros mellett az ország más részein is nagyszabású programokkal készülnek. Debrecenben a Virágkarnevál többnapos fesztiválja csúcsosodik ki a mai napon, amikor a látványos virágkocsik, táncosok és zenekarok felvonulnak a városban, a kompozíciókat pedig délután a Nagyerdei stadionnál állítják ki. Székesfehérváron a királyi napok keretében középkori hagyományőrző programok, óriás bábos felvonulás és koncertek várják az érdeklődőket. A Balaton legnagyobb ünnepi látványosságát Tihany, Balatonfüred és Zamárdi összefogásával rendezik meg.

0: Lenn érvényes válasz a kihívásokra, Budapest pedig akkor maradhat élhető, ha erejét nem morzsolja fel a kormánnyal folytatott konfliktus. A főpolgármester szerint az új kormány által hazahozott uniós források jelentős része Magyarország ellenálló képességének erősítését szolgálhatja.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Az augusztus 20-ai rendezvény miatt le van zárva a pesti alsó rakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpart is a Margit híd és a Rákóczi út között. Le van zárva a Műegyetem rakpart is, a Pázmány Péter sétány is, a Szentháromság utca és a Tárnok utca, a Zoltán utca, a Szabadság tér és a Nádor utca között, a Nádor utca, a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utca, a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca között. A Széchenyi rakparton is lezárásra kell készülni, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között is lezárták. Le van zárva a Lánchíd utca, a Várkert rakpart, az Apród utca, az Öntőház utca, valamint a Váralja utca is a Dózsa György tér és az Attila út között. Le van zárva a Margit hídon Budára a külső sáv, illetve a híd többi járata is, valamint a Lánchidat is csak és kizárólag a gyalogosok használhatják. Az Erzsébet híd is le van zárva, és gyalogosan nem elérhető az augusztus 20-ai rendezvények kapcsán, illetve a Szabadság hídnál is lezárásokra kell készülni, meg hát értelemszerűen most sorolhatnám napestig, hogy ezt az utcát lezárják így, azt meg úgy az augusztus 20-a miatt, tehát ahogy nagyjából az elmúlt igazából 1026 évben ma is pontosan olyan ott lesznek lezárások az ünnepélyek miatt, úgyhogy úgy tervezze mindenki a közlekedését, hogy ma egy kiemelten nehéz nap lesz a közlekedése szempontjából, mármint autóval.
1: Időjárás.
2: Az idei augusztus 20-án az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, időnként viszont több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhő, és helyenként egy-egy futó záporocska, zivatarocska előfordulhat majd, viszont a szél sokfelé lesz élénk és erős, és hát sajnos déli-délnyugati irányzatú lesz. Nem tudom, hogy ez miben befolyásolja a mai nap folyamán az emberek életét, viszont a lényeg, hogy 31 és 38 fok között várható a mai csúcshőmérséklet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig kövessétek a drága testvérem példáját, és hívjatok fel, hogy megmondjátok nekem, hogy mi a ti szívetek vágya. Halihó, szia, itt vagy?
3: Halló, szép nap, ezen éjtelődik, jövőn Balogh Zoltánnak.
2: Téged hogy hívnak?
3: Patár Sándor.
2: Kedves Sándorom, milyen alkalomból fog a Zoltánnak szólni a dal?
3: Már a főnököm.
2: Ő a te főnököd, tehát akkor az Zoltán helyett már azt is mondhattuk volna, hogy Magyarország legjobb főnöke szinte.
3: Így van, Magyarország legjobb főnöke, Balogh Zoltán.
2: Miót dolgozol, ha lehet tudni? Mi a te munkaköröd?
3: Tászolom, bakta az olajfiremi tóba dolgozok.
2: Le a kalappal, Isten áldjon meg titeket, egy jó kis aranyszemek jöhet?
3: Jó, köszönöm.
2: Na hát akkor Kamimó, sziasztok, szép napot.
3: Köszönöm.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

Vegyétek elő a telefonotokat és tárcsázzátok a 06303030-as telefonszámot, ugyanis a minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, ami természetesen ebben a pillanatban sincsen másképp, szóval hát nem is húzom tovább az időt így szépen szólva, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, mely nagyon rövid, viszont annál lényegre törőbb. Sziasztok, Károly Gyuszinak szeretnék egy pörgős számot kérni, üdv Alex! Na hát abban az esetben, hogyha az Alex egy pörgős számot szeretne kérni Károly Gyuszinak, akkor elindítom Leila és Enrico duettjét, addig pedig várom a további SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 06303030-as telefonszámra.

0: Buldi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Buldi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: Az augusztus 20-ai rendezvény miatt le van zárva a Pesti alsó rakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a Budai alsó rakpart is a Margit híd és a Rákóczi út között. Le van zárva a Műegyetem rakpart is, a Pázmány Péter sétány is, a Szentháromság utca és a Tárnok utca, a Zoltán utca, a Szabadság tér és a Nádor utca között, a Nádor utca, a Széchenyi utca és a Vértanúk tere között, valamint az Akadémia utca, a Steindl Imre utca és a Garibaldi utca között. A Széchenyi rakparton is lezárásra kell készülni, valamint a Zoltán utcát, a Széchenyi rakpart és az Akadémia utca között is lezárták. Le van zárva a Lánchíd utca, a Várkert rakpart, az Apród utca, az Öntőház utca, valamint a Váralja utca is a Dózsa György tér és az Attila út között. Le van zárva a Margit hídon Budára a külső sáv, illetve a híd többi járata is, valamint a Lánchidat is csak és kizárólag a gyalogosok használhatják. Az Erzsébet híd is le van zárva, és gyalogosan nem elérhető az augusztus 20-ai rendezvények kapcsán, illetve a Szabadság hídnál is lezárásokra kell készülni, meg hát értelemszerűen most sorolhatnám napestig, hogy ezt az utcát lezárják így, azt meg úgy az augusztus 20-a miatt, tehát ahogy nagyjából az elmúlt igazából 1026 évben ma is pontosan olyan ott lesznek lezárások az ünnepélyek miatt, úgyhogy úgy tervezze mindenki a közlekedését, hogy ma egy kiemelten nehéz nap lesz a közlekedése szempontjából, mármint autóval.
0: Időjárás.
1: Az idei augusztus 20-án az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, időnként viszont több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhő, és helyenként egy-egy futó záporocska, zivatarocska előfordulhat majd, viszont a szél sokfelé lesz élénk és erős, és hát sajnos déli-délnyugati irányzatú lesz. Nem tudom, hogy ez miben befolyásolja a mai nap folyamán az emberek életét, viszont a lényeg, hogy 31 és 38 fok között várható a mai csúcshőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Őszinte leszek, hogy már hetekkel ezelőtt is az augusztus 20-a környékén forgott a téma, és igazából hetek óta a csapból is az folyik, hogy most augusztus 20-án így lesz, vagy úgy lesz, vagy így nem lesz, úgy nem lesz, és mire eljutunk végre, hogy augusztus 20-a legyen, igazából már meg is unjuk az egész témát. Ugyanez szokott lenni karácsonykor is, hogy már november 30-án kb. Már tényleg ilyen karácsonyi dalok mennek az összes boltba, és csak a karácsony körül forog a világ, és mire eljutunk oda, hogy karácsony van, már nem is olyan varázslatos, ilyen illúzió romboló, de én akkor is szeretnék megemlékezni, illetve így a rádión keresztül azért megünnepelni ezt a napot, egy pár információval szeretnélek titeket ellátni, ugyanis az augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe, és ez egy hivatalos állami ünnep, az államalapítás és az államalapító első Szent István király emlékére. Ez a nap egyben a Magyar Katolikus Egyház egyik fő ünnepe is, a Magyarország fővédő szentjének tiszteletére tartott ünnepnap. A magyar történelemben az államalapító király 1083. augusztus 20-ai szentté avatásától játszik szerepet Szent István emlékezetével kapcsolatban. Az Árpád-korban az uralkodó dinasztia legimitációját szolgálta az István kultusz, melyet a később hozzá kapcsolódó Szűz Mária tisztelet egyházi jellegűvé változtatott. 1686-ban 11. Ince pápa Buda visszafoglalása alkalmából elrendelte, hogy a katolikus világ évente emlékezzen meg Szent Istvánról. 1771-ben Mária Terézia országos ünneppé minősítette Szent István napját, és Budára hozatta a Szent Jobbot, ezzel fejezve ki, hogy a Habsburgok legitim magyar uralkodók. Az 1848-as, 9-es forradalom és a szabadságharc leverése utáni Bach korszakban nem engedélyezték a független magyar államot jelképező első király ünneplését, de 1891-ben Ferenc József munkaszüneti nappá tette augusztus 20-át. A két világháború között újra a nemzeti érzelmek kerültek előtérbe, így az 1938. évi székesfehérvári országgyűlés törvénybe iktatta Szent István emlékét és a nemzeti ünnepet. A kommunista hatalom ezt nem törölte el, sőt, 1950-től a Népköztársaság, illetve az alkotmány ünnepének nevezte. A rendszerváltás után 1991-ben az országgyűlés a nemzeti ünnepek közül kiemelve állami ünneppé nyilvánította a mai napot. A hivatalos ünneplés Budapesten a Kossuth téren Magyarország lobogójának felvonásával és a tisztavatással kezdődik. Budán rendezik meg a mesterségek ünnepét, és ott mutatják be a Magyarország tortáját is. Bár délután a Szent István Bazilika körüli Szent Jobb körmeneten részt vesznek a közjogi méltóságok is, az eseményen elsősorban a hívők tisztelegnek Magyarország fővédő szentje előtt. Az ünnepnapot az esti tűzijáték szokta zárni általában, és hát általában úgy van, mert megtalálsz a klubban. Most viszont viccet félretéve következzen az, amiért amúgy az emberek úgy általában a rádiót hallgatnak, az

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

A mai nap folyamán is rengeteg kívánságot teljesítettem, és remélem, hogy ezzel kapcsolatban azért nagyjából elégedettek vagytok, illetve hogy a többieket azért jól tudtam szórakoztatni. Sajnos az olyan napokon, mint például a mai, megáll a világ. Se egy pékség, se egy kisbolt, se egy szupermarket, mint hogyha világ vége lenne, mert ők innen látszik, hogy ők csak munkából csinálják. Én hivatásból csinálom, tehát én nekem mindegy, hogy a naptárra mi van odaírva, hogy most augusztus 20 vagy február 50-e, nekem mindegy, ha az hétköznap, én kívánságot teljesítek méghozzá 3-tól 6-ig, ahogy a mai nap folyamán is, és remélem, hogy így tényleg azért sok ember elégedett a mai munkámmal, én pedig kifejezetten büszke vagyok azokra az emberekre, akik olyanok, mint én, hogy igazából nem áll meg az életük azért, mert augusztus 20-a van, október 23, március 15, december 24, akik ma is dolgoznak. Beszélek itt például kórházi dolgozókról, mentősökről, rendőrökről, taxisokról, és még sorolhatnám, hogy milyen szolgáltatást nyújtó emberekről, akikre ugyanúgy lehet számítani, mert most augusztus 20-a van, vagy 19-e, vagy 21, ahogy rám is lehetett számítani. Holnap találkozunk, én nekem most mára azért tényleg el kell már búcsúzzak, de 3-kor várok vissza mindenkit nagyon sok szeretettel, addig pedig itt hagyom nektek búcsúzásul Martin Laurentet, Leót, valamint Rockót is. Sziasztok, Devlessa!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
6: A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért, mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan, és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg. A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőségé is. A mesekönyvek az identitás

0: Gyűjtése és könyv formájában való kiadása segíthet abban, hogy egy-egy régi mese ne vesszen el, az illusztrációk pedig még közelebb hozhatják a történetek világát a gyermekekhez. Egy jól elkészített mesekönyvben a szöveg és a képek együtt teremtenek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Büntető feljelentést tett költségvetési csalás gyanúja miatt Pikó András a Polgári Józsefvárosért alapítvány ügyében. Józsefváros polgármestere szerint az önkormányzat által kikért dokumentumok alapján az alapítvány 5 millió forint közvetlen támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától a 2024-es önkormányzati választás előtt, és a pénzből a kerületben terjesztett lejárató kampányanyagok készültek. Pikó a Facebook oldalán kedden közzétett bejegyzésében leírja az önkormányzat adatigénylésére a jelenlegi miniszterelnökség a támogatással kapcsolatos teljes dokumentációt kiadta. A polgármester szerint ezekben részletes grafikai tervek is szerepelnek azokról a szórólapokról, amelyekkel a Fidesz jelöltjeit népszerűsítették, illetve politikai ellenfeleiket támadták. A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án este 9:30 kezdődik Tihanyban, ahol a Bencés apátság falán 2x12 perces fényjáték eleveníti meg az állam alapítás ünnepét. 22 órától Balatonfüred hagyományos tűzijátéka következik a Tagore sétányról. 22 óra 10 perckor Zamárdiban a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg. Nem lesz viszont tűzijáték Balatonlellén, itt a naplementében feldíszített vitorlásokkal lampionos felvonulásra indulnak a móló elől, este pedig kihajóznak a nyílt vízre, ahonnan megtekintik a környező települések tűzijátékait. További vízkorlátozásokat vezettek be Szolnok és térsége biztonságos ivóvízellátása érdekében, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatósága honlapján. A lépések azonban a lakosságot nem érintik. Hangsúlyozták, hogy a Szolnok térségében élő mintegy 100 000 ember ivóvízellátása csak úgy tartható fenn biztonságosan, ha a Tiszatóba érkező vízhozamot a lehető legnagyobb mértékben tovább vezetik, illetve fokozottan korlátozzák, felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat, vízkivételeket.
0: Ezek voltak a 100.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért, mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan, és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg. A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőséggé is. A mesekönyvek az identitás szempontjából is fontosak. Ha egy roma gyermek olyan könyvet vesz a kezébe, amelyben saját közösségének történetei, szereplői vagy kulturális elemei jelennek meg, könnyebben érezheti azt, hogy az ő öröksége is értékes, és helye van a könyvek világában.

0: teremtenek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádió Digben. Rádió Digben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
3: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves Rádió Dik hallgatók, csütörtök este 8 óra múlt pár perccel, ami nem jelent más, mint hogy ezen a héten is a regenerációt hallatjátok. Én Baranyi Roland vagyok, és hát ez egy augusztus 20-ai adás, és mi másról beszélnénk, mint a tűzijátékról. Ugye miközben bennünket hallgatnak, Budapest belvárosában még javában tart a Szent István napjának ünnepe. A Bazilikától este 7 órakor indult el a hagyományos Szent Jobb körmenet, a város több pontján pedig koncertek és szabadtéri programok zajlanak. 9 órakor kezdődik a félórás ünnepi audiovizuális show, fényfestés, drónok és zene költözik a Duna fölé, majd 21 óra 20 perckor indul az idei 10 perces tűzijáték a Margit híd és a Lánchíd közötti Duna szakaszon. Ennek fénypontjaként felkértem Plutó Nándit, hogy beszélgessünk a tűzijátékról. Szia, nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk.
4: Én is köszöntelek, drága Rolikám, köszönöm a meghívást, és a kedves rádióhallgatókat nagyon-nagyon sok-sok szeretettel köszöntöm.
3: Na, hát úgy kapcsolódunk a tűzijátékhoz, hogy ugye a tűzijáték Kínából ered, ha jól tudom, te rengeteg dolgot tudsz Kínáról.
4: Igen.
3: Kicsit innen leghátrébről indítjuk a dolgot.
4: Okay.
3: Mikor kezdett el téged érdekelni ez a dolog? Mi az, ami megfogott ebbe a kultúrába?
4: Hát először is nagyon gazdag kultúráról beszélünk. Először is tehát a rakétát is ők találták ki, és akkor ezáltal ugye megszületett náluk a tűzijáték, és ugye a puskapor. Tehát azt is ők találták ki, és akkor ugye ők tehát volt egy kínai tudós, aki megalkotta a tűzijátékot, tehát a kínai császárnak a tiszteletére, és onnan elterjedt az egész világban, tehát ez a szokás.
3: Azt a mindenit.
4: És ez Kínából ered, és ugye ami nagyon-nagyon sok dolog köthető Kínához, például az ünnepek. Tehát rengeteg ünnepet vettek át. Például úgy, mint most ez az augusztus 20-a is, ez létezik a kínaiaknál is. Csak ottan ugye ez
3: ott tehát a nagy nemzeti ünnep.
4: Így van, ez a nagy sárkány ünnepe, és akkor kísértetiesen hasonlít, mert akkor is ők is fölövik a este a tűzijátékokkal. Ez, hogy mondjam, ott ez már egy kicsit előrébb haladott állapotban van, ugye, mert körülbelül 10-12 ezer évről beszélünk.
3: Igen.
4: Hát tehát ennyi a kínai kultúra.
3: Ő találmányuk.
4: Így van.
3: Előre haladottabbak benne.
4: Hát sokkal.
3: Ugye, te nagy világjáró vagy, lehet rád mondani.
4: Hát igen.
3: Hány országban láttál te már tűzijátékot?
4: Hát, hogyha most az országokat kezdeném felsorolni, akkor mondanám például Beirut, Izrael, Románia, Amerika, Kanada, Skócia, Írország, akkor francia, spanyol, olasz, német, a bécsiek, tehát végig láttam.
3: Kifejezetten emlékszel ünnepekre is ezekbe az országokba, hogy nézett ki egy szilveszter, valamilyen ország ünnep?
4: Természetesen.
3: Melyek azok az országok, amik eszedbe jutnak, hogy ünnepeken megjegyezted, hogy milyen nyüzsgés van, akár milyen események, milyen dolgok vannak ünnepekkor?
4: Hát amiket most felsoroltam, például ezek ugye mind a nagy nemzeti ünnepekhez kapcsolódnak önállók is, ugye ezeknél az országoknál a tűzijátéknak a szerepe, és plusz a születésnapokhoz. Tehát bárkinek van születésnapja, tehát ezekben az országban, de most már itt is kezd elterjedni, hogy ugye föllövik tehát ezeket a rakétákat, mert ugye ezek kis mini rakéták. Ugye, tehát ez a tűzijáték, és akkor itt is már kezdik úgy ünnepelni, mint kint.

0: De a nagy részét, tehát ezeknek az országoknak, ahol én jártam és felsoroltam, ezek mind az ő nagy nemzeti ünnepükhöz tartozik. Hát épp ugyanúgy, uh-huh. mint most augusztus 20-a.
1: Uh-huh. Melyik az az ország, amiről kifejezetten tudnál mesélni, hogy ünnepekkor mi zajlik, vagy melyik az az ország, ami mindegyik. Igazán megfogott téged?
0: Mindegyik ilyen. Megfogott, mert ugye mindegyiknek van egy saját varázsa. Uh-huh. És akkor ezáltal ugye, na most ez a varázs, ez nem csak a tűzijátéktól ered, hanem maga a városnak a kiépítésétől, vagy az országnak a struktúrájától. Tehát van egy olyan kiépítés, hogy úgy, mint hogy most itt is majd ugye fellövik a tűzijátékot a parlamentnél, uh-huh. na most ezeknél az országoknál is ugye megvan ez a varázs. Uh-huh. És akkor tehát maga az utcaképítések fogtak meg. Uh-huh. Tehát gyönyörű és csodálatosak. És nem lehet mondani azt, hogy most ez szebb vagy az jobb, hanem mindegyiknek megvan a maga varázsa, a maga stílusa. Uh-huh. Uh-huh. Szóval Izraelbe és Beirutban nagyon kemény volt a tűzijáték, mert hogy ott, hogy az ember elkezd tűzijátékozni, akkor egy-kettő azt hiszik, hogy háború fog lenni. Ja, hát, ugye, mert ugye ezek háborús nemzetek.
1: Igen.
0: Tehát ez az igazság. Tehát nem lehet ettől eltérni, nem a béke nagykövetei sajnos. Uh-huh. De ha itten elkezdenek tűzijátékozni, akkor ott annak lehet, hogy egy komoly következménye lesz.
1: Mikor jártál Izraelben?
0: Oh my God! Nagyon-nagyon-nagyon régen. Uh-huh. Nagyon régen. Azt mondja, tudom...
1: De már felnőtt
0: 2000-ben, fejjel? Persze, 2000-ben. Uh-huh. Igen.
1: 2000.
0: Igen, 2000. Igen, 26 éve.
1: Így mi van. Volt a benyomásod róla? Mi volt a mesélj nekünk erről? Nagyon kíváncsi vagyok Izraelre.
0: Először is nagyon gazdag, tehát vallásokban nagyon gazdag.
1: Aha.
0: Tehát rengeteg monoteista vallás rakta ott az alapjait. És ugye tehát ezek az ábrámi vallások. Tehát Ábrám volt először, és utána lett Ábrám. És ugye ott jelen van az iszlám, a zsidóság, ugye, tehát a judaizmus, és a maga a kereszténység, de a kereszténységnek több válfaja képviseli ott magát, de a judaizmusnak is több válfaja, és az iszlámnak is több válfaja képviselteti magát. Uh-huh. De viszont ebből a háromból lehet, hogy most a kedves rádióhallgatók hitetlenek lesznek, amit mondok, nem fogják elhinni. 5670 vallás van most jelen pillanatban Izraelben.
1: Azt a mindenit.
0: Ami képviselteti magát a világszerte. Uh-huh. Szóval most is meg lehet találni a mormon egyházat, meg lehet találni a keresztény egyházakat, a Jehova egyházat. Iszlámnál ez ugyanígy működik. A sintoizmustól kezdve, azok az is egy nagyon kicsi részét a sintoizmusnak, ami meg a japánokhoz köthető, meg a ősi kínaiakhoz.
1: Jártál egyébként történelmi helyeken?
0: Jártam, de meg kell mondjam, és megmondom őszintén, és nem fogok hazudni, mert nem szokásom. Ezek a történelmi helyek nem valós történelmi helyek. Uh-huh. Ezeket csak kitalálták Izraelbe, és olyan sok ember, aki azt hiszi, hogy na most itt feküdt Jézus, na most ez itt történt, a Golgota, tehát a Golgota az a koponyahegy, azt jelenti, na most ez itt zajlott, nem, semmi nem ott zajlódott le, ahol van, hanem azért nem ott zajlódott le, mert 10-15 méter magasabban fekszik most Izraelnek a városi kiépítése, mint ami körülbelül 2000 évvel ezelőtt volt.
1: Aha.
0: Sőt, a római utak is így vannak.
1: Tehát ezek ilyen mekre utólag lehet meg.
0: Persze, hát építették rá. Hát ugye folyamatosan, hát most jól megnézem ezt a, tehát maga Magyarországnak a kiépítés, a mostani kiépítését, hát bizony vannak olyan helyek, sőt itt Budapesten is, amik kb. 5-6 méterre, meg 10 méterre is lejjebb vannak az eredeti utak, uh-huh. az eredeti házak, de ez így van ott kint Izraelben is, tehát ez uh-huh. de viszont nagyon nagy biznisz van ebből, ugye turisztikai látványosság. Uh-huh. Szóval ezt ugye ezt nem szabad fölróni azoknak a hívőknek, akiknek ugye erről nincsen tudomásuk, mert ugye hát...
1: Vagy fontos számukra
0: ez. Így van, igen. Ez nekik egy fontos lélekkérdés. Hát akkor ám legyen, lelke rajta, ahogy a mondás mondja.
1: Uh-huh. Van még valamilyen fontos benyomásod Izrael? Mennyi időt töltöttél ott?
0: Izraelben 6 hónapot.
1: 6 hónap azért sok idő?
0: Sok.
1: Sok.
0: Sok.
1: Milyen céllal voltál ott?
0: Hát mi zenész.
1: Aha, aha.
0: Mint zenész, volt ott egy magyar csárda. Uh-huh. A Sharon Judit úgy hívták, a főnök asszonyt. Ő is zsidó volt, és akkor, hát persze, természetes, és akkor ott muzsikáltam.
1: Aha, aha. És hogyan állnak a, milyen fajta zenét szeretnek Izraelben?
0: Mindent.
1: Mindenevők?
0: Mindenevők. És nagyon, hogy mondjam, nagyon demokratikus ország, amik azt nézem az embereket, békések. Én megmondom őszintén, az igazi zsidó ember nem háborús nemzet.
1: Aha.
0: Szóval nem. Ők a békét szeretik, demokratikus ország. Most is a mai napig rengeteg olyan palesztinnak adnak lehetőséget ott élni. Üzletük van. Szóval bárkit befogadnak. Tehát szeretettel. Az aztán ugye van, nekik is az a fanatizmus, tehát egy olyan fanatikus részük, aki csak is a saját júdai vallásokat helyezik előtérbe. Tehát ők se bántanak senkit lényeg.
1: Beszélgettél ott ilyen fanatikus ortodox emberekkel?
0: Hogyne, hogyne, hogyne.
1: És jól kijöttetek egyébként?
0: De viszont én nem mondtam, hogy most én ugye, tehát nekem ugye a családom valamikor ugye kilépett a zsidó vallásba, mert ugye jött a háborúk, mm-hmm. és ugye valahogy életbe kellett maradjunk, de nem mondtam, hogy keresztény vagyok. Azt, hogy megkeresztelkedtem, mint katolikus, mm-hmm. ugye, de hát ez már nem az én hibám volt.
1: Szimpatikus emberek ők az nagyon. Ortodox keresztények?
0: Nagyon. Mm-hmm. Kint az ortodox keresztények is, és az
1: vagy ortodox zsidók, ortodox zsidók.
0: Sőt, az iszlámok is nagyon szimpatikus, nagyon kedves emberek. Mm-hmm. Ez annyira nagy hazugság, hogy fanatikus, le vannak kordva minden, nem igaz.
1: Találkoztál kint
0: iszlám emberek? Át is mentem Palesztinába.
1: Azt a mindenit.
0: És semmi baj nem volt. Tehát nagyon szívélyesen, kedvesen fogadják a... Tehát úgy mondom, tehát Auslander, tehát az idegeneket, a kívülállókat. Nincs a semmi baj. Ugye, sajnos ugye rátett a pecsétjét, ugye a vallási háború, uh-huh. ugye akkor a területfoglalás. Azt hiszem 1948, amikor megalakult Izrael állam, akkor felajánlották azt hiszem Josip Ben Gurionnak, hogy Palesztinát is foglalj el. Ő azt mondta, nekünk nem kell, és ugye most abból lett ugye Palesztin, amit ugye nem foglaltak el. Uh-huh. Tehát amúgy meg, ha jól megnézem a történelem során, hát Palesztin is annó még a régi Nagy Izraelhez tartozott. Mert ugye azon az oldalon is ugye, tehát le van írva a Bibliában, hát ott is rengeteg olyan város van, ami most ugye a Palesztin oldalra esett, de ami ugye ott van a Bibliában, és akkor ugye az még az izraeli oldalra volt akkor. Hmm. Tehát ugye most Izrael nem ilyen kicsi volt, mint most. Hát az óriási volt. Óriási. Hmm. De ugye nem kellett nekik, és akkor innentől kezdve az jött, hogy neki csak ennyi elég volt, és utána elszabadult a pokol. Tehát ugye ez már vallás. Hmm. Tehát épp ezért mondom, hogyha Izraelbe, most ugye nekik is ugye van nagy nemzeti ünnep, megindulnának a tűzijáték, vagy például most Palesztinában, ott most nincs is, akkor azt hiszem ott egy-kettő puskaropogások lennének. Hát ez, de hát
1: valószínűleg
0: mit vár az ember?
1: Is tartják a tűzijátékot.
0: Hát de mit vár az ember, egy háborús nemzet, mert azonnal készenlét van.
1: Neked beleesett, emlékszel még arra Izraelben mondjuk a szilveszter?
0: Hogyne, hogyne.
1: Mert például augusztus 20-a, ugye mindenkinek van nagy nemzeti ünnepe más időpontokon, általában más időpontokon az évben. Szilveszterkor viszont talán minden nem tartják
0: nem,
1: a szilvesztert
0: nem, mert
1: Izraelben,
0: a szilveszter...
1: mert náluk zsidó új év van.
0: Így van, náluk így zsidó van. Új év van, azért nem tartják a szilvesztert, nem azért, mert a keresztényekre haragszanak, hanem azért, mert szilveszter pápa volt az, aki leöletett egy éjszaka 3 millió zsidót. Uh-huh. Akkoriban. És ugye ezért haragszanak a szilveszter pápára.
1: Aha.
0: De, és akkor ezért nem is szerepelhet ez a név, hogy valaki azt, hogy most például nagyon érdekes számomra, hogy a egyetlen zsidó sem ad a gyermekének, például ha fiú gyereke van, hogy Ádám. Tehát Ádám. Ez nincs. Nem uh-huh. adják, ez természetes.
1: Hogy szilveszter.
0: Szilveszter sem, meg azt, hogy nem adjuk a nagy háborús bűnös nevét, mert ezt nem
1: igen,
0: szeretjük.
1: Tehát Sylvester se adna.
0: Nem, semmi.
1: Tehát a Sylvester Stallone-t se szereti.
0: Azt, mint színész és aktor szeretik, persze természetesen, de viszont hogy a nevével, hogy van? Sly, inkább így. Ők így hívják a Sly.
1: De egyébként ott is ugyanúgy meg van tartva, csak nem december 31-én ugyanúgy
0: persze,
1: meg van
0: persze.
1: tartva az új év.
0: Hogyne,
1: tudod, hogy náluk mikor van?
0: Hú... szégyeni, de szégyenod a zsidó létemre, már nem tudom.
1: Aha.
0: Inkább nyomozzuk ki.
1: Nyomozzuk
0: vagy
1: ki.
0: Pedig a kedves hallgatók nyomozzák ki.
1: Ameddig kinyomozzuk, akkor mesélj nekünk arról, hogy te beleestél-e abba a fél évbe, abban, amikor ott volt az új év, vagy pont nem voltál.
0: De beleestem.
1: Beleestél?
0: Hajjaj.
1: Mesélj nekünk arról, mi zajlott ott, ameddig utána kerestem.
0: Hát ugyanúgy, de most ott van két fajta zsidóság létezik. A neolók, akik ugye nem tartanak semmit, vagy csak épp a főünnepeket, mint a katolikusok, ugye, hogy megtartják a karácsony, szilvesztert, vagy mit tudom én mit. És akkor ugye vannak a hívő része, akik meg ugye megtartanak mindent, a Hanukától kezdve mindent. De én azt mondom neked, mivel hogy mi tudjuk, hogy mikor van a zsidó új év, akkor ezért a kedves rádióhallgatók nyomozzák ki. Hagyd legyen ez egy kicsit találós.
1: Nyomozzák ki, annyit segítek nekik, hogy
0: na.
1: Most lesz majd, nem soká.
0: Így van.
1: Nem soká most lesz a zsidó új év. Beszéljünk más országokról.
0: Na.
1: Mert én tűzi játékot Kanadába láttam. Egyedül Magyarországon
0: kívül. Hát kint
1: értetek,
0: így van.
1: Igen. Mik az élményeid az ottani ünnepi hangulatról?
0: Hú.
1: Hasonló. Mennyire tudsz különbséget tenni Európához képest? Mi a benyomásod erről?
0: Hát annyi tudok, tehát annyi a különbség, hogy ottan sokkal, hogy mondjam, sokkal nagyobb keletje van ennek a tűzijátéknak.
1: Uh-huh.
0: Sokkal nagyobb keletje van, de viszont mind a rajongás, tehát mind az emberek, hogy rajonganak ezzel a tűzijátéké, vagy bármelyik európai ország, nem lett különbséget, mert egyformán rajonganak. Hát ugye ez olyan szép télen, amikor föllövik, és akkor különböző alakzatokat lőnek. Például láttad, hát Kanadában föllövik, és akkor ott többfajta alakzatokat is tudnak kilőni.
1: Igen, igen.
0: És akkor ott látod az ége, mit tudom, hogy meglátod Arnold Schwarzeneggert. Mert képesek megcsinálni. És hát hogy mondjam, Torontóban is más volt, Montrealban is más. Ha, mit tudom én, ott minden város csinál magának egy külön tűzijátékot. Tehát a főváros Ottawa, és ez nagyon érdekes, az nem nagyon csinálja.
1: Aha.
0: Ottawa nem. És milyen érdekes. És pedig az a főváros.
1: Igen, egyébként ott Kanadában Ottawa a főváros, de nem az, hogy mondjam, nem az a legközponti turista hely sem, ha jól tudom, stb.
0: Most épp ugyanez van Torontóban.
1: Mert ugye Budapest az minden, tehát
0: így
1: a legnagyobb
0: van.
1: Város, a legnagyobb, a legközpontibb, igen.
0: Na most ugye, ha azt nézed, drága Rolikám, Torontó nem főváros, csak egy mellékváros, olyan, mint ugye Budapestnek Debrecen.
1: Igen.
0: Vagy Szeged, vagy Miskolc,
1: igen.
0: Vagy Kecskemét.
1: Megyeszékhely.
0: Így van. Na most. Torontó ugyanannyi nagy, tehát Amerikában New York. New York sem a főváros, tehát sokan azt hiszik New York, nem. Ott sem az a főváros, Washington a főváros.
1: Igen.
0: Na most, érdekes, Washington is le van csendesedve, le van tisztulva, épp úgy, mint Ottawa. Tehát nem nagyon fognak ottan tűzijátékozni. Megcsinálnak egy kicsit, épp hogy, de nem úgy, mint Toronto, vagy ugye Ikerváros a New York, mert ugye úgy lett felépítve Toronto is, hogy az a New Yorknak a tükörképe legyen.
1: Aha.
0: El se lehet tévedni New Yorkba, ha Torontóba ismerős vagy.
1: Igen, ugyanúgy.
0: Vagy ha Torontóba ismered a járást, ugye a belvárostól kezdve, tehát tehát az Eaton Centerig, és akkor ugye elmész ugye New York Times Square. El se tudsz tévedni, mert detto ugyanaz. Hát a tükörképe.
1: Jó, viszont te jártál az Egyesült Államokba, meg Kanadába is.
0: Igen, igen, hát éltem ezeken a helyeken.
1: És az Egyesült Államok mennyit voltál, mi róla a benyomásod?
0: Hát Egyesült Államokban másfél évet húztam le.
1: És szép idő.
0: Másfél évet húztam le, de azt egybe, és utána ilyen kisebb-nagyos megszakításokkal jártam át jazzklubokba muzsikálni. Akkor ilyen különböző rendezvényekre. Nekem ott is van kint hangszerem. Van két bohák cimbalmom. Montrealban is van egy, hát ugye meg otthon Mississaugán, Toronto mellett. Élek, és ott is van hangszerem. Szóval, hogy mondjam, nekem azért volt sikeres átmennem, mert nem kellett hangszert vigyek, és mind a mai napig a amerikai zenei szakszervezetnek én fizettem a jogdíjat. Tehát nem is a jogdíjat, hanem a tagdíjat.
1: Aha.
0: Mert annélkül ott nem is muzsikálhatsz. Nem is engednek.
1: Tehát a díj nélkül?
0: Igen. Ha te nem fizeted a szakszervezeti díjat, nem is osikálhatsz. Részt nem vehetsz semmibe. De mondjuk nem sok, mert nem kerül sokba, de...
1: Aha. Utoljára az IPMAN-ba hallottam ilyet, mikor be kellett fizetni, hogy valaki konfut oktatáson.
0: Igen.
1: Melyik városokba jártál Amerikában?
0: Hú, hát ugye most ez ugye mindenki azt mondja, hogy jaj, na már kezdi, hogy na most ugyan hol lehetett New York? Igen, New Yorkban is voltam. Aha. Voltam Chicagóban is. Voltam Detroitban is. Uh-huh. Szóval...
1: Azt mondják New Yorkról, hogy ott akkora nyüzsgés van, annyi ember.
0: Őrület.
1: És mindenki annyira törtett, hogy ott mindennek, hogy mondják, mindennek pénzszaga van, mindenki gazdagságot akar, mindenki hajt.
0: Minden másodperc pénz. Uh-huh. Most ez azért van most, jelen pillanat, mert irdatlan drága lett New York, ugyanúgy, mint Kanada, tehát Toronto. Egyforma árakkal mennek, jóformán, de New York azért mégis drágább. Holott régen fillérekbe került minden. Uh-huh. Most egy albérlet New Yorkban 3500-4000 dollár. De hát ez a junior bachelorokról beszélünk még csak, az, és akkor nem is a két metromosokról. Tehát az, hogy van két hálószoba, egy nagy living room, ugye fürdőszoba, ugye, tehát ami ezzel jár, a balkon itt az erkély, mondja van konyha, ez van mindjárt 4500 dollár New Yorkban. 3500-4000. De Torontóban ugyanez van, nem hazudok. Ha utána lehet nézni. És már nem úgy van az, hogy most te elmész, most ebbe a kerületbe elmegyek Harlembe, vagy elmegyek a Torontóba az Eglinton Streetre, és akkor, na most itt olcsóbb, nem lesz olcsóbb. A Butters nem lesz olcsóbb, tehát a Brooklynban megint nem lesz olcsóbb. Egy most már az ár. Egyforma drágaság van.
1: Hát kedves hallgatók, írjátok meg nekünk SMS-ben 06303030-100-as telefonszám, attól, hogy mi így körbejárjuk a világot, ne feledjük el, hogy a tűzijáték az igazi téma. Írjátok meg, hogyha úton vagytok, vagy éppen autóban ültök valahol, várjátok, hogy megjelenjenek az első fényjátékok, tűzijátékok, akkor honnan érdemes nézni, ti hol vagytok, tehát 06303030-100-as telefonszám, és hogyha egy jó helyet mondtok, akkor beolvassuk, és a többi hallgatót is oda küldjük, hogy induljanak el azonnal. Na, de folytassuk, ugye beszéltünk itt déli országokról is Európában. Nemrég voltam egy déli országban, Olaszországban, annak is a déli részén. Neked milyen benyomásod volt ezekről a déli országokról? Olaszország, Spanyolország?
0: Spanyolországnak én azon a részén voltam, amit úgy hívnak, hogy Madrid.
1: Aha.
0: Nagyon jó benyomásom arról, hál' Istennek. Annyira jól éreztem magamat, hogy megmondom őszintén, el is feledkeztem róla, hogy mi vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy én honnan származom. Olaszországnak Amazon a részén, te voltál drága Rolikám, én nem voltam. Én Milánón voltam. Aha. Milánó, Bergamo, Caló, úgy hívják azt a kis valót. Egyébként ott lakik Eros Ramazotti, napi szinten láttam, tényleg? Találkoztam vele. Ja. És ott a Calóban, tehát ott ez a kis olasz faluban lakik, ott van neki nagy kastélya, és ahogy a étteremből kijöttem, ott volt a templom, és milyen érdekes templom mellett egy kocsma. Emlékszem mind a mai napig a tulajnak a nevére, Valerio, és akkor mondta nekem a Valerio, ott olasz, figyelj csak ide, azt mondja, látod, ki ül ott? Néztem, ilyen mondom, az Eroszra, ő az Eroszra, az ott, azt mondja, persze. És akkor meginvitált az asztalához, de tényleg nagyon közvetlen, nagyon úriember, és úgy lehet vele a zenéről beszélgetni, hogy elszáll az ember, tehát nagyon értelmes, muzsikus ember.
1: Aha.
0: És ő ott lakott, akkor mondom, átmentem Bergamóba, onnan Milánó. Uh-huh. Milánó az, hogy mondjam, észak-olaszok, és nem kultiválják az auslandereket, tehát az idegeneket. Ha megszólalsz, olaszul a szeretik, sőt, de ha nem, angolul szólalsz meg, vagy franciául, akkor elég ferdeszemmel nézek át.
1: Igen, én is ezt észrevettem, mert amikor el akartunk igazodni Olaszországban, és megkérdeztük valakitől, hogy beszélnek angolok, mindig mondták, hogy no. Hogy pedig muszáj volt mondjuk egy 10 fős társaságból, biztos, hogy valaki beszélt pásolt angolul, de tényleg így a turistákkal valamennyire kizáróak.
0: Perpiacsére, és akkor, hogy azt szeretném tudni, hogy hol van Perpiacsére, és akkor ők már tudják, hogy te mit akarsz, és akkor eligazítanak, de azt kell megtanulni itt az ember, tehát itt a, főleg a magyar embereknek, ugye Whitefüllel az olasz.
1: Uh-huh.
0: De ahogy te voltál, vagy a milánói olaszok, ahol én. Uh-huh. Olyan nyelvi eltérések vannak, hogy az őrület. Sokszor ők alig értik meg egymást.
1: Komolyan?
0: Esküszöm, rettenetes sok az eltérés. Uh-huh. Például a szicíliai olasz már nem is tud beszélni például a római olaszsal.
1: Aha.
0: Nagyon nehezen beszél. Ez is olasz, az is olasz.
1: Aha.
0: De már nem tudnak
1: kommunikálni. Nem úgy, mint a british angol meg az amerikai, hanem még jobban.
0: Még jobban. Mert a british angolnál meg az amerikai angolnál azért valami nyelvi találkozások vannak.
1: Igen, inkább ott az akcentus kiejtés.
0: Igen. Ám, szóval például azt mondja, például a British English azt mondja, hogy lift, ugyanúgy mondja. Például az amerikai, vagy a kanadai, vagy az ausztrál angol, ők, ja, elevator. Igen. És akkor de azt már nem ismerem mondani, azt, hogy paternoster. Kézzel akkor összeomlanak. Nem, mert akkor azt, hogy valamit latin.
1: Az nem az, aminek nincsen ajtaja?
0: Persze.
1: Te abba bemertél szállni?
0: Hogy, de gyereknek ugráltam benne. Ne
1: viccelj.
0: Esküszöm. Édesapám ment a Isten nyugtassa drága apámat, még itt volt az öt kerületben, a Vörösmart utcában hogy hívták ezt? Már nem tudom, de onnan közvetítették ki külföldre a zenészeket.
1: Aha.
0: És, de már mindjárt eszembe jut, hogy hívták.
1: Valamilyen hivatal.
0: Igen. És akkor ott volt Paternoster, és azt mondtam, hogy kibeugráltam apám, azt mondta, hol vagy? Azt hitt, hogy kész, vége.
1: Én attól féltem mindig, tudod, hogy ha nem, hanem hogyha tudod, amikor mondjuk felfelé mentél,
0: igen.
1: Hogyha az utolsó emeleten nem szállsz ki, akkor mi van, tudod?
0: Megfordul.
1: Ja, én azt hittem, hogy beszív, tudod?
0: Nem, megfordul.
1: Gyereknek féltem.
0: Hát onnan ki is
1: kezd. Meg kórházakban volt sokszor.
0: Így van. Még a régi Péterfibe is volt ez, képzeld el. A Péterfibe.
1: Hogy így összehasonlítottuk az országokat, ugye beszéltünk New Yorkról, utána Olaszországról, stb. Azért azt el kell mondani, hogy ezeknek az országoknak nagyon más az élethez való hozzáállásuk és a tempójuk.
0: Nagyon.
1: Például az olaszoknak és a New Yorki ember, hát az összehasonlíthatatlan szerintem. Számodra melyik országnak a tempója, az életvitele, a kultúrája, a szimpatikusabb, melyiket éreznéd jobban magadénak, mondjuk, hogyha valahol ott kéne töltened egy évet?
0: Franciaország.
1: Franciaország? Na, akkor mesélj nekünk.
0: Nagyon jó. Valami annyira, hogy mondjam, én az előbb mondtam, hogy nagyon jól éreztem magam a Spanyolországban. Annyira, de Franciaország az valahogy más. Uh-huh. Az tényleg a muzsika, a szerelem, az étkezés, a boldogság, a nyugalom szigete, és ott sem rohan senki.
1: Ott milyen sem érdekes? Rohan senki?
0: Nem. Például most én Lyonban voltam, és nem rohannak az emberek. Ott is tényleg délig nyitva vannak, sziasztáznak, oké, nyitok, 3-kor, 6-kor, kész, zárnak, viszlát. Nem törődnek semmivel, nem rohannak, épp úgy, mint a spanyolok, az olaszok sem rohannak, és milyen érdekes, és mégis jó el van mindenki.
1: Aha.
0: De Franciaország az, de talán azért, mert ugye a zene. Uh-huh. Mert nekem ugye a francia zene az nagyon közel áll a lelkemhez, nem tudom miért, de nagyon.
1: Milyen fajta francia zene? A régi. Ki az, akit beraksz így a...
0: Aznavour, Edith Piaf.
1: Edith Piaf.
0: És mi lehetne sorolni? Uh-huh. Millió egy van. Én ezeket szerettem, én nem... Hogy mondjam? Én most, ami most zajlik, ez sajnos ez a zenei ízléstelenség a világban, én csak azt mondom, amit Johann Sebastian Bach mondott. Aztán van a zene, és a többi az csak zaj.
1: Aha.
0: És igaz. Fáj a fülem. Fáj a lelkem. Ezért nem is járok sehova este. Tehát én elmegyek muzsikálni, ha behívnak, elhívnak, szíves örömest eleget teszek. És akkor utána én kijövök, én hazamegyek, tehát a kis lakásomba, és akkor ha jól érzem magamat, én csak ilyeneket rakok be. Julio Iglesias, azt nagyon szeretem. Mm. Szóval, ja, Mirel Mathieu, na őt akartam még mondani Edith Piaf után, bocsánat. Szóval ezeket valami rettenetesen nagyon kultiválom. A régi olasz zenéket is például. Azok még voltak zenék, ezek még zenék voltak, de most már Hagyjuk.
1: És oda Franciaországba is szintén zenélni mentél?
0: Igen.
1: Mikor
0: igen.
1: volt ez?
0: Hú, az is, az, na, az pont Izrael után volt, 2002-2003, igen.
1: És ők hogy fogadták ezt a fajta zenét, amit te játszol?
0: Hát, én eleve...
1: Ezt a fajta műfajt.
0: Én egyedül mentem ki szólóba.
1: Aha.
0: Úgy, mint hogy Olaszországban is egyedül voltam, abban az étteremben. Ez is egy ilyen olaszos, magyaros étterem volt. Na mindegy, ez tipikal ilyen magyaros étterem volt, és megmondom őszintén, nem magyar zenét játszottam, hanem nemzetközit. Tehát ebben felcsendültek ugye a francia örökzöldek, a olaszok, a spanyolok, a francia örökzöldek, tehát a minden, ami csak létezik. Angolok, tehát a Beatlesről nagyon sokat, és most ide francia, oda francia, de rengeteget kérik a Beatles-t.
1: Aha.
0: Most például, amán akkor kérték a George Michael-től azt, hogy el tud játszani ezt, vagy azt, mondom, persze, természetes. És el kell. És minden nap meg kellett tanulni valamit.
1: Aha.
0: Mert muszáj. Ezért vagyok muzsikus, mert ugye meg kell tanuljam. Na most ugye az itteni fajta muzsika, ami van, ugye én ezt a gyerekkoromban én azt magamba szívtam, de hát most most az embernek sajnos például nekem úgy adtak a sorson, hogy nincs alkalma minden nap a nagy keringőket muzsikán, a nagy zeneszerzőknek a keringőt, vagy operetteket esetleg, amit imádok, meg a nagy keringőket is, meg ugye vannak ezek a ez a hegedű cimbalom szóló, tudod? Ugye hát a cimbalom az úgy a zongorát helyettesíti, Thais meditációtól kezdve, vagy a Toselli szerenád, ugye hát ezt mostanában volt alkalma muzsikálni egy nagyon kiváló primással, a Lugosi Tibivel, a Lugosi Tiborral, ha szabad ezt mondanom, és most ővele tudtam ezeket tényleg, akkor a Csajkovszki virágkeringőtől kezdve ő még a régiből van, tehát ő mi mindent tud. Sőt, a zenekar is van, egy perfect. Na, így jó esett. De megmondom őszintén, nagyon kapaszkodnom kellett, mert ugye nagyon régen nem játszottam ezeket a dolgokat, de ez is olyan, mint a filmszallag, mint akkor befűzik, és már megy. Na most visszatérve, ezek a déli országoknál is, ugye a tűzi játékot, na mit gondolsz, kivitt el? Na?
1: A tűzi játékot?
0: Kínából, igen.
1: Nem tudom.
0: Hát azon elájultok. Marco Polo.
1: Komolyan?
0: Igen. Marco Polo vitt el. És akkor onnan átvette, ugye, tehát a Kolumbuszéktől kezdve mindenki. Mert Marco Polo hamarabb volt, mint Kolumbusz. Tehát ez hazugság, meg Amerikó Vespucci-tól is hamarabb volt. Mert ő volt az az egy, aki elment, és az ő családja elmentek, és teljesen felhajoztak Kínáig. De közben végigmentek a Sejem útvonalon is, ugye, ami tehát átszeli a Nagy-Arábiát végig. Tehát végig megy Arab a sivatagon át, végigível akkor a Boszporusz, ugye akkor jön a törökök, ugye a Boszporusz, tehát az a rész, akkor felmentek Kazária, és utána, és majd csak egyszer valamikor 6-7 év múlva megérkeztek Kínába. És akkor Marco Polo ott élt 10-15 évet. Sőt, többet. És fölvette a kínai nyelvet, és ő volt az első, aki az olasz és a kínai szótárt megalkotta. És neki lehet, ahogy ők jöttek vissza haza, az ő térképinek lehet köszönni a mai térképeket. Tehát az volt az ős atya. Tehát a térképek köz Marco Polo, aki megalkotta ezt.
1: Azt a mindenit. Hát kedves hallgatók, remélem jól figyeltetek. Remélem, hogy nektek nem kell ekkora utat bejárni ahhoz, hogy jó helyről nézhessétek a tűzijátékot. Nem fél óra, és el fog kezdődni az első fényjáték. Írjátok meg nekünk 06303030-as SMS szám, hogy ti honnan nézitek, és hogyha nagyon sietünk, akkor még odaérünk a végére. Igazándi, akkor megyünk oda. Viszont most tartunk egy nagyon rövid szünetet. Ne menjetek messzire, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza. Maradjatok velünk. Oda.

vagyok egészen. A szívembe bevéstem, hallgassa meg, ha

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Lázár János, a Fidesz országgyűlési képviselője, lemondott parlamenti mandátumáról. A volt közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán közölte döntését csütörtök délután. Lázár János döntését azzal indokolta, hogy másként tekint a kormányváltás óta eltelt időszakra. Véleménye szerint fontosabb a párt megújulása szempontjából az, ha valaki átveszi mandátumát és folytonos képviseléssel jelen lesz a parlamentben, ahol a Fidesz érdekeit erősíti. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lemondása három nyomós okának pártja és személyes felelősségét, az önkényt, amelyet szerint a Tisza kormány képvisel és a megújulást nevezte meg. Karácsony Gergely főpolgármester Magyarország és Budapest klímaváltozással szembeni ellenálló képességének megerősítéséről beszélt augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Azt mondta, a hőség, az aszály és a szélsőséges időjárási események várhatóan az új normalitás részévé válnak, ami a mezőgazdaságot, a lakhatást, a közlekedést, az egészségügyet és a szociális helyzetet is érinti. Szerinte a zöld politika az egyetlen érvényes válasz a kihívásokra, Budapest pedig akkor maradhat élhető, ha erejét nem morzsolja fel a kormánnyal folytatott konfliktus. A főpolgármester szerint az új kormány által hazahozott uniós források jelentős része Magyarország ellenálló képességének erősítését szolgálhatja. 100 millió forintos bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az iváncsai akkumulátorgyárra, mert a gyárban 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették, közölte Nagy Ervin államtitkár. A hatóság szerint 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt levegőszennyezettségmérést, és a nikkel koncentrációja több dolgozónál meghaladta a határértéket. Nem biztosították a megfelelő védőeszközöket sem a Fejérvár megyében található gyárban, és 59 munkavállalónál fokozott nikkel expozíciót állapítottak meg, amelyet a munkáltató nem jelentett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik, digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
4: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádiódik hallgatók, csütörtök este 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy egyrészt visszajöttünk a zeneszünetről, másrészt 20 perc múlva kezdődik, tűzijáték, illetve fényjátékkal fog indulni, a legjobb tudomásunk és bölcsességünk szerint ez az egész. Írjátok meg nekünk 0630 30 30 100-as SMS számon, hogy ti hol nézitek a tűzijátékot, így, hogyha gyorsan megírjátok, mi pedig gyorsan bemondjuk az ajánlatot, akkor még mindenki oda tud érni, hogyha ti nagyon jó helyről nézitek. Viszont ugye mi ott fejeztük be, hogy a tűzijáték eredetéről beszéltünk országokról,

0: Hát ez a kérdés, ez nagyon összetett, hogy mi nélkül.
1: Igen, és mennyire egyszerű közben, igen, pedig meg mennyire összetett.
0: Most, hogyha a találmányokra gondolsz, akkor maradjunk Kínánál, ugye, mert először ugye, tehát ott fejeztük, hogy Marco Polo hozta be Olaszországba a tűzijátékot, és így elterjedt.
1: Igen.
0: Tehát egész, nem hogy Európában, egész világon. Na most, hát a papírpénzt találták ki, akkor kitalálták a táblát, a krétát, a fűszerek, a hogy mondják magyarul, talicska, jó mondom?
1: Igen, igen, talicska, nyomtatás.
0: Nyomtatás, így van, tehát a kopírozás, tehát ezt nekik lehet köszönni, és még ugye nagyon sok minden, például a fűszerek.
1: Uh-huh.
0: Akkor a konfúciuszi tudományokat.
1: Uh-huh.
0: Tehát az egy csodálatos dolog, az ember belolvas.
1: Uh-huh.
0: Tehát ők már megelőzték a világot 5000 évvel. Szóval,
1: igen.
0: Szóval egy olyan országról beszélünk, ami már fennáll 40-50 ezer éve. Ja, a szobrászatnak egy olyan különleges formáját, ami kísértetiesen hasonlít a mai emberre.
1: Uh-huh.
0: Például.
1: Például ők találták fel az iránytűt is.
0: Így van, az iránytűt.
1: Nem tudom, nyilván az átlag ember életében ez nem egy mindennap használatos dolog.
0: Most már nem.
1: Most már nem, viszont hát meddig volt fontos szerepe?
0: De várjál, de van iránytű. Képzeld el, az csak a modern változata, a GPS.
1: Igen, igen.
0: Hát a GPS is annak alapján, tehát csinálták meg, ennek a koordinációi alapján.
1: Igen, és egyébként fontos dolog, hogy talán a legtöbb dolog, amivel a modern ember már jobban eltájékozódik a világban, annak az alapjait mind Kínából hozták.
0: Így van.
1: Tehát
0: így
1: a legtöbb olyan dolgot, ami nélkül nem lehet élni, annak a továbbfejlesztett változata ma, annak az őseredete kínai.
0: Így van, kínai, és mondok egy közös dolgot Egyiptommal, az ősi Egyiptommal, ami összeköti Kínát. Nem csak egyet lehet, de akkor felsorolok. A mai Erkondi, a szellőztető rendszer.
1: Uh-huh.
0: Akkor hirtelen akartam mondani, de akkor majd mindjárt elmondom. De most ugyanezt megtalálták Egyiptomban is. Ugyanezt a szellőztető rendszert, ugyanezt a mai szóval Erkondi. Légkondi, jó mondom?
1: Igen.
0: Magyarul? Oké. Okay. És akkor még nagyon sok mindent a mumifikálástól kezdve. Ez annyira összeköti őket, mert megvan őszintén, nem egy 6000 éves nemzetekről beszélünk, mert úgy azt mondják, hogy a Föld 6000 éves, ami ugye számomra ez elfogadhatatlan nonsense.
1: Uh-huh.
0: 3-4 milliárd éves.
1: De ez egy keresztény.
0: Hát persze, igen. Hát azok a keresztények vallják ezt, ugye tehát a monoteista vallás vallja ezt, de akkor nagyon sok mindent, például a hűtőszekrény. Most elájultok. A hűtőszekrényt a kínaiak és az egyiptomiak találták ki.
1: Uh-huh.
0: Hogy kell eltárolni akkor a füstölést, a húsnak uh-huh. a füstölését. Szóval egy olyan... A
1: tartósítás.
0: Így van, uh-huh. így van. A sót.
1: Igen.
0: Só az Kínából ered.
1: Figyelj, én azt mondom, hogy ugorjunk bele ebbe a témába, tehát fel fogjuk sorolni a legfontosabb találmányokat, amit mi nagyon fontosnak tartunk a modern ember életében, és meg fogjuk azt vitatni, hogy mennyire lenne, milyen világ lenne. Egy szifibe fogunk mindig elmenni, és elképzeljük ezt azt a világot, igen, amiben nincsenek ezek a dolgok, amiket felsorolunk. Mondjuk okay. Kezdjük az internettel, ez lehet egy hosszabb téma. Tehát milyen lenne egy internet nélküli világ? Te éltél internet nélküli világban?
0: Éltem, akkor
1: igen, igen, gyerekkorodban. Mi történne ma egy internet nélküli világban? Milyen negatívumai, milyen hátrányai lennének szerinted?
0: Most, ha jól megnézzük, hogy mennyire szükségünk van az internetre, akkor elég nagy bajba lennénk.
1: Uh-huh.
0: Őrületes nagy bajba lennénk. Mert az a világ, amikor nem volt internet, az ahhoz volt alakítva.
1: Uh-huh.
0: Egy egyszerű házi telefon, vagy egy sürgöny, ezt így hívták régen, sürgöny. Tehát ez volt a maga, hogy mondják magyarul? Tehát távirat? Igen.
1: Igen, igen.
0: Na ez volt. Ennyi volt az egész. Meg ugye futárok szaladgáltak, vitték, ugye meg a posta.
1: Igen.
0: That's it. I don't finish. Na most.

0: Az ahhoz volt alakítva. Én még abban nőttem fel. Lassú volt a világ természetesen. Nem volt ennyire felgyorsulva, de mondjuk azt, hogy bölcsebb világ volt, igen, de a mai tehát a mai kultúrához és az emberséghez már, tehát a mai emberi bölcselethez az internet az nagyon kell. Mert hiszen nem csak mi használjuk, hanem már a 6 éves gyerekek is használják, és mindenki használja. Most ugye ezt tegyük félre, hogy jóra vagy rosszra, de szükség van rá. Hát most, hogy nem lenne internet, összeomlana a világ. Úgy, mint amikor anno az áramot kitalálták. Hát ugye, hogy mondták az öregek, az áram maga az élet. De, ha jól megnézzük, ez is 4-5 ezer éves találmány, egyiptomi találmány az áram. Mert hogy ott vannak a dzsedoszlopok, és ugye azt megalkották a hieroglifák alapján, és egy nagyon modern villanykörte működik. Azzal világítottak. Azért nem találnak füstnyomokat, fákjanyomokat például, sőt, a régi Kínában is, az egyiptomi piramisoknak a másait találták meg, de viszont ott egy olyan hírzárlat van, hogy nem adnak ki semmit. Tehát épp, hogy valami információt most tudunk róla, de ezek a dzsedoszlopokat, ezt az áramot ott is meg lehetett találni. Na most nagyon érdekes ez az internet, mert állítólag ez már 5-6 ezer éves találmány, vagy 7. Állítólag. Tehát ugye ez már science fiction.
1: Ez van egy kicsit science fiction, de most abban vagyunk pont.
0: Igen.
1: Mire mennénk szerinted ma autók nélkül?
0: Semmire.
1: Semmire? Úgy véled egyébként, hogy mondjuk a úgy gondolom, hogy autót, tehát nem a kereket nem találnák fel, hanem kifejezetten azt az autót, amiben beleülsz, és nem te fejtesz ki, csak a, tehát neked annyi erő kifejtésed van, hogy megnyomod a pedált, megfogod a kormányt. Igen. Tehát az a fajta modern autó nélkül, szerinted ez a fajta modern autó és mondjuk a lovas kocsi között mondjuk van akkor a életbeli különbség, hogy teljesen megváltozott az életünk ezáltal?
0: Hogyne, hát ez természetes. Hát a lovaskocsival nem bírtak elmenni egyszerre, mit tudom, 300 kilométert, vagy az, hogy 1200 vagy 2000 kilométert nem tudtak, meg kellett állni, a lovakat le kellett cserélni, azért voltak a csárdák, 2 vagy 3 kilométeren belül elhelyezve, ez is egy érdekes, mert ottan cserélték le a lovakat.
1: Aha.
0: Tehát egy ló annyit nem bírt menni, azt le kellett cserélni. És akkor ugye ott megkapták a friss lovakat, és akkor azzal tudtak menni. De most ugye beülünk a kocsiba, és ott vagyunk pillanatok alatt, ahol akarunk lenni. Ugye a repülő ettől még gyorsabb.
1: Igen.
0: Ha meg azt nézzük, hogy UFO-k, azonosítatlan repülőtárgyak, hát az azon meg aztán tényleg lehetne menni. Egyébként Bob Lazar nyilatkozik erről nagyon sokat. Mert ő meg ott dolgozott a nevadai 51-es körzeten. A 51 area angolul. És akkor Bob Lazar rengeteget nyilatkozik erről, sőt, amit Nikola Tesla is megcsinált, már akkor, amit ugye most ugye Elon Musk megcsinált, ugye áramos autó. Igen. Hát ezt már ugye Nikola Tesla ezt már sokkal hamarabb megcsinálta. És működött. És gyorsan ment.
1: Igen, és hát az Elon Musknak az autója az ő nevét viselik.
0: Igen, de az nem tud 2000 kilométert elmenni egyben, de a Nikola Tesla elment. Szóval...
1: Másfajta zseni volt.
0: Hát persze, hát az őrület nagy zseni volt.
1: Láttad a Tökéletes trükk című filmet? Nagy szerepet játszik benne a Tesla. Bűvészekről szól.
0: Ja, tudom, azt láttam, első-második része van, láttam.
1: Nagyon
0: láttam.
1: Jó film, nézd meg mindenképp, hogyha láttam. Már rég láttad. Mivel nagy meleg van nyár, beszéljünk egy kicsit arról, mennyire fontos találmány a hűtőszekrény.
0: Nagyon, nagyon. Mert régen úgy hűtöttek, hogy nagyon mélyre ástak le, és ezt ott kibélelték. Különböző falevelekkel, szénával. Meg ugye különböző ilyen gyolcs, amivel ugye betekertik a halottakat, ilyen lepedőféle vászon, inkább úgy mondom, és akkor úgy kezdték el tartósítani a húst. De oké, jó, fine. Az akkoriban egy modern hűtő volt, de most hűtő nélkül szerintem nincs az az ember, aki el tudja képzelni az életét.
1: Szerinted a hűtőszekrényhez nem kapcsolódik? Mert hogyha elképzelünk egy olyan világot, amiben meg hát volt is olyan világ, amiben nem volt hűtőszekrény, akkor valószínűleg az emberek nem igazán tudtak pazarolni. Mivel tudták, hogy egy aznap, amit beszereznek, találnak, vesznek, akármit csinálnak, azt meg kell lenni.
0: Ez
1: valamennyire kapcsolódik mindenféle modern találmányhoz a pazarlás.
0: Ezt akarom mondani, igen, hogy na most az van, hogy ez a fogalmazunk úgy, hogy az akkori hűtőszekrények, ugye, de ez, ugye erre voltak különböző olyan építmények is, ugye, az egyiptomi piramisokról, vagy ugye a kínai piramisokról, vagy a mexikói piramisokról végig, ha beszélünk. Na már akkor tudtak olyan dolgot csinálni, hogy hűsíteni a húst, hűsíteni. Igen ám. Na most jött egy olyan dolog az emberiség történelmébe, amit most ha hisznek, hanem a kedves rádió hallgatók, 300 év el van titkolva, hogy hova akarok most ezzel kiukadni. Valóban. Nem 2026-ban, hanem 1726 eredetileg, mert volt egy 300 év olyan az emberiség történelmébe, aminek az a neve, hogy Tartária. Most ebben a Tartáriában már annyira modern civilizáció volt 300 év, ugye? 300 évvel ezelőtt. És az hazugság, hogy amit most elő akarnak adni, hogy például ebben a nagy kastélyokban nem használtak, elnézést kérek, WC-t. De ugye ez a WC is, ez a Wuntelkulnak a neve, egy angol feltaláló találta ki ezt a mai formátumát, de volt hűtőszekrény is, volt autó is, volt minden, csak aztán ugye jött a Vatikán, és így elpusztított mindent, mert olyan értelemben, hogy lekattoltak, levágták ezt a tudást, és akkor utána újból jött Albert Einstein, jött megint egy Nikola Tesla, akik ugye, meg ugye aminek az alapján, a relativitás elmélet alapján újból megkezdték a hűtőszekrény. De ennek a leges alaplait legelőször Oppenheimer tette le, aki az első atombombának megalkotta.
1: Igen.
0: Tehát a hűtőszekrény, és akkor ugye Amerika gyorsan átvette, ugye ők ezt felismerték 1900-as években, és akkor ugye megkezdték ők használni a hűtőszekrényt. Szóval azért mondom, hogy itt olyan meglepő és mulatságos dolgok léteznek, hogy az őrület.
1: Beszéljünk még egy pár szót a GPS nélküli világról. Ugye, amikor én voltam kicsi gyerek, el kellett jutni A-ból B-be, akkor már a GPS-nek a korai formája megvolt, nem úgy, mint hogy az ember letölti telefonon a Waze-t, vagy nem tudom, a Google Maps-en néző, hogy merre kell menni, hanem az autókba kifejezetten vettek GPS-t, mint egy különálló gép, és ezt meg kellett venni az autókba. Hogyha neked le kellett jutnod, vagy bárkivel mentél, és le kellett jutni egy kis magyar faluba az ország másik végén, akkor mit csináltatok?
0: Hát eleve vagy egy nagyon rutinos sofőr, ugye, aki ismerte, vagy
1: egy öreg róka.
0: Így van, vagy aki ott ült, ugye, ő is a kocsiba, egy öreg róka, aki tudta az utat, vagy pedig ugye volt a térkép.
1: Uh-huh.
0: A map. Azt angolul ugye térkép, ugye magyar visszapon map. És akkor annak alapján ugye kellett tudni tájékozódni. Aztán nem tudom, hogy most a mai emberek, ugye, akiknek megvan szokva ez a nagy modernizáció, hogyha most oda teszünk egy térképet, hogy tudja, hogy miről van szó, vagy nem. De megmondom őszintén, mert én is olyan régen láttam térképet, hogy már is sem tudom, hogy miről lenne szó.
1: Aha.
0: Szóval most már tényleg kell. Tehát ez az igazság. A GPS, de régen csak egy öreg róka. Vagy egy nagyon rutinos sofőr, aki tudta az utat.
1: Aha. De egyébként izgalmas lehet, most nyilván kényelmesebb a mai formában, de akkor nem tudom, volt egy ország térkép, megyékre bontva külön térkép, utakkal jelölve merre kell menni, és akkor mit tudom, a kesztyűtartóban benn voltak a térképek.
0: Volt, így van,
1: egyébként
0: így van, nagyon jó volt.
1: Igen, ma már fizetnek ilyen, hogy mondjam, ilyen kalandparkokban ilyenek, hogy valamit meg kell találni, régen meg ez volt.
0: Régen meg ez annyira természetes volt.
1: Rendes eljárás. Hát kedves hallgatók, nem sokára elkezdődik a tűzijáték. Sokan írták nekünk a belváros különböző pontjait, hogy onnan érdemes nézni a tűzijátékot. Ez nem sokára el fog kezdődni. Mi elmegyünk egy nagyon rövid zeneszünetre, de maradjatok velünk, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza.
2: Váratlan mosoly csavarát.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádiódik hallgatók. Nagy valószínűség szerint eldúrogott most már az összes tűzijáték. 0630303030-as telefonszámra írjatok nekünk egy számot, hogy 10-ből hanyasra értékelitek az idei tűzijátékot. Addig is mi beszélgetünk tovább a találmányokról, még mindig Baranyi Rolandot, Plutó Nándit, és most már kibővülve Kökény Annát is halljátok, amint megszakértjük azt, hogy a legfontosabb találmányok nélkül hogyan tudnánk élni a mai világban. Szia Anna, nagy szeretettel köszöntelek téged is.
2: Üdvözlöm én is a Rádiódik hallgatóit, és hát különös tisztelet számunkra, hogy még egy ilyen csodálatos ünnepnapon is minket hallgatnak.
1: Hogy állsz te a tűzijátékkal, mennyire éled a tűzijátékot, mennyire élvezed, megére neked még ennyi sétát, autóutat, utána a tömegből kikeveredést, hogy vagy ezzel?
2: Figyelj, én mindent szeretek, amit egy kisgyerek csodálni képes, tehát teljesen olyan a lelkületem, én élvezem a gyönyörű fényeket, de úgy vagyok ezzel, mint a saját pénztárcám, hogy vannak dolgok, amik tetszenek nekem, de nem biztos, hogy belefér a költségkeretbe, szóval mióta már azért valamennyire felnőttem, és érzékelem azt, hogy ez mennyire drága mulatság, hát azt mondom, hogy jó, hogy spórolunk vele, egyetértek, de nyilván, hogyha valahol eldurog egy tűzijáték, azt én is nagy szeretettel végignézem. Igen, sajnos szeretem az eget nézni, és ugyanúgy, mint a természetes fényeket, ugyanúgy rá tudok csodálkozni, akár arra is, hogyha éjszak egy repülőgép áthúz az égbolton, úgyhogy igen, szeretem.
1: Na de figyeljetek, és bedobok még egy pár találmányt, amit a legfontosabb találmányoknak tartunk, és elvileg nem tudnánk nélküle élni. Ezek között van például a villanykörte. Ugye Annának visszakanyarodunk a témához, mivel a tűzijátékot ugye Kínában találták ki, és felsoroltunk már egy csomó kínai találmányt, és most rámegyünk a világ találmányokra nemzetektől függetlenül. Beszéltünk már a repülőgépről, az iránytűről, a nyomtatásról, a telefonról, az internetről és az autókról is. Most pedig jön a villanykörte. Milyen világ várna ránk, hogyha nem lenne villanykörte?
2: Hát biztos kitalált volna az ember valami más világítási módot. Egyébként nem biztos, hogy a villanykörte jót tett az emberiségnek, mert addig kénytelen volt a természet fényét, rendjét követni, és ahhoz alakítani az életét. Egyébként én a gyertyával is ki vagyok békülve, mert kézzel nagyon izgalmas dolgot olvastam a múltkor, hogy az illatosított gyertyákban egy olyan anyag szabadul fel, ami káros az emberi egészségre, az emberi testre. Mm-hmm. Csak ezt most így zárójelben mondom. Hát nyilván nagyon fontosabb. Tehát a teljes civilizációnkat megváltoztatta az, hogy mi döntjük el, hogy mikor van világos, vagy mikor van sötét körülöttünk.
1: Igen, de éjszaka is lehet fáklyát gyújtani. Tehát kifejezetten nagy találmány a villanykörte?
2: Kifejezetten nagy. Hát képzeld el, hogyha fáklyát kellene gyújtani. Szerintem abba is belebonyolódna az ember, hogyha gyertyát kellene gyújtani, és mondjuk úgy mennél készak a mosdóba. Uh-huh. Tehát az is sokkal több előkészület, mint hogy fogod és felkapcsolod a villanyt.
3: Hát igen, ezt akartam mondani, hát a fáklyához is először kell egy petróleum, kell gyolcs.
2: Bizonyám.
3: Tehát először betekered, beáztatod petróleumba, és utána meggyújtod, és akkor hadszoljon. De viszont nagyon nagy füstöt van maga után.
2: Így van, és meg baleset veszélyes a láng. És azt tudjátok, hogy mielőtt kitalálták a közvilágítást, vagy hát az elektromost, előtte, este voltak emberek az utcán, de csak, hát hogy is mondjam, ilyen erkölcsileg megkérdőjelezhető emberek. Tehát aki ki volt az utcán, az vagy ilyen rossz életű ember, rossz életű nő, vagy gazember volt.
3: Várjatok, de viszont én tudod, mire asszociáltam, amit most az előbb mondtál. Hogy, de nem akarok hülyeséget mondani. A régen voltak ezek a lámpoltogatók.
2: Így van.
3: Én még benne voltam gyereknek, én még láttam.
2: Te láttál ilyet? Ne hazudjam, akkor legalább 200 éves.
3: Hát Budán is még volt, mint gyerekkoromban, sőt, még volt konflis is.
2: Ó, de irigy vagyok, ja, hogy ilyet láttál. Mentek, és akkor,
3: hát úgy, mind a kéményseprő, együtt haltak ki, ugyanezek a szakmák.
1: Igen. Meg volt az a, múltkor olvastam utána, hogy ugye én nehéz felkelő vagyok nekem, hogyha felkeljek mondjuk 5.30-tól, akkor 4.50-től 10 percenként be van állítva az ébresztő. Igen. Na most régen volt az a szakma, hogy ébresztgető.
2: Igen.
1: Tehát akkor ő bekopogott az ablakokon.
3: És két olyan pofont vert le, hogy nem kelti föl.
2: De ide ez este is, hogy feküdj le aludni. Hát van ez a éjfél ütött már az óra, térjetek már nyugovóra.
3: Azok voltak a lámpoltok.
2: Ők voltak a lámpolt. Tehát akkor volt ilyen ébrezgető, ezt nem tudtam.
1: Igen, ilyen ébrezgető ember, és akkor ez ugyanolyan nyilván azt meg lehet fejteni, hogy az első fényképezőgépről készült egy kép, és akkor azt mivel fényképezték le, ez ugyanolyan paradoxon, hogy a keltegető ember kikeltette fel, hogy ne aludjon el.
2: Hát az első fényképezőgépet úgy fényképezték le,
1: hogy a második fényképezőgépet megvárták.
2: Így van, tehát az kellett készüljön még egy. De amúgy tudod, mi a fura, hogy én is gondolkodtam, akkor megláttam azt a képet, hogy itt valami.
1: Azt mondják egyébként, hogy tükröt tettek oldalra, meg szembe is, és akkor úgy lőtték a képek, hogy saját magát fényképezte.
2: Komolyan?
3: De most én nem akarok a szavatokba vágni, de a legelső fénykép, ami Leonardo da Vincinek tulajdonítanak, de mégsem őt találta ki, hanem volt Arábiában, már nem akarok hazudni, egy óriási nagy lángjelme. Én egyszer megosztottam ezt az oldalamon, a Facebook oldalamon, ez egy arab ember, és külön nem akarok hozni, külön 40 milliószor okosabb, mint Leonardo da Vinci. Most ő már föltalált akkor a fényképezőgépet, de nem ezt a mai formát, meg azt sem, mint a Leonardo, egy kicsit másképp. És ma azzal már tudta fényképezni. És ennek a arab férfinek a találmánya után én láttam, mikor Beirutba éltem, ott van egy marunitán templom.
2: Igen.
3: És ott lehet egyedül meglátni, hogy Jeshuának az arcát. Na, hogy valójában hogy nézett ki. És ennek a fényképnek az alapján belefaragták egy ilyen kis fa. Egy ilyen kis kocka, ilyen, nem akarok hazudni, egy olyan 40 centis kocka, és ott meg lehet látni a Jeshuának az eredeti arcát. És ezt nagyon is védik ezt a Jeshuának ezt az arcát, és ennek az arab embernek a találmánya, ez le van védve, de nagyon szigorúan ott őrzik a Római Vatikánban.
2: Na hát.
1: Azt a mindenit.
3: És ez már jóval jobb, többet kitalált. Például, mind a indiaiaknak is tulajdonítanak fényképet, fényképezőgépet, csak mondom, nem ezek a formációban léteztek, épp úgy, mint a Vimánákat. A különböző repülőgépeket, és mai napig le van írva.
2: Hogy létezett?
3: 15-20 ezer éves.
2: Hát figyelj, az egyiptomi képeken, faragásokon, hát látszanak repülőtárgyak, ugye?
3: Sőt, a fényképezőgép is látszik.
2: Igen.
3: Hát ez látszik a villanykörtétől.
2: Ez olyan dolog, amit biztos nem fogunk ma megfejteni itt a rádiódíjban, de azért kérdéseket vetnek el.
3: Igen. Na most, hogyha itt ülünk a rádiódikben. Most akik ugye beszélik a frankó-roman nyelvet. Tehát nem azt mondom, hogy most ez lovári, az kárpáti, nem, az eredetit.
2: Igen.
3: Az kísértetiesen hasonlít az arámira és az egyiptomira.
2: Akkor ezért tetszik nekem az arámi, mi?
3: Azért. És ha olvasnánk úgy a hieroglifákat tudnánk, tehát olvasni, és beszélni azt a nyelvet, egy-kettő rájönnénk, hogy hát semmi nem mai találmány. Semmi.
2: Valószínűleg rejlik az elhalt nyelvekben olyan szó,
3: ott van minden.
2: Rájönnénk
3: Persze. Semmi.
1: Kanyarodjunk egy kicsit vissza a villanykörtékre. Nekem még egy dolog jutott eszembe, hogy a villanykörtéknél szokták a leggyakrabban felhozni azt a példát, hogy kifejezetten időzített elavulása van a villanykörtéknek. Hallottál már?
3: Thomas Edison találta ki.
2: Nem, soha nem.
3: Ezt Thomas Edisonnak lehet köszönni, mert ő találta ki az első, úgymond ebbe a korba villanykörtét, de az időzítettet is.
1: Aha.
2: Mert de volt, mit jelent?
1: Tehát az időzített elavulás azt jelenti, hogy elviekben, meg gyakorlatban is tesztekkel alátámasztva lehetne olyan villanykörtét kitalálni, gyártani, eladni, piacra tenni, amik 60 évig is ugyanolyan állapotban világítanának, és nagy teljesítményűek lennének.
2: Hát most ezzel, Roland, nem mondtál olyan.
3: Most ez a
2: nyilván minden direkt úgy találnak. Veszel egy félmilliós telefont, az is pont akkor fog elromlani, amikor lejár neki a garancia. Hát ezt mindannyian tudjuk. Nem, mint ha naponta vennénk félmilliós telefont, de már tapasztaltuk azért, hogy nagyon ki van számítva. Egyébként a garanciákról beszélgethetnénk egyszer, mert egy csomó mindent nem tudunk róla.
1: Figyelj, nekem most volt egy esetem a garanciával.
3: Igen.
1: Tehát az akkora ellentmondás is paradoxon, ahogy a garancia ki van találva bizonyos dolgoknál. Mondom a történetet, nagyon ritkán szoktam sztorizni, de most elmondom.
3: Na.
1: És kedves hallgatók, mondjanak rá valamit, hogy mondják azt, hogy nincs igazam, és akkor veszekszek velük is. Tehát vettem egy babakocsit. Erre a babakocsira, mivel a fiamnak a babakocsia eltört az előző, vettem egy babakocsit. Erre a babakocsira volt 2 év garancia. 2 hónap után, ugye rendeltetésszerűen volt használva a babakocsi, eltört benne egy dolog a vázában, amitől nem lehetett lépcsőn megemelni. Oké, eltört, megvolt a garancia, visszavittem. Azt mondta az eladó úri ember, aki ezeket a garanciákat vizsgálja, hogy ugye eltört a váza. Na most, van rá garancia, hogy megcsinálják. Viszont itt ugye az a baj, hogy csak akkor cserélik ki, hogyha rendeltetésszerűen volt használva. Tehát, hogyha rendeltetésszerűen volt használva, és úgy tört el a babakocsi, akkor cserélik ki. Na most, van ezekre a babakocsikra egy ilyen törésteszt, meg mit tudom milyen tesztek, ami azt bizonyítja, hogyha a babakocsi rendeltetésszerűen volt használva, akkor nem törhet el. Tehát, ha rendeltetésszerűen volt használva, lehetetlen, hogy eltörjön, de garanciát vállalnak arra, hogyha rendeltetésszerűen használják és eltörik, akkor megjavítják.
3: Okay.
2: Tehát ez egy ellentmondás.
1: Tehát ez egy ellentmondás. Persze. Magyarul a garancia, amit adnak, azt lehetetlen kihasználni.
2: Lehetetlen,
3: de viszont az nem kényelmesebb lenne, hogy akkor adnak egy új babakocsit.
1: Hát nekem igen.
3: Megjavítják, vagy pedig...
2: Vagy csak megjavítják.
1: Vagy csak megjavítják. Igen. Tehát ez a garancia, ez egy rengeteg dolognál blöff.
2: Igen, de például nagyon sok dologgal nem vagyunk tisztában. Például a múltkor olvastam, hogy a cipőt veszel, hogy az milyen sokáig visszaviheted. Én soha nem gondoltam arra, hogy visszavihetek egy cipőt, csak akkor, ha már esetleg a dobozból sem vettem ki, meg megvan a blokk. Kis blokk.
1: Oké, meg de kinek minden... van meg? Most komolyan, hogy 2 éve, de, amit vettetek cipőt, meg van a blokkja?
2: De várj, de nem így van. Nem, tehát ezt rosszul tudtuk. Tehát, hogyha hordasz egy cipőt 3 hónapig, és szétválik mondjuk a ragasztásnál, vagy a varrásnál, eddig azt hittük, hogy jó, akkor kuka, de nem. Hanem igenis, kötelesek visszavenni a boltok, akkor is, ha te már használtad. Hiszen te úgy veszed meg, hogy ennek a cipőnek mondjuk 1 évig működnie kell. És ha ehhez képest mondjuk 1 hónap múlva már nem működik, akkor erre van egy törvény, én például ezt nem tudtam, csak mindig csodálattal néztem az amerikai filmeket, amikor vannak benne ilyen női főszerepek, és visszaviszik a ruhát, hogy megveszi, hazaveszi, vissza, és akkor mondja neki a férj, hogy hát nem áll neked jól, vagy miért vettél ilyen drágán, és akkor mondja, jó, visszaviszem. És így mindig néztem, hogy mi az, hogy jó, visszaviszem.
1: Aha.
2: És minden indok nélkül nem kell elmagyarázni.
3: Vagy kifizetik, vagy kicserélni.
2: Köteles kicserélni, vagy kifizetni a ruhát.
1: Igen, de elvileg ez a mai napig is így van, csak meg kell magyarázni. Tehát valamilyen hazugságot hozzá kell tenni.
2: Ajándékba most...
1: vettem, nem lett jó a méret.
3: Igen. Na jó, oké.
2: De Magyarországon most már nagyon sok olyan bolt van, ahol egyébként, ha jól tudom, 2 héten belül minden magyarázat nélkül, ha rajta van az eredeti címke, árcédula, tehát te tényleg nem használtad, de, vissza kell, hogy váltsd.
3: De igen, csak tudod, ezeknél a ahogy mondta Iza Roli, hogy garancia?
1: Garancia.
3: Jó, jól mondom magyarul, igen. Itt az van, hogy az ember nem olvassa a kisbetűs részeket, ugye, mint hogy a mondás is mondja, az ördög is a kisbetűs részekbe rejlik.
2: Igen.
3: Tehát a szerződést, hogyha kötünk. Igen. Akkor most, hogyha elolvasuk a kisbetűs részt, most, ahogy mondtad, hogy visszaveszem, és hogyha nem, és hogy törés teszt, és az bebizonyított, hogy az nem törik, de még kell ezt akkor megmagyarázniuk, nem? Ha az van garancia, akkor az arról szól, hogy vagy visszadom a pénzedet, vagy pedig kicserélem egy vadiújra, vagy pedig egy másik fajtára abban az árban.
1: Igen.
2: Igen, most gondolod, hogy vesz egy telefontöltőt, és nem működik egy nap után, akkor ez 1-2 ezer forintos téte. Jó, már van 5-10 ezer is, de az nem egy nagy tét, az egy babakocsi.
3: Hát az 100 ezer tétek. Hát az nem. Hát...
1: Igen, meg egy babakocsinál hogy bizonyítod be, hogy nem rendeltetésszerűen volt használva? Tehát hogy bizonyítod azt be, hogy nem sittet hordtál vele, mint egy talicskával, hanem csak a gyereked volt benne, vagy ő hogy bizonyítja be, hogy te nem használtad.
2: Fogyasztóvédelem. Tehát itt ne add fel ezt a dolgot, megvan róla a blokkot, hogy mikor vetted, és amikor téged visszautasítottak, akkor azt kellett mondani, hogy kérem, ezt adja írásba most. Kérem, írja le azonnal. Írja alá, pecsételje, hogy ön így értelmezi a garanciát, és akkor rögtön fogyasztóvédelem. És attól nagyon félnek egyébként.
1: Igen, de általában ezeknél a tételeknél, amikor garancia van, akkor bürokrácia szokott megkezdődni.
2: Hát igen, igen.
1: Igen, hogy elküldenek ide, akkor ezek fölülvizsgálják, de hogyha innen is fölül akarod vizsgálni, és tudod, megunod egy idő után, ez lehet, hogy ez direkt.
3: Hát az élet kitalálva.
2: Szerintem ki kell próbálni, mert például azzal voltam így, hogy nem tudom, 19 évesen lógtam a vonaton, és felírta kalauz. De amúgy nem mindig írt fel, mert például én akkoriban nagyon szerettem sokat lógni a vonaton. és volt olyan, hogy például meg lehetett vele egyezni, hogy mondjuk adtam neki egy szendvicset, már rég evett, és akkor mondta, jó, hát akkor üljünk le, együnk. Szóval voltak, amikor
3: de
2: erről
3: van
2: feje.
3: Egy jó vicc, eszembe jutott.
2: Mi elmondhatod, csak hagyd mondjam el a végét. És akkor megérkezik ilyen 1995-ös büntetésed 2026-ban.
1: Azt a korrupciót most jutott eszembe, mit mondtál.
2: És akkor mondják, hogy fizessél 340 ezer forintot, az azért akkor kb. Ilyen 300 forint volt a vonatjegy. Igen. És akkor én ezt nem akartam ezzel foglalkozni, nagyon ki van fizetve, és van nekünk a barátunk, vagy nem barátunk, a mesterséges intelligencia, és azt mondta, hogy mit kell csinálni, így elmondta. És én azt megcsináltam 5 perc alatt, és körülbelül ilyen 4 nap múlva visszautalták azt a pénzt, amire azt gondoltam, hogy fú, hát erre nagyon rácsesztem, és ennek
3: hát
2: annyi.
3: Hát akkor nagyon nagy szerencséd volt.
2: Az a neve ennek, hogy elévülés.
3: Elévülés.
2: Hitele, vagy tartozás elévülés. Ezt azért mondom el szándékosan a rádióban, hogy ne vegyék a fáradtságot, aki így jár, mert mindannyian voltunk kamaszok, meg megrendetlenek, és hogy nyugodtan tessék megpróbálni, megírni, elévülés, azonnal vissza fogják küldeni, visszautalni a pénzt, ha valóban elévült, és azért általában ilyenkor már elévül, azért szedik
3: de
2: elő.
3: Nagyon nagy viccút
1: én benne. Ragaszkodok hozzá, hogy zárjuk le a tudományos diskurzust, és az egész műsor a Nándinak a viccével fejeződjön be.
2: Benne vagyok, halljuk azt.
3: Na,
2: a viccet.
3: Ide. Felszáll a kalauz a vonatra, hát ugye egy-két, ugye, hát most mondjuk úgy, hogy egy-két afrikai diák, ők is jönnek a vonaton, végig megy a kalauz, és megkérje tehát a diákoktól a jegyet, az egyik az odaadja, sok közül. A szúra maszol maga, gyerekedjen, utazik. Szóval igen, hát azt maga nem tudja, de tökéletes magyarsággal az afrikai diák visszaszól, azt maga nem tudja, mi mind a hányan Isten gyermekei vagyunk.
1: Hát kedves hallgatók, nagyon jó zárómondat volt ez, nagyon szépen köszönöm Kökény Annának, Plutó Nándinak, hogy megszakértették velem nagyon magas szinten ezeket a találmányokat, és hogy milyen világ lenne akkor, hogyha ezek nem lennének, akkor már ezt is megoldottuk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, gyertek legközelebb is.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Hallgatóknak azt üzenjük, reméljük először is, hogy élvezték ebben az évben is a tüzijátékot. azt üzenjük nekik, hogy soha ne legyenek náthásak, és hogy hallgassák,
2: és buli van még,
1: menjenek el bulizni, és továbbra is hallgassák a 100.3 rádiódikát, Baranyi Rolandot, Plutó Nándit, Kökény Annát hallhattátok, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, az utolsó kapcsolja le a villanyt, ha elmegy, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok.

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! A Colin volt a tegnapi szó, ami a mellkasunk, ahol a lelkünk van. Mivel folytatjuk ma?
2: Hát a mai nap folyamán tovább haladunk. A has az úgy van, hogy per.
3: Per.
2: Igen. Olyan, mint egy bíróság. Per.
3: Csak ez a has. Ugye?
2: Per. Igen, per. Igen. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért, mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberekkel találkozik, majd tapasztalatokkal gazdagodva tér vissza. Ezek a történetek egyszerre szórakoztatóak és tanulságosak. A roma mesék egyik különlegessége a mesélés hangulata. A történetekben fontos szerepet kaphat a humor, a túlzás, a játékosság és a váratlan fordulat. Egyes mesék egyszerre nevettetnek és tanítanak is. A jó és a rossz közötti különbség sokszor világosan kirajzolódik, miközben a történet arra is megtanítja a gyermeket, hogy legyen óvatos, gondolkodjon önállóan, és ne adja fel a nehézségek idején sem. A roma mesekönyvek nyelvi szempontból is értékesek. Egyes kiadványok magyarul, mások roma nyelven, illetve kétnyelvű formában jelennek meg. A kétnyelvű mesekönyveknek különösen nagy jelentőségük lehet a nyelv megőrzésében, hiszen a gyermekek számára természetes és játékos módon teszik lehetővé, hogy találkozzanak a roma nyelvvel. Egy mese így egyszerre válhat irodalmi élményi és nyelvtanulási lehetőségé is. A mesekönyvek az identitás szempontjából is fontosak. Ha egy roma gyermek olyan könyvet vesz a kezébe, amelyben saját közösségének történetei, szereplői vagy kulturális elemei jelennek meg, könnyebben érezheti azt, hogy az ő öröksége is értékes, és helye van a könyvek világában. Ugyanakkor a roma mesék nem csak a gyermekek számára fontosak. Más közösségek gyermekei számára is lehetőséget teremtenek arra, hogy megismerjenek egy számukra teljesen kevésbé ismert kultúrát. A roma mesék megőrzésében az írók, mesegyűjtők, pedagógusok és kulturális szakemberek munkája jelentős. A hagyományos történetek összegyűjtése és könyv formájában való kiadása segíthet abban, hogy egy-egy régi mese ne vesszen el, az illusztrációk pedig még közelebb hozhatják a történetek világát a gyermekekhez. Egy jól elkészített mesekönyvben a szöveg és a képek együtt teremtenek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója.
0: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
3: Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bar Amerikában. Köszönöm szépen, Dezső, hogy eljöttél és beszélgetsz velem.
4: Köszönöm a meghívást, Andriskám, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: Nagyon régóta vártam ezt a beszélgetést, mert régóta ismerjük egymást természetesen, főleg édesapáink révén, hiszen apukám és a te apukád, ők nagyon-nagyon jóba voltak, még a Rajkóban, meg a Száztagúban is közeli barátok voltak, úgyhogy mi is ismerjük egymást évtizedek óta, ne is mondjuk még egyelőre, hogy mennyi, de már nagyon vártam ezt a beszélgetést veled. Bemutatlak. Jazz, bárzongorista. És mondtad, hogy te klasszikust is játszol, tehát hogy beszéljünk például az utóbbi koncertjeidről, ahol aztán tényleg különlegesen állítodott össze a műsort. Mit játszottál? Ez is majd demonstrálja, gondolom, a széles repertoárt, amit szoktál
4: általában. Igen, hát
3: játszani.
4: Törekszem arra, hogy lehetőleg a legmagasabb szinten, ami tőlem telik, tehát hallgatható állapotba hozni azokat a zenéket, stílusokat, számokat, tehát egy olyan repertoárt, amit az emberek szeretnek. Ugye nagyon fontos számomra, hogy elsősorban a közönségnek muzsikálok, ugye nem magamnak, persze én ugyanúgy élvezem, de őket szeretném elsősorban érzelmileg megmozdítani, szórakoztatni. És ugye mindenkinek más a stílus, és a mást szeret, más zenét szeret, van, aki a klasszikus felé hajlik, van, aki a jazz felé, van, aki a pop zene felé, valaki a slágereket, van, aki a valcerokat, most úgy tudom már, mint mondják. És megpróbálok mindenkit kiszolgálni. Tehát, hogyha most volt egy pár nagyobb ilyen szólókoncertem, és ezt most kezdtem el körülbelül egy éve, másfél éve, és nagyon nagy siker volt, hála a jó Istennek, olyan jól sikerültek. Egyrészt meg voltam lepődve, mert jó, hát nagyjából ismernek azért külföldön is, de annyira nem, hogy egy teljes komplett telt házat, sőt, nem volt elég hely. Tehát mikor megérkeztem a helyre, akkor mondták, hogy hát még a mai napon is vissza kellett 30 embert utasítaniuk, mert már nem fértek be. És ez nagyon jó érzés volt, hogy egyáltalán az emberek érdeklődnek ez iránt. Ugye ők is érzékelik, hogy ez egy széles paletta, és hogy itt mindenki megtalálja a magához közel álló zenét. Úgyhogy minden szólt, a klasszikus, a fő stílusom, ami hozzám ugye az alapok számomra, a klasszikus és a jazz zene. De minden szerintem ebből jön. Tehát ugye, ha ez a kettő valakinél megvan, akkor tudja ezt a két nyelvet beszélni, akkor valójában olyan, mint a latin, hogy utána minden nyelv könnyebb.
3: Nagyon jó.
4: És akkor utána minden, mondom, ami belefért. A pop zene, a külföldi régi új slágerek, a klasszikus zene.
3: És akkor ilyenkor van mondjuk egy Lady Gaga szám, tegyük föl, és akkor azt mondjuk átalakítod a saját stílusodra, jazzesebbre, vagy egy kicsit klasszikusabbra, vagy egy picit az, ami belüled jön?
4: Igen, igen. Kialakult egy ilyen egyéni stílusom, mondhatom azt, ami jó, hát persze sok mindenkinek van, aki itt szórakoztató zeneiparban, vagy bárzongoristaként említheti magát. Én úgy érzem, hogy én amikor játszom, abban ki lehet hallani a jazz alapokat, a klasszikus alapokat, és egy egyéni ízlést, egy egyéni tastinget. Tehát, és ezt az emberek nagyon szeretik.

0: hál' Istennek azok a visszajelzéseim, hogy hogy meglepődnek, hogy most akár például, amit te mondtál, hogy Lady Gaga számot, ugye én folyamatosan fejlesztem magam, tehát amik vannak, meg hát kérik is, ugye többnyire én ilyen öcsillagos szállodában játszom, a koncertek vagy klubozások mellett, amit én nagyon szeretek, mert megadta Jóisten most a lehetőséget, hogy olyan körülmények között és olyan zenei eszközök mellett, olyan kondíciók mellett muzsikálhatok, mint hogyha minden nap egy elég magas szintű koncertet adhatnék. Ugyanis mind akusztikailag, mind hangszerügyileg, mind közönségügyileg ez egy magas szintű hely, ahol játszom. És ott az emberek értékelik ezt, tehát nagyon sok visszajelzés van, nagyon sokszor odérnek hozzám. Ugye nekem fejlesztenem kell magam, be is kérik ezeket a számokat, mm-hmm. zenéket, mm-hmm. nagyon sok mindent, el se hinnéd, hogy miket bekérnek manapság az emberek. Persze elmegy egy rossz irányba is mostanában sajnos az új generációnak a színvonala. Tehát ugye ezek a uh-huh. social médiában, ezek a...
1: Ja, amik terjengenek
0: ilyen... Igen, ezek a 3-4 akkordos, meg ezek az altató zenék, amikért egyszer rajonganak, és amik nagyon szépek, csak hát most eddig, amik bekértek egy nagyon ritka Sinatra számot, vagy uh-huh. ilyesmi, most ezeket kérik uh-huh. de sokszor. De bekérnek ugyanúgy ilyen mostanában tehát pár hónapos popzenéket is, és azt én megtanulom, és úgy formálom, hogy utána nagyon meg vannak lepődve, hogy fú, hát ez a zene, ez ugyanaz, de hogy ilyen stílusban még ők ezt nem hallották, és hogy mennyire tetszik. És ezek köré építek sokszor koncertet is, tehát, mert tudom, hogy az emberek ezt szeretik, és minőséginek találják.
1: Na most ez egy nagyon érdekes kérdés, ez az egész bárzongorázás, hiszen ez valójában arról szól, hogy akkor vannak bizonyos dalok, számok, és ezt a te saját stílusodban előadod. Egyébként ettől jó egy igazán kiváló művész, hogy ráismerünk az ő stílusára. És lehetséges, hogy még a régebbi generációból, tehát az idősebb korosztályból időnként azt gondolhatják egyesek, hogy hát a bárzongorista feladata azért nem olyan nehéz, mint mondjuk egy klasszikus zongora művészé, vagy egy jazz zongoristáé, de hát ilyenkor jön egyből a példa, hogy hát ott volt Cifra György is.
0: Így van.
1: Aki viszont a 20. század legnagyobb klasszikus zongoristája, és én azt hiszem, hogy a 20. század legnagyobb bárzongoristája is lehetett.
0: Bizony.
1: Habár így ez még nem lett kimondva, de biztos vagyok benne,
0: mondták,
1: hogy...
0: mondták őt abban az időben, igen, tehát őt ugye mondták, hogy ő volt egy bárzongorista időszaka is.
1: Bizonyám.
0: Ebből kereste a kenyerét, és hát igen. Az esti füstös éjszakában ő bizony elég keményen nyomta órák hosszan át hajnalig, bizony. Reggel 4-ig... ezek, amit ő imádott.
1: Nagyon szeretett. És nem is akár milyen minőségben.
0: Bizony.
1: Tehát, hogy itt a lényeg.
0: És pont ezért mondom azt, hogyha te is kérdezted, sokan kérdezik, hogy most te végül is akkor mi vagy? Jazz zongorista, klasszikus zongorista, bár zongorista, vagy mi? Hát, hogyha ugye szerintem az egyik legösszetettebb műfaj a bár zongor is.
1: Így van.
0: Bár zongorázás.
1: Így van. Így van.
0: Csak nem mindegy, hogy melyik aspektusból nézzük. Ha most a régi időknek a bárzongorázását nézzük, az megint egy más jellegű volt, bár az is a jazzen alapult. Uh-huh. Azt is nagyon sokan magas szinten művelték.
1: Így van. Tehát, hogy még a klasszikus zenészek is egy jó bárzongoristára azért felnéznek, mert az egy olyan speciális tudás, amit ők tudnak, amivel nem mindenki rendelkezik.
0: Így van.
1: Tehát ez egyáltalán nem degradáló, sőt, itt a minőség, hogyha olyan, az...
0: Én úgy gondolom, hogyha valaki jó klasszikus zongorista és jó jazz zongorista, uh-huh. abból lesz a legjobb bár zongorista.
1: Ez így van. Szóval az még egy harmadik.
0: Ha még van hozzá egy harmadik jó ízlése is,
1: az nem árt.
0: Egy zenei, jó zenei ízlése is, ami tudja, hogy mikor mit szabad eldurrantani, uh-huh. akkor az szerintem az nagyon jó dolog, nagyon tetszetős dolog lesz.
1: De valahol ez a bárzongorázás kicsit hasonlít arra, mint amikor egy cigány zenekarban a jó prémás, mondjuk egy Lakatos Sándor, és szórakoztatja a vendégeit. Hát azért az
0: persze,
1: egészen
0: ez nagyon
1: más.
0: Fontos.
1: Persze,
0: nagyon
1: mint fontos. Amikor a koncertteremben hallgatunk egy hegedű művészt, de mind a kettőnek megvan a létjogosultsága és a helye, és ha mind a kettő a legmagasabb minőséget képviseli, hát az felülmúlhatatlan.
0: Hát ugye ezt tehát ugyanez, és ez az egyik gól, úgymond gólom, tehát célom, hogy most pár éve dolgozok ezen a szólókoncertes. Eredetileg két zongorával akartam, aztán ez átalakult a lehetőségek alapján, meg ahogy az emberek reagáltak, ő most szólóvá, hogy ezt a fajta stílus, tehát amiben minden meg, tehát most azt mondom, hogy Stevie Wonder, ha azt mondom, hogy minden megharmonizálva szépen, de ugyanakkor improvizatív van, tehát nem hangról hangra lejátszva, ahogy le van írva, tehát hogy legyen egy szabadság ugyanúgy dolognak, és ugyanúgy egy széles repertoárral lévő koncerteket. És ugye én ezért mondtam, hogy ha most a Cifra György bárzongorista volt, akkor nem azért, mert én olyan jól játszom, mint a Cifra György, de ő egy magas színvonalat képviselt a bárzongorázásban. Akkor nyugodtan engem is hívjanak bárzongoristának, mert én nekem az a célom, hogy egy színpadi muzsikává alakítsam át ezt a műfajt. És úgy, hogy mindenki megtalálja benne a maga örömét. Tehát sokszor például, hogyha hotelben játszom, nagyon sokszor jönnek be úgy vendégek, hogy rám néznek, ugye csak látják a nagy zongorát, megijednek. Tehát gondolom, hogy sok rossz élményük, tapasztalatuk van előzőleg, és egyszer csak azt látom, hogy sírva fogad valamelyik vendég, de ezt komolyan mondom, és ez olyankor jó érzés, és utána úgy állnak föl, hogy órákig köszöngetik. Tehát egy fanyolú arca jönnek be, és még köszönni sem akarnak. És utána úgy állnak föl, hogy azt mondják, hogy you made my day, vagy ez volt a nap fénypontja, hogy téged hallgattunk. És ez jól esik, mert akkor azt gondolom, hogy van értelme, meg ez is egy célom, hogy érzelmet kiváltani az emberekből. Tehát nekik játszom, és ha őket megérintem bármilyen szempontból, a zenémmel, akkor már
1: volt értelme.
0: Már volt értelme, igen.
2: Most hallgassunk meg egy dalt, a YouTube Advantage of Me, Balogh Dezső előadásában.

0: Egy picit térjünk vissza most a gyökerekhez. Zenés családból származol te is, ami nagyon-nagyon sokat jelent természetesen.
1: Bizony, hát nem csak nagyszülőkig, nagyszülőkön túl is visszamenőleg, de akit említenék, ugye elsősorban az édesapám és az anyai nagypapám, aki Eger díszpolgára volt, a Grand Hotel Egernek és a Szolnoki Prímás versenynek a győztese volt a zenekarával, és a Grand Hotel Egerben 25 évig muzsikáltak ezzel a bandával, és nagyon híresek voltak, cigánybálókat is muzsikáltak, és nagyon nívós eseményeken ők voltak a zenekar. Egy elismert ember volt, egy fantasztikus, humorú és zenei stílusú muzsikus volt. Ő is nagyon felkészült volt, és nagyon jó bandája is volt. Ő volt az egyik felmenőm, akit úgy említenék, a másik pedig édesapám, ugye sajnos ő sincs már köztünk 2020 óta, aki az Állami Népi Együttes klarinétosa, szólistája volt, ugye szintén 25 évig, és a 100 tagú cigányzenekar egyik alapító tagja, 84-es, 85-ös alapításkor ő volt az egyik, aki és szintén a szólistája volt 30 évig. És
0: persze ő is a Rajkó zenekarban kezdte.
1: És ő is a Rajkóban kezdte, nagyon sok mindenkivel, a te édesapáddal együtt, és még nagyon sok jó cigánnyal együtt, akik mind, az a generáció az mind legenda lett. Igen, úgy gondolom, hogy akik ott abból a nehéz időszakból kikerültek onnan, mindenki tudta, hogy mit kell csinálni, és hogy kell muzsikálni.
0: Meg hát aki Farkas Gyula szárnyai alatt nőtt fel, hát ez már eleve egy válogatott társulat volt, hiszen a felvételi is, a bekerülés a Rajkó zenekarba. Mekkora válogatás volt?
1: Igen, azt tudni kell, hogy ugye édesapám egyszál klarinéttal érkezett föl, 11-12 évesen Ózdról, ugye mint kollégiumba bekerült, tehát teljes családi, távol a családtól, tehát úgymond családi támogatottság nem volt a közvetlen közelében. És hát azért a világ hírnévig vitte. Tehát innen a semmiből, és lehet azt mondani, hogy akkoriban ugye csórók voltak a gyerekek, hiába támogatták a szülők őket. Hát tudjuk, hogy milyen idők voltak akkor, és milyen nehéz volt megmaradni abban az időben. De ő tényleg, tehát fölépített valamit a semmiből, ami nagyon példaértékű, és szerintem hagyott az utókornak nagyon sok minden. Több ezer rádió, tévé felvétele van, és bejárta a világot. Lehet azt mondani, hogy a világ majdnem összes országában volt koncertesztek.
2: Most hallgassuk meg idősebb Balogh Dezsőtől a Párizsi nyár című számot a 100 tagú cigány zenekar kíséretében.

0: és még a családi felmenőimhez meg szeretném említeni Lakatos Miklós nagybátyámat, a nagyszerű Prímást, aki úgy gondolom, hogy Magyarország egyik legnagyobb szaktekintélye a cigány zene terén is. Ugye, hát nekem rokonság, mert az én anyai nagymamám Lakatos Margit, tehát a Lakatos család ugye innen van.
1: Egy ilyen családban felnőni egyrészt nyilván felelősség is, kihívás is, és hát azért óriási támogatás.
0: Igen.
1: De hogy érzed? Tehát, hogy nyilván akkor édesapád kezdett el veled foglalkozni zeneit.
0: Az az igazság, őszinte vagyok neked, hogy ő mindig büszke volt rá, hogy ugye mindig azt mondogatta az elején, hogy gyakoroljál, mert tróger lesz, ha nem gyakorolsz. Ugye ezt nagyon sokáig hallgattam, aztán ugye amikor elértem a szintet, hát mint mindenki már.
2: Így van.
0: És amikor elértem a szintet, utána meg már büszkén mondta mindenkinek, hogy ezt a gyerek magától ért el. Persze segített, tehát meg nagyon sokat köszönhetek annak, ahova, tehát a tanárokhoz, ahova beprotezsált, beiratott. Uh-huh. Tehát ugye megadtam az utamat. De az az igazság, hogy a zongorát elsősorban a nővéremnek vették. Én 5 éves voltam, mikor a nővéremnek vettek egy zongorát, egy Zimmermann pianinót, egy vadonatúj gyönyörű szép zongorát, de ő állandóan táncolni akart. Aztán ő belőle az Állami Népi Együttes szólistája, és elismert koreográfusa lett azóta, és én lettem a zongorista, mert én meg 5 évesen nem hagytam a családot aludni, már kora reggel ütöttem a zongorát, és fülből játszottam, amiket a tévében hallottam. És nem tudták elképzelni, ki zongorázik. És ment egy kis 5 éves gyerek ott két kézzel zongorázgatott, és mondta, azonnal be kell iratni.
1: És akkor utána... És hogy kerültél végül is akkor az állami zeneoktatás keretébe?
0: Hát ugye beiratta, ugye én az Alsóerdősor utcai általános iskolába jártam, és ott tanított a Molnár Antal zeneiskolából, ott voltak, pont ebben az iskolában voltak a kirendeltségek, és ez egy 7. kerületi nagyon erős és nagyon jó tanárokkal megáldott iskola volt, zeneiskola.
1: Ja.
0: Sokat köszönhetek nekik. És a nagyszerű tanárnőhöz, Iccés Vilmához kerültem, ő klasszikus zongorista volt. Ő ott tanított, tehát végül csak iskola után be kellett mennem hozzáórára.
1: Na jó, de azért ez is egy kiváltság volt, hiszen azért aki Iccés Vilmától tanult, azok a növendékek azért kiemelkedők lettek gyakran.
0: Igen, nagyszerű, hát nagyszerű pedagógus, sőt, tanárnő, egy nagyszerű ember.
1: Igen.
0: Te személyesen is ismerted őt.
1: Sőt, hát én jártam hozzá a zeneakadémiai idő alatt hospitálásra, tehát a zeneakadémisták nála tanulták azt, hogy hogyan kell tanítani a kicsiket. Tehát igen, azért ez egy
0: csodálatos stílusa volt hozzá. Tehát megszerettette a hangszert. Uh-huh. Nem mint sajnos pár rossz tanár, akik miatt sok tehetséges gyerek lerakta a zongorát, hallottam olyat, a hangszert. Nem, ő megszerettette, és mind technikailag, mind stílusérzékileg nagyon bele súlykolta az emberbe, hogy hogy kell csinálni. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek neki tényleg.
1: Tehát ez egy jó indulás volt, ez egy jó alapeleve.
0: Igen. Ő nagyon szerette volna, ha klasszikus pályán maradok, mert gyorsan haladtam, és már kisgyereknek elég jó technikám volt, és nagy technikás darabokat adott, már kicsinek is emlékszem. De hát észrevettem, mivel én állandóan beleimprovizáltam, meg szerettem improvizálni, meg elferdítettem a darabokat egy kicsit ilyen jazz akkordokkal, és akkor már látták ők is, hogy nekem ez nem lesz olyan módon elég, hogy nem tudom annyira kifejezni. Persze, hogyha játszom a darabot, akkor ki tudom fejezni a saját elgondolásomat a darabra, de az egyéniségemet és a lelki világomat inkább, amikor a saját harmóniáimmal, a saját dallamaimmal, a saját improvizációmmal, az adott szituációban, az adott pillanatban, az adott hangulatban, hogy mi jön ki az emberből. Mert mindig máshogy ki. Ugyanaz a szám, amit mondjuk én játszom 30 éve, mai napig nem tudom ugyanúgy eljátszani. Mert attól függ, milyen hangulatban vagyok.
1: Igen. Most következzék egy dal Kawano Nagare no Yo-ni, Balogh Dezső előadásában.

0: Hát ez az alkotói folyamat, ami az előadás közben megszületik, ez lényegében a jazznek is, meg persze a bárzongorázásnak is a lényege. A klasszikus zongorában is azért ez tetten érhető, de más szempontokból. Úgyhogy vannak, akik pont ezért szeretik a klasszikus zenét, vagy pont ezért szeretik a jazz zenét, akár játszani, akár tanulni. De te hogy ismerkedtél meg a jazz zenével? Ezt egyébként mindenféleképpen említsük meg, hogy azért neked vannak olyan rokonaid is, akik kiemelkedőek jazzben is. Esetleg rajtuk keresztül? Mondhatnám itt Csík Gusztávot például.
1: Igen, a Guszti bátyám, igen. Az a helyzet, hogy én mindig tudtam róla, és ugye gyerekkoromban meg láttam a tévében, a jazz koncerteket adtak még akkor az M1-en, M2-n mentek jazz pódium, meg nem tudom micsodák, és akkor ugye tátott szájjal néztem még, tehát még teljesen az elején voltam, hogy mekkora sztár is, hogy zongorázik, tehát úgy kuriózunk. De mi nagyon sokáig nem találkoztunk. Sokszor beszéltünk telefonon, de mivel ő is Svájcban volt többnyire, mikor ő Magyarországon volt, akkor már én voltam külföldön, vagy én nem voltam otthon. Tehát mindig elkerültük egymást. Uh-huh. És az az érdekes, hogy pont Svájcban találkoztunk, szemtől szembe először. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa fintora volt az életnek, hogy annyi beszélgetés, meg telefonálgatás után végre összefutottunk, úgyhogy egy helyen muzsikáltunk. Igazándiból lehet azt mondani, egy szilvesztert. Igen, végülis ott, ahol most is vagyok. Ugye én voltam a stabil zongorista ott, és ő megjött szilveszteri partit, vagy szilveszteri koncertet muzsikálni. Az énekesével is. Uh-huh. És így akkor találkoztunk így először.
0: És akkor a jazzzel viszont hogy ismerkedtél meg? Tehát nagyon érdekes. Nyilván a családon keresztül, vagy így a...
1: Nem, képzeld, nem, mert ugye én ilyen nappal a cigányzenét hallottam otthon, apujékat a rádióban, a lemezeken, a Horváth Pista lemezek, a Berki László lemezek állandóan szóltak otthon, meg a rádióban, a Jó Ebét és Szolónat, akkor mind abból is ők folytak.
0: Így van.
1: De nem tudom neked megmondani, egyszerűen mikor meghallottam egy swinget, de ugyanígy voltam a latin zenével. Tehát mai napig a swinget, jazz zenét, egy szalzát meghallok, és elkezd forni a vérem, nem tudom ez hogy. És tudod, akkor még más lehetőségek voltak, nem volt YouTube, nem voltak letölthető dolgok, kiskazett, és bizony, hogyha ment a tévébe valami azon a pár csatornán, akkor én oda tettem a két kazettás magnót, aki abban a korban van az emlékszik, lenyomtam a rekordgombot, és fölvettem kazettára a tévéből, fölvettem kazettára a zenét, hogy így tudtam az első zenéimet szerezni. Uh-huh. Vagy amikor nyertem az iskolában egy könyvutalványt, akkor bementem az akkori Libribe, és nem könyvet vettem, hanem lehetett kapni jazz kazettát. Uh-huh.
0: Hát igen, ezek a régi szép idők, amikor még így hallgattuk a zenét.
1: De az is igaz volt, mondjuk, vettem egy kazettát belőle, a Wayne Shorternek a tribut lemezét, a kazettán megvettem, és hát még nagyon az elején voltam, és még csak a melódikus dolgokat hallgattam, szeretem, és beraktam, és mondom, mi ez, hát állatmódra muzsikáltak, olyan modern jazz, hogy mai napig is kevesen. Fú, mondom, mi ez? Hát ezt nem is lehet hallgatni. Aztán ma meg az egyik kedvenc albumom, hogy mennyit változik az ember.
0: Persze,
1: hát
0: igen.
1: Imádni való, hogy muzsikálnak.
0: Ezekre meg kell érni.
1: Igen.
0: Kik voltak még a meghatározó tanárok, akik az életedben úgy a pályádat segítették?
1: Ugye a klasszikus után elég korán, 11 évesen bekerültem, a édesapám beiratotta az OSK-nak a másik kirendeltségébe, tehát nem a Szófia utcában, hanem a Rózsa Ferenc utcában, ami a vasutas szervezetek szakszervezet zeneiskolája volt papíron, de ugyanazok tanítottak, mint az OSK-ban többnyire. Garai Attila ugye egy ajtóval arrébb volt, mint ahol én tanultam. Én a Csonka Emil tanár úrhoz kerültem. Áldja meg az emlékét a jóisten, mert csodálatos tanár volt, és tudod, abban az időben úgy folytak az órák, hogy volt egy nagy album, oda le voltak kézzel írva a slágerek, ugye, mert manapság hogy tudsz mondjuk egy, most azt mondom, hogy egy, nem is tudom, most csak egy hülyeséget mondok, Guantanamera, vagy egy Feelings, jó, most már le tudod tölteni, de akkoriban az volt, hogy le kellett ezt írni kézzel, és ezek le voltak írva kézzel egy albumba, és neked azt ki kellett másolni minden órán. Szegény édesanyám, ő, amíg én zongoráztam, órán voltam, ő addig másolta a következő órára már a kézzel, úgyhogy ő szépen kottázik mai napig. Úgyhogy ő volt, és közben vettük föl kazettára a tanulnivalót, tehát amit fölzongorázta nekem a Csonkaemény kazettára, hogy halljam, hogy miről van szó. És aztán ez is szerintem nagyon ízléses, nagyon felkészült zongorista volt, nagyon sokat Hollandiában zongorázott, nagyon sokat kiállt. Sajnos nem tudom, mi van vele ezúton is, hogyha valaki tud esetleg információval, nem tudom, hogy éle még, vagy hogy mi van vele, mert abszolút nem látom, nem hallom sehol. Tehát, de ő egy nagyszerű zongorista volt, és sokat köszönhetek neki is. És aztán utána, még az általános iskola után a postázeneiskolában a híres Márkus Tibor tanár úrtól tanultam. Őtől is nagyon, nagyon sok mindent, elméletet, jazz elméletet, jazz történelmet, és persze jazz zongorázást is. És akkoriban már én elkezdtem járni privát úton a Kácsihoz, az Olá Kálmán nagyszerű mesteremhez, és őtőle nagyon sokat tanultam. Őtőle azt hiszem 2 évig jártam hozzá, de szerintem ez dobott a legtöbb. Ő nyitotta meg a szememet, az egész rálátásomat a jazz zongorázásra a legjobban. És egy pár alkalommal az idősebb Szakcsillakatos Béla bácsihoz is volt szerencsém elmenni tanulni, aki egy tündér és fenomenális koponya és zenész, és egy teljesen komplex zenei művész volt. Sajnos, hogy róla is múlt időben kell beszélnünk. De hát annyi mindent hagyott hátra a következő generációnak zenéileg, hogy hál' Istennek van mit hallgatni tőle, úgyhogy.
0: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom első részét hallgathatták meg. Tartsanak velünk a jövő héten is, az interjú folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Súki András volt. A viszonthallásra.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádiódíkben.
3: 100.3 Rádiódík.
4: Sunen Roma le!
5: A villanegra nem a perc a zárda, a villanegra nem fényes luká, vagány legény a szép szerint a szőket, egy csöndes házban oltalmat talál. A villanegra nem a perc a zárda,

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Új víziót kell adni a Tisza szigeteknek, találni kell egy olyan struktúrát, amelyben ezek a közösségek megőrizhetik szabadságukat, ugyanakkor a demokrácia jegyében be tudnak kapcsolódni bizonyos ügyekbe, mondta Radnai Márk, a Tisza országgyűlési képviselője, alelnöke újságíróknak csütörtökön Budapesten, a Tisza szigetek országos találkozójának helyszínén a Margit szigeten. Radnai Márk kérdésre válaszolva megerősítette, hogy valóban vannak kritikus hangok a Tisza sziget tagok részéről, akik hiányolják a választások óta a feléjük irányuló kommunikációt a párt részéről. Az MTI kérdésére Radnai Márk azt mondta, az évszázad legnagyobb hibája lenne ezt a közösséget elveszíteni, ezért mindent meg fog tenni azért, hogy egyben maradjon és legyen víziója. Szeptember 18-án és 19-én ismét a sporté és a zenéjé lesz a főszerep Kőbányán, ahol ingyenesen várja a látogatókat a nagy sportág választó és nagy hangszer választó. Magyarország egyik legnagyobb interaktív sportfesztiválján több mint 100 sportágat és 25 hangszert próbálhatnak ki a gyerekek és felnőttek, szakképzett edzők és zenei oktatók segítségével. A két nap során látványos sportági bemutatók, nyílt edzések, színpadi programok és zenei produkciók is várják az érdeklődőket, emellett olimpiai világ és Európa bajnok sportolókkal is találkozhatnak a látogatók. Mától hatályosak a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezzel visszaállítják a nevelőtestület döntési jogát, egyebek között a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program és az éves munkaterv elfogadásával kapcsolatban. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló törvény módosításával megszüntetik a köznevelésben foglalkoztatottak sztrájk jogát korlátozó egyes rendelkezéseket, újra szabályozzák a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Jó estét kívánok, Kökény Anna vagyok itt az FM 100.3-as frekvencián. Önök a Roma Szalont hallják. 2024. május 27-e, hétfő, 22 óra 5 perc. Van vendégem a stúdióban, Puporka Lajos, aki muzsikus cigány családba született, beszélgetünk édesapjáról, aki brácsás volt, akit sajnos nagyon fiatalon, 6 évesen elvesztett. Puporka Lajosnak regényes élete volt, hiszen 18 évesen elvesztette édesanyját is, amikor Svájcba került, és itt folytatott tanulmányokat, Svájcban érettségizett is. Elmeséli nekünk, hogyan került be a Roma Sajtóközpontba, mesél gyermekeiről, két fiáról, illetve arról, hogy mi az, amire még vágyik, mi az, amit tanul, miért fontos számára a pszichológia, és miért tartja fontosnak, hogy az ember önmagát meg tudja ezáltal ismerni. Vendégem a stúdióban Puporka Lajos, dokumentumfilmrendező és újságíró. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
5: Én is köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Anna.
4: Hát nagyon gondolkodtunk rajta, hogy hogyan mutassalak be, mert a médián belül mindenhez is értesz.
5: Hát figyelj, én már 25 éve dolgozom ebben a szakmában, hát és elég sok dolgot csináltam, illetve sok dologgal kellett foglalkoznom, és ugye hát tanulmányaim során is én ezt tanultam, tehát én doktoráltam ebből a médiatudományból, úgyhogy gyakorlatilag hát nehéz azt mondani, hogy én televíziós műsor szerkesztő vagyok csak, de legyen ez.
4: Te doktor Puporka Lajos vagy?
5: Igen.
4: Az igen.

0: egy...
1: Hány éves volt apa, amikor elment?
0: Én 6 éves voltam, ő meg 43.
1: Nagyon fiatal volt.
0: Hát figyelj, nem az évek számától függ az, hogy az embernek milyen az élete, hanem hogy élte azt a 43
1: hát
0: évet.
1: Nyilván.
0: És ő jól érte, szerintem.
1: És te ebben az első 6 évedből mennyit tudtál így megtapasztalni ebből a muzsikus világból? Ó, milyen emléked van apuról?
0: Hát csodálatos. Hát egyrészt ugye csodálatos, mert egy nagyon jó ember volt. A másik részről meg hát engem is ugye már 4 évesen hegedűt adott a kezembe. Aztán az nekem nagyon jött be, ezért hát rá be is láttam el. Hát ez az igazság, hogy hozzávágtam a hegedűt.
1: Na jó, de melyik 4 éves gyerek tudja azt, hogy ő most muzsikus akar lenni? Az elég picike voltál, nem?
0: Hát igen, de tudod, aki erre született, az valahogy 4 év. Tehát nézed az internetet, olyan fiatal gyerekeket látsz, akik felnőtt embereknek mutatnak példát, hogy kell egy-egy dolgot eljátszani. De aztán ugye akkor az nem jött össze, de aztán 10 évesen elkezdtem cimbalmozni, ugye, mert ott mindenki gyakorolt, ugye, nálunk ugye ott a 8 kerben a Koltán utcában az volt, hogy ugye mindenki gyakorolt, úgyhogy én is gyakoroltam.
1: De vett anyu egy cimbalmot?
0: Kaptam egy cimbalmot, igen, és hát egészen 18 éves koromig én jártam zeneiskolában, meg próbálkoztam, de hát nem voltam én olyan nagyon tehetséges.
1: Azért jó régi barátokkal beszélgetni, mert meg tudjuk ismerni az életüket ezek szerint. Az, hogy te tudsz cimbalmozni, az nekem teljesen
0: új. Hát már, hogy tudok, már nem, mert most már azért ugye én idősebb vagyok, már összefújnak a húrok, tehát hogy nem tudok, de elég sokat gyűrtem a hangszert, az az igazság.
1: Van otthon hangszered?
0: Nincsen.
1: Nagyon gyorsan átugrottunk apun. Uh-huh. Neked milyen emlékeid vannak apukától?
0: Hát figyelj, hát apa ugye hát érte azt, amit akkoriban a zenész cigányok. Hát te is tudod, hogy működött ez. Hát ugye kelt délbe, reménylel gyakorolt, lefeküdt, hogy pihenni kellett a muzsikálásra.
1: Igen.
0: Elment muzsikálni, aztán hazajött éjszaka. Hát ugye hát elég, hát hogy is mondjam, illuminált állapotba. És de hát sose bántott senkit, tudod? Tehát, uh-huh. Hogy, hát te is tudod, hogy
1: egy bohém életet élt.
0: Hát azt az életet élt, amit akkor mindenki.
1: És te ezt varázslatosnak láttad, mint más muzsikus cigány gyerekek, hogy apunak vasalják a fehér inget, ropogósra, és indul muzsikálni. Ez így megmaradt neked?
0: Hát hogy ne, de egy gyereknek, egy kisgyereknek az a jó, ami van. Tehát egy kisgyerek nem gondolkodik, nem is gondolkodhat, ugye? Tehát pszichológia alkalmatlan még erre, tehát hogy nem gondolkodik neki, ez így volt jó, nekem ez így volt természetes, nagyon, tehát tényleg nekem nagyon szép emlékeim vannak abban az időszakból, ugye anyáik kiültek az utcán, mi játszottunk, tehát tökéletes világ volt akkoriban, hát mindenkinek tele volt a hasa, jöttek haza a cigányok muzsikálásból, akkor ugye vártuk őket, szóval ez egy ilyen tök szép világ volt az.
1: Egy idilli.
0: Hát ahogy egy gyerek látja, az igen. De szerintem ahogy a felnőttekkel beszélgetek mostanság, azok is úgy gondolják, hogy ez egy idilli világ volt.
1: Így van. Egyébként gyerekként téged megviselt apu elvesztése?
0: Persze, mert én sokkal jobban szerettem édesapámat, mint anyámat. És, de nem azért, mert édesanyám rossz volt, hanem apám volt egy különleges ember. Tehát ugye azt kell tudni, hogy ő még akkor még diszidált 56-ba.
1: Tényleg?
0: Igen, lelépett a katonaságból, és hát most akkoriban ugye a cigányok közt kevesen voltak, aki beszélt angolul. Tehát egy ilyen fura világban nőttem én föl, de nagyon szép volt.
1: De ez a fura világ egy nyitott személyiséget varázsolt belőled.
0: Hát, hogy mennyire vagyok extravertált, azt nem tudom, de inkább introvertáltnak tartom magam, de valahol igen. Szóval nem az, hogy én nyitott vagyok, hanem hogy az a világ az egy idilli világ volt, főleg egy kis gyereknek.
1: Az irodáink között egy ajtó van, elég jó áthallható.

0: és a múltkor a kollégáimmal arról beszélgettünk, hogy a Puporka Lajos egy órája angolul beszél valakivel valamilyen szakmai ügyben, és tátott szájjal hallgattuk. Tehát azért apuból csak maradt neked valami.
1: Hát nem tőle tanultam. Hát figyelj, én már azért csak 56. évenbe járok, tehát sok fele jártam, az az igazság, én nekem sem volt egyszerű, és hát ragadt rám nem csak a kosz, hanem néhány nyelv is, tehát az angol, igen, francia, igen. Tehát, hogy hát hosszú volt ez az 56 év, de szép szerintem.
0: És akkor Puporka Lajos mikor tette le a cimbalomverőt, és azt mondta, hogy nagyon engem a média érdekel.
1: Á, de úgyis ez nem így volt engem, egyébként sosem érdekelt a média. Tehát 18 évesen meghalt édesanyám, és egyetlen rokonom a Svájcban volt. És akkor kimentem nyári, leérettségiztem ugye a Vörös Marti Mihály gimnáziumba, de egyébként a Patai Jöcsi volt az osztálytársam. Úgyhogy tehát az is nagyon szép volt, és akkor leérettségiztem, és akkor kikerültem Svájcba, ott ugye nem volt cimbalom.
0: De mi az, hogy kikerültél Svájcba?
1: Hát, hogy kimentem ugye az egyetlen rokonomhoz, a keresztanyámhoz, és akkor gyakorlatilag ott maradtam, ők mondták, hogy maradjak ott, hát fiatal gyerek voltam, és mivel nem volt más, így azt mondták, hogy tanuljak, és akkor elkezdtem tanulni, megtudtam franciául, fölvettek ott az egyetemre, leérettségiztem Svájcban is, és utána...
0: Milyen hát, egyetemre jártál?
1: Először úgy hívják, hogy École de France Moderne volt egy a Lozáni Egyetemen, ott kezdtem, és utána a Friburgi Egyetemen kellett leérettségizni, még egyszer, mert nem fogadják el a magyar érettségit Svájcban, akkoriban nem, és utána vissza a közgazdaságtan tanultam szintén a Lozáni Egyetemen, csak sajnos nem adtak letelepedési engedélyt már akkoriban, tehát ez 87-ben mentem ki, és hát haza kellett jönnöm, úgyhogy azt nem fejeztem be.
0: Annak ellenére, hogy azon az egyetem, ott jártál egyetemre, nem maradhattál Svájcban.
1: Nem, kis tiltottak egy évre.
0: Komolyan?
1: Igen.
0: Ez bánod ezt, hogy nem maradhattál Svájcban?
1: Hát most, ha bánom, ha nem, ez történt, és szerintem nem a múlttal kell foglalkozni.
0: Na jó, de ez valahogy előjött a média nálad.
1: Gyakorlatilag az az igazság, hogy parkolóőr voltam a Belgrádra parkon, a garázsipari vállalatnál, és ott
0: kidobtam.
1: Akkor még csak érettségeim voltak, kettő. És hát kitettek, és akkor indult a Roma Sajtóközpont, és ott a Csalog Zsolt, Horváth Aladár, és felvettek. Ja, és akkor ott kezdtem el ezzel foglalkozni, én sose akartam újságíró lenni.
0: Miért mentél a Roma Sajtóközpontba?
1: Hát, mert nem volt munkám.
0: Ennyi?
1: Igen.
0: És akkor mikor érezted azt, hogy ez a tiéd, vagy hogy megkedvelted, vagy hasonló?
1: Nem tudom, hogy
0: nem mondd azt, hogy nem kedvelted meg soha. Azt nem hiszem.
1: Figyelj, lehet, hogy viccesek tűnik, de én ezt azért csinálom, mert pénzt keresek.
0: Igen?
1: Igen, tehát, hogy én nem vagyok ilyen elhivatott, nem tudom, micsoda.
0: Most itt a roma ügyre gondolsz, vagy magára a munkára?
1: Igen, tudod, tehát a szakma az most borzasztóan átalakult, ugye ez a média. Tehát ma már teljesen más, mint ami volt, mikor én kezdtem 25 évvel ezelőtt. És nem, tehát ma már egyáltalán nem vonzó, de akkor se volt az. Hát nem tudom, így alakult. Tehát, hogy én nem, tehát azt akarom csak mondani, hogy nem ez az elhivatottság, hogy jaj, most ez leszek, vagy az leszek, hanem meg kellett élni valamiből, és hát ugye egyedül voltam, és akkor így dolgozhattam, pénzt kerestem, és dolgoztam.
0: Van olyan munkád, amire azért örömmel gondolsz vissza a média munkásságodból?
1: Hát sok mindent csináltam én, ugye, hát dolgoztam a Népszavába, volt a Magyar Televízión, egy 5 évig egy műsorom volt, sok vele dolgoztam.
0: A Magyar Televízióban mi volt ez a műsor?
1: Ez a Provokátor magazin volt, ez egy ilyen szociális magazin. Az érdekes, hogy ugye, tehát ezek a szociális történetek, ezek mindig jobban izgattak az egy embernek, csak az élete, mint a politika. Hát én nagyon nem szeretem a politikát, nagyon, nagyon nem tartom valósnak. Tehát nem arról szól, hogy az embereket segítsék, hanem hogy mindenki megkeresse a saját.
0: Tehát egy üzletnek látom.
1: Igen, igen.
0: Viszont tehát az emberi sorsok érdekel.
1: Az sokkal izgalmasabb, igen.
0: És ebben a műsorban te voltál az, aki felkutatja az embereket?
1: Nem egyedül csináltam, gyakorlatilag mi ez egy ilyen riportmagazin volt, és Szirmai Norbi, Setét Tomika.
0: Velük meg én jártam egy suliba.
1: Kicsi ez a világ, tudod, meg nálunk most tehát akkor kezdődött ez az egész, hogy a szakmával foglalkoztak, ugye a médiával, és akkor indultak akkoriban egy csomó médiaképzés, ma már nincsen, de akkor indultak, és akkor ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy mi valójában úgy kezdtünk el televíziózni, hogy a Klubrádióban volt egy hasonló magazinműsorunk, és a Bocskai Zsolt volt a vezetője, aki akkor a Klubrádiónak volt a vezetője, a műsorvezető, és azt gondoltuk, hogy ha már tudunk csinálni, hát tudunk, ugye idézőjel, tudunk csinálni egy rádiós riportmagazin, hát akkor most egy kamera, semmi. Hát és akkor elkezdtünk televíziózni.
0: Te mennyire értesz az operatőri munkákhoz?
1: Most már egyre többet kell itt addig tévében nekem is operatőrködnöm, igen.
0: Tényleg? Ezt nem tudtam. Melyik műsorban?
1: Hát ugye itt van egy vallási magazin, amit főként én csinálok, ez a cigánymisszió, és most van a Visegrádi magazint is én csinálom, tehát hogy egyre többet kell, igen, kamera mögött is lennem, úgyhogy de ma már tudod, ez egy más világ, mert sokkal fejlettebbek az eszközök, tehát nem az van, mint régen, tehát hogy ehhez ilyen borzasztó. Ma már mindenki tud saját maga médiát csinálni, tehát van a zsebében egy média centrum, tehát a telefon akár 4K-ba is fel tud venni dolgokat, úgyhogy ma már ez egy más világ.
0: Ott hagytuk abba, hogy bekerült az RSK-ba, és hát egyedül voltál, tulajdonképpen elárvultál, kikerültél Svájcba, aztán visszajöttél, kezdődött a média tanulmányaid, de közben lett neked családod. Mesélj nekem egy kicsit a gyerekek.
1: Hála jó Istennek, van két gyönyörű szép fiam. Igazából...
0: Hány évesek most?
1: Hát a nagyobb itt már 24, a kicsi az 18.
0: Elszaladt az idő, ugye?
1: Igen. Én is azt látom, igen. De figyelj, jó őket nézni.
0: Mit csinálnak a fiú?
1: Hát a nagyobbik az az ilyen autókkal akar foglalkozgatni. A kicsi meg még gimnazista.
0: Mit jelent ez, autókkal akar foglalkozni?
1: Hát, hogy autókat adnak, vesznek, és ebből próbálja meg fenntartani magát.
0: És mit tanult a nagyobb fiú?
1: Hát nagyon tehetséges gitáros volt, ugye ő járt a Schneidbergerhez is, de úgy érezte, hogy az egy, hát ebben igaza van egyébként, az egy külön világ, az egy embert igénylő dolog, hogyha ma már ugye nem lehet csak egy olyan, jó van, hát elgitározgatsz, és abból ugye nem tudsz megélni, ahhoz, hogy igazából jó legyél, ahhoz nagyon jónak kell lenni. És hát ez neki sok lett volna.
0: Egyébként mivel töltitek közösen az időt, ha együtt vagytok?
1: Hát nem túl sokat vagyunk már együtt, tudod, az az igazság, hogy ugye már a fiúk nagyok, azért érik már a saját kis életüket. Ugye a telefon, az ugye az internet, az azért nagyon szétválasztja a családokat, nem tudom, te ezt hogy tapasztalod.
0: Egyetértek.
1: Úgyhogy már az nincsen, mint régen volt, hogy hát az emberek összejöttek, és néha egyet jót beszélgettek, mert az egyik szobában nyomja a virtuális valóságot, a másikban, és gyakorlatilag én sajnálom, de lehet, hogy én voltam nagyon gyenge, de nem sikerült, úgyhogy hogy a gyerekeimet ettől. Bár a kicsit nagyon sokáig tiltottam ahhoz attól, hogy telefonja legyen, de most már ugye azért hiszem 16 éves koráig nem is volt neki ilyen okos telefonja, de most már az a nevetséges, hogy akár az iskolában is a leckéket, meg a felkészülést, meg a nem tudom micsorát ezeken az eszközökkel bonyolítják. Volt ugye, amikor a Covid volt, akkor így is akartak tanítani. Tehát jelentősen átalakult a világunk az elmúlt időszakban, és ebben nem tudunk kimaradni.
0: És ez a családi életeket is megváltoztatja igazán.
1: Teljes mértékben. Tehát szerintem érted, az asszonyok is inkább foglalkoznak a telefonnal, mint a főzéssel. Egyre több esetben ugye van az, hogy inkább rendelnek az emberek telefonon, mint hogy főzzenek.
0: Ha már ott van a kezükben.
1: Ha már igen, szóval, hogy gyakorlatilag a családok az teljesen átalakulnak, és szerintem hát ez nem lesz jobb.
0: Ha szóba jött a főzés, te tudsz főzni, ugye Lajos?
1: Igen, én többek között ugye én jártam a Gundelbe is, a vendéglátóiparit is elvégeztem.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Na, akkor csak kiderülnek dolgok.
1: Igen, és gyakorlatilag, hát az az igazság, tudod, hogy mikor én fiatal ember voltam, ugye édesanyám a tradicionális világban, ugye el se tudtak képzelni, hogy bármit is megtanítson nekem. De aztán a sors az rávitt, ugye? Tehát, hogy és aztán hazajöttem, és az az igazság, hogy mikor kitettek Svájcból, utána mindig visszajártam, tudod, dolgozgatni. Cukrász üzemben dolgoztam.
0: Svájcban?
1: Igen.
0: Na.
1: Igen, és mindig cikiztek a ottani szakemberek, hogy hát te csak egy ilyen segédmunkás vagy, tudod, és akkor hazajöttem, és akkor mondom, már csak azért is beiratkozom, és csináltam.
0: Te főző rendszeresen otthon?
1: Igen, szoktam, igen, persze rendszeresen, igen. Tehát ez egy normális dolog. Hát most tehát vannak, azért van néhány dolog, amin ugye a technika nem tud segíteni. Tehát azért az ember maradt, érted? Ezt akarok mondani, hogy azért ennünk kell, aludnunk kell, és az alapvető dolgok nem változtak. Tehát ezek ilyen kütyük, amiket kaptunk, amiket nyomogathatunk, és ugye elvesz ebből, meg elvesz abból, tehát, hogy elveszi az időt, de igazából az ember maradt, tehát pszichésen se tudta ezt az egészet követni, és hát ezért van ez a nagyon sok pusztált ember, akár merre nézel.
0: Ha végigmentünk így most nagyon gyorsan, tényleg így az életutadon, úgy tűnt mindig, mintha sodort tak volna téged az események, és úgy történtek a dolgok. Én egyébként kiegyensúlyozott embernek látlak. Mi történt volna, ha úgy történnek a dolgok, hogy te szeretnéd? Neked volt ilyen álommelód? Tehát, hogy azt szeretnék lenni, hogy?
1: Nehéz ezt, tudod, mert ugye én nekem nem volt olyan, aki ezt... Én még mindig, tehát hogy is van, aki irányított volna. Tehát a szüleim hamar elmentek, és hát ugye nem volt egy irányítás. Tehát egy időszak, amikor csavarogtam Európába. Tehát, hogy...
0: Hát nem, az nem olyan rossz dolog.
1: Nem, én se tartom rossznak. Egyébként nem is volt rossz. Tehát most már így visszatekintve, akkor lehet, hogy nem volt.
0: Még így is vagyok, mondtad, hogy milyen sokat jártál Spanyolországban.
1: Svájcban, igen. De Spanyolban is jártam sokat, de nem ez a lényeg, hanem hogy az embert egyébként mindig viszi az élet. Tehát főleg minket, cigányokat. Akik olyan családi környezetben születnek, akiknek ugye megvan az irányítás, megvan a családi háttér, megvan minden, azok eljutnak ugyanide, csak sokkal egyszerűbben. Mi mindig ilyen vargometűkkel megyünk, meg ilyen körbejárjuk. Mi nem ismerjük ezt az egyenes utat.
0: Szerintem miért?
1: Hát mert sose volt ilyen azért az egész történelmi folyamán, hogy egyenesen kellett volna mennünk, tehát mindig kacskaringózva jutottunk el egyik helyről a másikra, ahol éppenséggel meleg volt a helyzet, onnan elmenekültünk, tehát sosem volt az a, de az mi mentalitásunk is ilyen, tehát a cigány mentalitás is az, hogy ha gáz van, akkor lelépünk.
0: De ez egy jó életösztön, nem?
1: Hát hogy, hát ezt tanultuk, ez van bennünk, ugye? És nem tudunk, tehát a saját árnyékából senki se tud kilépni, ugye? Tehát a szüleiktől is ezt láttuk, hogy ha gáz van, akkor elmennek. Hát ezért köszönhetjük, hogy mondjuk a második világháborúban mondjuk a zsidók azokat elvitték, a cigányokat is megpróbálták, de az első adandó alkalommal megléptek. Tehát, hogy míg a zsidók bemeneteltek a gázkamrába, a cigányok azért, főleg Magyarországon, hogyha lehetett, akkor...
0: Ellenálltak.
1: Hát nem ellenálltak, leléptek. De, mi is ilyenek, tehát, mi ilyenek vagyunk, tehát, hogy nem sose volt egyenes az, hogy tehát nem volt egy kiszámítható jövő, tehát amikor itt most nem is tudom hány földosztás volt az elmúlt időszakban, hát egyetlen cigány se kapott földet. Ugye?
0: Milyennek az oka szerinted?
1: Hát mert a nem cigányok azok elvették ezt, és nem adták sose azt cigányoknak oda.
0: Beszéltem itt a rádióban egyébként olyan romákkal, akiknek nagy földjük van, aztán tököt ültetnek, meg nem tudom mi. Szóval vannak ilyen kirívó esetek, akik...
1: Hát talán vannak, de én a történelem folyamán sose volt, ugye nem is lehetett. Először és másodszor meg hát sose volt, tehát sose volt egy biztos egzisztenciát. Ha belegondolsz 1961-ig a nagy párthatározatig, amikor ugye a cigányoknak tehát eldöntötték, hogy felszámolják a cigánytelepeket, amik nem azok a cigánytelepek voltak, amik most vannak, hanem kint a valójában a pusztába, a prérin. Tehát patakok mellett, meg erdőkbe éltek. Tehát és 1961 az nem volt olyan régen. És akkor ugye hova tették őket a falvak meg a városok szélére, mert ott volt szabad telek, és ott alakítottak egy másik cigánytelepet, de hát az már nem putrik voltak, tehát azért igen, tehát ugye azt gondolom, hogy nekünk sose volt vagyonunk, sose volt semmi olyan, ami így biztos lehetett az életben.
0: Én nagyon ki akartam csikarni belőled valami szakmát, hogy mi lettél volna, hanem a média. Van neked ilyen?
1: Hát megmondom őszintén, most a pszichológia érdekel egy kicsit, úgyhogy lehet, hogy már idős vagyok hozzá, de megpróbálok egy kicsit tanulni ebben is egy kevesen. Mert egyébként meg unalmas.
0: Már a korod unalmas, vagy a pszichológia unalmas?
1: Nem, az, hogy az ember nem csinál semmit, az... Tehát ugye azt gondolom, hogy ugye most 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel doktoráltam, és nem jártam, ugye nem fejlődött, és érzem magam, hogy kicsit unatkozom. Tehát én, nekem érdekeltek mindig a dolgok, nem tudom mitől. Hát ezt nem tudom neked elmondani, hogy mitől van, de ez érdekel, hogy ez mitől van. Hát, hogy, de mi az, hogy motiváció, mi az, hogy az ember ugyan gondolkodik, hogy mitől lesz valaki, még mitől nem lesz valaki. Tehát, hogy tudom, érthető ez, hogy mi az, ami az ember motiválja, mik azok a tényezők, amik hozzásegítik ahhoz, hogy mondjuk érdekelje, mondjuk akár a tanulás, a zene, vagy bármi más. És ez az egésznek a lényege, mert ugye, hogyha a szakmát, bármilyen szakma legyen az, hogyha valaki érdekel a szakmája, akkor abban nagyon jó tud lenni. Tehát, hogyha elkezd festeni, és érdekli a festészet, és ott tud ülni a pászon előtt napi 8-10-12 órán, akkor az nem igaz, hogy az nem hoz eredményt.
0: Végre egy olyan emberrel ülök itt szembe, akit megmerek erről kérdezni. Szerinted az fontos, ha valaki csinál valamit, hogy abban nagyon jó legyen?
1: Hát nem. Szerintem nem az a fontos, hogy jó legyen. Tehát ugye van ilyen elképzelés, hogy egy Amerikában élő pszichológus mondja, hogy valójában az ember akkor boldog, hogyha azt csinálja, amit szeret csinálni. Most ez teljesen mindegy, hogy azért pénzt kap, vagy nem kap pénzt, elismerést kap, vagy nem kap elismerést. De ha szereted csinálni egy dolgot, mondjuk szereted, tegyük fel főzni, amikor hazamész, akkor olyan gyorsan elmegy az idő. Vagy szeretsz mondjuk, nem tudom, barkobászni, vagy nem tudom, leülsz és csinálod, akkor azt veszed észre, hogy csinálod már nem tudom 3 órája, és mint hogyha most kezdted volna.
0: Egyébként te, aki most a pszichológia érdekel téged, mit gondolsz arról, hogyha az ember olyan dolgot csinál, amit nem szeret csinálni?
1: Hú, az borzasztó. Nem tudom, neked volt-e ilyen, emlékszem a...
0: Hát hogy ne lett volna, 20-valahány éve vezetek háztartást.
1: Nem
0: csak
1: szeretem.
0: Ilyen pillanataim
1: van. Ez jó. Ezt emlékszem valaki belőled.
0: Hát hidd el nekem, hogy olyan asszony szerintem nincs a világon, aki ilyen évtizedekig minden pillanatban szeret söpörni például. Ezt nem hiszem el. De ne rólam beszélj.
1: De például én sosem elejtem a gimnáziumban, még akkoriban voltak ilyen nyári, hogy el kellett menni dolgozni, tudod, ilyen nyáron nyaranta, és engem egyszer betettek a csokoládégyárba. És ilyen, hogy hívjákokat, ilyen bombonokat kellett bepakolni egy dobozba.
0: Szóval,
1: hát az borzasztó.
0: Igen?
1: Hú, hát
0: az minden, a monotónia, ugye?
1: Igen, minden nézted az órát, hogy Jézus Mária még csak 5 perc telt el, és az valami örökké valóságnak tűnt az a, akkor is a 8 órát dolgoztunk.
0: Normális lehet az? Tehát van, lehet olyan ember, aki azt nem szenvedi meg a lelke, hogyha egy ilyet dolgozik? Ezt te el tudod képzelni?
1: El, igen. Igen, tehát teljesen másnak ez, nekem volt ez ilyen szörnyű, a többi osztálytársaimnak nem volt ennyire szörnyű. Nekem volt ez ilyen lelki sok, hogy ezt állandóan kellett csinálni, ugyanazt, ugyanazzal a, ugyanúgy, ugyan. És volt, akinek ez nem így volt. Sose fejtem, dolgoztam a mozgó postán, újságokat csomagoltunk. És ez tulajdonképpen úgy működött, hogy a vonaton voltak ilyen számolónők, én kötöző voltam, hogy az, kidobtak egyébként 2 hónap múlva. És egyébként azért képzelem, mert megvették a franciák, és kíváncsiak voltak arra, hogy mit csinálnak a magyarok ott a vonaton, tudod, mert ment le mondjuk a vonat, addig összekészítették az újságárusoknak. Náluk meg ugye úgy jött le a gépről, tehát el se tudták képzelni, hogy mit szórakoznak ezek ott éjszaka. És ugye én meg elbeszélgettem ott az emberekkel, meg jókat nevetgéltünk, meg tehát ezekkel a... És akkor másra behívtam, és azt mondták, hogy hát itt újságot kell kötözni, nem kell francia beszélni, úgyhogy akkor köszönjük szépen. Még ugye próbaidő alatt voltam.
0: Azért, mert franciául beszélni.
1: Hát igen, de hát azt se szerettem csinálni, de az volt a jó, hogy mondjuk 2 órát ment a vonat, és utána sem csináltunk semmit, mert ha vissza kellett jönni Budapestre, tehát egy ilyen értelme, szóval ilyen érdekes volt, de igen, tehát hogyha valami olyat csinálsz, hogy olyan dolgot kell, hogy csináljál, amit nem szeret, azt egyébként nem is tudod szerintem lelkileg megcsinálni. Tehát egy idő után ott hagyod.
0: Mennyi?
1: Jó, te még nem dobtad el a söprűt, ahogy látom.
0: De dobtam én már. Mi szoktunk pizzát rendelni.
1: Igen, de igen, szóval amit olyan csinálsz, amit nem szeretsz, úgy tényleg úgy rüheled, az borzasztó, az életet tényleg tönkre teszik.
0: Ha nyugdíjas korba kerülsz, szerinted mit fogsz csinálni, mi lesz a szórakozásod?
1: Nem tudom, hát én sose tervezek előre, úgy nem is tudom, hogy mi lesz, nem is tudom elképzelni, hogy mi lesz a nyugdíjas évem, hát amit hozza a sors, hát én elfogadom mindig. Tehát azt tanultam, hogy tudod, hogyha mindig előre tervezel, akkor hogyha nem jön be, akkor csalódott vagy.
0: Nem kockáztatsz.
1: Nem az, hogy nem kockáztatok, hanem minek. Tehát, hogy hát amit hoz a sors, azt elfogadod. Tehát te se tudod, hogy mi lesz el. Egyáltalán megértjük-e a nyugdíjas kort, ugye? Egyáltalán lesz-e nyugdíjunk, ugye? Egyáltalán Tehát annyira változik a környezet, hogy amit egyébként mi eltervezünk, az egy gondolat. Tehát a valóságnak semmi köze nincs hozzá. Tehát ugye élünk egy teljesen szubjektíven látjuk a világot. Te másképp látod a világot, mint én. De nem csak azért, mert nő vagy, én meg férfi, hanem mert teljesen máshonnan jövünk, mert te mondjuk másképpen látod a színeket, mert nő vagy, ugye, mert másképp veszel fel egy beszélgetést, mert te egy szubjektum vagy, és nem. És a valóságról meg igazából nem is tudjuk, hogy mi a valóság.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottál.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Főzőversenyen mutatták be a roma fortélyokat. Idén is megtartotta a hagyományos roma napot a paksi roma kisebbségi önkormányzat. A program egészen hajnalig várta a látogatókat az Ürgemezőn. Délután pontozta a zsűri főzőversenyre készült ételeket, amelyek között volt lecsós pörkölt és babgulyás is. A hagyományos roma ételek között számos olyan fogás található, amelyet ma is szívesen készítenek a családok. Ilyen például a különböző pörköltek, húsos raguk, töltött káposzta, lecsó, babos ételek, krumplis fogások, valamint különféle házi tészták és kenyérfélék. Sok helyen kedveltek a tartalmas levesek is, amelyek egy nagyobb család számára is elegendőek lehettek. Az ételek elkészítése gyakran nem pontos recept alapján történik. Az idősebb generációk sokszor érzésre főznek, és a tapasztalatuk alapján tudják, miből mennyi szükséges. A fűszerezésnek szintén fontos szerepe van. A hagyma, a fokhagyma, az őrölt paprika, a bors és más fűszerek segítségével egyszerű alapanyagokból is karakteres, erőteljes ízű ételek készülhetnek. A roma konyha azonban nem egyetlen mindenhol azonos receptgyűjtemény. A helyi magyar, balkáni, erdélyi és más konyhai hagyományok is hatással voltak arra, hogy egy-egy roma közösség mit és hogyan főz. A főzés különösen fontos szerepet tölthet be a családi életben. Egy nagyobb étkezés elkészítése sokszor közös program. Valaki előkészíti a zöldségeket, más a húst készíti elő, közben pedig beszélgetés, nevetés és történetmesélés is megtölti a konyhát. Így az étel elkészítése önmagában is közösségi élménnyé válik. A nagymamák és édesanyák szerepe különösen jelentős a receptek továbbadásában. Sok hagyományos fogás receptje szájról szájra öröklődik. Nem feltétlenül van leírva, hogy pontosan hány gram lisztet vagy hány kanál fűszert kell használni. A fiatalabbak gyakran úgy tanulják meg ezeket az ételeket, hogy figyelik az idősebb családtagokat, majd később maguk is elkészítik ugyanazt a fogást. Ezáltal a recept mellett egyfajta tudás és családi örökség is továbbadódik. A roma főzéshez gyakran hozzátartozik a vendégszeretet. Ha vendég érkezik, sok családban természetes, hogy étellel kínálják. Egy nagy fazék étel elkészítése ezért nem csak a család ellátását jelentheti, hanem azt is, hogy legyen mit megosztani másokkal. Az étel ilyen módon a szeretet, a gondoskodás és az összetartozás kifejezésévé is válhat. A közös étkezéseknek ünnepi alkalmakkor is különleges jelentőségük van. Lakodalmak, keresztelők, családi összejövetelek és más fontos események alkalmával gyakran nagy mennyiségű étel készül, amelyből mindenki részesül. Ilyenkor a főzés maga is az ünnep részévé válik.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, ez pedig a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán egy nagyon különleges, híres nevű vendégem van, Száva Lajos, alias Vazul, így ismertek téged a 90-es években, igen. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Igen, köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében. Aztán nem is tudom, hogy kezdjem, mert nekem nagyon sűrű, nagyon mély helyről jöttem, nagyon mélyről helyről emelt ki az Úr Jézus Krisztus.
3: Igen, két véglet van, bocsánat, hogy közbevágok. Két véglet van, akik mostanában ismernek téged, vagy talán az újabb generáció, azok már a nagyon keresztény, szelíd, evangélista.
4: Igen.
3: Lajost ismerik, aki a börtönmissziót is csinálja, és szolgál nagyon sokat. Illetve a másik véglet az, aki meghallja a Száva nevet, és jaj, hát ők a nagy mafiózók voltak a 90-es években, és félni kell tőlük, és

rossznak. Gondolok arra most a 90-es évekről és a 90-es évek rendszerváltás előtti bűnözői életemről, hogy ezek olyan mélyen beágyazódtak a társadalomba, hogy a mai napig is, 30 év után, mai napig is emlékeznek rá, sőt beszélnek róla. Hadd mondjak el gyorsan egy példát, a Nándinak mondtam útközben az autóba. Megállított egy fiatal rendőr, már a buszában mentem előzésnél, és félreállított, odaadtam, kérte az adataimat, odaadtam, és azt mondja, hogy maga az a Száva. Mondom, igen. Azt mondja, ide figyeljen, Száva úr. Én sok mindent hallottam magáról. Na, mit hallott rólam? Hát maga 30 éves, hát még akkor még hátulgombolós ruhába járt. Azt mondja, a kollégái mai napig is beszélnek a családról. És mondom, mit akar ezzel mondani? Azt mondja, azt is hallottam, hogy megváltozott maga, teljesen más életet él, ezért ne használja ezt, mert maga után kell jönnöm. És meg hogy büntessünk. De szóval ez nekem az verte ki nálam a biztosítékot, hogy 30 év után is a nyomozó hatóság, meg a rendőrség azokon sztoriznak, hogy régen mi volt. Na de az, hogy most megtértem, az, hogy aki most ismer engem, hogy Isten útját járom, és ahol tudom, segítem az embereket, és az Isten szolgálatába vagyok, erről ennek kevesebb a hírértéke, de nem is ez a lényege, mert az a legfontosabb, hogy az Úrral személyes élő kapcsolatom van. Visszatérve a kérdésre, én Miskolcon születtem, de gyerekkoromban már néhány évesen, az első osztályú, első általános iskolát már Budapesten végeztem. Nagyon örülök, hogy időben. Persze szüleimnek több helyen, hát milyen egy ősi roma családból származom, ami azt jelenti, hogy az ország bizonyos részén, Miskolc, Ózd, Nyíregyháza, voltak rokonok édesanyámnak, és hát ezek annyira szerették egymást, hogy néhány évre mindig nem látogatták, hanem leköltöztünk oda, ahol ők laktak. És eltöltöttünk 4-5 éveket különböző városokba. Ott születtek viszont testvéreim is, de végül, hála Istennek, édesapám fölismerte azt a lehetőséget, hogy azért Budapestre van szükségünk, hogy az adja meg nekünk a megfelelő jövőt, és fölköltöztünk már tinédzser 13 éves korom óta, 12-13 éves korom óta véglegesen itt élünk Budapesten. Aztán a 90-es évek előtt, rendszerváltás előtt voltak azok a lehetőségek, hogy Púcsúba, Vásárba lehetett járni. Édesanyám, meg a szüleim, egy zenész, munkás, kereskedő nagy részt, zenész munkás kereskedő családból származik, kis részt meg vegyes hagyományos roma tradíciók mentén, ami azt jelenti, hogy ilyen vegyes romaság is van bennünk, ami jó, mert jobban megértjük egymás kultúráját. Ez egy előnyös dolognak tartom. És mikor jöttek a lehetőségek, akkor édesanyám meg édesapám váltottak ilyen engedélyeket, jártunk búcsúkba, rövid divat bazárárú kiskereskedéssel, és nagyon jó pénzt lehetett keresni. Hát azelőtt sokat dolgoztak a szüleim, hogy el tudjanak tartani, akkor se volt könnyű egy nagy családot eltartani. 9 vagyunk édes testvérek egyébként, de van egy fél testvérem, a Sárgalábú, aki szintén ugyanolyan, mint édes testvérem lenne, így 10 vagyunk. De tulajdonképpen munkából tartottak el becsületesen a szüleim. Aztán, amikor jöttek ezek az új lehetőségek, akkor már több pénz volt, akkor én is be tudtam szállni, letettem a jogosítványt, később vezettem, önállóan jártam búcsukra, vásárokra, piacokra, akkor már jó pénzeket lehetett keresni. Aztán én nagyon fiatalom, most én a magam nevébe beszélek, persze nem a családébe, összességébe. Nagyon fiatalon belekeveredtem az éjszakai életbe, már olyan 15-16 éves koromban. Összebarátkoztam olyan emberekkel, hamis kártyás volt az egyik, a másik ilyen éjszakai nőkre vigyáztak, úgyhogy nagyon ilyen bűnözői körökbe belekeveredtem, és úgy hamar fel.

0: eltaláltam magam a hamis kártyás környezetben. Volt ez a 80-as években, ez a gagyizás, hogy a rész tárgyakat eladták aranynak, fölcsiszolták, magyar próbát ütöttek bele, és rengeteg turista volt, a NDK-sok, meg aztán voltak a lengyelek, akik nagyon szerették, és rengeteg pénzt lehetett keresni. Például mondok egy példát, hogy 2000 forint volt egy havi fizetés akkor, amiből megélt egy család, és akkor a barátom, aki ebben profi volt, több nyelven is beszélt, ő keresett olyan 10-15 ezer forintot egy nap. Ez egy brutális pénz volt. Persze bűncselekmény volt, de nem volt olyan kölyű. Szóval elég sokáig lehetett húzni ezt a dolgot, és ebből a 10-15 ezer forintból nekem olyan 3-4 ezer forintot mindig odaadott, és nekem csak annyi volt a dolgom 15-16 évesen, miután végeztem az általános iskolával, hogy csak nézzek körbe, jön a rendőr, fütyüljek egyet, vagy drótozzak, vagy hogy hívjam fel a figyelmét, hogy ne kapják el. Szóval én csak így figyeltem, semmiben nem vettem részt. De most ezek olyan pénzek voltak, hogy én csak őt kísértem, drótoztam neki, hogy jön-e, látok-e rendőrt, vagy ilyesmi, és ezért ilyen egy-két havi fizetést kaptam. Hát mondjuk édesanyám egyszer meglátta a pénzt a zsebemben, most a farmerom, és őt meglátta, és elkezdett ordítani, kiabálni. Mit csináltál te gyereke, mindjárt jönnek a rend, mit rabolták ki? Hát ez teljesen ki volt készülve idegileg. Hát persze, hogy hazudtam, mondom, hát anyu, mondom, ne, ez nem az én pénzem, van egy vállalkozó barátomnak a szülei, és elmentünk együtt egy kicsit szórakozni, és nálam hagyták a pénzt, mondom, vissza kell védem, és nagy nehezen meg tudtam őt nyugtatni, de brutális pénz voltam. Most ilyen pénzek mellett láttam a osztálytársaimnak a szüleit, akik tanárok voltak, akik nagyon felső szinten dolgoztak, és kerestek 2000 forintot, amit én havonta megfizett, 8 általánossal megkerestem. Hát persze, hogy nem volt kedvem tanulni.
1: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy gyönyörű dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább. Természetesen továbbra is Száva Lajos lesz az én vendégem.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Lajos, alias Fazul az én vendégem. Köszöntelek téged. Ott hagytuk abba, Lajos, hogy gyermekkorodban már megkerested a tanároknak a fizetését tinédzserként. Hát akkor itt most arról beszélünk, hogy te körülbelül 13-14 éves voltál, ugye? 15 évesen. Te már akkor egy tanárnak a fizetését megkerested.
0: Hát a bűnözésből sajnos. Amire nem vagyok büszke, de hát az igazat el kell mondani, mert nagyon fontosnak tartom, hogy Isten kit honnan és hová emel ki, azért tartom fontosnak ezeket elmondani.
1: Tehát akkor 15 évesen már belekerültél úgymond ebbe a világba, ami utána még jobban kiteljesedett, amikor már idősebb lettél, és még nagyobb. Ugye ezekbe a témákba is majd bele fogunk menni, de hogy már 15 évesen elkezdődött, itt még az Isten képed akkor abszolút nem volt meg, tehát gyermekként nem is hallottál Istenről, vagy templomba járás, vagy karácsonyi alkalmakkor valami kis szösszenet volt?
0: Nem, de ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, és nemrég jutott eszembe, hogy ez a tinédzser koromban volt nekem, nem tudom ez mivel jár, de állítólag van olyan, hogy ilyen tinédzserkor, ilyen átmeneti, ilyen depressziós állapot, hogy nehezen tudja az ember a gyerek és a felnőtt kor közötti állapotot kezelni, és arra emlékszem, hogy nagyon erősen, és hiszem, hogy ez Isten volt, nagyon erősen azt foglalkoztatott, hogy mi értelme van az életnek, ha úgyis meghalunk. Szóval ez nagyon sokáig foglalkoztatott, és volt nekem egy-két rokonom, akivel jó viszonyban voltam, idősebbek, és mentünk szórakozni. Persze, mivel sikerült ilyen hamis kártyából, meg gagyizásból, egyéb dolgokból ilyen sok pénzt keresni, mindig én álltam a számlát mindenhol. ez ragaszkodtam. És úgy persze ezt így ki is használták, és haverok, távolabbi rokonok úgy hozzám csapottak, és akkor jártunk így csapatosan szórakozni, és sok esetben már volt olyan ember, aki tudta, hogy engem ez foglalkoztat, hogy mi az életnek az értelme, úgyis meghalunk, és voltak ezt fokozta, és akkor még mélyebbre hozott, és akkor elkezdett kölcsönkérni, és úgy teljesen emlékszem erre, hogy úgy felelőtted volna, mennyi pénz volt, hanem tessék, itt van, tedd el. Szóval volt egy, de ez egy pár hónapig tartott azért, és szóval ez az egy olyan élményem volt úgy Istennel kapcsolatban, hogy úgy éreztem, hogy szólt hozzám, de nem kerestem tovább. Legyűrtem, visszautasítottam, és a további bűnözői életmód, meg a rossz társaság, azok úgy megkeményítették a szívem Isten felé, hogy aztán, sőt, utána egyáltalán meg is tagadtam. Én nem hittem Istenbe. Azt mondtam, hogy nincs, mert amit én elkezdek csinálni, akár üzleti, legális dolgot fiatalon, a vásározás búcsúba járás, aztán később ezt magasabb szinten műveltem, akár a bűnözés, ezek működtek. És akkor azt úgy gondoltam, hogy én magam ura vagyok. Vannak barátaim, beosztottjaim, családtagjaim, csomó pénzt lehet keresni. Persze arra, hogy most mi lesz utána az élet értelme később, meg hogy megbetegedhet az ember, meg hogy mi a minőségi élet, ez nem foglalkoztatott fiatalon. Úgyhogy nem foglalkoztam Istennel egyáltalán, sőt, aki még Istent szóba hozta, el is zavartam, mert azt mondtam neki, főleg a későbbiekben, hogy nem kell Istent magunkért használni, apám, gyere, ide adok munkát, aztán dolgozhatsz, keressél pénzt. Én szegény édesanyám, mint általában legtöbb roma, meg Magyarországon, Európában, ez a katolikus vallásos volt, és tele volt szentképekkel, meg szobrokkal szobája. Ő hitt a maga módján akkor is, én nagyon föl voltam háborodva, hogy mibe hiszel, a mesébe, a csodákba, hát mit csinálsz, ez egy középkori baromság, és egyszer ő, meg egyik nagynényén mondta, amit soha nem felejtek el, nagyon sokszor eszembe jutott, hogy figyelj ide, Lajcsikám, ha nem volna Isten, még levegőt se tudnánk venni. Ez úgy megmaradt bennem ez a mondat, hogy azóta nagyon sokszor, sajnos már nem élnek, de annyira szerettem volna, ha megélték volna azt, hogy lássa, hogy az ember tényleg meg tud térni, meg tud változni, és tudja imádni az Istent.
1: Ugye akkor itt folytatódik tovább az életed, ugye jó gyermekként ez volt a te istenképed, vagy ennyit láttál akkor, hogy édesanyád hitt benne, nagyon elutasító voltál. Ugye haladtál tovább az életbe, egyre komolyabb, egyre érettebb férfivé váltál, és hogy bírja elérni az ember azt, hogy a 90-es évekre a testvéreivel, ha meghallják a nevüket, akkor mindenki fél tőlük, és ez nem az átlag emberekre vonatkozik, hanem az éjszakai emberekre, akik ugyanúgy úgy állnak az élethez, hogy én nem félek senkitől, és még ők is rettegték a Száva család nevét. Hogy bírt felfejlődni ide az ember?
0: Összességében hatan vagyunk testvérek a egy bátyámmal, a féltestvéremmel, és mind a hat egy különálló személyiség, egy erős jellem, egy sportot szerető, kedvelő emberek, és a maguk módján egy vezéregyéniségek saját területükön. A rendszerváltás előtt két testvérem a családból disszidált Kanadába, és azt hiszem az egyik Amerikában volt, a másik Kanadában, és rendszerváltás után hazajöttek. És ők már annyira tisztában voltak, hogy működik a demokráciába a dolgok, hogy azonnal tudták, hogy mit kell csinálni. Leültek édesanyámhoz, és akkor elmagyarázták neki, hogy figyelj, anyu, kemény világ fog következni, itt utcán fognak lövöldözni, tehát ott szájjal hallgattuk mi, akik nem tudtuk még ezt, és az volt a lényege, hogy elmondták, hogy kell csinálnunk egy őrzővédő céget, amire volt legális lehetőség, és azon belül legálisan tudunk pénzt keresni, tudunk sportolni, tudunk barátokat, rokonokat, csinálunk egy olyan céget, ami családon belül van, megbízható emberekkel, meg tudjuk védeni önmagunkat, mert édesanyámnak az volt a legnagyobb aggája, hogy hát mi lesz velünk, ne kerüljünk börtönbe, ne legyen bajunk, hogy vigyázzunk egymásra, minket így nevelt anyánk éjjel-nappal a szüleink, hogy az összetartás, a szeretet, egymásra való odafigyelés, és hát anyukámat meg tudták győzni azzal, hogy ez egy olyan erő demonstráció lesz, országos szinten is el lehet érni, nagyon jól látták előre ezt a helyzetet, hogy annyi testvér, rokon, barát lesz benne, hogy meg tudjuk egymást védeni. Ez megnyugtató volt édesanyám részére, és ez egy persze egy jó pénzforrás volt. Hát több 100 milliárd kintlévőségek voltak az építőiparban rendszerváltás után, a cégek, mindenki becsapott mindenkit, egymást csinálták a kamu dobós cégeket, fölvettek csomó hiteleket, árukészleteket nem fizették vissza, mert hát ez egy tiszta nevetség volt, nem csoda, hogy ennyire rosszul alakultak, meg kezdődött Magyarországon az egész demokrácia, mert én emlékszem arra, hogy valaki csinált egy céget, akár egy hajléktalan is, bevásárolt több 100 000 forintért, tegyük föl ruhaneműt, vagy építőipar, bármit, és akkor ilyen, azt hiszem, egy hónapos átutalással kellett utólag fizetni. Le kellett bélyegezni a szápapírt, és akkor utólagos fizetés volt. Hát ez persze, hogy mindenki kihasználta. Aztán volt olyan áfa visszaigénylés, amiben engem is belehúztak bizonyos szinten, hogy 2 forint volt egy űrlap, csináltak egy kamu céget, és akkor ráírták, hogy 10 millióért vásárolt nemesfémet. És annak az áfáját egy-két héten belül a számlára kiutalták, és akkor fél év múlva, meg negyed év múlva hívtak vissza be az APEC-be egyeztetni a számlákkal, addigra meg egy csomó áfát, súlyos milliókat össze lehetett szedni, és amikor volt a számlaegyeztetés több hónap után, akkor egyszerű kézenfekvő magyarázat volt, hogy nézze, föltörték az autóm, a táskával együtt elvittek egy csomó cuccot, benne voltak a számlák, nem tudtak mit kezdeni az emberrel. Szóval az államot nagyon le lehetett húzni, ez még annyiból a szempontból jó volt, hogy ez nem emberek ellen irányult, mert azért egy embert kisebb pénzzel is tönkre lehet tenni egy családot, az állam azért bírta a gyűlődést.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen továbbra is Száva Lajos lesz az én vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Lajos az én vendégem. Köszöntelek téged! Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésüket, hogy milyen kis cselek voltak akkoriában, amikor itt jött a rendszerváltás Magyarországra, és hogyan haladt itt tovább az életetek, tehát akkor itt elmesélted, hogy anyukád nyilván megrémült ettől az egésztől, és az volt csak nyugtató, hogy hát sokan vagytok, és meg tudjátok védeni egymást, de mégis azért tényleg még külső szemmel is ijesztő, nem úgy a saját gyermekeimről van szó, és hogy hogyan haladt akkor itt tovább az életetek?
0: Igen, egy mondattal hagyd térjek vissza, amit az előbb mondtam, hogy a bankokat, meg vállalatok, cégeket könnyen le lehetett húzni egyesével, de azért ne felejtsük el, hogy a privatizáció azért nem kellett félteni a jó pozícióban lévő embereket is, mert nagyon sok olyat ismertem személyesen, ezeket ilyen fehér galléros bűnözőknek mondták, és tele voltak ezeket az emberek körül olyanok, akiknek kiosztottak pénzeket, meg visszaosztották, úgyhogy nagyon sokan meggazdagodtak, nem véletlenül volt annyi, mert az éjszakában lehetett lemérni, hogy hogy áll, mennyi pénz a Magyarországon. Itt mindenki két kézzel szórta a pénzt, mint bolond a homokot.
1: Tehát akkor sokkal jobban ment a szórakozás, a bulizás, mint most?
0: Csak persze, hát manag, ez már nem szórakozás, ez már ennek semmi köze nincs hozzá. Ott az éjszakában volt a 90-es években, az éjszakában volt az élet, az éjszakában találtál meg minden szakembert, alvilágtól kormányszinti kapcsolatokat kiépítettél, bármilyen szakmunka volt, építkezés volt, kapcsolatra volt szükséged, az éjszakában megtaláltad. Sőt, meg az olimpiai bajnokok is ott dolgoztak, portásként, stb. Az élsportolók nem véletlenül kerültek oda, nem véletlenül vállaltak ott munkákat, mert minden kapcsolatot ott lehetett megtalálni. Én emlékszem arra az időszakra, hogy reggel, amikor mentem haza az éjszakából reggel, és álltak a busz megállóba az emberek, mentek dolgozni, és én sajnálattól töltött, hogy szegények, ezek mennek dolgozni, és hát elég pofátlan módon úgy éreztem, ilyen másodrangú embereknek éreztem, hogy ezek mennek dolgozni, és ezek egész napot dolgoznak ilyen kevés pénzért. Szóval ilyen megalázónak tartottam ezt a dolgot, mert annyi pénz volt, annyi lehetőség volt, mert itt aztán most lehetne sorolnak rengeteg dolgot, hogy mindennel lehetett üzletelni, mindenki tartozott mindenkinek. És a lényege az volt, hogy az őrzővédő magánnyomozó céggel szerintem első volt az országban mi őrzővédő cégünk, de az annyira felhatalmazást adott a sok behajtásra, a kintlévőségre, hogy rengeteg pénzt lehetett keresni. Persze nem volt veszélytelen, mert itt például lehúzott, hát akkor ment az olajszőkítés, és ez egy nyílt titok, itt azért komoly pénzek forogtak embereknél, hozzájutottak bizonyos formákba, különböző okok véget, itt sok pénz volt. És az volt a lényege, hogy itt ilyen 50-100, meg 200-300 millióval csapták be az embereket akkorában. A lényeg az, hogy valaki oda jött, hogy lehúzták, például 100 millió forinttal. Ezt úgy szokták csinálni, valaki becsapott valakit 100 millióval, és 20 millióért már előre megfogadott egy brigádot, hogy balé esetén védjék meg. És így biztonságba érezte magát. Nem mertek a korábban
1: rendőrségbe. Tehát ő számított arra, hogy akit lerántott, az majd küldeni fog valakit.
0: Persze, behajtani. Számított rá, csak ő előre már fogadott olyan brigádot, aki tudta, hogy kemények, bevállalósak, hogy végjegye meg, és akkor a 100-ba kiadott 20 milliót, és ez így neki így megfelelőnek lett volna, és azért ott nem volt az, hogy beszadok a rendőrségre, nagyon kevés volt. 100-ból egy ilyen eset, mert hát akkorában robbantották minden héten az autókat, minden nap lelőtték fényes nappal az embereket, brutális kivégzések voltak, ott nem volt olyan, hogy nem mertek följelentést tenni az emberek, hanem fogadtak egymáson keresztül, fogadtak különböző brigádokat. Most elmentünk egy helyre, egy behajtásra, persze szerződés, jegyzőkönyvet fölvettünk, megfelelő testőrök, fegyvertartási engedély, fölkészülten úgy, ahogy kell. Elmentünk, senki nem tudta azt, hogy ki van a háttérben, ki vár minket. Elmegyünk egy irodába, egyeztettünk időpontot, és akkor egy 15-20 ember ott lézengett, aki ennek az emberhez tartozott, és az a brigád védte őt. Na most ilyenkor arról volt szó, hogy ki volt az erősebb. Sok esetben megtudták, hogy mi vagyunk ott, akkor azért 5-ből 3 esetben azonnal félreálltak, nem vállalták be, de 5-ből 2-szer azért volt, hogy próbálkoztak, hogy egyezünk meg, kevesebbet ad, mert mi úgy mentünk oda, gyerekek, elég sok pénzt lehúztatok már, lett belőle rendőrségi ügyetek is, mi hivatalosan jöttünk, intézkedünk, mi nem félünk attól, hogy följelentsük, de ha nem tetszik, akkor van ennek egy másik oldala, és aztán majd meglátjuk, hogy ki jár jobban, mert mi is tudjuk azt, amit ti tudtok, Úgyhogy itt csak a rövidet ti húzzátok, mert így vagy úgy mindenféleképpen a pénzt vissza kell adni, aztán az, hogy mi történik veletek, az attól függ, hogy viselkedtek. Hát itt persze azért ez elgondolkodtatta az embereket, és legtöbb esetben azért balhé nélkül sikerült megoldani, de időnként volt olyan, hogy szét kellett ütni kajakra. Meg a véletlenül is volt olyan ember, aki például nyúlt be a mobiltelefonjáért, a zsebébe. És persze ilyenkor azt hisz az ember, hogy fegyver. Bim-bum, azonnal az egész környék szét lett ütve azonnal. Ott mindenki tudta a dolgát, egy mozdulat után mindenki mozdult, és aki a környéken volt, mindenki le lett torolva, mert ilyenkor most vagy az van, hogy vagy te az, meg vagy ő hal meg. Vagy ez kerül börtönbe, vagy az kerül börtönbe, és ilyenkor mondjuk nekünk előnyünk volt abban a szempontból, mert le voltunk papírozva olyan szinte, hogy ez nekünk bármi is történt, ez egy önvédelmi reakció. Meg nem beszél való, hogy azért még annyi eszünk volt azért, még ettől is több, hogy régi nyomozókat, magasrangú rendőröket alkalmaztunk, még akkorában engedélyez volt az is, hogy alkalmilag jöhetnek, lehet alkalmazni. Nem csak hosszú távon, hanem alkalmilag is rendőröket, és azért az ilyenek ebben az esetben jó volt, mert azért ott fedezték jogilag is a dolgokat. Aztán persze nem akarom fényezni magam, egy biztos, hogy a cég, az őrzővédő cég előtt azért, amit lehetett, mindenféle bűncselekményt kipróbáltam, egyes magam nevébe beszélek, persze az együtt voltunk a családdal, ez azért nyílt titok, amit lehetett, kipróbáltunk. Mindenből, amiből pénz volt. Még a bűnözők is fizettek nekünk azért, hogy egyszerűen bűnözhessenek. A bűnözők lefizettek azért, hogy hagyjuk őket békén egy bizonyos X területen. Még nekik is védelmi pénzt kellett fizetni, hogyha azon az X területen, ami főleg a mi területünk, hogy ott egyszerűen meg legyenek tűrve. Szóval ilyen is volt. De aztán ez finomodott, ez a helyzet, és rájöttünk arra, hogy nem érdemes a bűnözőktől elfogadni védelmi pénzt, csak legális papírral, hivatalosan megírt szerződéseket vállaltunk el, mert ez viszont idő kellett hozni, és a rendőrség is belátta azt egy idő után, hogy az utóbbi években, amit mi elvállalunk, az jogszerű, az egy jogos tartozás, és mi legrosszabb esetben önvédelem céljából lépünk ki. Persze ez egy több év kellett, még erről meggyőződött a rendőrség, hogy ez hogy működik. Aztán nem beszélve arról, hogy több száz unokatestvére van, meg nagy a család, és ez a száva név, ez úgy elharapózott, hogy már mindenki visszaélt vele. Mindenki szávázott. Szóval...
1: Ez jó fedő név volt, szóval mentem az utcán, betámadtak, azt mondtam volna, hogy a száváiknak a testvére vagyok, vagy én is száva vagyok, és akkor már békén is hagynak.
0: Na most ebben az volt a szomorú, hogy nagyon sok primitív bűncselekményt is megcsináltak, összeverték az embereket, de brutálisan, kisebb, nagyobb dolgokért, a mi nevünk alatt, nem merték följelenteni az emberek. Nekem erről volt egy másik.
1: És közben nem is ti voltatok.
0: Nem is mi voltunk, így van. Na most aztán nem beszélve arról, hogy erre rájöttek a magyarországi alvilágból a nagyobb csapatok is, rájöttek arra, hogy ez egy olyan fedőnév, hogy ők is használták. Hát szégyellették magukat, mert az a lényege, hogy ilyen nagyobb pénz esetén megjelentek, tudták, hogy itt konfrontálódhatnak, oda mentek, és egyből leterrorizálták az embereket, szóval szétütöttek mindenkit, és egy órán belül megvolt a tartozás. Visszatudták, be tudták hajtani. Na de ezekből, és száva név alatt, és itt komoly brigádok voltak, illetve olyan emberek léptek fel, akik tudjuk azt, hogy ezek komoly brigádokhoz tartoztak, de azért használták a száva nevet, mert egyrészt nem mertek feljelentést tenni, másrészt nehéz volt beazonosítani, és a legtöbb ember megúszta. Úgyhogy évekig mi azon dolgoztunk, hogy elcsípjük ezeket az embereket, de aztán a rendőrség is tudta már ezeket, hogy mi a mi műfajunk, meg mi nem. De az volt a baj, hogy nem csökkent ezeknek a számuk, hanem növekedett. Nemrég találkoztam egy ismerős, egy fiatal sráccal, szintén ez a rendőrbúdi, ez is egy olyan 35 éves lehet a srác, és mondja nekem, hogy Lajos, ez az iskolában is a ti nevetek, általános iskolában a szávanével ijeszgették őket. Szóval ennyire benne tud maradni a közvéleménybe a negatív. Azért mondom, hogy a tévéhíradót is nézzük meg, hogy nem véletlenül van az, hogy bekapcsoljuk a tévét, és mindenki ömlik. Ez ölt meg azt, meggyilkolta, kirabolta, elütötte, negatív, ördögi dolgok, tombol az ördög a világba, és de hogyha van egy becsületes ember, annak nincs hírértéke, hogy ez milyen rendesen él a családjával, hol hallottuk mi egy ilyet. Esetleg valami ismerős behív egy beszélgetésre, egy színész vagy egy magasrangú embert, és akkor röviden mesél az életéről. De a jó értéknek, az erkölcsnek nincs értéke sajnos, úgyhogy ilyen rossz, nehéz, mocskos világban élünk, amit persze mindenki tapasztal, hogy egyre keményebb, egyre rosszabb, és egyre nehezebb minden, úgyhogy Isten nélkül nagyon nehéz megmaradni. Nagyon nehéz megmaradni Isten nélkül ebbe a világba. Úgyhogy nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy egyszerűen el tudtam odáig jutni, hogy meg tudtam térni. Nagyon nagy kegyelemnek tartom, mert az én megtérésem, szóval csodálom azokat az embereket, sőt, a testvéreim nagy része is megtért kisebb-nagyobb odaszánással, mert ők úgy tértek meg, hogy lementek egy gyülekezetbe, és megvolt mindenük, amit összeszedtek, dolgoztak, legálisan vagy illegálisan, most mindegy, megtértek, és abból az alapból tudtak legális vállalkozásokat csinálni a mai napig. Nekem viszont, Isten tudja minden ember szívéhez a kulcsot, és Isten tudta, hogy nekem úgy megkeményedett a szívem, hogy én tudom, hogy nem tudtam volna így megtérni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Engem nagyon érdekel, hogy ez a 90-es években egy ekkora sikeres és hírneves ember, ez hogy jutott el Isten, és hogy változtatta meg az életét, úgyhogy tartsatok velünk a következő órában is, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és a következő órában várlak benneteket, továbbra is természetesen Száva Lajos lesz az én vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: la la.
1: 100.3 Rádiódik. Fogod?

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi, süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: 1000 gyümölcsfát oszt ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a gyümölcsöző kertváros pályázat keretében, írja az itlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani. A pályázatra Budapest valamennyi kerületéből várják a jelentkezőket, túljelentkezés esetén azonban a külsőbb kertvárosias területek előnyt élveznek. A jelentkezési határidő szeptember 10-e, de a felület nagy érdeklődés esetén korábban is lezárhat. A fákat várhatóan október végén vagy november elején osztják ki. Augusztus 29-én rendezik meg a generáli OVT Duna átúszást, amely keretében a résztvevők a belváros szívében mintegy 500 méteres távon úszhatnak át Pestről Budára. A rajt a Corvinus Egyetem előtti rakpartnál lesz, míg a célterületet a BME előtti versenyközpontban alakítják ki. A teljes hajózár mellett zajló esemény során az úszókra a Szabadság híd látványa és a 23 Celsius fokos vízhőmérséklet vár. A részvétel előzetes nevezéshez kötött, a szervezők legfeljebb 1000 indulót fogadnak. A hatóság idei ellenőrzési és vizsgálati programjában az egyik legfontosabb terület a szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és a szórakozási célú sporteszközök üzemeltetésének vizsgálata. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerdai MT-jének küldött közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak, én Sztolka Armandó vagyok. Ez pedig a Trájó, az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Lajos, alias Vazul az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Igen, szóval mielőtt sikerült összegyűjteni egy X összeget, aminek már volt jelentősége is, szóval arra törekedtünk, mint általában minden józan elmélyű bűnöző is, hogy legális üzletekre koncentráltunk, szereztünk be. Sikerült sok kapcsolatot kiépíteni, és arra törekedtünk, hogy ne tudjon belénk kötni a hatóság, és legális dolgokat csináljunk. Nekem többek között sikerült a Forma 1-en a Góltribünnek a teljes vendéglátó egységének az üzemeltetését megszerezni. Ami nem kis dolog volt, amit Európából nagyon sok gazdag cég pályázott, nem jutott senki hozzá. Nekem volt egy ismerősöm, de arról volt szó, hogy a Magyarországon lévő Forma 1 irodán belül dolgozott egy titkárnő, az én barátomnak az élettársa, aki hallott arról odaben, ez az Eszkreszton volt a tulajdonosa, Form 1-nek a többségi tulajdonosa, másrészt az állam, hogy itt valami gondok vannak. Nagy neves, nem akarom mondani neveket, mindenki meglepődne, hogy kik csinálták a Form 1-et előttem, a vendéglátó részt, de mindenkit lecsaptak, behúztak, ahogy lehetett, és így besokaltak ez miatt, és azon beszélgettek irodán belül, hogy jó lenne valami korrekt, normális vállalkozót keresni. Akkor ez normális, igen. Hogy hogy jutott eszébe az én ismerősömnek az, hogy korrekt normális, az azért volt érdekes, mert ő ismert engem, szóval nagyon sokan nem tudják, hogy azért akkorában volt még csibészbecsület. Szóval a csibészek azért tudták, ha elment egy csibész lopni, csalni, rabolni, az a családjának élt, az odafigyelt mindenre, az nem lopta meg a szüleit, nem beszélt csúnyán, nem zsigereltek ki a rokonait, most már a saját testvérek becsapják egymást, nem ismerik ezt. Akkorában ez egy a csibészbecsületnek volt tekintélye, volt neve, és tudták azt, hogy én, független attól, hogy nem voltam megtérve, engem nagyon sok ember szeretett, és nagyon hálás vagyok érte, hogy aki nekem 30-40 évvel ezelőtt barátom volt, az a mai napig is barátom. Hogy oda jöttek én hozzám, én már fölismertem megtérés előtt is, hát ez Istentől kap.

0: az egész dolgot. Hát mondom azért, hogyha majd a későbbiekben lesz pénze, odaadja, de itt mondjuk nem egy nagyobb összegről beszélünk, de én tudtam azt már akkor is, hogy ez az ember, hogy fontos az, hogy elmenjen a jó hírünk. Ezt világi józanésszel is tudtam, üzleti szempontból. Az az ember, akinek én segítettem, vagy sokkal olcsóban csináltam meg valamit, az nekem 10 embert hozott. És nekem 10-szeres pénzt kerestem azon. Én hosszú távon gondolkodtam, ez egy üzleti stratégia is, nem volt, az ember egy kicsit gondolkodik, épp elmével, akkor rá kellene, hogy jöjjön, de a legtöbb ember nem ilyen volt, mert úgy voltak, hogy ami most megvan, az a biztos, elveszünk mindent, és utána nem érdekel, majd jön másik ember. De én hosszú távon építettem föl ezeket a dolgokat, nagyon sok ember volt az, aki garanciát vállalt értem, és így jó volt visszahallani, hogy ez küldött, az küldött, hallottam, hogy milyen segítőkész, milyen korrekt, és akkor ezek a pénzek mind visszajöttek, és így jutottam el ennek a jó hírnek a hallatán odáig, hogy engem ajánlottak, hogy a Lajos, ha ezt elvállalja, ha van rá képessége, a Goltribünnek a vendéglátóegységnek az üzemeltetésére, akkor biztos, hogy az garantáltan, hogy normálisan fogja csinálni. És jó gondolták, mert nem voltam hülye, tudtam azt, hogy ez egy olyan lehetőség, ami egy életbe egyszer adatik meg az embernek. Az, hogy több száz milliót keresen az ember legálisan egy hétvégén, az nem egy kis dolog. Hát és ez nem most volt, ez 97-es évekről beszélünk. Szóval a vendéglátó mindig közel állt hozzá, mindig csináltam ilyeneket, kisebb-nagyobb ügyekbe, de ez azért egy nagy falat volt. Bevontam egy-két nagyobb kaliberű barátomat, aki ebbe profi. Akkor volt a Szlávik búcsú, jött még hozzám, szegénykém, aki az volt a baj, hogy őt akartam belevenni, hogy egy bizonyos részbe ott kiadok neki egy részt, mert ő nagyon profi volt, az egész Balatonpartot ő védte és csinálta, értett hozzá, nagyon jó szakember volt, és nagyon jó kapcsolatai volt, hogy nem mindegy, hogy hol vásárolunk, mert ott lehet a legtöbbet nyerni, vagy veszíteni, mikor kamionszámra kell mindent vásárolni. És akkor ő eljött, és meg is beszéltük, hogy kap egy X helyet, és segít nekem mindenbe, és sajnos akkor beszéltem vele utoljára, mert utána bebetonozták szegénykémet egy garázs aljába, de közben sikerült hozzájutnom egy-két olyan ismerős haverhoz, aki szállodákat vezetett Németországba, hazajött, és ő segített, mert ez egy nagy volumenű dolog volt. És egy-két ember segítségével sikerült helyére állítani mindent. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy sokan kérdezik, hogy mert ha itt valamit rosszul csinálsz, itt nagyon sokat lehet veszíteni is. De például a mosdó, voltak ilyen blokkok, ilyen 40-50 mosdó, WC. A WC mosdó használati árából tudtam venni 2 belvárosi lakást.
1: Azt a mindenit. Itt Budapesten?
0: Igen.
1: Azt a
0: mindenit. De a többit el lehet képzelni.
1: Hát igen.
0: De 1000 forint alatt nem volt se egy pohár sör, se egy 50-100 forintos virsli, semmi. Szóval németországi árakat használhattunk, szabad áras volt. A forma egy terület, és teljesen németországi árak voltak. Hát ha milyenhez képest 5-10, 5-6-8 szoros árakat. És persze nem beszélve azról a több ezeres tömegről, akik folyamatosan rá voltak szorul, vagy ott esznek, isznak, mosdóznak, stb. Szóval ez egy nagyon nagy lehetőség volt, innentől kezdve, aztán persze az egész alvilág, mindenki jött hozzám, a Borosomit, akit fölrobbantottak a Aranykéz utcába, az is, mikor meghallotta, meg nagyon sok alvilági ember jöttek, hogy adjak nekik helyeket a rokonainak, meg ezért, mert ott egy sátorhelyen belül lehetett 8-10 millió forintot keresni egy sátorba, és az egy több sátorhely volt haszonba, és akkor így mondták, hogy családon belül, hát Lajoskám így meg, és aztán én elmondtam, hogy gyerekek, ez nem egy baráti vállalkozás, persze meg sértődtek, de hát az üzletet meg a barátságot én külön szoktam választani. Nem beszélve arról, hogy az az igazság, hogy akkor megvolt az a

0: lehetőség. Egyben megvettem az egész területet, ez egy nagy összeg volt, és kereskedőknek különállóan kiadhattam egy-egy sátort üzemeltetés céljából, aminek a negyedéből visszajött az egész összegem, amit én kiadtam, és utána a legjobb használ. Helyeket még meghagytam magamnak üzemeltetés céljából. Szóval ez egy nagyon jó lehetőség volt, csak hát ez nem tetszett a hatóságoknak se. Az Alvilág, megjelent olyan újságcikk is már, hogy az Alvilág kezébe került a Forma 1, meg ott cikkeztek, meg akkor már elértem elég sok mindent, meg a család is, és hát szerintem ebbe volt egy kis politika is, akkor volt az, hogy leszáll, felszámolják az Alvilágot, ilyen szigorított törvények voltak. Persze a legnagyobb dolog, ami, ahogy indult nálunk 1991-ben az esztergomi ügy, sokan hallottak róla abban az időben, meg talán a neten is vannak még cikkek.
1: Innen fogjuk folytatni majd az esztergomi ügytől, mert én is Esztergomban nőttem föl. De most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a történetünket. Kedves hallgatóink, maradjatok velünk, továbbra is Száva Lajos lesz az én vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Lajos az én vendégem, akivel otthagytok abba a beszélgetésünket, hogy az esztergomi ügy az nagyon elterjedt a 90-es években. Mi történt ott Esztergomban?
0: Igen, mint mondtam, hogy első között csináltunk ezt a őrzővédő céget. Az történt, hogy hát mindenki a zavarosba halászott. És akkor még nagyon mentek ezek a valutázások. Keleti környékén volt néhány külföldi, többek között egy román állampolgár, akit lehúztak 10 000 márkával. Akkor az nagy pénz volt, most Euróba lehetne körülbelül számolni. A lényege az volt, hogy Esztergomban volt egy boxolós srác, egy komoly brigáda, ráadásul még akkor az oroszok is itt voltak, tele fegyverekkel, mázsa számra vették, úgy vették a fegyvereket, géppisztolyokat, mint most egy táblacsokit, be voltak tárazva, egy nagyon-nagyon kemény, gyilkos brigád volt, akik ott kézbe tartották az egész Esztergomot, és az ő haverját, nem akarom most mondani a nevét, az ő haverját becsapták pár ezer márkával. És hát ilyen lehúzásos módszerrel. És ők úgy gondolták, hogy merték ezt megcsinálni, majd ők ezt visszaszerezik, megmutassák, hogy ők ezt visszaszerzik. És akkor Pestről hívtak le egy ilyen valutaváltóst, és kajakra úgy kezdték, hogy a szájába nyomtak egy géppisztolyt, szana szétütötték az embert, elvették tőle a 10 000 márkát. Na most ez az ember följött, elkezdett érdeklődni, ja, bement a rendőrségre, elzavarták Esztergomba. Hát mit képzel magát, ez egy becsületes állampolgár, egy sportoló, egy mintaképe a városnak, hát az ez nem bűnöző, azonnal menjen ki. Nem hitték el, de mindegy, ez hosszú. A lényege az, hogy nem fogadták még a feljelentését se, feljött Pestre, és akkor elkezdett érdeklődni, hogy ki tudná neki visszaszerezni ezt a pénzt. És akkor a Robi öcsémnek volt a Seherezádé, az övé itt a hídlábánál, és minden csibész is járt oda, meg a külföldiek, és akkor ő oda jött, ez a sértett, akit összevertek és kiraboltak fegyveresen, és akkor kérdezte, hogy tudnánk-e neki segíteni, mert ő azt hallotta, hogy a Száva családnak van cége, meg van egy olyan erős bázisa, emberállomány, hogy itt van esély, érdekli-e minket. És akkor úgy leültünk, átbeszéltük a családdal, és az volt a lényege, hogy hivatalos papírt, szerződést írtunk, egyeztető tárgyalás, semmi balhét nem akartunk. Egyeztető tárgyalást csináltunk, lement két testvérem, hogy a főnökkel akar beszélni, az volt, egy bár tulajdonos volt ez egyébként ott Esztergomba, hogy ezzel a bártulajdonossal akar csinálni, mert ő meg az emberei csináltak egy fegyveres rablást, semmi gond nem lesz, adják vissza a pénzt, azt felejtsük el az egészet. Rendőrség ügy se lesz, balhét se akarunk, rossz helyre nyúltak, itt a mi hivatalos megbízásunk, intézzük el emberileg egymás között normálisan. És hát ez az emberke nem volt hajlandó visszaadni ezt a pénzt, de viszont elkezdett érdeklődni a család iránt, és akkor rájött arra, hogy itt most ez tényleg egy rossz helyre nyúlt, és megijedt, pedig rengeteg emberre volt, beszaladt a rendőrségre, és akkor azt hazudta, hogy lement a Száva család, és 50 000 forint védelmi pénzt követeltünk az ő bárjába, mert amennyiben nem fog fizetni, akkor össze lesz szörve minden. Hát erre persze, hogy ráharadtak a rendőrök, a tanhozatok kezdve mindenki. Igen, na végre, megörültek, hogy na a Száváék, most azért a rendőrök az informálódnak, mindig is rengeteg beépített emberük van, de azért sokszor azért bizonyítani is kell a dolgokat, hogy letartóztassanak valamit. Most ennek a feljelentésnek megörültek, mert aztán mi hagytunk egy üzenetet, hogy figyelj ide, a főnök jöjjön ide, aztán ők följött még keresgélni, meg még a végén hallottuk, hogy ők se félnek, meg ilyesmi, és akkor oké, akkor lemegyünk, két nap múlva, de hivatalosan megmondtunk két rendőr jelenlétébe, aki a cégbe dolgozott, egy főhadnagy meg egy kisebb rangú, hivatalosan lementünk, a saját biztonságunk érdekében jött 10 autó. És a rendőrök körbefogták az egész bárt, ez a Primár szigeten volt, és akkor ott körbefogták mindent, lezárták az utakat, és hát szerencsére nem alakult ki semmi balhé, ezért is úsztuk meg tulajdonképpen, mert mikor megérkezett a 10 autó, a rendőrök el voltak bújva fákon, több száz rendőr, még a határőröket is bevetették, és akkor persze mindenki eldobálta a fegyvereket tőlünk, és aki feketén volt, akinél hivatalosan volt, az megtartotta, kidobálta mindenki a kocsiba. A lényeg az, hogy nem történt meg semmi, persze ez később vagy a mai helyzetben már ez a megfélemlítés is komoly bűncselekménynek számíthatott volna, de akkor még erre törvény sem volt, hát még azt is letagadták, hogy volt szervezett bűnözés. Pedig ez már 80-as években is volt szervezett bűnözés, mert egy prosti elment valakinek a lakására, azt leadta a drótot pénzért, hogy mennyi értékei van, azt többen megcsinálták, az már szervezett bűnözés, és tartozott. Igen. Meg volt rendesen szervezett, de ezt még a 90-es években is tagadták. Ezután jöttek, ez az esztergomi ügy után rengeteg törvénymódosítás jött, rengeteg igen, nagyon keményen bekeményítettek ebbe az ügyekbe. A lényege az volt, hogy a feljelentés után persze rengetegen kivonultak, több száz rendőr, határőr, mindenkit letartóztattak, de 3 hónap után ki kellett, hogy engedjenek mindenkit, mert nem történt semmit, ott volt a szerződés, az is, arról is meg volt beszélve az, hogy előzetesen lementünk, föl lett szólítva, hívjon föl, ő jött körbe, ő fenyegetőzött, és mondtuk, hogy jó, akkor 2 nap múlva visszamenjünk, és üljünk le, beszéljük meg. Na most az, hogy még közben jött, ment 10 autó, akár szórakozni, akár önvédelemből, és nem csináltak semmit egyébként, nem tudtak bűncselekményt megállapítani, de viszont ezt úgy felfújták ezt az ügyet, hogy esztergomi maffia, meg ilyen fegyverek, olyan napi rendel, éjjel-nappal TV, rádió, akkor bemutatták a családnak az ékszereit, bemutatták a vagyonait, hányan vagyunk testvérek, 3 hónapon keresztül éjjel-nappal erről szólt a fáma, ez annyira bekerült a köztudatba, hogy nem tudták, hogy milyen jót tesztek velünk, mert innentől kezdve mindenki hozzánk jött védelem. 10-szer annyi pénzt kerestünk. Úgyhogy innentől kezdve már volt bőven pénz, akkor már ki tudtuk válogatni azt, hogy legális dolgokat csinálunk, így mikor én eljutottam a Forma 1, a Gold Tribune-nek a üzemeltetéséhez, az egy komolyabb pénz volt, aztán Zalaegerszegen hozzájutottam egy lerobbant állapotú panzió, bár és étteremhez, amit felújítottam, és ott táncos lányok dolgoztak, Hát azért azt tudni kell rólam, hogy egyedül a családba én eljutottam odáig, hogy a kocsisoron nem stricizkedtem, hanem védelmet adtam a lányoknak. Kicsit hasonlít, de teljesen más egyébként, mert azokat a striciket soha nem szerettem, akik agyonverték, meg kevés pénzt keresett a lány, meg kihasználták, meg terrorba tartották, meg nem engedték sehová, hanem nekem olyan lányok jöttek hozzám, hogy adtak X forintot hetente, hogy ha valami bajuk van, akkor segítsek, hogy állítsam le az embereket. Na most ennek elment a híre, néha kiküldtem pár embert, tudták, és ez védelmi pénz volt. De ez meg a rendszerváltás előtt volt, nem utána. Rendszerváltás előtt, és ezek a kapcsolatok nekem megmaradtak, egy csomó hálás táncoslány maradt nekem, akik rábeszéltek engem, hogy vegyek egy üzletet, és hagyd dolgozzanak legálisan. Mert ez aztán legális volt. Aztán, mikor sikerült megszerezni ezt a bárt, éttermet és panziót, akkor ezek a lányok oda mentek dolgozni, teljesen legális volt, táncoltak, tudták, hogy ott prostitúció nem történhet, ha megbeszéltek valamit valakivel, hogy munkaidő után kivel hova megy, az a magánügye, ez nem törvénysértő. A lényeg az, hogy aztán ott rámugrottak, mert aztán elment a híre, hogy ott Balaton környékén akartam vásárolni, utána a szlávik búcsút bebetonozták, és maradt egy csomó hely védelemre, meg lehetett olcsón vásárolni éjszakai bárokat, diszkókat. Én körbejártam, szólt nekem az ottani alvilág, fel akartam vásárolni vendéglátókat, és úgy döntött a rendőrség, a bíróság, meg az ügyészség, leültek, és azt mondták, Szávát ki kell vonna a forgalomba. Örülünk, hogy megmenekültünk a szlávik búcsútól, ide jön a Száva család, ez még rosszabb. Kajakra letartóztattak, és akkor kaptam 5 évet. Kaptam 5 év börtönt, persze olyan dolog él, ami nincs bizonyítva. Kerítés. A kerítés az azt jelenti, hogy nekem kellett volna, ott kellett volna lennem, és össze kellett volna hozzam a lányt, meg a kuncsaftot, és elvenne a pénzt. Úgyhogy tulajdonképpen maximálisan, ha megállt volna a bűncselekvény, amivel ők vádoltak engem, ja, ráadásul még ki is adtam albérletbe. Úgyhogy még azt se tudták volna, hogy havonta egyszer mentem le a bérleti díjért. De azért adtak egy 5 éves börtönbüntetést, mindenféle hülyeséget összehordva, nem bizonyítva. Úgyhogy ez nagyon megtört engem, elveszítettem a Forma 1-en való szerződéseimet, rengeteg kapcsolatokat, rengeteg élő szerződéseket, rengeteg pénzt, teljesen kikészültem idegileg, mikor letartóztattak, így bekerültem az e-mailbe, ott a idegosszályra, mert marék számra szedtem a gyógyszert, törtem, zúztam, nem bírtam feldolgozni, hogy egy olyan dologért ítélnek el, meg tartóztatnak le, aminek nincs alapja, nincs bebizonyítva. Maximum, ha be lett volna bizonyítva, amivel vádolt, akkor is 2 évet kaphattam volna. A Szikinger István meg nagy híres ügyvédjeim voltak, akik szintén mondták, ígérték, bizonyították, hogy nem ítélhetnek el ilyen ezen az alapon, de mégis megtették. Kikészültem idegileg, hogy akaratom ellenére nagyon sok balhékat csináltam, és teljesen elkülönítettek, 1 évig voltam magánzárkába, és ott kezdtem el gondolkodni az élet értelmén, és így kerestem Istent.
1: Innen fogjuk folytatni a történetünket, kedves hallgatóink, most ismét meghallgatunk egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, tartsatok velem, Száva Lajos lesz a vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Száva Lajos az én vendégem. Nos, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy akkor tehát így ment végig az életed, ugye? Jó, nyilvánvalóan nem minden történetet meséltél el, meg ennek
0: nincs idő rá.
1: Nincs idő rá, igen. De hogy, hogy akkor egy nagyon pénzben sikeres ember voltál, és hatalmas vagyonod volt, amit ha kiderült a történetből, akkor nagyon nehéz volt feldolgozni. Ez biztos, hogy az. És akkor itt ebben a megtörésedben találkoztál Istennel?
0: Nagyobb veszteségeim ott volt, hogy a Forma 1-be én beinvestáltam több 10 milliót, akkor rengeteg olyan élő cégeim voltak, ami sokkal nagyobb, olyan szerződéseim voltak 8-10 évre, ami brutális összegeket jelentett volna, ha ezt nem veszik el. Na most, hogyha ezeket így hozzáadom, azon kívül az anyagi veszteségeken kívül, meg amit elveszettem a üzleteket, ez egy tényleg egy horribilis összeg volt, és ezt nagyon nehezen dolgoztam föl. A lényeg az, hogy mivel nem tudtam beilleszkedni a börtön szigorába, állandóan fogdán voltam. Aztán vidéken is ott is elkülönítettek, aztán, amikor fölhoztak Pestre, meglátták, hogy milyen balhés vagyok, itt rövid időn belül letettek egy szigorított zárkába, és akkor azon elkezdtem gondolkodni, hogy lehet az, hogy egyik napról a másikra így ekkorát esni, ilyen szintről, amit el sem tudtam volna képzelni. Ráadásul nem féltem a börtöntől soha, sőt, be is volt karkulálva. Az, hogyha egyszer bebukok, akkor is megéri, mert annyi pénzt összeszedek, hogy még az unokáimnak se kell dolgozni. Így gondolkodtam akkor. Mert egyébként én elmondtam a rendőrkapitánynak, meg az egész hatóságnak, hogy legalább egy hamis tanút beszerveztek volna, vagy valami olyan dolgot, ami azt mondom, hogy na hát ezt nem lehetett ki, belestem a csapdába. De még csapdába se estem bele, mert semmi nem volt olyan alapja, amiért ezt az ítéletet megkaphattam volna, nem támasztott alá semmi. De viszont az, hogy ezt az ítéletet így kihozták, ez olyan szinten megviselt az idegrendszeremet, hogy ezt nem tudtam kezelni, és sokáig elkülönítettek, elzártak, és egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy lehet az, hogy ilyen helyre kerüljek, és akkor tudtam azt, hogy itt most elfogyott mindenféle okosság, itt elfogytak a kapcsolatok, elfogyott a tekintély, a pénz, a barátság, a testvérség. Itt nincs segítség. Mi a megoldás? Nem kerülhetek ilyen helyzetbe. És mondom, hogy egyszerűen van valami Isten vagy természet fölötti, mondom, akkor jó lenne, ha segítene. És akkor elkezdtem kutatni, persze fölmerültek azok, hogy a nagy vallások alaptanításait átolvastam, mert hát persze gyanakodtam minden. Hát annyi vallás, honnan tudja, melyik az igaz. Nagyon kegyelmes volt hozzám az úr, mert előkészített nekem rengeteg olyan tudományos alapot, mert én arra voltam kíváncsi, hogy melyik vallás az, ami bizonyítottan az igaz egyik közül. És akkor az úr mindig elém tett olyan dolgokat, hogy például a Bibliával kapcsolatban, ami egyedülálló az összes idegen vallásokkal kapcsolatban, 6800 profécia van a Bibliából, ebből több mint a fele hajszál pontosan beteljesedett, aminek Werner Gitt, egy keresztény tudós, kielemezte, csodálatosan összeírta egy keresztény újságba. Mikor ezt megtudtam, ez nagyon megragadott, rengeteg könyvet szereztem, kértem be kintről, tudományos könyveket, aztán rájöttem arra, hogy több ezer évvel ezelőtt számtalan ige van a Bibliába, olyan tudományos igék, amit még a mai napig nemrég fedeztek föl, és már a Bibliába volt több ezer éve leírva. Szóval annyira pontos, hiteles, történelmileg, mélyileg, amire ez nem hitkérdés. Nem mondhatom azt, hogy nem hiszem el. Na most akkor erről meggyőződtem, hogy mennyire pontos a Biblia, innentől kezdve azt mondtam, hogy ha van Isten, csak a Biblia Istene lehet az, és ahogy olvasgattam az igéket, persze megérintett, én ezt nagyon fontosnak tartom a Biblia olvasást, még akkor is, hogyha az ember csak kíváncsiskodik, mert soha nem tudjuk, hogy a Szentlélek mikor eleveníti meg a szívünkbe az igét, és volt különösen két ige. Az egyik az, hogy mit ér az, ha az egész világot is megnyered, ha szívedbe kárt vallasz. Ez annyira, annyira élő, felrobbant a szívembe. Életre kelt. aztán az az ige, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Gyertek én hozzám, akik megfáradtatok. Szóval ez annyira élt a szívembe ez az ige, aztán amikor eljutottam odáig ez néhány nap után, hogy Isten nem enged feljebb kísérletet, mint amit el tudunk viselni, mert engem már nagyon gyötört. Én tudtam azt, hogyha van Isten, én tényleg a pokolra kerülök, annyi bűnt elkövettem, de hogy tudnák én fölvenni a kapcsolatot vele, ha ő tényleg van. És amikor olvassam azt az igét, nagyon csodálatos volt, hogy Isten nem enged feljebb kísérletet, mint amit el tudunk viselni, akkor fölugrotta, megvan, és tudom, hogy Isten szólt hozzá, na mondom, most kipróbálom, Uram, ez tényleg igaz a Bibliában, ami le van írva, akkor most kipróbálok. Bementem a WC-be, ahol egyedül tudtam, csak ott tudtam egyedül lenni, és letérdeltem életembe először, és fölkiáltam töredelmes szívvel. Uram, ha te tényleg föltámadtál a halálba, és úgy van minden, hogy az én bűnömért Isten meghaltál, és te vagy a megváltó, és minden igaz a Bibliából, akkor segíts nekem, adjál kijelentést a szívem, hogy te tényleg föltámadtál, segíts, hogy tudjalak követni, mert nélküled nem megy. Imádkozni se tudtam. Ennyit tudtam elmondani, de töredelmes, most is emlékszem erre az állapotra, fájó töredelmes szívvel, erre mondja az ige, hogy az Úr töredelmes szívet soha nem veti el. Ezután azonnal leszállt a Szentlélek, olyan erővel tapintható volt szinte. És csodálatos volt az Isten. Mert én mit kértem tőle? Hogy adjon nekem kijelentés, bizonyosságot, hogy ő tényleg létezik. Elkezdtem imádkozni, de úgy, amit soha ezeket nem lehet elfelejteni. Elkezdtem úgy imádkozni, nem nyelveken, hanem értelemmel. Olyan szavakat mondtam, egy 20 percen keresztül legalább, olyan csodálatos szavakat könyörgött, a Szentlélek imádkozott rajtam keresztül, nekem csak a számat kellett mozgatnom, és olyan szavakat használtam, amit soha nem olvastam, soha se tudtam, hogy ilyen létezik, és tudtam azt, hogy ezek nem az én szavaim. Én ezeket nem is ismertem. És akkor 20 perc után kijöttem a WC-ből, akkor egy nagyon nagy megkönnyebbülés töltött be, és lefeküdtem az ágyamra, és akkor volt egy szellemi lelki látásom, megjelent előttem egy földgömb, lefeküdtem az ágyon, és akkor Isten megmutatta a földgömb, egy földgömbön keresztül, megmutatta nekem az éjszakai életemet. Ez azért volt nagy csoda számomra, mert én mindig egyezkedtem az Úrral. Uram, ha kimegyek, van egy csomó kintlevőségem, összeszedem magam anyagilag, majd utána könnyebb lesz követni. Szóval én akkor azt hittem, hogy még Isten partner ezekben. Nem tudtam, milyen az Isten valójában. De sokáig hagyott. Több mint egy évig, hogy tanulmányozzak olyan dolgokat, amit tovább tudok adni sok ember számára. Felkészülten. A lényege az volt, hogy Isten megmutatta nekem, hogy nem vállalok a bűnnel közösséget. Döntsd el, hogy a bűnös életedet válaszolsz, és a földgömb alján mutatta behajtása, csajozástól kezdve, italozás, stb. A bűnös életed választod, vagy engem. Illetve nem láttam, de tudtam azt, hogy Jézus Krisztus van a földgömb tetején. Ezeket nem lehet elmondani szellemi dolgok. Ki szavak sincsenek rá. És akkor fölkiáltottam magam, hogy Uram, persze, hogy téged válaszolok. Hát mit csinálják a bűnnel? Pokolba kerülnék. Nélküled nincs élet, élni se lehet. És ezt így ebbe is szerintem a Szentlélek segített, mert ezt nem tudja az ember önmagától kimondani. És akkor ezt így magamba, ezt a döntést fölkiáltottam, elmondtam, akkor képszerűen csinált az Úr egy bűnvallást, ami egy csodálatos, nagyon nagy csoda volt. Gyerekkorom óta színes fotókba csukott szemmel, persze nem aludtam, olyan éber soha nem voltam, mint akkor. Isten megmutatta a bűneimet. Gyerekkorom óta, mint egy színes hüvig fölvillantam. Uram, bocsáss meg ezt a bűnöm is. És órákon keresztül. Folyamatosan, hogy nőttem föl, felnőttkor, rendszerváltás előtt, 90-es évek, aznapig. Több órán keresztül mutatta az úr, uram, bocsáss meg, kérlek, ezt a bűnöm is. Mikor ennek vége volt, akkor tudtam, mondom, uram, van Isten. Most is kirázzaidek. Tudtam, hogy van Isten, mert Isten olyan bűnöket mutatott meg, egyrészt, ezt nem tudtam volna elmondani magamtól. Megmutatott Isten olyan bűnöket, amit nem tudtam, hogy bűn. Megmutatott olyan gyerekkori bűneimet, hogyha azt mondták volna, hogy azonnal is szabaduló vagy, mondjál egyet, nem jutott volna eszembe.
1: Sajnos véget ért a műsorunk, de ígérd meg nekem, Lajos, hogy vissza fogsz térni hozzánk vendégként a közeljövőben. Ugyanis tudom rólad azt, hogy pont amiket ma elmeséltél, hál' Istennek még elértünk az adásunkba ahhoz a részhez, hogy rátaláltál Istenre, és most nyugtassuk meg a kedves hallgatóinkat, hogy ugye már eltértél ezektől a teljes alvilági bűnöktől, és hogy teljesen megváltoztatta Isten a te életedet, sőt, nagyon sokat szolgálsz, ugye?
0: Így van, börtönmisszióban, meg a több mint 20 év országos szinten, és most írom az önéletrajzi könyvemet, amiben szeretnék azt bemutatni a fiataloknak, hívőnek, hitetlennek, nemtől, kortól függetlenül, hogy miért nem érdemes bűnözni, volt benne bőven részem, nincs rajta áldás, és hogy miért jó Istennel járni, a természetes és a természet fölötti különbséget szeretném bemutatni, hogy mindenki okuljon és tanuljon belőle, hogy ne kövessék el azt a hibát, amit én követtem el.
1: Akkor megígéred nekünk, hogy eljössz, és már a keresztény életedről, ahogy kijöttél a börtönből, ahogy megváltozott az életed, azt tovább folytatjuk, és akkor a könyvről is. Mesélsz nekünk egy picit?
0: Igen, és megígérem, hogy nagyon izgalmas lesz, mert nagyon, nagyon nagy csodákon vitt keresztül az úr, úgyhogy szeretettel várom majd a legközelebbi adást a hallgatók felé.
1: Nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán és bizonságot tettél. Kedves hallgatónk, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trajó, sziasztok!
2: Trajó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják.
2: A roma mesekönyvek különösen fontosak, azért, mert lehetőséget adnak arra, hogy ezek a szóbeli hagyományok írott formában is megmaradjanak. Egy-egy mesekönyv lapjain olyan történetek jelennek meg, amelyek korábban kizárólag a családok és közösségek emlékezetében éltek. A könyv ezáltal nem egyszerűen gyermekeknek szóló olvasmány, hanem kulturális örökséget is őriz. A roma népmesék világában gyakran találkozhatunk szegény, de eszes és leleményes hősökkel, királyokkal, vándorokkal, állatokkal, különleges lényekkel és varázslatos eseményekkel. Sok történetben a főhős nem az erejével győz, hanem az eszével, bátorságával vagy kitartásával. Ez különösen fontos üzenetet hordozhat a gyermekek számára. Azt mutatja meg, hogy a nehéz helyzetekből is lehet kiutat találni, és az ember értékét nem kizárólag a vagyona vagy a hatalma határozza meg. A mesékben gyakran megjelenik az útonlevés és a vándorlás motívuma is. Ez sok esetben kalandokkal, próbatételekkel és találkozásokkal kapcsolódik össze. A főhős útnak indul, ismeretlen helyekre jut, különböző emberek